0: képek, és valójában pontos városnézési módszertant sem ismertet. De akkor miről szól? Erről, illetve a minket körülvevő bujkáló érdekességek felfedezéséről és a helyes hozzáállásról beszélgetett a szerzővel Fazekas Gyöngyvér.
1: Két dolog jutott eszembe. Az egyik az az, hogy már a 19. században is megjelent ez a személy, és le is írják az irodalomban is, mint állandó figura, aki tulajdonképpen járja a várost és nézelődik, és ezt flaneurnek hívják a franciák, és tulajdonképpen ez a könyvet ezt csinálja, hogy flaneur guide-ot vehetünk a kezünkbe. Arra tanít meg minket, hogy járjuk a várost és nézelődjünk, és úgy nézelődjünk, mint aki először lát bármit is a világon, hogy te jó ég, ez egy utcasarok. Miért vannak utcasarkok a városban? Tehát ezt a szemléletmódot adja át, és ez nekem azért kedves, mert úgy fog kézen, hogy közben nem érezzük azt, hogy valaki folyamatosan egy esernyőt tart a kezében, és kiabálja, hogy csoportom, csoportom utánam.
2: Hú, nagyon szépen köszönöm ezt a hasonlatot, mert ez egy tök jó, egy új szemlélet, hogy efelől is meg lehet közelíteni ezt a könyvet valóban, hogy az elmúlt 100 évben rengeteg mindent kiadtunk a kezünkből, és azt mondtuk, hogy készen szeretjük megkapni a, nem tudom én, a előre elkészített ételtől elkezdve a bármilyen használati tárgyat, amit azelőtt magunk csináltunk. És egy kicsit ez is ilyen, hogy ezt is kiadtuk a kezünkből a városnak a felfedezését, azt is fedezze fel helyettünk valaki más, és mi a kézt kapjuk meg. De a kész étel sem lehet sohasem olyan finom, mint egy házilag elkészített. Egy kicsit ilyen ez a városnézés is, hogy sehol sincs az az élmény, amit valaki más tud nyújtani nekünk ahhoz képest, amit mi magunknak tudunk szerezni azzal, hogy mi magunk fedezzük fel a várost.
1: És akkor most ellent fogok mondani magamnak, mert ugye a flaneur úr azért járja a várost, mert nem találja benne a helyét, de hogy itt meg pont az a lényeg, hogy valahogy megtaláljuk egy kicsit a helyünket, vagy legalábbis megtaláljunk néhány érdekes pontot, amiben bele tudunk kapaszkodni a városban. És a másik dolog, amit ugye az elején mondtam, hogy két dolog jutott eszembe, a másik dolog az jutott eszembe, amit még kamaszkoromban hallottam, hogy kétféle ember van, normális és turista. És én erre először Rómában döbbentem rá, hogy tényleg amikor turista üzemmódban vagyok, akkor ott állok a Kolosseumhoz vezető 2x3-sávos út kellős közepén, a választó vonalon, és onnan fényképezek, mert onnan jó a fény, és onnan jó a szög, miközben mellettem száguldanak el az autók. Hát nem vagyok normális, persze, hogy nem turista vagyok, éppen valami gyönyörűt látok.
2: Hú, ez nagyon érdekes, hogy ezt mondod, mert volt itt kivetítve egy kép, ami az Astoriánál készült. És azt úgy csináltam, igen, hogy beálltam a két szembelevő többsávos úton középre, hogy lefényképezem, mennyire izgalmasan néz ki két egymásra rímelő épület. És az átlag budapesti nem csinál ilyet Budapesten, de valóban Rómában meg megcsinálja. Ez is egy fontos dolog egyébként, hogy valahogy megtanuljuk azt, hogy turistaként viselkedjünk néha a saját városunkba, vagy megőrizzük azt a turista szemet, amit hazahozunk. Ezt magamon vettem észre évtizedekkel ezelőtt, hogy több napos külföldi út után úgy marad a szemem, és elkezdem nézegetni a házakat ott is, ahol korábban nem nézegettem. És ez tök jó megtartani, vagy egy apróság, hogy van ugye több templomsét a könyvem, amelyek azért izgisek, mert egy külföldi városban természetes, hogy bemegy az ember a templomba, akkor is, hogyha nem vallásos, mert egyszerűen kíváncsi a belső értékeire, mármint hogy a művészeti értékeire, és ezt idehaza nem tesszük meg. Tehát, hogy van olyan, hogy hát valaki mondjuk hívő, akkor eljár abba a templomba, ami a templom számára, de a többi mellett elmegy, és nem csináljuk meg azt, hogy besétálunk, pedig nagyon sok nyitva van, nagyon soknál le kéne egyszerűen nyomni a kilincset, ez is egy apró trükk egyébként, amit leírok a könyvbe, hogy nyomjuk már le a kilincseket, egy csomószor kinyílnak az ajtók.
1: Ez nagyon érdekes, hogy ezt mondtad, mert hogy nekem volt olyan élményem, hogy évfolyam társaimmal sétáltunk a várban, és hát nem vagyok egy mindentudó tudor sétavezető, de azért budapestiként elég sokat jártam gyerekkorom a várban, és ez nekem egy ilyen szerelem része volt a városnak, úgyhogy sokat olvastam is róla, és én ezt csináltam, hogy becibáltam őket a Hilton szállóba, és megkértem a Hilton szállóban a recepciót, hogy hadd nézzük már meg a kolostor maradványokat, és utána végig sétáltunk az utcákon, és ott is mindenhol megpróbáltunk bemenni. Ugye vannak közintézmények is, olyanok a várban, ahova be lehet sétálni, és be lehet menni, vagy legalábbis egy részéig el lehet menni, nem kell feltétlenül belépőjegyet venni. És hogy egy kicsit szemtelennek kell lennie az embernek?
2: Nem is kell ez szerintem szemtelenség, csak egyszerűen, ha csak a szabályokat szó szerint vesszük, és nem képzelünk el plusz szabályokat, vagy plusz tilalmakat, amik nem is léteznek, akkor már rengeteg hely megnyílik előttünk. A kedvenc példám erre a kampuszok, az egyetemi kampuszok. Oda egy átlagember nem mer bemenni, mert megy végig egy hosszú kerítés, egy helyen van egy kapu, amellett esetleg még egy portás is van, de valójában amellett a portás mellett nyugodtan elsétáltunk, és bemehetünk a kampusz területére. És a kampuszok azok rengeteg, mint hogyha ilyen építészet is, vagy város is skanzenek lennének. Nagyon sok olyan van, ahol több évtized, vagy akár 100 évnek az építészete van felvonultatva. Nagyszerű nagy építészek, a Műegyetem kampusz, az ELTE kampusz, a vidéken számos kampusz. Ezeket mind érdemes felkeresni például.
1: És nem csak a kampuszok ilyenek, ugye a templomok is ilyenek, de egy csomó olyan közintézmény is, amiről azt gondoljuk, hogy oda biztos nem lehet bemenni, mert hát az olyan vagy valami a kultúra szentélye, és akkor azért nem szabad jegy nélkül bemenni, vagy azért gondoljuk, mert mondjuk azt gondoljuk, hogy hát ez egy hivatal, és azért nem szabad bemenni. És akkor mégis vannak olyan területek, az én kedvencem például a különböző könyvtárak, ahova szinte úgy is be lehet sétálni, és ugye azért a könyvtárat említem, mert most az Országos Széchenyi Könyvtárban vagyunk, hogy akár egy sétálójegyet lehet venni, akár egy látogatójegyet, és kinyílik az ajtó, és tulajdonképpen oda megyünk, ahova akarunk, ha csak nincs valami tényleg lezárt terület, akkor minden sarokba be lehet kukkantani, és az izgalmas a sarkokkal, hogy általában azért vannak kitalálva, hogy be lehessen kukkantani.
2: Igen, ez pontosan így van. Tehát tényleg nagyon sok ilyen intézmény van. A könyvtárakat különösen szeretem én is, és érdemes egyébként megnézni az árakat, mert néha ezek a belépők kifejezetten a külföldi turistának vannak kitalálva, és olykor egy egyszerű beiratkozással jobban kijövünk. És még könyveket is olvashatunk, tehát mindenképpen ajánlom mindenkinek. De valóban, tehát van olyan, hogy mit tudom én, egy városházára az ember, ha el kell intézni a hivatalos ügyét, akkor bátran belép, mert tudja, hogy neki ott dolga van, de bámészkodni nem merne bemenni, mert hát rászólnak, hogy megkérdezik, mit akar. Mi nagyon sokszor mentünk be ilyen ügyekben, egyszerűen kerestünk mondjuk egy festményt, egy szobrot, amiben van egy városházám, és bizonyos területekig, vagy bizonyos határokig nagyon sok helyen be lehet menni ezekbe az épületekbe.
1: Sőt, hogy még külföldön is, hogyha olyan helyen jár az ember, ahol mondjuk akár még belépő is van, de teszem azt, van magyar vonatkozása, hogyha elég szépen mosolyog a teremőr bácsira, és azt mondja neki, hogy csak azt az egyrészt szeretné megnézni, akkor előfordul, hogy beengedik belépőjegy nélkül is. Úgyhogy ez egy ilyen a felbátorodáson túli bátorságnak is a haszna lehet néha. Úgyhogy érdemes kézbe venni a kötetet, meg érdemes azt is megkeresni magunkat, hogy egy kicsit bátrabban merjünk nézni, látni, és kérdezni, és ami nagyon fontos, kérni. Azt hiszem, hogy talán ez a legizgalmasabb dolog, ami ebben a kötetben is benne foglaltatik, hogy sok minden azért van ott, hogy nekünk adhassák, csak kérnünk kéne. Gondolhatunk ilyenre is, hogy mondjuk egy kilátót azért raktak oda egy hegytetőre, hogy még szívesebben bámuljunk le a városra, de gondolhatunk arra is, hogy mondjuk egy pad, vagy egy kis beülős hely, az nem egy szent dolog, amit az épület oldalán azért van ott, hogy senki ne merészeljen oda menni, hanem mondjuk például nyugodtan behúzódhatunk egy kapuajba, nyugodtan bekéreckedhetünk megnézni egy festményt, vagy nyugodtan leülhetünk mondjuk egy épület oldalában egy padra.
2: Igen, ez tényleg így van. volt idő, amikor ez még inkább így volt, ugye az átjáróház fogalma az egy ilyen nagyon-nagyon közkeletű kifejezés volt, de még mindig vannak átjáróházak egyébként Budapesten, amiken tényleg át lehet járni. Bármennyire fenyegető, hogy be kell lépnünk egy kapun, valójában azok arra vannak, hogy lépjünk be rajta, és menjünk át azon a házon.
1: Na hát akkor nem kell megijedni a fenyegetőnek tűnő, vagy legalábbis titokzatosnak tűnő helyektől, mert lehet, hogy pont azért vannak ott, hogy belépjünk és felfedezzük őket. Még akár megkereshetjük Budapestnek a legizgalmasabb átjáróházait. Úgyhogy érdemes ezeket megkeresni, megtalálni, és kezünkbe venni ezt a kötetet, amelynek az a címe, hogy Hogyan nézünk várost, utcai felfedezők kézikönyve, és Zubrecki Dávid állította nekünk össze ezt a flanőrképző, és turistaképző, és városfelfedezőképző, és egyébként bátorságot adó kis könyvet. Olvassuk el, nézzük meg az általa említett helyeket, mert érdemes elmenni, mert nincsenek képek a könyvben, tehát a saját szemünkkel kell megkeresnünk ezeket a helyszíneket. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, és reméljük, hogy lesz még sok ilyen sétálásra buzdító, erősítő kis kézikönyv.
0: Zubrecki Dáviddal Fazekas Gyöngyvér beszélgetett.

0: Szeptember 21-én Gróf Széchenyi István 235. születésnapján a Széchenyi Társaság koszorúzást és emlékülést szervezett Budapesten. A megemlékezésen rangos kitüntetésben részesült többek között Andrássy Attila, Jászai Mari díjas rendező és író, aki közel 25 éve alapította és vezeti azóta is a történelmi színdarabokat felvonultató udvari kamaraszínházat. A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében rendezett díjátadó után Szent Imrei Kristóf beszélgetett Andrássy Attilával. Fő témájuk pedig a magyar történelem hiteles bemutatása volt.
1: Immár sokadik alkalommal beszélgetek a Katolikus Rádió Akvarell című műsorában Andrássy Attila Jászai díjas rendezővel és íróval. Az apropó pedig ezúttal kifejezetten ünnepinek mondható, ugyanis itt a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében Gróf Széchenyi István születésnapjának 235. évfordulóján vehette át a Széchenyi Társaság díját. Első körben arra lennék kíváncsi, hogy milyen érzések kavarognak most önben, illetve hogy mit jelent számára ez a különleges elismerés.
2: Mindenféleképpen Széchenyi István egy példakép. Tehát itt lenni abban az intézményben, ami neki hála létezik, és a Széchenyi Társaság díjában részesülni, ez egyrészt meglepetés, másrészt felemelő öröm a számomra. És lényegében kötelező is folytatni azt, amit eddig csináltam, hiszen ez egy kötelezvény.
1: Hát igen, ugye most már lassan 25 éve van annak, hogy az ön kezdeményezésére megalakult a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház, amelynek a kezdetek óta tulajdonképpen a fő célkitűzése volt, hogy a jelenünket eredményező múltat tárja föl és mutassa be a nagy közönségnek. Alapvetően miért tartja ezt lényegesnek, illetve miért lehet különösen alkalmas erre maga a színházi nyelv?
2: A sorsunkban benne van Isten irányunkban történő megmutatkozása az időben. Ez egy hitbeli kérdés is, hogy valójában mi történt velünk, és valójában hol mutatkozott meg a Teremtő. A történelem kutatása az ennek a megnyilvánulásnak a keresése. Tehát a büntetéseket látjuk, a kegyelem jelenlétét, megjelenését, tehát egyáltalán az isteni jelenlétnek a létezése teszi lehetővé a tragédiának, vagy a drámának, a színdarabnak a megírását. Ha ezt kivesszük, akkor olyan színdarabokat kapunk, amelyek nem tudják, hogy mi történik, nem tudják, hogy hol vannak, nem tudnak semmit, csak azt veszik észre, hogy felfoghatatlan ez a világ, és lényegében a jelenségek előtt állnak, mint borjú az új kapu előtt. Nem lehet a történelmünket mítoszok alapján nézni. Nem szabad úgy nézni, ahogy 100 vagy 150 évvel ezelőtt látták, hanem valóban kutatni kell, és forráskutatások alapján kell a tényeket feltárni, és a tények alapján kell a képzelőerőt ráereszteni a papírra, és utána a színpadra. Viszont hatalmas a különbség a képzelet és a képzelgés között. A képzelgés az minden tény nélküli csapongás valójában a lehetetlen vagy a valószínűtlen talaján, és nagyon sokan úgy tartják, hogy ez a művészi szabadság. Valójában nincs művészi szabadság. Az igazság az, ha megkaptad azt a kegyelmet, hogy bármelyik művészettel foglalkozhatsz, és azt az áldást, hogy ezt sikerrel tudod tenni, akkor valójában egy szűk területen belül tudsz szabad lenni. Lényegében úgy, mintha egy autópályán suhanná egy autóval. Nem mehetsz neki a korlátnak, és nem zuhanhatsz le a szakadékba. Neked azt a pályát kell követned, aminek nem tudod, hogy a következő kanyarban mi fog jönni, mert nincs megadatva, hogy tudd. Viszont neked ott kell feltalálnod magad, amikor eljön az a kanyar. Na most ezek a kanyarok az én számomra a színdarabok, a témák, most ugye Mohácsot vesszük elő, nem azért, mert 500 évvel ezelőtt történt a Mohácsi vész. A Mohácsi vész az mindig aktuális sajnos, hanem azért, mert mi valójában azt nézzük, hogy honnan, hova jutottunk, és ebben van Isten irányunkban történő megmutatkozása az időben. Ezért kezdtük el az időutat az Anzsukkal. Tehát ha meg kell nézni Nagy Lajos korát, akkor utána nézzük meg azt következő korokat, és nézzük meg meg, hogy most hol tartunk. Tehát a jelenünket eredményező múltunk színrevitele, ez nem csupa hős és csupa fényes győzelem és leányregénynek a megmutatása. Az biztos, hogy fel kéne, hogy nőjünk eleink legjobb erényeihez, de az is biztos, hogy el kellene kerülnünk az egyértelmű tévedéseiket és hibáikat is. És mind a kettőt meg kell mutatni, az erényt és a hibát is. Akkor meg kell néznünk azt ebben az esetben, hogy nincsenek-e bennünk olyan téveszmék, amelyek követése felemészti az erőforrásainkat. És ha belegondolunk, hogy ez az országnak a státusza valamikor hol volt és hol van most, akkor elkezdhetjük ezeknek a téveszméknek a keresését.
1: Lehet mondani, hogy sorszerűnek is tekinthető, hogy 1956-ban Szabadkán született, és aztán ugye az Udvari Kamaraszínház rendezőjeként előszeretettel a 20. századi magyar történelem eseményeit vitte színre, melynek kapcsán ugye kiemelt szerepet kapnak a Trianon által elcsatolt magyar területek.
2: Mindenféleképpen, de az ezt megelőző időket is színre kell vinni, és kutatni kell, ugyanis Trianon az eredménye egy folyamatnak. Az imént mondtam a téveszméknek az elültetését, aminek a követése felemészti erőforrásainkat. Tehát itt olyan jellegű sötétség volt, amikor én fiatal voltam a Trianonnal kapcsolatban, hogy azzal kötelező volt foglalkozni. Most azért már sokkal többet tudunk. Tehát az a téveszme, hogy a döntéshozók nem voltak tisztában a közép-európai etnikai viszonyokkal, ez nem igaz. Szándékosan hoztak igazságtalan határokat, mert ezzel fordították meg Ferenc József jelmondatát, a Viribus Unitiszt, az egyesült erőkkel. Átfordították az egymásnak feszülő erőkkel, mert ha igazságtalan határokat hoznak, akkor egymással leszünk elfoglalva, és nem fogunk össze. Lényegében bábok és gyarmatok leszünk. Azok is, akik megkapták a területeinket, és mi is. Tehát itt nyilvánvaló, hogy másképpen kell átnéznünk a történelmünket, és nyilvánvaló, hogy a politikában az olyan kezdeményezés, mint a V4, vagy annak az esetleges bővítése Horvátországgal, vagy Szlovéniával, más országokkal, az támogatandó. Az európai civilizációnak egy jelentős régiója vagyunk, és vannak közös érdekeink. Tehát itt azért nagyon át kell néznünk a történelmünket, nagyon sok dolgot kell újraértelmeznünk, és hát ehhez adjon Isten erőt nekünk.
1: És hát ebben a küldetésben azért az is fontos szerepet játszik, hogy jelenleg is folytat aktív vándorszínházi tevékenységet az Udvari Kamaraszínház. Meséljen egy kicsit arról, hogy milyen az ottani fogadtatása az önök történelmi előadásainak, mármint a határon túli magyar városokban.
2: Mindenhol fergeteges, hatalmas tapsokat kapunk, most legutóbb teltház előtt játszottunk Lendván, és mindig visszavárnak bennünket, felismernek, rendező úr, mikor jönnek ismét. Tehát egyszerűen egy elvárás van arra, hogy ismételten jönjünk, és én imádok úgy Erdélybe, mint Délvidékre, Lendvára, Felvidékre járni, mert az egy rendkívül lélekemelő küldetés. Hát nekünk az idén folyik ki a 4 éves támogatásunk, és hát most kezdünk el majd tárgyalni az új kormányzattal, hogy ugye lesz a jövőnk, vagy pedig az idén be kellene fejeznünk a tevékenységünket. Én nagyon remélem, hogy kapunk egy következő 4 éves lehetőséget, mert témából rengeteg van. Tehát az elmúlt 1000 év minden évtizedéből van legalább egy téma, amit színre kellene, hogy vigyünk.
1: És hát aki esetleg írásos formában is kíváncsi az Udvari Kamaraszínház történelmi darabjaira, az megteheti egy nemrég megjelent kötet révén, ugye, amit ön írt, és amiben 3 már ugye létező színmű van. Melyek ezek a darabok, illetve miért tartotta eleve fontosnak ennek a könyvnek a megírását?
2: Minden darab, amit megírtam, azt ki lehet adni könyvbe, mert azok szabályos színdarabok. És úgy gondoltam, hogy az Anzsú, a 18 és a Karád és a szerelem, Újszász és a világ, az kerüljön az első könyvbe, amit kiadunk. Tehát már több mint 200 helyszínen játszottunk a Kárpát-medencébe. Ezeket a színdarabokat oda is el kell juttatni, ahol esetleg nem voltunk, és az utókornak is meg kell, hogy maradjon. Ezért adtuk ki. Ebben a pillanatban a honlapunkon lehet őket megrendelni, és akkor kipostázzuk ezeket a könyveket, de hát elkezdjük majd a tárgyalásokat a könyvesboltokkal, tehát hogy ott is jelen legyenek. Azt még azért elmondanám, hogy az Anzsúhoz dr. professzor Bárány Attila írta a névmutatót, tehát hogy kik szerepelnek benne, és dr. Whitman Barnabás szintén egyetemi tanár írta a 18-hoz és a Karádihoz a névmutatót. Tehát ha történelem tanárok középiskolásokat hoznak el hozzánk, akkor az Anzsúnak a szünetében pontosan látom, hogy írják be a diákok a telefonba, hogy Dunazói Károly vagy Bölcs Róbert ki volt, tehát a szereplők. Na most ez már ott van akkor a könyvben. Viszont akkor mi elértük a célunkat, hiszen elkezdenek érdeklődni a diákok a jelenünket eredményező múltunk iránt, és az az igazság, hogy nekünk azért egy törzs közönségünk van. Főleg értelmiségiekből, de nem csak értelmiségiekből. Tehát most a Virágvasárnappal indítottuk az évadot, amit 2004. május 29-e óta játszunk. Bele sem merek gondolni hány év.
1: És reméljük, hogy még sok-sok évig fogják játszani azt a darabjukat is, ahogy még a továbbiakat is. Úgyhogy ezúton kívánok nagyon sok sikert az Udvari Kamara Színház új évadához, illetve hát akkor ezúton is szívből gratulálunk a Széchenyi Társaság díjához.
2: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az elmúlt percekben Andreasi Attila, Jászai Mari díjas rendezővel és íróval, az Udvari Kamara Színház vezetőjével, Szent Imrei Kristóf beszélgetett.

0: egyház a ferences rend alapítójához fűződő különleges kapcsolatára is rávilágít. A megnyitón Zsoldos Szilvia járt, ahol először Berhidai Piuszt, a magyarok nagyasszonya ferences rendtartomány tartományfőnökét kérdezte.
1: Közösségünknek nagyon fontos ebben a jubileumi évben, 800 évvel Szent Ferenc halála, tranzitusa után, hogy Assisi Szent Ferenc üzenetét minél több módon, minél többeknek megmutassuk, újra kimondjuk. És ennek az egyik lehetősége mindenképp a szépség, a kultúra. Így jött az ötlet is, és hál' Istennek meg tudott valósulni. Itt a Ráth lépcső galériában érdekessége, hogy jöttem, itt a Sándor palota alatt vagyunk, és a Sándor palota helyén 1400-es években a budai Szent János konvent állt, ferences rendház, és itt a közelben volt ferences rendházunk, ugye a Szent Ferencsebei templomnál, ide Margit körúti jelenlegi rendházunk sincs messze, de mégis ez a galéria, ez nem egy templomon belüli hely, hanem egy templomon kívüli, lehet azt is mondani, hogy egy profán helyen jelenjék meg ez a ferences üzenet, és Molnár Szép Pál művészetében fantasztikus módon megjelennek Szent Ferenc életének azok az epizódjai, amelyek ma is aktuális üzenetet jelentenek, Grecsótól kezdve a naphimnuszon át Alvernáig.
2: Mik ezek az aktuális üzenetek 800 év táblatából?
1: Az egyszerűséget mondanám először, hogy Assisi Ferenc fölismerte, megsejtette azt, amit az evangéliumban úgy hallunk, hogy csak egy a szükséges, hogy merjünk a Jóisten jelenléte köré szervezni mindent, merjük a Jóisten jelenléte köré szervezni az életünket, hiszen az evangéliumban ez az, amit tanulhatunk, az Úr Jézusban a Jóisten mindent megmutatott önmagából, és Ferenc így ragaszkodott az evangéliumhoz éppen ezért, és egy nagy felfedezése volt, hogy a Jóisten láthatóvá tette magát nekünk a teremtett világban, de a kultúrán, ebben a világban megjelenő szépségen keresztül is, és nem lehet olyan helyzete és olyan szeglete még az úgynevezett profán világnak se, ahol mi távol lennénk ettől a teremtő Istentől.
2: Molnár C. Pál művészetében, képein hogy jelenik meg Szent Ferenc?
1: Nagyon szép volt itt a kiállítás megnyitón Molnár C. Pál unokájának, Csillag Péternek. Ez az áttekintése, ahogy Molnár C. Pál munkásságán, meg életpályáján szinte átível Assisi Ferencnek a jelenléte, üzenete. Nagyon tetszik a világosság több képén. Cantico della Luce, a fény éneke, vagy a fények éneke. Nem véletlenül ez a kiállítás címe, mert valahogy ráérez Molnár C. Pál arra a Szent Ferenci felismerésre, hogy Isten láthatatlan ebben a világban, mégis így láthatóvá teszi magát. Magának Szent Ferencnek is az írásaiban, imádságaiban felfedezhetjük ezt a felismerést, hogy a naptestvér úr azért olyan nagyszerű teremtmény ebben a világban, akit mi tapasztalunk, mert a fényességével, a világosságával az Istenről hordoz jelentést számunkra. Például ez megjelenik egészen csodálatos módon ezeken a képeken. De lenyűgöznek egyébként azok a fametszetek is, amelyeket itt láthatunk szintén kiállítva, és amiket majd viszont láthatunk akár most a Fiorettinek a díszkiadásában, ami most itt a 800 éves jubileum alkalmából október elején megjelenik. Ugye Szent Ferenc virágos kertje, egy legenda gyűjtemény, igazából az első népnyelvi legenda gyűjtemény, ami hát nagy karriert fut be végig az elmúlt szinte 700 évben, és ugye ennek a Fiorettinak, legenda gyűjteménynek egy új magyar kiadását szerveztük meg Molnár C. Pálnak a metszeteivel, amely itt Magyarországon eddig még nem láthatott napvilágot.
3: Buzás Kálmán vagyok, a Ráth lépcső galéria tulajdonosa, kurátora.
2: Miért gondolták, hogy helyet adnak ennek a kiállításnak?
3: Igazából kultúra antropológiát tanítok évek óta, és ott az a lényeg, hogy mindig a hely a legfontosabb. Nem véletlen, hogy itt találta meg a helyét ez a kiállítás, azonban azért voltak előzményei, mert nem olyan régen római iskolát mutattam be egy előző kiállításon, ahol Molnár C. Pál, aki a római iskola első generációjának az egyik mondjuk, hogy tanítványa volt, vagy résztvevője, képviselője, is jelen volt. Amikor ennyire részletesen megismertem az ő munkásságát, akkor úgy gondoltam, hogy izgalmas lenne folytatni ezt a szériát, és ugyanezen pillanatban bekapcsolódott a ferences rend is, és aktualizálta a kiállítást, hiszen ebben az évben van a 800. évfordulója Szent Ferenc tranzitusának.
2: Illetve, hogyha már évforduló, akkor Molnár C. Pál halálának 45. évfordulója.
3: Az

0: évfordulókon túlmenően azt is gondolom, hogy éppen itt van az ideje az ilyen típusú kiállításoknak, mert néha úgy érzem, hogy lélekvesztőkben lavírozunk.
1: Hogyan válogatták össze a képeket, és miket láthatunk?
0: Nagy segítségemre volt a Molnár Cépál Múzeum. Amitől izgalmas ez a kiállítás, az az, hogy olyan képek is egymás mellé kerültek a rendszerben, amik feltehetően soha nem voltak egymás mellett, hiszen gyűjtők által gyűjtött képeket is megkerestünk, és templomokból is begyűjtöttünk műtárgyakat. Ilyen módon egy nagy merítésű kiállításról van szó, szinte teljes egészében Szent Ferenc tematikájú.
1: Mi az, ami önnek különlegesen érdekes volt?
0: A Szent Ferenc madaraknak prédikált című kép, amelyet én egyetlen egyet ismertem, nem olyan régen Virág Judit galériájában megjelent műtárgyat, és egyszer csak összetalálkoztam a Molnár Cépál Múzeumban is egyikkel, majd egyre másra, összesen 4 vagy 5 darabot ismertem meg ezekből a művekből, hiszen ezeknek voltak vázlatai, utóélete, egyéb munkák, ajándékok, amelyek megjelentek még Molnár Cépál életében, és így együtt ezeket látni, és azt a fejlődést, ahogy ő megfogalmazta a madarak énekét, a madaraknak prédikáló Szent Ferencet, ez egészen elképesztő.
1: Itt a kiállító térben egy hatalmas kalitka is megjelent, gondolom akkor ez nem véletlen.
0: Nem, és úgy gondoltam, hogy egy trúvájt beteszek a kiállításba, talán egy múzeumpedagógiai eszközt. Azonban ez nem az lett. Mindenki tátott szájjal tekintett az óriás kalickára. Ez nem egy különleges dolog eddig még, azonban amikor ott álltak és nézték a madarakat, érdekes volt, hogy a madarak az emberek felé fordultak, mint ahogy a mai kiállítás megnyitón a zongora művésznő felé mindegyik madár odafordult, lehajtott fejjel, és néma csöndben feszülten hallgatták a zenét. Nos, ugyanilyen volt az egyéb emberekkel a kapcsolat, és innentől kezdve úgy érzem, hogy ez egy misztérium, ami történik a madarak és az emberek között. Azt láttam, hogy az emberek valóban, mintha elkezdenének beszélni a madarakkal, és a madarak, mintha válaszolnának és reagálnának. Szent Ferenc legendája az nem kitaláció, hanem igaz, ige történet.
1: Csillag Péter, Molnár Cépál unokája.
2: 6 gyermek, boldog édesapja, és 18 unokánk van most érkezőben, van a következő. Nagyon nagy ajándéka Istennek, hogy körülvesznek bennünket ezek a következő nemzedékek, és hogy továbbadni azt, ami nálunk fölhalmozódott érték, és szolgálok Budapesten is a Szent Imre plébánián, Gellérthegy mellett, ahol élünk. Amúgy Veresegyházon vagyok állandó diakonusként, és idegenvezető az én polgári foglalkozásom. Ami ebből megmaradt mostanra, az, hogy tematikus budapesti sétákat szoktam vezetni Budastep néven.
1: Itt a Rát Lépcső galériában a kiállításnak a címe mi lett és miért?
2: Nagyon érdekesen Ferenccel együtt Molnár Cépál jelenik itt meg a falakon, és az a kiáltás címe, hogy Il Cantico della Luce, tehát a fények éneke, utalva a naphimnuszra, amely így összefoglalja Ferencnek az egész életművét, és Molnár Cépál pedig ennek a fénynek a megfestőjeként, grafikusként, fametszetben, tusrajzban csodálatos módon adja vissza ezt a ferences lelkületet. Amikor eljöttünk most, hogy megtekintsük a kész kiállítást, éreztük, hogy nagy meglepetések fognak érni, ismerve Kálmánt és Andrát, a feleségét, akár térbehozva egy kétdimenzióban megalkotott festményt, akár mennyezetre való vetítés, amikor a Batonyai templom mennyezet freskójáról szól az a kiállítási rész. Itt van egy általunk készített filmnek a folyamatos vetítése, az Örömhír az a címe, szintén Szent Ferencnek dedikálva, de tulajdonképpen a teremtés története egészen Jézusig, és mindez Molnár Cépál művekkel illusztrálva. A fametszetek, ahogy megjelent ennek a Fioretti illusztrálására készült fametszetek, ott vannak a szombathelyi Szent Erzsébet templom számára készített oltárhoz a tanulmányok, és ezek is egy kicsit egy ilyen kis külön kabinetben, a madarakról esett szó már, és megjelenik Molnár Cépálnak az a levele, amit 45-ben írt a Batonyai plébánosnak, hogy nagy lendülettel elfogott tavasszal újra a háború utáni első hetekben hozzá a Batonyai mennyezet freskónak a munkáihoz, és minden rendkívül ötletes. Úgyhogy nagyon nagy tisztelettel és nagy örömmel vagyunk itt jelen a Rátlépcső galériában.
1: Az itt kiderült a kiállítás megnyitón, hogy különleges kapcsolatban állt Szent Ferenccel Molnár C. Pál.
2: Tavaly voltunk egy Ferences Pedagógiai Napok nevű rendezvényen Mátra Verebé Szentkúton, feleségem Évi hitoktatóként ott előadást tartott, és ott találkoztunk Piusz atyával, Kardos Csongorral, így jött ebből ez a kiállítás, így jött ebből a Fiorettinek ez a díszkiadása, amely néhány napon belül megjelenik, és először Molnár C. Pálnak ezekkel a fantasztikus fametszeteivel, amivel 30-ban egy amerikai bibliofil kiadást illusztrált, ami több díjat is nyert abban az időben. Ez az ív akkor vált számunkra kézzel foghatóvá, amikor ezen a kiállításon keresztül szaladtunk Molnár C. Pál életművén, és kiderült, hogy a Ferenchez való kapcsolódásokat folyamatos díjak kísérik a kezdetek óta. 1926-ban kapott egy ifjúsági díjat a Szent Ferenc halálának 700. évfordulóján, volt egy nagy kiállítás, és ezzel indul ez a történet, ami hát tulajdonképpen élete végéig, sőt az élete végén átörökítette nekem ezt a csodálatos kapcsolatot, hogy az ő választott védőszentje az is Szent Ferenc.
1: Látható egy grafika, amivel kapcsolódnak a nagyapjával. Melyik ez, amit önnek ajánlott?
2: Ez egy személyesen nekem dedikált mű. 1980-ban a 25. születésnapomra ajándékozott meg vele, és akkor talán ő már lehet, hogy tudta, pontosan napra, egy évre rá lépte ő át a nagy kaput, az én 26. születésnapomon. És ettől kezdve ennek a műnek a jelentősége még nagyobb lett, de csak nemrég fedeztem fel, hogy ezzel ő akkor nekem átörökítette Szent Ferencet, akivel ezt a lelki kapcsolatot én is megtapasztaltam, mikor Assisiben voltunk, megéreztem az ő jelenlétét, és ma is nap mint nap imádkozunk az ő közben járó szeretetét kérve, és nagyon is megtapasztaljuk azt, hogy ő él, közben jár és segít, és én ezt az ajándékot nagyapámnak köszönhetem, aki ezt a rajzot egy olyan aláírással vagy felirattal dedikálta, hogy Peti unokámnak célzás nélkül, és rajta Szent Ferenc a madaraknak prédikál.
1: Esetleg van-e olyan családtag, akit a képzőművészet, a festészet így érdekel, vagy aki tovább viszi?
2: Művészettörténészek vannak, figyelgetjük az unokáinkat, van, aki nagyon szeret rajzolni, és nagyon szépen is rajzol, van egy-két unokánk, akiket látjuk, hogy nagyon szeretik a szépet. És ez nagyon fontos, a szépnek óriási üzenete van. Molnár C. Pál ezt mondja, hogy a szépség a boldogság kiapadhatatlan forrása azok számára, akik felfedezik hollétét, mindenütt elrejtőzik. Ő a szépség festője, és ezért a szép az nagyon-nagyon fontos az ő művein. És hogyha valamelyik unokánknál érezzük, hogy nagyon különleges érzéke van a széphez, az már óriási öröm.
3: Berhidai Piuszt, a Magyarországi Ferences Rend tartomány főnökét, Buzás Kálmánt, a Rátlépcső Galéria tulajdonosát, kurátorát, és Csillag Pétert, Molnár C. Pál unokáját hallották a Fények éneke című kiállításról. A tárlat december 30-áig tekinthető meg a Clark Ádám téri galéria nyitvatartási idejében. Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató adása ezzel véget ért. A szerkesztő Csóth Judit és a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is búcsúzik a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: Az elmúlt percekben a Promuzika leánykar felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Három óra van. Architektúra, barangolás az épített világban. Gyarmati Dóra műsora következik.
3: Századik születésnapját ünnepeljük a Budapest második kerületében álló Rózsadombi Krisztus Király templomnak. Ennek kapcsán egy konferenciát is rendeztek, amelyen előadó volt Fejérdi Péter építész. A Rózsadombi Krisztus Király templomról, talán ismertebb nevén a Rákóczi Jánomról fogunk majd beszélgetni, de először innen kezdeném, hogy önnek van-e kötődése ehhez a templomhoz? Mi a kötődése ehhez a templomhoz?
4: Igen, én gyerekkoromban a 70-es évek vége felé kerültem ebbe a templomba, amikor is egy fiatal atya azt a feladatot kapta, hogy alakítsa közössége a jelenlévő híveket. Ekkor a szüleim és az a generációval pár lelkesebb család úgy döntött, hogy akkor innentől kezdve ebbe a templomba járnak. Már én ott laktam a templomtól három házra, de a Felső Krisztina városi templomba jártunk korábban templomba. Így kötődöm ehhez a templomhoz, és azóta is ide tartozom ebbe a közösségbe. Így aztán építészként, talán nem teljesen véletlenül a templom sorsában az én életem alatt bekövetkező fontosabb változásoknak egy részében tervezőként, meg közreműködőként részt is vehettem. Így kerültem ebbe a konferenciába előadónak.
3: Az épület történetének 100 évéből akkor 50 évet körülbelül ön is látott, tehát nagyjából az épület életének a felét. Viszont ahonnan kezdjük, azt nem látta, nem láthatta. Az 1900-as évek elején kezdődik a története ennek a templomnak, és innen kezdődik az is, hogy miért is Rákóczi Jánom?
4: Korábban, már azt hiszem a 10-es években felépült a szomszédos telken egy érseki gimnázium mellé tervezett kollégium, ennek volt a neve a Rákóczi kollégium, és aztán emellé építették föl magát az iskolát, és a templom pedig ennek az iskolának és kollégiumnak volt a diákkápolnája. Ezt nagyon jól meg is rajzolta az az építészeti képlet, hogy a két épület egy átkötő folyosóval össze volt kötve elég sokáig.
3: Nagyon sokáig tartott az, amíg sikerült összeszedni a pénzt erre az épületre.
4: Igen, annak idején nagyon lelkes vezetők és nagyon lelkes diákok küzdöttek azért, hogy megvalósulhasson ez az épület. Erről tanúskodik például egy olyan fotó, ahol a diákok ássák a templom alapjait, és azt is tudjuk, hogy a 20-as évek elején, a háború után elég komoly infláció volt, hogy egyszer vagy kétszer, ha jól tudom, a teljes gyűjtött összeg el is inflálódott. Úgyhogy meglehetősen nehéz anyagi körülmények között zajlott az építés. Ehhez képest ez egyáltalán nem látszik a templomon, mert teljes díszítőfestés és társművészetek jelenléte érzékelhető, azaz egy befejezett művet látunk, nem pedig egy leszegényített, épp csak megépített valamit.
3: Nem csak abból érződik, hogy egy összefogás eredménye, hogy tényleg a diákok is részt vettek az épületnek a kiásásában, hanem az is, hogy a tervező Árkai Aladár vállalta azt, hogy díjazás nélkül valóban Isten dicsőségére vállalja a tervezést, és a kivitelezésben is talán részt vett.
4: Szinte biztos, mert a kivitelezést az építészek művezetésszerűen biztos, hogy követik, részben azért, mert izgatja őket, hogy mi lesz, részben meg szükség van arra a szakmai felügyeletre, ami eldöntésre váró pillanatokban, előre nem látható döntési helyzetekben egy biztos háttértudás mentén hozza meg a döntését, és ez biztos, hogy az építész kezében összpontosul, hiszen ő tudja a vonalainak az indító okait, hogy milyen erők tartják össze azt a házat.
3: 1924-ben elkezdődött az építkezés, Rákóczi fejedelemnek az emléke segített összegyűjteni a pénzt is, de az, hogy Krisztus Király kápolna lett végül, ez a döntés csak később született.
4: Akkoriban, meséli egy művészettörténész barátom, amikor a földi királyságok ideje leáldozott, ugye ez az első világháború vége körülbelül, akkor az egyház fontosnak érezte megerősíteni Krisztus királyságának az erejét és jelenlétét, és ezért jött létre Krisztus Király ünnepe. Sokáig úgy tudtuk, hogy a mi templomunk az első Krisztus királynak szentelt kápolna, azóta ebben elbizonytalanodtunk. Egy biztos, hogy az első között kellett, hogy legyen, hiszen előtte egy évvel hirdették meg ezt az ünnepet.
3: Át kellett tervezni ehhez egy kicsit a belső díszítést, hiszen amikor elkezdték az építkezést, 1924, Árkölyi Aladár akkor megtervezte, viszont ugye 1925 végén rendelte el 11. Pius pápa, hogy Krisztus királyt ünnepeljék, tehát tulajdonképpen az építés közben változtatni kellett ezért, nem?
4: Erről nincsenek információim, hogy az eredeti templomhoz képest változott volna-e valami. Az szinte valószínűsíthető, hogy a templom szentélynek a mozaikja az már a meghirdetett tartalomhoz igazodik, hiszen egy nagyméretű, egész szentélyt beborító Krisztus király mozaik látható, amit Nagy Sándor, a gödöllői művésztelep egyik jeles alkotója jegyez. Az is nagyon érdekes ezzel a mozaikkal kapcsolatban, hogy egy picit szokatlan módon ábrázolja Krisztust, a királyt, bár angyalok kínálják föl neki a magyar koronát, meg jogart két oldalról, mégis Krisztus keze nem ezek felé, az attribútumok, a hatalmat jelképező attribútumok felé fordul, hanem szelíden kitárja az egyik kezét, míg a másik keze a trónszék szélén nyugszik, és a kitárt kezét, amit szinte így mutat felénk, azon a sebe látszik, a szegeknek a nyoma. És ez feltehetően ennek az újra értelmezett királyságnak egy nagyon tudatos ábrázolása. Ismerünk elég sok pantokrátor ábrázolást, ugye az ortodoxiának ez egy fontos témája, nagyon szeretjük is, de azokban egy icipicit másképp jelenik meg. Egyébként nagyon hasonló, ott sokkal történelmibb és előírásnak megfelelőbbek a kéztartások, mozdulatok. Ebben van egy ilyen latinos lazaság, meg szelídség, és egy pici szabadság arra nézve, hogy ezt hogyan is értelmezzük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha más nem, akkor a mozaik biztos, hogy reagált erre a pontosításra, hogy ez a Rákóczi Jánom kápolnája, de Krisztus király templom.
3: Lépjünk akkor kicsit ki, először az épületen belül, aztán visszatérünk majd belőle, de hogyha ránézünk erre az épületre, akkor egy kicsit olyan erőszerű vastag falak vannak, de az ablakok mégis csúcsívesek.
4: Az építészeti stílusról megosztanak a vélemények. Vannak, akik azt mondják, hogy ugye ez egy orientalista épület, amiben keleties motívumok gazdagon szerepelnek, azon belül meg talán nem is következetes, mert vasbeton szerkezetű a ház, vagy sok vasbeton van benne, a födémek meg a pillérek vasbetonból vannak, mégis a födémeket kosárgörbe ívű boltozatnak tűnő mezők gyámolítják, amik feltehetően csak pusztán a forma kedvéért kerültek oda, hogy mondjuk a nyers vasbeton szerkezet helyett valami ismerős, szerethető motivumot lássunk. Ilyen értelemben ez nem egy stílustiszta ház. Szokták is emiatt kritizálni, hogy annak idején ez már éppen egy kifutóban lévő gondolkodásmód volt. Ez a művészettörténészek dolga, hogy ezt megítéljék. Azt gondolom, hogy minden korban ennek van jelentősége, hogy abban a pillanatban ez egy példaértékű ház, vagy egy követő magatartású ház, vagy milyen ház, tehát hogy az akkori társadalmat ez hogyan mozgatja. De 100 évvel később ennek a jelentősége jóval kisebb, mint amikor épült. Ma én szerintem nem az újdonság érték mentén mondjuk ki azt, hogy ez egy jó ház, hanem a 100 év tapasztalat alapján azt mondjuk, hogy ez egy elég jó ház, mert 100 éve használjuk, és reméljük még sokáig fogjuk. És innen már nem látszanak, már elcsitultak azok a szakmai viták, vélekedések, amik akkor feltétlenül lázba tartották a szakmai jelesebb képviselőit, hogy Árkai mekkora alkotást hozott létre. Mi azt gondoljuk, hogy elegendően jó.
3: És hogyha a használók így gondolják, akkor az a lehető legjobb. Hogyha belépünk az épületbe, ha a színeket nézzük, akkor a vörös, a kék és az arany. Van ennek rímelése arra, hogy Rákóczi zászlajában is a kék és a vörös szín megjelenik?
4: Mi egyértelműen azt gondoljuk, hogy kell, hogy legyen. Igen.
3: A Szentélybolt évén ugye Krisztus királyt ábrázol a mozaik kép, és van két oldalt, két festmény.
4: Azokat Smigelszky Oktáv készítette, és azok nem is festmények, hanem cementfreskók. Az egy különleges technika, amit én máshol nem láttam, de ez az ember kitalálta, hogy előre gyártottan készít freskót, azaz ez darabokból áll össze, amiket ügyesen vaskampókkal rögzítettek a falhoz. és az egyes darabok között vékony fúga látszik, tehát egy izgalmas technológia, ami benne nekem nagyon szerethető és bájos, hogy ránk maradt egy leírás, amelyben az alkotó leírja, hogy 50 év múlva hogyan kell karbantartani az ő munkáját. Tehát nagyon nagy reményekkel és hittel megalkotott dolog, hogy ennek lesz jövője. És szerintem maga az alkotás jól is bírja az időt, hasonlót nem láttam, tehát azt képzelem, hogy nem hozta be az üzletileg hozzáfűzött reményeket, hogy ez forradalmasít valami technológiát, de egy ilyen bájos és csodálatos kísérlet.
3: És milyen instrukciókat adott?
4: Mondjuk a felülettisztogatás, hogy ne lekoptassuk róla az anyagot, ahhoz voltak ebben szép mondatok meg gondolatok.

0: Egy háromhajós templomról beszélünk, és mindkét oldalon karzat van.
1: Az építés pillanatában biztos vagyok benne, hogy ez a nagy létszámú diáksággal függött össze, hogy viszonylag kicsi alapterületű templomban nagyon sok embernek be kellett férnie egyszerre. Ez amióta az egyházközség vagy a kinti utcai híveknek szól, azóta ugye lehetett több misével kompenzálni a helyhiányt. Gyakorlatilag a karzatok nincsenek aktívan használatban, de föl szabad menni, és ahogy kedves mesteremtől, Török Ferenctől tanultam annak idején, ő nagyon szép templomokat tervezett még a szocializmus évei alatt, hogy az a jó templom, ahol sokfajta helyzet van, mert ahányan vagyunk, mindannyian másfajta helyzetben érezzük jól magunkat, és az fontos, hogy az ember, amikor imádkozik, akkor biztonságban érezze magát, hogy van, aki szeret előreülni, van, aki szeret elbújni, van, aki már az ajtó környéken megállna, és van, aki fölhúzódik a karzatra, és onnan leselkedik lefelé. Ez a templom mindezeket a helyzeteket biztosítja, úgyhogy ilyen értelemben a karzat az jó helyen van, azt páran használják is. Az egyik oldali karzatot pedig iskola múzeumként hasznosítottuk, mert hogy rengeteg tárgyi emlék maradt ebből a korai, a háború előtti időszakból, aminek gyönyörű relikviái néha elő-elő bukkannak. Most is a napokban egy takarításkor találtunk valamilyen iratot, ami érdeklődésre tart számot. Egy eredeti, talán Károly király aláírásával aláírt szándéknyilatkozat. Szóval valami történelmi érdekesség, ami egyszer csak kipottyant az egyik könyvből.
0: A hajókat elválasztó boltívek díszítő festésén pedig bibliai jelenetek vannak?
1: Az oldalhajóknál az íveket később átfestették. Ugye az eredeti festés, ez a sötétkék, sötétbordó, aranytónusú, főleg geometrikus mintákat tartalmazó, a templom főhajójának, mennyezetének a formavilágát tovább író falfestés volt. Ezt feltehetően sötétnek érezték, ami egyébként a templom dramaturgiájának fontos része volt, hogy sötét legyen a templomhajó, és a 70-es években átfestették világos színűre, és akkor kerültek rá ezek a növényi ornamentikával felszerelt néhány állat, és majdnem minden mezőben van valamilyen bibliai attribútum, vagy egy evangélista, vagy valami szentnek az attribútuma, vagy valaminek a jelképe. Tehát ha a kérdés arra utaz, hogy van-e ilyen tematikusság benne, van, de ez nem az eredeti építészeti koncepciónak a szerves része.
0: Ami még engem megragadott a templomban, a famennyezet, egy ilyen lapos famennyezet, és ott is emlékszem, hogy vannak valami díszítése.
1: Nem is annyira lapos, hogyha az ember alaposabban nézegeti, akkor azt látja, hogy a letámasztási pontoknál egy lefelé lépcsőző keresztmetszete van ennek a deszkaburkolatos mennyezetnek. Amúgy alapvetően geometrikus mintázatú, csak nagyon gazdag ez a bordó-arany-kék színezés, és elég erős bordák hordják a deszkát, talán emiatt tűnik olyan gazdagnak. Ebből kifolyólag elég jó a templom akusztikája, mert nincs benne olyan fajta visszhang, ami az érthetőséget, a beszédet, vagy az ének zene érthetőségét befolyásolná. Úgyhogy itt még néha lemezfelvételek is készülnek.
0: Olvastam, hogy a Pécsi Angster gyár gyártotta az orgonát, és a harangot azt Szlezák László harangöntő műhelyében készítették, és van egy harangjáték is.
1: Először még az orgonára mondanék két mondatot. Ez egy közepes kategóriájú Angster orgona, ami ide készült, és a templomunkban kántorként sokáig dolgozott a spányi család, akinek egyik jeles képviselője Spányi Miklós, aki orgona és csemballó művész, meg oktat is sok helyen, és Miklós egy orgona készítő barátjával összefogva ezt a kicsit, azt mondhatom, hogy commerce Angster orgonát áthangolta egy barokk orgona karakterévé. Egész pontosan nem tudom elmagyarázni, ez miből áll. Lényeg az, hogy megosztotta az orgonista társadalmat, mert van, aki az eredetit szeretné hallani, van, aki meg azt mondja, hogy ezen lehet bizonyos Bach darabokat autentikusan eljátszani. Nekünk nagyon jó, ahogy Miklós beállította, és mivel olyan lelkesen tud erről beszélni, hogy el is hisszük, hogy ez egy jó döntés volt. A harangjátékot azt valamikor 36-ban rakták hozzá a templomhoz. Az egy ilyen érdekes szerkesztésű valami, sosem működött igazán hibátlanul. Emiatt sok gond van vele, a háborúban megsérült, aztán újra gyártották valamikor a 2000-es évek környékén, és azóta is számtalan baj van vele. Az egyik legérdekesebb sztori, ami engem elbűvöl, hogy most nem olyan régen beszorult valamelyik szent, kiakadt a lánc, motor, összetört egy-két szobor, tehát komolyan hozzá kellett fogni a restauráláshoz. És a közösségünk egy másik építész tagja, aki meg bútor restaurálással is foglalkozik, nagyon-nagyon nagy műgonddal, az egyetemi kapcsolatait is latba vetve, tökéletesen, tehát műemléki gondossággal restaurált az amúgy egyáltalán nem műemléki színvonalú szobrokat. És a legszebb történet az volt, hogy Gellért keze, ami talán letört, azt nagyon ügyesen visszarakták. És az első próba üzemkor kiderült, hogy Gellért keze nem fér ki a lukon. Pedig tökéletesen másolták le az alkatrészeket, és akkor derült ki, hogy feltehetően eredetileg is elszabták szegény Gellértet, és akkor le kellett fűrészelni a kezét, kicsit elforgatni, tehát már az első pillanatban volt egy ilyen torzítás, torzóság benne, amit a mostani restauráláskor kijavítottak megint rosszra, így aztán ismét neki kellett állni operálni szegény Gellértet.
0: Mert hogy a magyar szentek jelennek meg a harangjáték alatt, ugye?
1: Igen, árpádházi szentek, meg Gellért püspök, meg egy magyar diák, meg a felvidéki magyar vértanúkból kettő.
0: Amiről eddig beszélgettünk, már abból is kiterült, hogy ez nem egy egyszer elkészült épület 100 évvel ezelőtt, és azóta nem történt vele semmi, hanem egy folyamatosan élő organizmus, ami nyilván együtt él magukkal a hívekkel. Ugye nagyon nagy változás lehet az államosítás az életében a plébániának, mert hogy akkor meg is szűnt az iskolával való kapcsolat.
1: Igen, hát olyannyira, hogy elfalaszták az átkötő folyosót, és előbb-utóbb a templom oldaláról egy WC került az átjáróba. Vehetjük szimbolikusnak is ennek a megjelenését a templomban. A rendszerváltoztatáskor derült ki az egyházközség számára, hogy valójában a szocializmusban olyan gondatlan és rendezetlen adminisztrálás zajlott, hogy a földhivatalban egy akkora telekterület volt az egyház számára meghagyva, ami kisebb volt, mint a templom alapterülete. Miközben egy kertet és még egy paplakot is használtunk hittanteremként. Úgyhogy aztán ezeket így rendezgetni kellett, de innentől kezdve pozitívabban történt, mert végül is mindent sikerült szépen elrendezni.
0: Végül 2000-es évek elején meg is szüntették ezt a már befalazott folyósót, és akkor történt az épületen is változtatás.
1: Igen, 2003 körül volt egy építészeti tervpályázat a Rákóczi Gimnázium nagy rekonstrukciójára, amit az építésstúdió Keller Ferenc és Cságoli Ferenc Sólyom Benedek munkaként elnyert, és akkor olyan mértékű bontást kellett a Rákóczi gimin végrehajtani, ami mindenféleképpen az átkötő folyosó bontását is eredményezte. És akkor az építészek megkeresték az egyházközséget, hogy mit választ a közösség, hogy ők lebontják ezt az átkötő folyosót, és ha fölépült a gimnázium, akkor formahűen visszaépítik, vagy pedig azt a költséget, amit ez a bontás építés jelent, azt másképp akarja esetleg a közösség kamatoztatni. És akkor némi tanakodás és vívódás után, ugye ami az emlékezet és az emlékeztetés szembeállítva az élet adta a helyzetekre való reagálás között. Végül is a közösség úgy döntött, hogy inkább az előrefelé mutató gondolatok mentén fogalmazza meg a kérését, azaz a keskeny, egy méter széles átkötő folyosó helyett egy sekrestye előtti kibővítettebb előteret kért, valamint az időközben megépült akadálymentes bejárat mellé egy akadálymentes használatra alkalmas WC-t. És ezt a Rákóczi Gimnázium építése pillanatában tulajdonképpen ajándékban meg is valósíthattuk.
0: 100 éves az épület, ezt a hívek is számon tartják? Tehát van erről párbeszéd, figyelnek erre, mennyire él ez együtt az épület és az ottani híveknek a története?
1: Hogy ki hogy viszonyul a múlthoz, azt nem tudom. Az is izgalmas, hogy ki hogy viszonyul a múltbéli átalakításokhoz, amik ennek az épp hogy 100 éves háznak az életében is meglehetősen nagy számban jelen vannak. Egy biztos, hogy minden átalakításról azt gondolom, hogy valamilyen módon az akkori használati igényeknek való megfelelés vezethette az átalakító gondolatait, és ilyen értelemben egy jófajta lenyomat, egy jófajta önarcképe egy-egy kornak az, ami akkor történt a házzal, ahhoz, hogy hogy viszonyulunk a saját múltunkhoz, és mit gondolunk a saját jövőnkről.
0: Vannak még feladatok, amiket most így a 100 éves épülettel kapcsolatban tenni kell?
1: Feladatok mindig vannak, de nem minden feladat ilyen horderejű, nem minden ilyen eszmei megfontolást igénylő, mert az, hogy mondjuk ez a ház duzzadó agyagon áll, és ez például a mostani szárazság okán jelentős talajmozgásokat is jelent, amiből következnek repedések, amiket meg kell javítani. Ezek feladatok, amiket ha egy közösség gondos gazdája egy háznak, akkor erre folyamatosan figyelni, áldozatosan költeni vagy dolgozni kell érte, hogy megmaradjon. De ezek, hála Istennek, nyomtalanul tűnnek el, vagyis ha nincs nyoma, akkor azt jelenti, hogy jó gazdája van az épületnek. A nagy átalakítások, amik mondjuk a templom átfestése, vagy a szentély II. Vatikáni zsinathoz való igazítása, ezek a komoly, építészetileg is komoly döntések, amelyeknek a velejáró hasznaival vagy hiányaival együtt kell aztán később is élni.

0: Elhangzott az architektúra. A 100 éves Rózsadombi Krisztus Király templomról, a Rákóczi Jánomról Fejérdi Péter építésszel beszélgetett a szerkesztő Gyarmati Dóra. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila volt.
1: Az architektúra a nemzeti kulturális alap támogatásával készült.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra 30 perc. Mondd el te is. A Váci Egyházmegye idén ünnepli alapításának 1000. évfordulóját. Ennek alkalmából szeptember 19-én Vácott jubileumi napot rendeztek, amelynek esti záró programja az Együtt építjük című nagyszabású produkció volt. A Meskó Zsolt által írt és rendezett történelmi játék több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatta be az egyházmegye történetét korhű jelmezekben. Az előadás főpróbáján készített összeállítást a szerkesztő Takács Bence.
3: A Váci Egyházmegye Együtt építjük nagyszabású produkciójának a főpróba szünetében kérdezem a fiút és a lányt, vagy a lányt és a fiút. Két ifjúról van szó, egy gyors bemutatkozást hadd kérjek.
4: Homma Bálint Kornélia vagyok, 16 éves, a Szent László Gimnázium médiatagozatos diákja.
3: Tehát te médiatagozatos vagy, innentől kezdve neked ez nem testidegen?
4: Igen, pontosan.
3: Fiú?
5: Én Kalec Ábel vagyok, 15 éves, és a Váci Bartók Pikéti zeneművészeti iskolába járok.
3: Ugye főpróbán vagyunk majdnem túl, még nem teljesen túl. Hogy érzitek magatokat? Tehát ez egy nagy vállalás, 500 szereplő mozog a színpadon, ti pedig vagytok egy-egy szereplőnek, főszereplőnek a hangjai.
4: Eleinte fel se fogtam, és nem is éreztem így a súlyát, hogy mire vállalkozom, és teljesen véletlenszerűen jelentkeztem ebbe az egészbe. És csak így a próbák folyamán jöttem rá, hogy ez egy mekkora nagyszabású rendezvény és előadás lesz, és nagyon hálás vagyok, hogy az egyik főszereplő hangja lehetek.
3: Fiúként ugyanez?
5: Majdnem teljesen ugyanez. Nálam tökéletesen véletlenül érkezett a felkérés, ugyanis én eredetileg a Váci Cecília kórus tagjaként jöttem volna szerepelni, majd a rendező Meskó Zsolt szólt, hogy a fiú hangja váratlanul lemondta a megbízatást, és így egy ilyen rövid válogatás után kiválasztott engem, és megkért arra, hogy ugorjak be így a fiú hangjaként, és így próbáljam meg végig csinálni ezt az egész nagy megmérettetést és előadást.
3: Mennyit éreztek ti abból, vagy mit éreztek ti abból, hogy a szlogen is az, hogy együtt építjük, közösséget építünk, és itt tényleg 500 fő a próbák során is, meg főleg itt az utolsó időszakban egy nagy közösségé vált. Nektek fiatalként ez milyen élmény?
4: Maga így a jelenben, hogy összerakjuk az előadást is, érződik a rengeteg ember és település és városról, ahonnan érkezett mindenki, hogy mennyire egy összetartó közösség, és hogy tényleg mennyire együtt dolgozunk. És maga a történet, amit így a 1000 éven keresztül így feldolgozunk, hogy hányan fogtak össze, és hányszor jött valaki, aki megmentette az egyházmegyét.
5: Számomra ez egy nagyon-nagyon életű érzés, hiába, hogy egy szlogen. Én úgy érzem, hogy ezt megélem mindúgy, hogy bármelyik segítő, asszisztens nagy kedvességgel, vagy bármelyik szereplő fordul hozzánk, úgy érzem, mintha egy nagy család részeként élnénk meg ezt az egész előadást.
3: Mennyit érzékeltek ti egyébként a színpadi létből? Tehát ugye ez egy nagyon nehéz feladat, hogy van egy szereplő, aki...

0: megjeleníti vizuálisan a szerepet, magát, és neked pedig hozzá kell alkalmazkodni hangban.
1: Nagyon el tudom magam előtt képzelni, ahogy a szöveget olvasom, és ahogy látom így, hát kicsit oldalabbról is a többieket.
0: Jól látható, hogy a nézőtéren is ez nem egy riasztó szám, de több mint 1000 szék van kihelyezve. Szerintetek ezzel a grandiózus produkcióval sikerül megszólítani veletek egykorú fiatalokat esetleg?
1: Én úgy gondolom, hogy természetesen azért egy nagy volumenű előadásra számíthatnak a nézők, fényekkel, nagyon jó hangokkal, színészekkel, és hát azért az egésznek a lényege ugye az egyház, ami itt Vácon egy, mondhatni, hogy egy alapköve a városnak és a város történelmének, és én ahogy itt észrevettem az utóbbi időkben, hogy rengeteg fiatalt bevonz most már az egyház, és szerintem ez tökéletes módja annak, hogy még több fiatalt megszólítsunk.
0: Ez azt jelenti, ha te is egyetértesz vele, hogy hétfőn jó lesz bemenni a suliba és mesélni, hogy kérem, én több mint 1000 ember előtt voltam.
2: Azt gondolom, hogy ez mindig egy jó érzés, és főleg egy ilyen cél miatt így végképp egy nagyon jó érzés. Nem feltétlen fogadja minden velünk egykorú ugyanúgy ezt az egészet, és valakinek ezt így nem hagyja meg a lelkét, és abszolút nem tudja megszólítani, viszont azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal van, akit ez meg tud szólítani, és így végképp meg tud szólítani a Jóisten.
0: Akkor mondható, és nem akarok magasztos szavakat a szátokba adni, de ez egy szolgálat?
2: Igen, én abszolút úgy tekintek rá, hogy ez egy szolgálat a Jóisten felé.
0: Itt ülök Vácott, a Váci Egyházmegye. Együtt építjük grandiózus ünnepén, a főpróba után, egy olyan főpróba után, amely egy közösségi színjáték 14 képben vagy 14 színben, és a Váci Egyházmegye 1000 éves évfordulójára íródott, amely koncepciót egyébként Gáborné Ház Andrea készítette, a szövegkönyvet és az egész kreatúrát pedig Meskó Zsolt rendező állította össze, mellettem pedig az angyalt megtestesítő Krisz László. Te hogy fogadtad a felkérést? Mennyire lepett meg, amikor Meskó Zsolt felhívott, hogy vagy felhívott?
3: Hát nem, volt egy közösségi felhívás, és én akkor éppen végeztem az Aporiumos Katolikus Főiskola drámajáték vezető szakán, és akkor ez ugye tavasz végén, nyár elején volt, és akkor volt egy ilyen felhívás, és akkor úgy gondoltam, hogy jelentkezem a közösség miatt.
0: A közösségi élmény miatt, de azért ez egy hosszú út volt. Tehát a közösségi élmény lehet, hogy ma este összeáll, a szívekben megszületik, de idáig azért verejték, tehát színházi próbák kellettek.
3: Az biztos. Volt olyan próba, amikor 11 órát voltunk ott, vagy 8 órát. Ez kimerítő volt, de ahhoz képest, ami az egész pasiójátéknak az üzenete, az a lelkiség, azt szerintem megérte részemről.
0: Említetted, hogy volt, hogy 11 órát próbáltatok. Én hozzáteszem, hogy volt, hogy olyan tűző napon, ami az embert is próbára teszi, fizikailag is, és persze szellemileg is. Neked ez fizikai jelenlét főként, de szellemileg is ott kell lenni.
3: Mivel az angyalt alakítom, és minden jelenetben az angyal ott van, és ő irányítja lényegében, illetve ő mutatja be a két fiatalnak az elmúlt 1000 évet, különböző időszakokra bontva, ezért igen, hát ott kell lenni, de én ezt úgy vettem, mint egy jobb forgatást, ahol filmforgatást, ahol körülbelül ugyanezek a viszonyok, 5 perces jelenet után másfél órás kamera átállás van, és hát addig bizony a színésznek, hogy így mondjam, ezt el kell viselnie.
0: Színészként vállaltad, táncosként vállaltad, rendezőként vállaltad, tehát mi az, ami téged ebben nagyon motivált a közösség építésen túl?
3: Alapvetően úgy gondoltam, hogy amikor megkaptam a szövegkönyvet, hogy akkor ezt az angyal fogja mondani, és akkor találkoztam veled, és te voltál is, mert én így utólag azt mondom, hogy sokkal jobb, hogy te vagy a hangom, mint az én saját hangom, és hát tulajdonképpen igazából átélve a narratívát, vizuálisan megjelenítve egyfajta mimikával, gesztikulációval, testbeszéddel, egy pici pantomimmel jelzem, amikor az angyal beszél, illetve hát amikor pont a te hangodat hallja a kedves néző. Nem szeretem, amikor valaki példát mutat. Én fiatal koromban főiskolás voltam, akkor nekem például olyan énekes akartam lenni, mint a Mario Lanza, nem lettem nyilvánvaló, de példaképpen ő volt. Olyan táncos akartam lenni, mint Fred Astaire vagy Barisnyikov, nem lettem, de a példaképű ők voltak. Olyan színész akartam lenni, mint a Sinkovics, Darvas, Latinovics, nem lettem, de a példaképeim ők voltak. És ez azért fontos a mai fiataloknak, hogy abszolút nem mindegy, hogy kik a példaképek, mert a példaképek meghatározzák az irányt, a törekvést, az, hogy mit, mennyit akarok belefektetni, hogy valaminek a birtokába, ugye a tudás birtokába jussak.
0: Említetted, hogy a darab narratívája egy kicsit, hát végül is rajtad múlik, mert ugye te vagy az angyal, aki minden egyes jelenetet a két fiatalnak bemutatsz. De közben 500 főt vezényelsz. Ez mekkora felelősség?
3: Hát igazából én nem érzékelem. Szerintem én egy fogaskerék vagyok a nagy képbe. Ide tartoznak a hangok, a fény, a jelmez. Tehát a néző szemében, fejében áll ez össze. És ennek egyik részese vagyok csupán. Fontos, de egyik részese.
0: Amikor elkezdődtek a próbák, én jártam az első próbák egyikén, és ott azért nem biztos, hogy már látták a szereplők, hogy ebből mi lesz, mekkora monumentális vállalás egyébként. Te láttad a tervasztalokról, hogy ebből lehet egy ekkora grandiózus mű?
3: Bólogattam a fejembe, hogy ebből 5 próba alatt, és akkor, ahogy egyre jött egyik próba a másik után, akkor kb. A harmadiknál éreztem, hogy na, ebből tényleg lehet valami, de ez olyan óriási vállalás, hogy fogja magát egy rendező, megtalál ez egyházmegyét, egy 1000 éves egyházmegyét, azok elkezdik támogatni, tehát egy kultúra, vallási kultúra születik, és akkor itt van több mint 500 önkéntes az ország minden területéről, és ezek eljönnek, kiteszik a szívüket, lelküket. Szerintem ez önmagában csod.
0: Telefonon már az előadás után beszélgetek Gáborné Ház Andreával, aki az egész koncepciót kidolgozta. Tiszteltel köszöntöm, és első kérdésem rögtön az, hogy hogy jött maga az ötlet, hogy a Váci Egyházmegye 1000 éves évfordulójára egy ilyen grandiózus műsort, egy ilyen grandiózus előadást álmodjanak meg?
4: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Én külföldi tanulmányaim alatt találkoztam ezzel a lehetőséggel, hogy a színjátszásnak van egy közösségi dimenziója, és nagyon komolyan lehet közösségi építésre használni. Magam is részt vettem kisebb-nagyobb ilyen produkciókban. Innen jött az ötlet, hogy próbáljuk meg egy ilyen 1000 éves évforduló alkalmából színre vinni az egyházmegye történetét, és ez ne elsősorban ne profi művészekkel, vagy ne egy hivatalos produkció meghívásával valósítsuk meg, hanem szólítsuk meg az egyházmegye híveit, plébániait, közösségeit, hogy vajon ők szívesen részt vennének egy ilyenbe. Én azt is tapasztaltam akkor, hogy ha valaki a saját közösségének, településének a történetét viszi színpadra, és ennek a kialakításában részt vesz, akkor ez egy nagyon komoly identitásképző elemmé tud válni, és meg tudja erősíteni a közösséghez tartozását, a hitét, a lelkesedését, és sokkal nagyobb örömmel fog a későbbiekben részt venni ennek a közösségnek az építésében.
0: Mi az előadás után beszélgetünk, ez fontos tényező. Sikerült megvalósítani ezt?
4: Szerintem esély nélkül mondhatom, hogy várakozáson felül jól sikerült ennek a megvalósítása. Már önmagában az a tény, hogy közel 500-an jelentkeztek erre a szereplésre, erre az előadásra, ez engem is meglepett. Végig kitartott ez a csapat, jöttek a próbákra, és mi az elején mindenkinek elmondtuk, hogy elsősorban itt az a cél, hogy tanúságtevő előadást készítsünk. Másodlagos cél pedig az, hogy ők egymás között megtapasztalják ezt a szeretett közösséget, amiről nekem meggyőződésem, hogy lejöhet a színpadról, lejöhet az előadás minőségéből, és kompenzálhatja azt a hiányosságot, amit az amatőr lét és esetleg az amatőr szereplők esetlensége mutat. És azokból a visszajelzésekből, amit a szereplőktől kaptunk, egyértelműen az derült ki, hogy ők megérték ezt a közösséget, hogy nagyon sokat jelentett nekik, hogy boldogok ettől, egymásra oda tudtak figyelni, hogy ezt az empatikus jelenlétet, az egymásra figyelést és a közös alkotás örömét tudták megtapasztalni.
0: Hányan voltak, honnan jöttek, és hogy nézett ki maga a próba folyamat?
4: 32 település, illetve plébániai közösség hívei jelentkeztek. közel 500-an, hogyha beleszámolom azokat a segítőket, akiket úgynevezett öltöztetőként kértünk, hogy kísérjék a csoportokat, akkor 504 fő volt június végén, vagy a teljes jelentkezői létszám, ebből páran mozsolódtak csak le ilyen olyan okok miatt. Összességében nagyon kevés próba alkalmunk volt. Egy alkalom volt a kiemelt szereplőknek, és utána egy-egy alkalom volt, amikor mindenki megfordult, és a jeleneteket a rendező beállította. Utána pedig a harmadik alkalom, maga a fő próba napja, amikor többenetben tudtuk átpróbálni, vagy tudták ők átpróbálni Meskó Zsolt író rendező segítségével a jeleneteket, és gyakorlatilag ezt követően már csak az előadás volt, ami hát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon kevés ahhoz, hogy egy jól begyakorolt előadás színpadra kerüljön, és mégis megtörtént a csoda, de ez köszönhető a szereplőknek az odaadottságában és a fegyelmezettségében.
0: Meskó Zsoltnak voltak tanácsadói is. Ha megnéz az ember a szövegkönyvet, akkor ezek autentikus szövegek.
4: Több hónapos kutatási folyamat előzte meg azt hogy Zsolt megkapja ezt a vázat, amihez ő a szöveget megalkotta. Egyháztörténészek, muzeológusok, könyvtárosok segítettek nekem abban, hogy megnézzük, hogy mely időszakok, mely jelenetek lehetnek érdekesek. Való igaz, hogy minden olyan történelmi pillanat, ami színpadra került most, és dramatizálva lett. Ezek megtörtént események, tehát a krónikák ezeket feljegyezték. Én nagyon köszönöm ezúton is ezeknek a kollégáknak, akik segítettek a gyűjtésben. A többi pedig a rendező, író rendezőnek a hozzáadott értéke, aki bele tudta álmodni ezekbe a figurákba azokat a gondolatokat, megéléseket, amik hitelesítették az ő jelenlétüket.
0: Érdekes egyébként, hogy a narratíva, ugye végigmenjünk 1000 éven, és hogy minden fontos történelmi állomásnál Vác meg tudott jelenni. Mennyit kellett ehhez kutatni?
4: Nekem körülbelül 3 hónapban ebben a történelmi tablóban. Nyilván rendelkeztem már némi háttérismerettel itt az elmúlt évekből, de nagyon sokat segített az, hogy kaptam újabb olvasmányokat, és nagyon sokat konzultáltam személyesen is, és különösen az egyik levéltáros egyháztörténész kollégával, akinek nagy rálátása van a teljes 1000 évre. Hát tehát a Váci Egyházmegye Szent Istváni alapítású a hagyomány szerint, és Vác első perctől kezdve az egyházmegye székhelye, püspöki székhely volt, székesegyházat építettek ide, tehát nyilván ilyen szempontból az egyházmegye központjaként, püspöki székhelyként tudott működni, és a legfontosabb események ide koncentrálódtak. És én azt gondolom, hogy ezt ma a váciak is elismerik, hogy maga a város, akár a fizikai kialakítását tekintve meghatározó épületek, ezek mind a püspököknek, az egyháznak köszönhetően állnak nagy részt. Tehát a barokk arculatot, ugye a mikazi püspöknek köszönhetően alakították ki, és ez ami meghatározó ma is a városképben.
0: Azt a kedves hallgatóknak érdemes elmondanunk, ugye ez egy vizuális műfaj is egyben, hogy mindenki korhű jelmezben volt. Ezt hogy sikerült megoldani? 500 szereplőről beszélünk.
4: 500 szereplő, aki ráadásul minimum 2 szerepben megfordult a színpadon, tehát a jelmezek ennek megfelelően duplázódtak. Ezt az író-rendező stábja hozta, akik rendelkeznek egy hatalmas jelmezraktárral. Voltak jelmezek, amiket pluszban kellett most megvaratni, esetleg egy-kettőt kölcsönözni. Mi magunk is szolgáltatunk hozzá liturgikus öltözettek tárából néhány jelmezt, de alapvetően ez a stábnak a hozzáadott értéke volt az előadáshoz.
0: Előadás előtt egy órával majdnem teltház volt a nézőtéren. Ön mit érzékelt ebből? Tehát elég volt a kirakott székek száma?
4: Összesen 2000 széket raktunk ki, és ezek megteltek, és körben körülbelül ez a tér 2/3-át vette le, de mögötte az 1/3-on végigálltak az emberek körben, a téren, hátul, a fűven. Én azt gondolom, hogy legalább 3000 ember volt kíváncsi erre az előadásra. Ilyen előadás nem volt még Vácon. Önmagában maga az, hogy a Székesegyház előtti térren mutattunk be egy 1000 éves panorámát felvonultató előadást amatőr szereplőkkel, tehát minden tényező olyan volt, ami egyedivé tette az előadást, és erre szerencsére nagyon sokan voltak kíváncsiak. Jöttek helybéliek, jöttek a környékről, jöttek nyilván a szereplők településeiről, ismerősök, családtagok, plebániai közösségeknek a hívei, és hát hozzáteszem, hogy ugye ez az előadás egy számunkra egy egész jubilami napnak a záró eseménye volt, záró programja volt, tehát nagyon sokan voltak, akik napközben is ott voltak Vácon, és részt vettek ezen a jubilami családi napon, és ott maradtak egész estére, hogy megtekintsék ezt az előadást.
0: Előadásnak egyik legszebb pillanata talán, amikor a kereszt Marton Zsolt püspök úr kezébe kerül. Ez jelzi azt, hogy újabb 1000 év?
4: Egyértelműen. Tehát ez a kereszt végigvonult ugye az egész előadáson, és a legelső püspöktől kezdve minden korban a meghatározó szereplő kezébe átkerülve vándorolt, és érkezett meg napjainkra. És a legvégén ez a kereszt nem csak, hogy püspök úr kezébe került, hanem az ő vezetésében vonultak ki a szereplők, jelezve azt, igen, hogy ez az út, ami járnunk kell, ő vezeti ennek a Váci Egyházmegyének a híveit, a népét, és hát nagyon bízunk abban, igen, hogy ez egy hosszabb időszaknak, ki tudja mennyi adatik, 1000 év, vagy kevesebb, vagy több, de hogy ennek a folytatása lehet, és számunkra nagyon fontos az, hogy azoknak az elődeinknek a hitére tudunk építeni, tanúságtételére, példájára, akik az előadásban felvonultak, és ebből építkezve tudunk tovább haladni mi is az úton.
0: Mert hogy együtt építjük.
4: Együtt építjük, ez az egyházmegyénknek a jelmondata is, ami az előadás címe volt, és én azt gondolom, hogy nagyon szép tanúságtétel volt erre maga ez az amatőrökkel megvalósuló előadás, amit tényleg együtt hoztunk létre, ahogy az egész napot, és én azt gondolom, hogy az egész egyházmegye működésére ez a jellemző, hogy itt papok, világiak, munkatársak, önkéntesek együtt építik, és együtt próbálnak a Krisztusi örömhírről tanúságot tenni.
5: Mondd el te is! Műsorunkban a szeptember 19-én Vácot bemutatásra került Együtt építjük című nagyszabású produkció szereplőivel és Gáborné Ház Andreával, a Váci Egyházmegye 1000 éves fennállását ünneplő nap főszervezőjével beszélgettünk. Az összeállítást Takács Bence készítette.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Négy óra van. Vendégoldal a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Sinkovics Andrea szerkesztésében, ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. szeptember 28-a hétfő van. A fenntartható vendéglátásról Nagy Zoltánnal, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszékének mesteroktatójával beszélgetünk. Műsorunk a 2025. október 13-ai adásunk ismétlése. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek a témája egy tanulmány, amelynek ön az első szerzője. Zöld jövő a vendéglátásban, a fenntartható vendéglátásról szól ez az igen érdekes és izgalmas cikk, amiről ugye hát a gyakorlatban, hogyha mi is vendégként bemegyünk egy étterembe, esetleg tudunk, de így tudatosan jó volt végigolvasni és végig gondolni, és ezt szeretném, hogy megosszuk a hallgatókkal, hogy tulajdonképpen mit értünk, kezdjük azzal fenntartható vendéglátáson, mi ez a fogalom. A fenntarthatóságot ugye sok helyen használjuk.
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, sokszor elcsépelt már. Tehát azt látom, hogy egyre többet hangoztatjuk. Igazából sokféleképpen meg lehet fogni. Én azt gondolom, hogy ha csak kimondottan a vendéglátástra próbálunk rá koncentrálni, akkor a tudatosság. Tehát az, hogy hogyan lehet úgy alapanyagokat beszerezni, vagy hogyan lehet úgy alapanyagokkal dolgozni, hogy az most már teljesen felhasználható legyen. Ugye ez a fülétől a farkáig, vagy a szárától a gyökeréig. Tehát, hogy teljes mértékben fel tudjuk használni azokat az alapanyagokat, amiket hasznosítunk a vendéglátásban. Ugye ez az egyik oldala. Az éremnek van egy másik oldala is, hogy ma már a vendéglátó egységbe betérő vendégek elvárják azt, hogy tudatos legyen a vendéglátó. Magyarul olyan evőeszközöket használjon, olyan tányérokat használjon, ha el akarom vinni azt az ételt, akkor ugye annak is meg lenne egy másfajta formája, mint például most, hogy ilyen hungarocellás dobozba beleteszik, és akkor elvisszük, de hát ugye az is szemét. És hát itt azért vannak olyan fogalmak, meg vannak olyan tévhitek, amit igazából, hogyha a nébik oldaláról nézzük, akkor ugye az, ami például nézzük egy cukornát tányért, vagy egy evőeszközt. Nagyon jó, hogy ezt vásároljuk meg, tudatosak vagyunk, hogy nem a műanyagot termeljük. Igen ám, de hogyha ezek szennyeződésre kerülnek, tehát étel kerül bele, akkor ugye itt fontos lenne az, hogy legyen egy tisztítási folyamat, és utána tudjuk azt mondani, hogy igen, ez egy olyan gyorsan lebomló alapanyag, ami sokkal előbb bomlik le, mondjuk, mint egy műanyag. De ehhez meg kellene tisztítanunk ezeket, tehát ezek szennyezett dolgok lesznek. Ez egy nagyon érdekes, ez egy ilyen ördögi kör, azt mondom.
0: És lehet, hogy a tudatosság, ha anyagi oldalról nézzük, akkor drágább is?
1: Igenis, meg nem is. Attól függ, hogy melyik oldalról közelítjük meg. Hogyha a konyha oldaláról nézzük, akkor azt mondom, hogy tehát, hogyha szezonba gondolkodunk, ugye nekem ez egy mániám. Én gyakorlati ember vagyok, tehát a gyakorlatból jöttem, én szeretem ezeket az empirikus dolgokat egy kicsit átültetni az elméleti szintre. Nagyon fontos az, és ez nem csak a vendéglátásban, hanem ha a saját háztartásunkat nézzük. Ugye ma már, ha télen bemegyek egy zöldségesbe, mindent lehet kapni. Tehát, hogyha én karácsonykor dinnyét szeretnék az asztalra tenni, sajnos lehet. Viszont nekünk még mindig úgy kellene gondolkodnunk, hogy szezonalitásban. Tehát, hogy a szezonális termékeket sokkal olcsóbb. Mindig egy példát szoktam általában szajkózni. Ugye nem mindegy az, hogy nyáron adok mondjuk egy görög salátát, igazából potom pénzért meg lehet venni ezeket a zöldségeket, vagy még rajta hagyom az étlapon, és mondjuk decemberben is kínálom ezt a görög salátát, hát se íze, se bűze, és jóval drágábbak ezek az alapanyagok. Tehát azt gondolom, hogy a tudatosságban a szezonalitás az egy nagyon-nagyon fontos prioritás lehet.
0: Igen, itt nekem ennek kapcsán például az eperkrémleves jutott eszembe, hogy nyáron ugye milyen jó, hogyha van külön étlapon egy eperkrémleves, de télen már nem biztos, hogy választaná az ember, hogyha mondjuk egy fagyasztott eperből készítik, és ugye a fagyasztásnak is vannak költségei.
1: Így van, meg más az összetétele, más az íze, más az állaga, vizesebb lesz, tehát nem lesz olyan, mint amikor azt mondjuk, hogy nyáron bekanalaztuk, és ez hú de finom volt, akkor emlékszek rá, és akkor megyek és újra, meg szeretném kóstolni mondjuk decemberben, és az már nem lesz olyan, és akkor egy picit ilyen csalódás is van az emberben. Tehát valahogy át kellene állni a vendéglátásban is erre a szezonalitásra. Ugye itt a helyi termelők is nagyon fontos szerepet játszanak, akár a tudatosságban, akár a szezonalitásban. Nekem nagyon tetszett, voltam Olaszországban egy tanulmányúton, ahol rögtön azt tudatosították bennünk, hogy 0 kilométeres termékek. Ugye ezek a 0 kilométeres termékek, ezek azt jelenti, hogy ott helyben megtermelt termékeket kell felhasználni. Én azt gondolom, hogy itt nagyon jó lenne egy párbeszéd a helyi termelők és a vendéglátósok között. Miért? Mert lehet, hogy nekem nem 30 kiló krumplira lesz szükségem, hanem 130-ra, most csak mondtam egy számot, és nem biztos, hogy én azt egy termelőtől meg tudom vásárolni. Tehát ugye ez pont a szezonalitás az, ami megadja ezt a durván 3 hónapot, amikor azt mondjuk, hogy igen, nekem onnan arról az egy termelőtől kellenek azok a dolgok. Kérdés, hogy tudja-e biztosítani nekem az a termelő? Tehát itt azért még vannak hiányosságok. Ez a tanulmányban is kijött. A másik dolog pedig, hogy nagyon érdekes volt az is, hogy amikor leültünk az étterembe, akkor egy menűsor volt, és megkérdezték, hogy mindenki szereti-e azt a, most mondok valamit, egy tengergyümölcsös risottó. És akkor úgy furcsán néztünk, hogy hát ezt egy ilyen menűnél nem nagyon szokták megkérdezni, ez van, eszed, nem eszed, kész. És akkor utána mondták, hogy azért kérdezik, mert hogyha nem kell, akkor nem fogják kihozni. Tehát nem termel maradékot. Ha pedig kihozza, akkor pedig kutya kötelességem megenni. Láttunk olyan szállodákat, ahol már ki volt írva, hogyha amit a tányérra szedsz és nem eszed meg, akkor felszámoljuk neked a 70%-át. Ezzel is lehet egy picit a tudatosságra nevelni akár a vendégeket is.
0: Igen, és itt felmerül az a kérdés is, hogy ugye mekkora adag étel kerül egy tányérra. Ha visszagondolok akár, nem tudom én, 5-10 évvel ezelőtt, szerintem sokkal nagyobb adagokat adtak. Most fogalmazhatunk úgy is, hogy ugyanannyi pénzért kb. A felét adják az étteremben, de tényleg egy jól eső érzéssel elfogyasztható az adag.
1: Így van, az adagokat is fel kell mérni, tehát meg kell nézni, vannak még azért olyan kultikus helyek, ahol azt mondják, hogy nagy tányér, nagy étel, de nem tudják megenni az emberek. Ebből következik az, hogy a következő lépés az lesz, hogy a vendég azt fogja mondani, hogy akkor szeretné elcsomagoltatni. Ezek is nagyon jó példák lehetnek, akár már a fővárosban is találhatunk ilyet, ahol vannak visszaváltó pontok, tehát hogy nem a hungarocell, nem a műanyag edényt használják föl, hanem vannak saját edényeik, vagy éppen a vendég viszi a saját edényt, és abba csomagolja el. Vagy vannak olyan ilyen rozsdamentes edények, amiket vissza lehet váltani, tehát vannak ilyen visszaváltó pontok. Ez egy nagyon nehéz folyamat. Tehát én azt látom, hogy egyrészt már maga, hogyha csak ezeket a PET-palackokat nézzük, már mindenkinek nyűk, hogy vissza kell vinnem, mert vissza kell vinnem. Ugye eddig külön gyűjtöttük és bedobtuk valahova. Most ugye ez a visszaváltás, tehát valahol azt gondolom, hogy itt kell egy nagyon nagy szemléletformálás is. Mindkét oldalon, tehát a vendéglátós oldalról is, illetve kell a vendég oldaláról is. Én például nagyon örültem neki, múltkor egy családi rendezvényen voltunk, ahol másik asztalnál ilyen kis dobozokba, saját dobozokba csomagolták el a termékeket, és akkor úgy eszembe jutott ez a cikk, hogy de jó, hogy van rá példa, hogy valaki már úgy készül, és ez nem ciki, tehát hogy ezt nem úgy kell felfognunk, hogy akkor most ez most minket majd kinéznek az étteremben, hanem ez a tudatosság, hogy készülök rá, hogy biztos, hogy lesz maradék, akkor már viszem a saját dobozomat, nem kell eldobnom, elmosogatom. Nagyon érdekes ez is különben, mert sokan azt gondolják, hogy hát persze, hát ott van az evőeszköz, a pohár, a tányér, stb. A terítő, ezeket mosni kell, mosogatni kell. De még mindig sokkal kevesebb energiafelhasználás, vízfelhasználással tudjuk ezt megoldani, mint azt, hogy fogom azt a műanyagot és eldobom.

0: A Zöld jövő a vendéglátásban című tanulmánya kapcsán a fenntartható vendéglátásról Nagy Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus tanszék mesteroktatóját kérdezzük.
1: Még az ételmaradékoknál maradva, a tanulmányban mik voltak a tapasztalatok a kérdőívek alapján, hogy a vendéglátóegységek hogyan hasznosítják újra az ételmaradékokat?
2: Itt is már vannak olyan kezdeményezések, amik azt gondolom, hogy nagyon jobban kellene ezeket reklámozni, jobban fel kellene hívni a figyelmet. Most nem mondok márkanevet, de van egy olyan cég, meg van egy olyan applikáció is, amit le lehet tölteni, és meg tudom nézni, hogy az adott hely, ahol éppen vagyok, vannak-e olyan éttermek, szállodák, pékségek, élelmiszerüzletek, ahol a még megehető, tehát nagyon fontos ez, hogy még elfogyasztható legyen az a termék, de már nem tudják esetleg értékesíteni, mert tudják azt, hogy 2 óra múlva bezárunk, tudják azt, hogy ha összecsomagolok zöldségeket, mert azok már nem fognak úgy elfogyni, mert nem olyan szép, nem olyan látványos, ugye ez is az egyik baj, hogy igazából a látványra megyünk, tehát hogy néz ki az a zöldség. És hogyha van rajta egy kis ütődés, akkor kivágom, és ugyanúgy el lehet készíteni. Tehát, hogy vannak már ilyen kezdeményezések, amik nagyon jól működnek, azt sajnálom, hogy nagyon sok városban még ezt úgy nem alkalmazzák, mert ezeket mondjuk féláron el lehet értékesíteni. És ez nagyon jó a vendéglátóegységnek is, mert mégis legalább a nyersanyag árához hozzájut. A vevő részéről meg azért jó, mert tényleg van olyan élethelyzet, amikor azt mondjuk, hogy hú, most nincs időm főzni, nem tudok, stb., és akkor egy kész ételt tudok az asztalra tenni. Még egyszer mondom, ez elfogyasztható, tehát semmi baja nincsen neki, csak éppen egy darab maradt, és már az senki nem fogja elvinni, vagy összegyűjtik, mondom, a boltokba a zöldségeket, vagy mit tudom én, a pékségbe reggel sütötték meg, de már esetleg az állaga nem olyan, és azért nem akarják elvinni. Tehát ugye itt sok minden befolyásolja. Azt gondolom, hogy ezek nagyon jól működnek. Ebből is látunk nagyon sok példát ma már, hogy nem biztos, hogy ezen az applikáción keresztül értékesíti, hanem akár ha bemegyünk egy pékségbe, akkor ugye ki van írva, vagy egy nagy bevásárlóközpont, ha bemegyünk mondjuk a zárás előtt 2 órával, akkor már az éttermeknél ki van írva, hogy mit a 70%-kal meg lehet vásárolni. Mert ő neki az az érdeke, hogy eladja azt a terméket, és még egyszer mondom, ha már legalább annyit, hogy a nyersanyagot tudja fedezni, neki már az is egy nagyon jó dolog.
1: A komposztálás mennyire elterjedt az ön tapasztalatai szerint, tehát az éttermek részéről?
2: Van, aki használja, tudatosan használja, kis kertekkel rendelkezik, ugye ezeket lehet is ma már látni, tehát azért azt gondolom, hogy a Michelin csillagos éttermekről most nem szeretnék semmilyen véleményt mondani, hogy ez most jó, nem jó, hogy vannak, de vannak már olyan szállodák, olyan éttermek, amik kimondottan a zöld csillagot kapják, tehát hogy van egy kis kertje, komposztál, ezeket újra felhasználják. De nem csak a komposztálás fontos ebből a szempontból, ugye amit említettem az elején, a fülétől a farkáig, vagy a levéltől a gyökérig, tehát hogy én amikor tanuló voltam, már akkor volt olyan étterem, olyan szálloda, ahol bevett szokás volt az, hogy mindig megmosták a zöldségeket, úgyhogy rajta volt a héj része, és akkor utána lehámozták, és a hámozott részt is felhasználták. Egy alaplevet készítettek belőle. És milyen fantasztikus, hogy újra fel tudjuk használni, mert hogy egy nagyon ízletes alaplé, ugye sokáig készül, tehát nem kell attól tartani, hogy bármilyen baktérium bármi megtámadja. Ugye mivel egy alaplé készül, tehát ez egy úgymond felöntő lé, tehát egy zöldséglevesnek az alapja lehet, vagy egy húslevesnek az alapja lehet, vagy valamilyen mártásnak az alapja, és mégis ízes, és ott van a tudatosság, hogy felhasználtam azt a terméket. Ugyanez a húsoknál is, hogy ugye nagyon elterjedt lett a csirkemell, minden csirkemellből akarunk csinálni, legfőképpen úgy, hogy ne legyen benne csont, tehát ne kelljen vele foglalkozunk, pedig a csontból is egy jó alaplevet lehet készíteni, ezeket le lehet fagyasztani kis adagokba, és otthon is akár mi is fel tudjuk használni egy felöntő léhez, tehát hogy nem vízzel öntöm fel, hanem ezzel az alaplével például.
1: A tanulmányhoz milyen pékségeket, szállodákat, kiket kérdeztek meg, és mennyire voltak nyitottak egy-egy ilyen interjúra?
2: Egy kis merítés volt ez most egyelőre, ezt szeretnénk természetesen tovább folytatni. Itt a helyi szállodákat, pékségeket kerestük meg, illetve vettünk át olyan cikkekből olyan éttermeket, amik már használják ezeket a fenntarthatósági elemeket a vendéglátásban. Nagyon érdekes volt, mert akkor, amikor például egy szállodát megkerestünk, az első válasz az volt, amikor azt kérdeztük, hogy mondjuk mennyi maradék van mondjuk egy büféasztalos étkezésnél, akkor rögtön azt mondta, hogy nem akarja elmondani, mert különben nem fogjuk elhinni. És ez a számok alapján döbbenetes. Tehát az, hogy egy büféasztalos reggelinél mennyi minden megmarad. Ha az ember leül egy ilyen szállodának a éttermébe, csak figyel, csak semmi más nem kell, csak leülünk és figyelünk, látjuk azt, hogy iszonyatos mennyiségű ételeket halmoznak fel a tányérokon. Tudom, hogy úgy vannak vele, hogy kifizettem, ez nekem jár. Ugye általában ez a mentalitás. Viszont a büféasztal az azért van, hogy oda többször mehetek. Nem, senki nem fogja strigulázni, hogy hú, ez az ember már háromszor volt. Nem érdekli őket. Inkább az érdekes, hogy a maradék ne legyen, ne maradjon. Van egy másik tanulmányunk, ott ezt a büféasztalos vagy svédasztalos menzát is vizsgáljuk, és például vannak olyan helyek, ahol ilyen pilot programokba beléptek közétkeztetők, és ők elmondták, hogy nekik 1 millió forint volt az évi hulladék elszállításuk, a maradék. Ugye tudjuk azt, hogy 3 olyan termék van, ami veszélyes hulladék, tehát ezeket nem dobhatom ki, csak simán a szelektív kukába, ezeket el kell vinni. Ilyen például az egyik az ételmaradék, tehát ennek súlyos összege van, hogy én egy céggel leszerződök, és ő minden héten elviszi az ételmaradékot. Ugye ennek a gyűjtése is egy macera, a tárolása is egy macera, és ők például elmondták, hogy ő nekik 1 millió forint volt ez az éves olyan kiadásuk, ami a szállító céggel elszállította ezeket az ételmaradékokat, és hogy átálltak erre a büféasztalosra, nincs maradék. Mert hogy a gyerek is annyit fog szedni, tehát tudja azt, hogy nem nagyon szeretem a zöldborsó főzeléket, de megeszem, akkor nem 3 kanállal szed, hanem csak 1-jel, és akkor biztos, hogy meg fogja enni. Tehát ugyanez van a büféasztalnál is, hogy a szállodások is elmondták, hogy egyszerűen a péksüteményeket dobálják ki úgy, hogy ugye azt már nem teheti vissza, amit a vendég kiszedett és az asztalnál hagyott. A vendégkörnek is egy nagy tudatosságon kellene átmenni, meg egy ilyen formáláson, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy tudatosan azért választom például ezt a büféasztalos dolgot, mert hogy van rengeteg fajta választék, és akkor pont azért van, hogy mindent meg tudok kóstolni, de nem az, hogy akkor a tojásrántottából is egy nagy tányérra leszek, meg a sült virsliből is egy nagy tányérra, meg még utána egy kis tejbegríz, és akkor a fele meg mindegyiknek ott marad, mert azt mondom, hogy hát ez nekem nem kell.
1: Igen, nekem is most volt egy hasonló tapasztalatom, a Balatonparton egy 4 csillagos szállodában szálltunk meg, és a büfé reggelinél már az is feltűnt, hogy tényleg mekkora széles választék van, és ugye bennem nem csak ez fogalmazódott meg, hogy ami ott marad a tányéron, azzal mi lesz a maradékkal, hanem ami ott van felszolgálva, de ugye nem fogyasztjuk el a kalácstól kezdve péksüteményekig, hogy ezekkel mi lesz, hogy szállodásként vagy vendéglátósként biztos, hogy nagyon nehéz gazdálkodni, meg előre tervezni, hogy ezt nem is tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehet belőni, hogy tényleg ne legyen túl sok olyan maradék se, amihez nem nyúlnak hozzá.
2: Igen, ez is egy fontos kérdés, hogy mit csinál azzal a maradékkal. Ugye ott van egy személyzet. Most itt mindenkit bele kell érteni a személyzetbe, tehát a szobasz, asszonytól elkezdve a szállodai portásig. Ugye nekik is biztosítanak étkezést, tehát ott a reggelinél. Én is láttam sokszor, hogy rettentő sok megmaradt. Ugye ma már vannak olyan technológiák, például egy sokkoló hűtő, ami pillanatok alatt le tudja hűteni a terméket. Tehát ugye mondok valamit egy húslevesnél, és ugye az a rizikó, hogyha én azt megfőztem, ott hagyom a tűzhelyen, hogy majd kihűl, azért ott vannak veszélyek, amik leselkednek ránk, és ugye ez a sokkoló hűtőpont azért jó, mert ez pillanatok alatt le tudja hűteni a nagyon forró ételt is, és utána, mit tudom én, két nap múlva ezt ugyanúgy föl tudja például szolgálni. Tehát azért itt vannak olyan rések, amiket nagyon jól tudnak a szállodások is, meg a vendéglátósok, hogy mi az, amennyit ki tud tenni, mi az, amennyit el kell neki készíteni, de láttam már fordítva is, tehát láttam már olyat is, hogy még a fele vendégsereg nem volt reggelizni, de már nem nagyon voltak termékek, tehát ez egy nagyon nehéz műfaj, nagyon nehéz kiszámolni azt, hogy vajon mennyit fognak a vendégek enni, de én azt gondolom, hogy még mindig jobban megéri, meg tudatosabban lehet gazdálkodni egy büféasztalossal, mint egy alakartossal.

0: és nem biztos, hogy azt ő meg tudja termelni. És ugye nem tudom a minőséget, és ugye itt jön a minőségnek a kis kapuja, hogy nem tudja a minőséget tartani, mert esetleg egy másik termelőtől is kell neki mondjuk vásárolni burgonyát, zöldséget, valami, és lehet, hogy az már nem olyan, amit megszokott a vendég. És ugye tudjuk azt, hogy azért itt a legjobban a vendég befolyásolja a vendéglátó egységet, tehát hogy mi az, amit egy étlapváltáson is, amikor keresztül megy, mi az, amit bent hagyok, mi az, amit kiveszek, mi az, amit nagyon szeretnek, mi az, amit nem nagyon szeretnek. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy egy szállodában ugye az a legdrágább szoba, ami nincs kiadva, a vendéglátó egységben az a legdrágább étel, amit nem tudok eladni. Tehát hiába van nekem bélszínem, hogyha a kutya nem keresi. Azt gondolom, hogy ez volt az egyik ilyen önkritika a vendéglátósok részéről, hogy nekik is át kell gondolni azt, hogy mi az, amit megrendelek, és biztos, hogy el tudom adni, és mi az, amit nem. A másik igazából a vendégek felé irányult, hogy nem biztos, hogy elfogadják azokat az alapanyagokat, vagy azokat a termékeket. Tehát megosztik a vendéglátó egységekbe járóknak a gondolatmenete, hogy van, aki a nagy adag ételt kérem nagy tányéron, van, aki pedig azt mondja, hogy én szeretnék megkóstolni több mindent, ezért akár a kis gurmé falatokat is el tudom fogyasztani. Tehát azt gondolom, hogy ebben is kell mindenféleképpen mindkét félnek változtatni. A harmadik pedig talán, ami a legfontosabb az összes közül, hogyha így hármat választok, akkor az, hogy a mai szakemberek, akik kikerülnek az iskolákból, nem nagyon látják ennek a tudatosságnak a tanulását. Tehát ugye ez a tanulási folyamatot el kellene már kezdenünk kisgyerekkortól kezdve, hogy tényleg aki oda kerül, tehát hogy ne az legyen, hogy ott van a csontos csirkemell, kifilézik, megcsinálják a csirkemellet, a csontok meg halmozódnak fel, és akkor azt mondja, hogy hát én nem tudok vele mit kezdeni, tudok belőle egy alaplevet készíteni, tudok belőle egy jó alapot csinálni, vagy például sokan azt is nehezményezték, hogy a maradékoknak a felhasználása, vagy valamiből túl sokat főznek, és nem tudja azt a folyamatot, ami a vendéglátásban is egy, azt gondolom, hogy ezt mindig tanulja az ember, mert ugye vannak szabályok, amit a Nébik oldaláról be kell tenni, mi az, amit lehet fogyasztani, mi az, amit nem, és hogy ezeket látom azt, hogy ilyen nagyon tanakodva néztek úgy egymásra, amikor rákérdeztünk, hogy vajon ezt ők tanítják be, vagy hoz egy tudatosságot akár az új dolgozó is, és inkább azt mondták, hogy inkább ők formálják, mert nagyon azt látják, hogy ez még nincs a köztudatban, tehát nincs a tanulási anyagban benne, hogy tényleg mindent fel kell használnunk.
1: Ez a tudatosság, fenntartható vendéglátás, tehát nem csak ökológiai szempontból fontos, hanem végül is gazdasági szempontból is.
0: Így van, mind a kettő igaz, mert ez egy körforgásos folyamat. Tehát azt szoktam mondani, hogy például azt mondjuk, hogy vadászat, akkor mindenki megijed, és mindenki arra gondol, hogy úristen, leölik az állatot, és akkor jaj, szegény Bambi, és a többi. Gondoljunk bele, hogyha ez nem történik meg, tehát maga a vadásztársadalom, vagy maga a vadász nem csinálja meg ezt a folyamatot, nálunk nincsenek olyan vadállatok, amik ezt megcsinálják. Tehát akkor Pista bácsi erülteti a kukoricáját, de memennek megeszik a kukoricát, nem tud az élelmiszeriparnak kukoricát adni, az élelmiszer nem tudja előállítani. Tehát nem fogok konzervkukoricát kapni, nem fogok cornflakes kapni, meg stb. Tehát ez egy körforgásos folyamat, és ezt így kell a vendéglátásban is tekinteni, hogy ez mindenre ráhat. Bevallom őszintén, így most elárulom, hogy egy kicsit ilyen szkeptikus vagyok hogy lehet-e, tehát el fogunk-e majd egyszer oda jutni, hogy tényleg zöld lesz a vendéglátás, tehát tényleg meg tudjuk-e azt csinálni. És itt most nagyon sok minden befolyásolja, az energiaforrásaink, az emberi erő, az alapanyagok, azok a tányérok, evőeszközöknek az előállítása, ez mind-mind befolyásolja majd azt, hogy,

hogy mennyire tudunk zöldülni. Gazdasági szempontból viszont én azt gondolom, hogy ha csak arra a két pillérre helyezzük a dolgot, hogy szezonalitás és helyi termékek, akkor már érezni fogjuk a gazdasági hatását. Tehát nem mindegy az, hogy mostani szezonban például majd kezdődik a cékla, a sütőtök, stb. Ezeket külföldön nagyon jól használják, meg csinálnak heteket, napokat, amikor azt mondják, hogy sütőtökös ételeket készítenek, stb. Stb. Nálunk is elkezdődött már, de én azt gondolom, hogy sokkal tudatosabban kellene erre ráépíteni, tehát hogyha ez a helyi termék, illetve a szezonalitásra építenénk a dolgot legelőször, az lenne a legfontosabb. És akkor érezhetnénk a gazdasági szerepét is a dolognak, az ökológiai szerepét pedig azt, hogy sokkal kevesebb maradékot termeljünk, sokkal kevesebb műanyagot használjunk fel. Volt egy vásár, és csodálkozva néztük, hogy volt egy automata, és azt írták, hogy ez egy rendezvény eszköze automata, és nem értettük, hogy ez micsoda, és akkor elmagyarázták, hogy rendezvényekre ki lehet helyezni, kés villakanál van benne, bedobok x eurót, és akkor kidob nekem egy evőeszközkészletet, és amikor én elfogyasztottam azt az ételt, akkor utána vissza lehet váltani, valamennyit visszakapok, és ugye ezt utána kiszedik belőle, elmossák, és utána újra töltik. Nagyon érdekes. Nem tudom, hogy ezt mennyire lehetne mondjuk egy 10 000-es nagy rendezvényen megcsinálni, vagy mennyire lennének tudatosak az emberek, hogy inkább ezt választanák. Van még mit tanulnunk, azt gondolom. És ennek a tanulmánynak is az a lényege, hogy ez csak egy ilyen lapszélének a gyűrögetése, de ezt lehet, azt gondolom, hogy jobban kisimítani, és több minden merítés lehet még.

0: Itt beszélgetünk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, itt ön oktató, de mondta, hogy a gyakorlati életből jön, és akár már gyermekkortól el kell kezdeni a szemléletformálást. Ön oktatóként milyen módon tudja itt már ugye a 18 év feletti korosztályt formálni? Tehát itt gondolok arra is, hogy milyen területen oktat, területeket, tárgyakat oktat.
1: Kivondottan a vendéglátás, tehát a vendéglátáson belül gasztronómia, vendéglátás szervezés, higiénia, közétkeztetés, ismeretek. Tehát minden, ami a vendéglátással kapcsolatos, illetve van egy nagy kedvencem, a másik diplomám az pont ilyen kommunikációs, tehát hogy üzleti kommunikáció protokoll az, amit még próbálok átadni a hallgatóságnak. Tehát én mindig azzal kezdem az első alkalmat, amikor találkozunk, hogy ne tanulja meg a könyvet. Nekem az a fontos, hogy használni tudja. Ugyanis, hogyha kimegy az életbe, akkor a gazdaság nem arra lesz kíváncsi, hogy el tudja-e mondani, és fel tudja-e sorolni, vagy mit tudom én, akár ebbe a tanulmányba, hogy a 237. oldalon hol van pont és vesző. Nem ez a lényeg ma már. Az a lényeg, hogy tudjam használni, akár egy rendezvényszervezésnél, tudjam használni azt a megszerzett tudást. Ez nagyon fontos. Szemléletformálás. Én azt gondolom, hogy akik eljönnek ide hozzánk, és hallgatnak ilyen tantárgyakat, azoknak elmondjuk azt, hogy mi volt régen, és mi van most. Tehát mi az, amit egy kicsit a gazdaság is elvár, mik azok az új szabályok, amikre mindenféleképpen oda kell figyelni, és ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy napra készek legyünk. És hát itt is a tudatosságra kell rá irányítani. Tehát, hogy ő saját maga ismerje meg, hogy igen, én lehet, hogy akkor ezt nem jól csináltam. És azt gondolom, hogy a mi feladatunk még az is, és ezt hál' Istennek tudjuk is gyakorolni, hogy nem csak itt az egyetemen, hanem nagyon szívesen elmegyünk óvodákba, iskolákba, és próbálunk ott is egy kicsi szemléletet adni abból, hogy merre kellene tartani. Ugye mi nem vagyunk proféták, de azt gondolom, hogy mi abból a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy azért csinálunk különféle tanulmányokat. Megnézzük, körbejárjuk, kutatunk utána, és ezeket nagyon jól fel tudjuk használni. Tehát például ez a fenntarthatóság szerepel a vendéglátós órákon belül is, hogy hogyan tudunk, és ugye ilyenkor mindig egy picit körbe kérdezünk, hogy a hallgató, hogyha vásárol valamit, akkor mit vásárol, mit csinál azzal a termékkel, mit csinál a csomagoló anyaggal, külön gyűjti-e, nem gyűjti külön, és amikor így felnyitjuk a szemüket, hogy és akkor lehet, hogy azt nem is abba a szelektív kukába kellett volna gyűjteni, akkor így elgondolkodik rajta, hogy hát igen, mert mondom, itt azért vannak szabályok, amiket be kell tartani, és ugye ezeket nagyon fontos lenne érintkeztetni azzal, hogy mi van a saját életünkben, és mi az, amit pedig elvár tőlünk akár egy rendelet, akár egy törvény, és azt hogyan tudom érdekegyeztetni úgy, hogy azért senki ne sérüljön meg benne.
0: Igen, és végül zárásként is gondolhatunk a jövő generációjára is, mert ugye a fenntarthatóság arról is kell, hogy szóljon, hogy tudjuk, hogy majd utánunk is jönnek.
1: Nagyon fontos, én a saját gyerekeimmel látom azt, hogy amikor elmegyünk vásárolni ruhát például, akkor ugye minden kell, mert minden tetszik, minden szép, minden színes, minden nagyon jó. És az elmúlt években láttam azt, hogy ami szintén sok helyen lehet olvasni róla, sok helyen lehet tapasztalni, hogy például a két testvér, hogyha két lány vagy két fiú, akkor egymás ruháit is tudják hordani. És ez nem ciki, ez tök jó, mert én kinőttem, neked jó lesz, vagy éppen egyet vesznek abból, és akkor ketten használják, egyik az egyik héten, másik a másik héten. Ez nem ciki. Azt gondoljuk, legfőképpen a fiatalok, tehát amikor beszélgetünk ilyen dolgokról, akkor úgy mindenki felhúzza a szemöldökét, hogy Úristen. Vagy például azt mondom, hogy ha elkészítenek egy ételt, elkészítenek egy süteményt, akkor ha már nem kell, akkor azt ajándékozzam tovább, adjam át a szomszédnak, esetleg segítsek olyanokon, akik rászorulók, tehát hogy ez is egy érdekes téma, hogy ezeket is hogyan lehetne még pluszban felhasználni, és akkor azt gondolom, hogy ez a körforgásos folyamat meg lenne, mert itt ez a lényeg, hogy ne szakadjon meg, tehát a körforgásos folyamatba legyünk benne, legyen meg a tudatosságunk, legyen meg a fenntarthatóságunk, legyen meg az, hogy hogyan tudok én ebbe a körbe beilleszkedni, és ez ne szakadjon meg, és ezt mi tudjuk megtenni a saját gyerekeiken keresztül, a saját hallgatóinkon keresztül, mert ha már a 10-ből 2 azt mondja, hogy igen, ez tök jó, és akkor én megcsinálom, akkor már a többi is rá fogja magát venni. Tehát ez egy ilyen húzó erő, én azt gondolom, főleg most a fiataloknál, hogy ha valami menő, akkor azt ő is szeretné csinálni, és egymás után mennek. És azt gondolom, hogy két ember kell kiválasztani, aki ezt jól tudja csinálni, és utána megy a többi is.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és kívánom magunknak is, és a hallgatóknak is, hogy tényleg mindenben a mértékletesség erényét, ha gyakoroljuk, akkor szerintem nem csak a vendéglátás lesz zöld, hanem körülöttünk is minden idézőjelbe kizöldül, tehát minden tudatosabb lesz.
1: Nagyon jó lenne, én is azt gondolom, hogy erre törekedni kellene, és hogyha bemegyünk egy bevásárlóközpontba, egy élelmiszerüzletbe, egyrészt ne menjünk éhesen, ez nagyon fontos dolog, mert akkor mindent megvásárolunk. A másik pedig, hogy azért, mert valami jó, vagy valamit felkapott a reklám, nem biztos, hogy meg kell vásárolnunk. Persze kíváncsiak vagyunk, megnézzük, de nem kell tömegmértékben, mert azért ez is beletartozik, hogy eljön majd az az idő, amikor már most látjuk, hogy nem lesznek azok a megszokott termékeink, amiket eddig megszoktunk. Időjárásváltozás, éghajlatváltozás, és ez mind-mind pont befolyásolja. Tehát ez az ökológiai lábnyom, nem mindegy, hogy mit hagyunk.

Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A nap imája.
1: Uram, Te ismered az én gyarlóságomat, minden reggel fölteszem magamban, hogy gyakorolni fogom az alázatosságot, és minden este azt látom, mily sokszor követtem el a kevésség hibáit. Ennek láttán szinte szeretnék elkedvetlenedni, de nem, hiszen tudom, hogy ez is csak kevésség lenne. Rád hagyatkozom egészen, ó Istenem, minden reményemben. Te mindenható vagy, ébreszt föl bennem kegyelmeddel a buzgalmat ezen erény után, és hogy a te végtelen irgalmasságod megadja nekem erre a kegyelmet, szüntelenül ismételni akarom. Jézus szelíd és alázatos szíve, tedd szívemet hasonlóvá a tiédhez.

0: Mai összeállításunk munkatársai Dudás Anna, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Bazsinka Ivett és az Ambó Project muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 5 óra van. Templom tér.

0: Szentlélek tiszteletére épült templomotokat 1936-ban ezekkel a szavakkal áldotta meg Seredi Justinian. Legyen ez a templom a ti természet fölötti és természetes életetek középpontja és a mennyország kapuja.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. A Hermina mezői Szentlélek plébánia templomának alapkőletétele 90 évvel ezelőtt, 1936. szeptember 20-án történt. Ebből az alkalomból az elmúlt vasárnap rendeztek hálaadó ünnepséget. Martos Balázs, esztergom budapesti segédpüspök volt a főcelebráns. Horváth István plébános köszöntötte a püspököt és az egybegyűlteket. A templom közismertebb neve Kassai téri templom. Itt vagyunk tehát, és Horváth István plébánost halljuk.
2: Nagy szeretettel köszöntelek téged, püspök atya. Nagy öröm számunkra, hogy itt vagy köztünk, és ezt a háladó szemesét te mutatod be nekünk. 90 évre visszatekinthetünk, ugye 90 évvel ezelőtt volt itt a alapkő letétel, itt a Kassai téren, és akkor szintén szeptember 20-a volt, és szintén vasárnap, csak akkor délután 4 órakor volt. Nem tudom, ki mennyire tudta. Olyan érdekes, pont ugyanerre a napra sikerült tennünk ezt a ünnepi szentmisét, és így tudtunk megemlékezni erről a jeles eseményről.
1: Martos Balázs püspök a köszöntésre válaszolva mondotta a következőket.
0: Kedves testvérek, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Erre az ünnepre bíboros urat hívtátok, és ez méltó és igazságos, hiszen 90 esztendővel ezelőtt Seredi Justinian, az akkori esztergomi prímás, érsek, bíboros szentelte meg, illetve áldotta meg ennek a templomnak az alapkövét, amely azután alig több, mint egy év alatt fel is épült és használatba lehetett venni. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, akik azóta sem hagytátok magára ezt a templomot, vagy talán az elődeitek, könnyen lehet, hogy a családtagjaitok még részt vettek a gyűjtésben, a munkálatokban, aminek köszönhetően ez a templom áll. Nagyon bízom abban, hogy ez a mai ünnepünk felszítja bennünk is az Isten szeretetnek a lángját. A templomnak a középpontjában mindig az oltár van, amelyen valahogy úgy szoktuk elképzelni, hogy az, amit Istennek adunk, az egészen övé lesz, mint a tűz. És ő megnöveli bennünk is azt a szeretetet, amely Isten a világ teremtője és kormányzója iránt ég bennünk, de tulajdonképpen ezáltal a szeretet által egymás iránt is nagyobb szeretettel tudunk lenni. Ha annak idején délután 4 órakor volt a szentmise akkor, illetve az alkalom, akkor most még van néhány óránk, hogy ez a tűz minket is egészen átjárjon. Hát kérjük ehhez Jóisten kegyelmét.
1: 1919-ben Csernoh János herceg prímás Mihalovics Zsigmond pápai prelátust bízta meg az új templom felépítésével a főváros által adományozott telken. 1936. szeptember 20-án megtörtént az alapkőletétel. A templom terveit Petrovácz Gyula építész készítette el. A neoromán stílusú 66 méter hosszú, 30 méter széles, 1300 négyzetméter alapterületű templom befogadó képessége 3000 fő. Az eredeti torony magassága 57 méter volt a toronysisakkal együtt. Alig egy év elteltével, 1937. november 14-én elkészült a templom, melyet Seredi Justinian bíboros szentelt fel. A felszentelés idejére készült el a 3 emeletes plébánia épület, amelyben irodák, lelkészlakások és kultúrterem kapott helyet. A világháború súlyos károkat okozott. 1945. január 5-én ágyúlövések következtében ledőlt a toronysisak. A templom ablakai mind betörtek, a tető súlyosan megrongálódott. Az akkori lelkipásztor Seres Ferenc plébános nehéz körülmények között áldozatos munkával, a hívek segítségével a legsúlyosabb hibákat rendbe hozatta, és megkezdte a templom belső festését. Az elkészült szentély feletti és a kétoldali freskó Komtuli Béla művész munkája. 1963-tól 1973-ig dr. Hóka Imre érseki tanácsos vezette a plébániát. 1973-ban Tarnai Béla kanonokot nevezte ki a főpásztor plébánosnak. Megkezdődött a templom és a hitélet újjáéledése. Elkészült a torony, újjáépült a tetőzet, rendbe hozták a színes ablakokat, felújításra került a templom egész elektromos hálózata. A templomot külsőleg újrafestették. A freskók nagyobbik részét Takács István, mezőköves díszfestőművész festette meg. Az ornamentális díszítést Kovács Géza iparművész készítette. A felszentelés 40. évfordulóján Lékai László bíboros prímás érsek áldotta meg a megújult szép templomot. Ezután 10 éves munka és igen sok nehézség után elkészült a templom új orgonája, ami felváltotta a régi korszerűtlen harmóniót. Tarnai Béla plébános következetes kitartó munkája a híveknek szinte erejükön felüli áldozatkészsége egy modern, három manuálos, 48 regiszteres, 3470 sípszámú orgonát alkotott, mely jelentősen gyarapítja az egyházi zene lehetőségeit. A templom felszentelésének 50. évfordulójáról 1987. december 22-én Krisztus király ünnepén Paskai László prímás esztergomi érsek emlékezett meg, és ez alkalommal megáldotta az orgonát, amely hirdeti a Szentlélek Úristen dicsőségét. A püspök szentbeszédéből idézünk részleteket.
0: 1936-ban ezen a helyen megáldották egy templom alapkövét. 10 000 ember jelenlétében, hogyha hihentek az akkori beszámolóknak, 10 000 ember imádkozott együtt, és hallgatta az akkori herceg prímás bíboros szavait. Azért imádkoztak, hogy adjon nekik a Jóisten egy közös otthont, egy olyan helyet, ahol Istenhez szállhat a fohászuk. Kértek-e olyan 90 esztendőt, amely azelőtt a közösség előtt állt? Aligha. Gondolták-e, talán a szívükben sejtették, hogy világégés következik, hogy diktatúra következik, aztán következik egy nagy államforma váltás, és azóta is mennyi-mennyi új kérdés merül fel az emberiség életében, ennek az országnak az életében, és közben mégis marad a szikla, marad az alapkő. És az ember újra meg újra letérdel, újra meg újra szeretné megérezni ennek a kőnek a bizonyosságát, hogy ez a kő tényleg marad. A reményünk azt állítja, hogy az az alapkő, amely maga Krisztus megmarad. És hogyha viharos is volt ez a 90 esztendő, ez a kő még most is itt van, hogy ráépítsük az életünket. Ez a kő az az eleven kő, még most is itt van, hogy mi onnan erőt merítsük. Akkoriban a 30-as évek végén, aztán a 40-es években újra elgondolták, hogy milyen is lesz ez a templom. Évtizedekbe tellett, míg a díszítés elkészült, úgy, ahogy szerették. És évtizedekbe tellett, hogy a háborús károkat kijavítsák. Hányszor veselkedik neki újra az ember, hogy ilyen-olyan fizikai vagy lelki károkat kijavítson? Hányszor nem más az életünk, mint az, hogy rohanunk egy elképzelt vízió után, aztán elfogadjuk, hogy máshogy alakult, de azért így is ott van benne az élet. És milyen jó, hogy ott van benne az élet. Ez a templom, a ti plébánia templomotok először kapta titulusként, védőszentként, a felszentelésének címeként a Szentlélek tiszteletét. A Szentlélekét, akit úgy szoktunk nevezni, hogy ő az, aki fölszenteli a templomot. Ő az, akiben Isten működése láthatóvá válik. Nem ő maga a látható, hiszen Isten mindig láthatatlan, Isten mindig egészen más. És ez talán a Szentlélekre való különösen is igaz. A Szentháromság harmadik személyére. És mégis ő az, akiben azt a láthatatlan Isten tiszteljük, akinek a cselekedeteit
3: a működésének nyomait érzékeny. A Szentlélek tiszteletére épült templomotokat 1936-ban többek között ezekkel a szavakkal áldotta meg Seredi Justinián. Legyen ez a templom a ti természet fölötti és természetes életetek középpontja és a mennyország kapuja. Talán egyértelmű, hogy a természet fölötti élet középpontjának épült ez a templom. Hogy itt van az a hely, ahol az Isten élete növekszik bennünk. Ahol a Szentlélek nem csak a templomot akarja eltölteni, mint az Ószövetségben Isten dicsősége, hanem a szívünket is. Ahonnan nem csak impulzust, vagyis érzékelhető, emberileg megmagyarázható indítást kapunk arra, hogy alakítsuk az életünket valahogy, Isten szerint, hanem ahol láthatatlan, természetfeletti módon is kegyelemmel telik el a szívünk. Ma, kedves testvérek, az, hogy a keresztény templom a természet feletti megtapasztalásának helye nem természetes. Nem egyértelmű mindenki számára. És nekünk, akik itt összejövünk és hisszük a kegyelem áradását, csodálatos küldetésünk, hogy a többieket megértsük, és néha szóval, talán sokkal többször az életünk szerető tanúságtételével bevonzuk őket abba a térbe, ahol mi hisszük a Szentlélek lángoló jelenlétét. Seredi Justinián mondásának a másik fele, hogy legyen a ti természetes életeteknek a középpontja ez a templom, hát ez is azért különleges. Egy olyan közösséget rajzol a képzeletünk elé, amelyiknek valahogy innen indul a mindennapi élete is. Hogy ide be lehet jönni napközben imádkozni, hogy el lehet jönni hétköznap szentmisére, hogy valahogy minden tevékenységünket, a természetes dolgainkat átjárja, rendezi. 90 évvel ezelőtt a hercegprímás bíboros megáldotta ennek a templomnak az alapkövét. Elkezdődött egy építkezés, amelyik a maga módján csodálatos. Karácsonyra már meg volt a bokréta ünnep, álltak a falak, és alig több mint egy év múlva használatba vehették a templomot. És aztán múltak az évek és évtizedek, és az építkezés soha nem áll meg.
1: A szentmisét követően Földes Mária, a plébániai közösség egyik tagja, mutatta be a templom építészeti, művészeti értékeit.
4: Szeretem ezt a templomot, és mivel művészettörténész voltam az előző életemben, ezért örömmel és szívesen vettem ezt a feladatot, hogy a 90. évfordulóra próbáljam összeállítani a templom építésének történetét, és ez az építés történet azért természetesen összefügg a plébánia megalakulásának történetével is. 1919-ben jött létre a Hermina mezői egyházközség. Plébánosa Mihalovics Zsigmond volt, lendületes, aktív pap volt, aki ezt a tulajdonképpen kicsit a periférián lévő egyházközséget fantasztikusan megszervezte. Nagyon sokféle szakosztály, egyesület működött itt a plébánia területén, ezek között voltak dolgozó lányok, munkás fiatalok szakosztálya, később az Akció Katolika keretében a Karitász. Tehát muszáj volt egy új templomot, plébánia templomot építeni, és erre elkezdődött a gyűjtés, ami számomra egy megrendítő dolog, hogy micsoda kitartás, hit és áldozatkészség volt azokban az emberekben, akik 18 éven keresztül készültek erre. És 36-ban pont ezen a napon letették az alapkövét, és az a hűség és kitartás, ami ebben az években jellemezte az egyházközséget, megmutatkozott a háború alatt és a háború utáni években is, amikor hihetetlen nyomorúság és pusztulás szakadt rá az országra és a mi templomunkra is. 1946-ban itt, a mi templomunkban 12 000 olyan hívő volt, aki úgynevezett adózó hívő, tehát aki az egyházközségi hozzájárulást rendszeresen fizette, 12 000 ember. És a 12 000 ember között 1945-46-os évben 184 olyan úgynevezett házapostól szolgált, akik a háború után próbálták megtalálni a régi híveket, ki él, ki nem él, kinek mire van szüksége. Ingyen konyhát működtetett az egyházközség, és abból a kevésből, ami volt, mindenki bőségesen adott. Pedig hát a templom is komoly károkat szenvedett, a tornyunk akkor pusztult el, és persze az üvegablakok, a tetőzet és egy csomó minden más, mert komoly bombázások voltak itt. De hát nem ez az én témám, hanem a templomoknak a freskói. Két művészhez kötődnek ezek az alkotások. Az egyik művész Kontuli Béla, a másik pedig Takács István. Amikor megépült a templom, akkor nem volt festészeti dísz a templomban. A koncepciót Seres Ferenc, az akkori plébános alakította ki, a templom titulusának megfelelően a Szent Lelket állítva a középpontba. A művészi tervet, amit ekkora már Kontuli Béla elkészített, az egyházi képviselőtestület egyhangúan és nagy lelkesedéssel elfogadott. Ekkor kezdődött el a gyűjtés, ami megint csak megdöbbentő, hogy az 50-es években olyan egzisztenciális fenyegetettség és bizonytalanság időszakában mennyit gyűjtöttek össze. Természetesen ezeket a terveket egyházi jóváhagyással kezdték el megvalósítani. A felület előkészítése 1957 végére történt meg, és a mester a munkát, szentély kifestését, tehát ezt a felületet 1958. július 2-án kezdte meg, és 24-ére be is fejezte. Tehát nagyon gyors volt a mester, persze voltak neki segítői. A freskó témája a pünkös csodája, a Szentlélek kiáradása, Szent Péter és Szent Jakob apostol első szentbeszéde. Nagyon klasszikus és kiegyensúlyozott kompozíció, középpontjában a Szűz Mária, az apostolok társaságában áll, akiknek a feje fölött az a kicsi vörös lángjel jelzi, hogy itt valami kivételes esemény történt. A csoda következményei az tulajdonképpen a freskónak a két szélén látható, ahol a két apostol a lélek befogadásával, megszabadulva félelmeiktől bátran és szabadon hirdeti Krisztus feltámadását, az örömhírt, és keresztelnek sokakat. Az apostolok cselekedeteiben örökítették ezt meg, hogy aznap 3000 embert kereszteltek meg. A kész freskót 1958. augusztus 3-án főpapi szentmise keretében áldotta meg dr. Endre Mihály püspök. Pontosan 20 évvel az eucharisztikus kongresszus megrendezése után zajlott. Tehát én úgy érzem, hogy Seres Ferenc nem véletlenül választotta, és szerette volna, hogy ez az év, ez ennek legyen az emlékező éve. Még ha ki sem mondták, akkor is úgy érzem, ez így van. A következő, a kereszthajóig tartó szakaszt, azt a 4 freskót, szintén Kontuli Béla festette. A témái természetesen a Szentlélek közvetett és közvetlen jelenléte. Az első, amit látható, az angyali üdvözlet, pár darabja a másik oldalon keresztelő Szent János kereszteli Jézust. Itt látható a hagyományos galamb ábrázolás, és mindkét jelenet az evangéliumból származik, ugye felirat is segíti a azonosítást. Az angyali üdvözlet mögötti jelenet az apostolok cselekedeteiből való, és azt ábrázolja, amikor a zsinat határozata alapján az apostolok a pogányokhoz is elindulnak hirdetni Isten igéjét, az örömhírt, vagyis az üdvözülés kegyelme nem csak a választott népnek szól már, hanem kiterjed a föld minden nemzetére. A másik oldalon a küldetés szavait próbálja tettekben megmutatni a festő. Menjetek és kereszteljétek meg minden népet. Freskon olvasható az elkészülés dátuma is, a művész szignójával együtt 1960. Miután elkészült ez a négy fresko 1960-ban, 61-től a művészi munka az megszakadt. Ezekben az években, amíg Seres Ferenc volt a plébános 1963-ig, itt a mi templomunkban zajlottak titkos papszentelések, és hát ezt a hatalom enyhén szólva nem vette jól. 1963. szeptemberében Seres Ferencet tulajdonképpen száműzték vidékre, és helyette Hóka Imre plébános lett a 10 évre a templomunk plébánosa, és ez alatt egy kicsit minden leállt. 1973-ban lett Tarnai Béla plébánosunk, és azután kezdődtek el azok a munkálatok, amiknek az igazán kikutatása még hátra van. Takács István volt az, aki azt a hat freskót biztosan ő festette, hogy a kereszthajóban lévő négy freskót a Kontuli Béla tervei alapján esetleg ő fejezte be, vagy teljes mértékben Takács István, ezt még nem tudjuk. Szeretném kérni és biztatni a kedves testvéreket, akik itt laknak régóta, és vannak régi emlékeik, fényképeik, vagy bármilyen egyéb dokumentumok a templomban, hozzák el nekünk a plébániára.
1: A Kassai téri templom az elmúlt vasárnap ünnepelte alapkő letételének 90. évfordulóját. Ebből az alkalomból rendeztek szép ünnepséget, erről hallottak összefoglalót. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
5: Elhangzott a templom térkép.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Híreket mondunk a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság napolisz.hu-n pénteken. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot, tudatta a rendőrség. Az a céljuk, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedés biztonságot, fűzték hozzá. A koncentrált ellenőrzés a Figyelj az útra elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés részeként valósul meg hazánkban. Megnyílt csütörtökön a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely új helyszínen, a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 4 nap alatt csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget. Az idei díszvendég ország megválasztása politikailag is jelzés értékű, mondta Astrid Harz, osztrák nagykövet. Hozzátéve, a német nyelv, a német irodalom mind kulturális hidakat épít országaink között, de a könyv és az irodalom szeretete az embereket és a nemzedékeket is összeköti egymással. A férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon. A legutóbbi 2025-ös adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken az MTI-vel. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők pedig 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A közleményben az is olvasható, hogy az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató megyei bontásban Budapesten volt a legmagasabb, ahol ez 32 év, míg Szabolcs-Szatmár-Berekben a legalacsonyabb, ahol átlagosan 26 évesen vállalnak a nők először gyermeket. Az ukrán parlament közzétette a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról szóló törvényjavaslat szövegét. A törvényjavaslat célja az anyanyelvi oktatáshoz való jog biztosítása az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek és őslakos népek képviselői számára, olvasható a kijevi törvényhozás honlapján. A bizottság elnöke kiemelte, a törvényjavaslat pontosabban meghatározza, hogy az államnyelv mellett hogyan használhatók az őslakos népek és az EU hivatalos nyelvei közé tartozó nemzeti kisebbségek nyelvei. A fejleményeket Magyar Péter és Orbán Anita is fontos előrelépésként értékelte. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Szombaton napközben 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. A 72 tanítvány, akit Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskednek nekünk. Ő így válaszolt.

láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus aztán tanítványaihoz fordult, és így szólt. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta. Szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi.

Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből, a 17-től a 24. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel.

0: Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach, D-moll, koncertó, a harmadik tételt Sebestyén János szólaltatta meg. 5 óra 40 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki műsorunk tartalmából... Leó pápa csütörtök esti rózsafüzér imája gyerekekkel. Békét kérünk minden gyerek számára. A Szent Atya beszéde, a lehetőségek művészete együttszövés című találkozó részvevőihez. Szükségünk van rátok. Interjú Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével a csütörtöki pápai audienciáról. Leó pápa rózsafüzér imája gyerekekkel. Kérünk békét minden gyermek számára. Október 1-én csütörtök kora este Leó pápa a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál mintegy 700 gyermek és családjaik jelenlétében megnyitotta az 1 millió gyermek imádkozó rózsafüzér kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház pápai Caritas mű szorgalmazott. A világ minden táján élő gyermekeket arra hívták, hogy együtt imádkozzanak a konfliktusok és nehézségek közepete élő társaikért. 50 millió üdvözlégy Mária szállt fel a mennybe, szólt Leó pápa buzdítása. A szép őszi időben, nyapnyugtakor tartott találkozó kezdetén a Szentatya a gyerekekhez szólt egyszerű szavakkal. Igazán boldog vagyok, hogy veletek lehetek.
2: Sono davvero felice di stare.
1: És ti, gyerekek, mondjátok meg, ti is boldogok vagytok? Mire a gyerekek lelkes igennel válaszoltak. Ma este azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk azzal a két személlyel, akik mindenki másnál jobban szeretnek minket. Tudjátok, kik ők? Jézus, jött a válasz. És ki a másik?
2: E Maria!
1: Felelték a gyerekek. Igen, az Úr Jézus és édesanyja, Mária, akik soha nem hagynak minket magunkra, és akik mindig közel vannak hozzánk. Mi is szeretjük őket, ugye? Akkor mondjuk együtt, próbáljuk meg. Szeretlek Jézus, szeretlek Mária. Ma este egy különleges ajándékot kérünk tőlük. Békét a világ minden gyermekének, különösen azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a föld számos országában. Ezt a békét most a Szent Rózsafüzér imádságával kérjük, amely egy egyszerű ima, és amit bárki elmondhat. Hamarosan gyertyákat gyújtunk, és Jézusra gondolunk, életének néhány fontos pillanatára, amelyekben fényt és békét hozott oly sok embernek. Így például, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, amikor bejelentette országát, amikor megmutatta dicsőségét a Táborhegyen, és amikor az utolsó vacsora során az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ezek olyan pillanatok, folytatta a pápa, amelyekben csodálatos ajándékokat adott nekünk, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Tegyük ezt meg együtt, és mondjuk közösen, köszönjük Jézus, és kérjük tőle bizalommal mindannyian együtt, adj nekünk békét. A Szent Atya elmondta még a kicsinyeknek, ma este és ezekben a napokban nem vagyunk egyedül az imádkozásban, mert szerte a világon 1 millió gyermek imádkozik velünk. 1 millió! Gondoljunk csak bele! 50 millió üdvözlégy Mária száll fel az égbe, a föld minden sarkából és minden nyelven, békét kérve és egyetlen hatalmas rózsafüzérként egyesülve átölelik és összekötik a föld minden kontinensét, mindenféle embert és minden nemzetét. Így tehát, drága gyermekek, Ma mindezen barátainkkal együtt imádkozunk és elkötelezzük magunkat, hogy jók leszünk és jól viselkedünk. Otthon, az iskolában, a hittanóránkkal, a szüleinkkel, mindenkivel, még játék és sportolás közben is. Mert az imát mindig jó cselekedetnek, a szeretet gesztusainak kell kísérniük. Hiszen így növekszik a béke. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és akkor most kezdjük az imát. Üdvözlégy, Mária!
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
1: Leó pápa a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok! A Szentatya pénteken délben találkozott a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó művészeivel és kurátoraival, amelyet a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma szervezett. A pápa 30 fős művész és kurátor vendégeit az együttjárása a kölcsönös segítségre buzdította. A Szent Atya először is köszönetet mondott a művészeknek és kurátoroknak az együttműködésért,
2: grazie per la collaborazione,
1: amelyet az elmúlt években a Szent Székkel folytattak, különösen a Velencei Biennáli Vatikáni pavilonjának létrehozásáért és a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma által támogatott kortárs művészeti projektekért. Köszöni a bizalmat, amivel elfogadták, hogy az egyház mellett haladjanak, akár új utakon is. Példaként említette Leó pápa a Velence melletti Giudecca szigetén található női börtönben felállított pavilont, amelyet egykor Ferenc pápa is meglátogatott. A pavilon építése elsősorban nem azt jelentette, hogy a művészetet beviszik a börtönbe, hanem hogy a börtön a maga gyakran elfojtott igazságával tanítson valamit a művészetnek és mindenkinek. Hiszen az emberi személynek méltósága van, azon egyszerű ténnyel fogva, hogy létezik, és hogy célja az örökké valóság. Utalta a pápa múlt szombati Lourdesban mondott beszédére. A Szentatya figyelmét megragadta az idei velencei pavilon mottoja is, amelyet Bingeni Szent Hildegard ihletett. A fül a lélek szeme. Valóban a művészet, mint egy antenna, érzékeli az emberi szív nagy kérdéseit, néha kiáltásként, gyakrabban suttogásként, és hallhatóvá, láthatóvá és megoszthatóvá teszi azokat mások számára. Az egyház soha nem tekintette a művészetet járulékos jellegűnek, hanem úgy tekintett rá, mint a meghallgatás alapvető helyére, ahol tanulhatunk az emberiség vágyairól és sebeiről, a szépség, az igazságosság és a béke iránti szomjúságáról, az értelem kereséséről. A pápa a mai digitális világ kereső motorjait említette hasonlatként, amelyek ezernyi választ kínálnak ugyan, de csak azt adják vissza, ami már létezik, és jobbadán azt adják, amit már akartunk. A veszély már nem is csak a cenzúra, hanem az ellaposodás és a zaj, ami lehetetlenné teszi a hallást. A művészet ellenben másfajta kereső motor,
2: l'arte è un altro genere di motore di ricerca,
1: amely megkérdezéssel működik. Mély figyelmet igényel, amely túllép a tények összegzésén, mélyebbre ás és keresi az összekötő szálakat. Ezért a művészet ellenáll az elszürkülésnek, lelassítja a tekintetet, és arra késztet, hogy megálljunk azelőtt, amit már nem lehet elfogyasztani, és ami pedig a kulturális és spirituális megújulás egyik formája. Szent VI. Pál pápa szavai a művészekhez 1964-ben ma is mérföldkő érvényűek. Az egyháznak szüksége van rátok, művészek. Közös együttműködésre van szükség, mert amikor Isten lelkületének, láthatatlan és mondhatatlan jelleginek világát akarja kifejezni, akkor annak hozzáférhető, érthető formákba foglalásának éppen ti vagytok a mesterei. Leó pápa ezt a gondolatot folytatja, az egyháznak ma épp úgy szüksége van rátok. Különösen a mesterséges intelligencia korában, amelyben sürgetővé válik megkülönböztetni az emberi művészetet attól, amit gépek hoznak létre. Ontológiai, sőt több mint esztétikai különbség van a művészet és a között, amit egy gép statisztikai számításokkal képes létrehozni mások millió képeiből. Az algoritmusokból hiányzik az emberi szellem szikrája. A kultúra és a művészet, amikor hiteles, megőrzi ezt a sziklát. Éppen ezért az egyház szeretné megújítani a szövetséget a művészekkel és a kulturális intézményekkel, szövetséget teremtve az emberiség védelméért. Végül Leó pápa nyomatékkal jelezte, hogy az egyház megbecsüléssel, hálával és reménnyel tekint rájuk, együtt akar járni velük, hogy együtt őrizhessük meg a ránk bízott csodálatos emberséget, zárta a művészekhez és kurátorokhoz intézett beszédét a Szentatya. Most hallgassák meg a Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével készített interjúnkat a csütörtöki pápai audienciájukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fabiny Tamás evangélikus püspököt, aki most itt a stúdió vendége, de e napon csütörtök délelőtt a Szentatya vendége volt. Méghozzá a Luteránus Világszövetség tagjaként, amelynek küldöttsége a Szentatyához ellátogatott, és fogadott benneteket, és kedves Tamás, arról szeretnének kérdezni, hogy mik voltak számodra a legsúlyosabb gondolatai a Szentatyának?
4: Szép hagyománya van annak, hogy az evangélikus vagy luteránus világszövetség vezetősége ellátogat a Vatikánba. Ez már a harmadik pápa, akivel ilyen minőségben találkozhatom alelnökként különböző korszakokban. Annak idején talán 2011-ben Benedek pápa is hívott minket egy beszélgetésre, akkor őt meghívtuk a 2017-es nagy reformáció jubileumra, amire igent mondott, csak aztán ő már nem volt pápa, ugye, mikor erre sor került, viszont utóda Ferenc pápa ellátogatott Lundba, ahol emlékeztünk el a reformációi nyitára, és nagyon megható volt, hogy közösen tudtunk emlékezni erre. Utána aztán magával Ferenc pápával is találkozhattam kétszer is a Vatikánban, egyszer, vagy kétszer Budapesten is, és most a harmadik pápa, Leó pápa, akivel ilyen minőségben, mint a Luteránus Világszövetség egyik alelnöke találkozhattam. Előzőleg Kurt Koch bíboros, a Vatikáni Egységtitkárság vezetője fogadott bennünket. A fő téma általában a két egyház közötti dialógus, ami ugye mindig aktuális, és éppen most egyébként jövő héten kezdődik egy olyan munka megbeszélés. De most, ami még aktualitást adott a beszélgetésünknek, az egy közelgő évforduló, mégpedig 2030. Akkor emlékezünk ugyanis a 1530-as augsburgi eseményre, amikor is benyújtották a protestáns rendek az úgynevezett ágostai hitvallást. Sokfelé az evangélikus egyházat úgy is nevezik, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, és minden ellenkező szemben ez még nem a szakadásnak a dokumentuma
1: erre
4: volt.
1: Erre utal a pápa maga is.
4: Erre utal maga is, és nagyon fontosnak érzem, hogy már a ő beszédében is.
1: Veszély volt, de még nem tört össze az egység.
4: Így van, én szeretek így fogalmazni, hogy ez a tétválás előtti talán utolsó, szinte kétségbe esett kísérlet arra, hogy az egyház egy maradjon, egységes maradjon. Sajnos aztán másfelé vezettek az utak, és kölcsönös kiárt hát rossz fordulatot vett a két egyház együttműködése, amit egyébként 1999-ben Augsburgban lényegében visszavonták, a kölcsönös kiátkozást érvénytelennek minősítette mind a Vatikán, mind a Luteránus Világszövetség. Tehát sokkal beljebb vagyunk, de éppen ezért fontos, hogy erre az 1530-as dokumentumra úgy gondoljunk, és úgy nyilatkozzunk róla, hogy az nem a szakadásnak, hanem az egységnek a dokumentuma. Külön kiemelte a pápa, vagy talán már az Koch bíboros volt a beszélgetésben, ennek az ágostai hitvallásnak a hetedik cikkeit, ami az egyházról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket rendben szolgáltatják ki. Nincs más kritérium. És ebben hála Istennek egyek vagyunk, az igében és a szentségekben.
1: Erre akar utalni a pápa azzal a formában, amit a beszédében mondott, hogy ez a pre-confessional, hogy a konfesszió, a hitvallás előtti formához térjünk vissza?
4: Igen, hogy amikor még egyek voltunk, és Krisztusnak egy egyháza voltunk, és hát az a törekvésünk, hogy ezt a látható egységet helyreállítsuk, aminek majd a nagy eseménye az asztalközösség is lesz, ami egyelőre még sajnos csak a reménység tárgya, de ezért kell folyamatosan imádkoznunk. De addig is a tanításban, pasztorális munkában, társadalmi felelősségvállalásban egyek kell, hogy legyünk.
1: Nem túl nagy ez a kérés, hogy visszamenni addig a pontig, amikor még egyek vagyunk, és akkor a későbbi sajátos jellegzetességeinktől eltekintsünk akár egyik, akár a másik oldalról.
4: Azt hiszem ez természetes, és akár pápánál ugye úgy kezd Róma püspökeként betöltött szolgálatát, hogy én Augustinus gyermeke vagyok, ez egy természetes folyamat, hogy Szent Ágostonhoz tér vissza, és erre mi evangélikusok is szívesen hivatkozunk, hiszen Luther Ágoston rendi szerzetes volt, tehát Ágoston a maga kegyelemtanával közös örökséget jelent. A másik, amire még utalnék, hogy az ágostoni hitvallásnak a megfogalmazója nem Luther volt, hanem egy hozzá képest talán diplomatikusabb, szelídebb ember, Philip Melanchthon. Maga Luther is mondta, hogy én nem tudnék olyan leízett réten, olyan csöndben lépni, mint ahogy Melanchthon tette, de erre a diplomáciára szükség volt, amit Melanchthon megvalósított, és ő mindenképpen az egységnek az embere volt, és erre azt hiszem, hogy ma is érdemes hivatkozni, hogy nem elszakadni akarunk egymástól, hanem együttműködni.
1: Tamás, te Chicagóban is tanultál. Chicagót azért említettem, mert a város, ahol itt Robert Francis Prévost, a mostani Leó pápa jött. Segít neked az ő megértésében az ott végzett millióknak a megtapasztalása?
4: Ez elég régen volt, de azért nyilván számomra az a chicagói tanulmányi időszak meghatározó volt, és én örömmel hallottam, amikor megválasztották. Egyébként éppen Olaszországban voltam, Nápolyban egy evangélikus eseményen, a Gájara prédikátorokra emlékező eseményen. Éppen Nápolyban találkoztam az ő megválasztásának a hírével, és örömmel hallottam egyrészt a chicagói származását, másrészt legalább annyira örültem annak, hogy a spanyolul kezdett beszélni, és ezt a perui örökségét vagy perui tapasztalatait osztotta meg. Azért mondom ezt, mert a lutheránus világszövetségnek ebben a vezetőtestületében elnök és hét alelnök vagyunk, ebben minden kontinens képviselve van. Észak-Amerikából is volt résztvevő, Dél-Amerikából is volt résztvevő, most éppen nem perui, hanem brazil résztvevő, portugál nyelvű, és én a kelet-közép-európai régiót képviseltem, és hát azt örömmel látjuk, hogy Leó pápa minden régióban, hogy úgy otthonosan mozog. És nem mondtam most külön neki, de örömmel nyugtáztam, hogy elhangzott az elmúlt héten, hogy Magyarországon is szívesen látnák Leó pápát, én is csatlakozom nem a meghívók körében, mert ahhoz nincs jogom, de a reménykedő körébe, hogy örülnék, ha eljönne Magyarországra.
1: Beszélgetésünk elején említetted volt, hogy találkoztál Benedek pápával, Ferenc pápával, megismerted őket, és most itt az új pápa. Miben látod az ő különlegességét, és mit remélsz, hogy valami tovább menjen, előre mozduljon?
4: Amikor Benedek pápával személyesen találkoztam, ilyenkor ugye adódik egy pár perces lehetőség arra, hogy önálló gondolatot is megfogalmazzon az ember, vagy kérdést tegyen föl. Én akkor örömmel tudtam hivatkozni arra, hogy mennyire örülök annak, hogy akkortájt jelent meg József Ratzinger néven, de hát az vele azonos, a kétkötetes kiváló munkája a Názaret Jézus címmel, amiben ő sok protestáns teológusra is hivatkozik, és élmény volt nekem, aki ugyancsak biblikus teológus volnék, erről a biblikus műről, a Názaret Jézus című munkájáról beszélgetni. Ferenc pápánál nyilván az impulzív jellem ragadott meg, az a természetesség, és ott is találtam meg kapcsolópontot, mielőtt kezet fogtunk, hogy emlékeztem arra, valahol olvastam, hogy amikor Buenos Airesben püspök volt, vagy talán nem is volt püspök, csak szolgált, akkor a jezsuiták szemináriumából rendszeresen átment az evangélikus szemináriumba, ami közel volt az ő intézményéhez, és Leskó Bélára szeretettel emlékezett, és én ismertem Leskó Bélát és az ő feleségét, és erre tudtam hivatkozni, hogy kedves szentatya, nekünk van közös ismerősünk, és erre szinte hátba veregetett, és nagyon örömmel fogadta. Leó pápánál pedig ez a higgadság, ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság ragadott meg, ahogyan, bár tudom, hogy nagyon fáradt volt a párizsi útja után, vagy a franciaországi útja után, de nagyon odafigyelt ránk, és nagyon szerette volna kifejezésre juttatni azt, hogy fontos számára az evangélikusokkal való kapcsolattartás.
1: Mint hogy az ő elmondata úgy hangzik, hogy benne az egyben egyek legyünk, talán többet is lehet remélni, mint egy átlag pápától, mert ő azért az egység pápájaként mutatkozott be.
4: Ez nagyon fontos jelmondata, nagyon szeretem ezt, és idézem is sokszor, mert ez az origót jelenti a mi számunkra is. Valahol a Solus Christus reformátori tanítását is egyedül Krisztus, és ez a régi kép a kerékkel, hogyha közelebb vannak a küllők az agyhoz, akkor egymáshoz is közelebb kerülnek, és így, ha Krisztushoz közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb juthatunk, nem csak verbálisan, hanem imádságban, lélekben, és ismét mondom, az eucharisztikus reménységünkben, ami egyelőre még csak imádság tárgya, de hiszem, hogy talán a mi nemzedékünkben, vagy egy nemzedékkel később ez is megvalósul.
1: Kedves Tamás, kedves püspök úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hát adja az úr, hogy lépésről lépésre kerüljünk közelebb egymáshoz.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A Fabiny Tamás evangélikus püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus, 6 óra van.

6 óra 1 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság napolisz.hu-n pénteken. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot, tudatta a rendőrség. Az a céljuk, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedés biztonságot, fűzték hozzá. A koncentrált ellenőrzés a Figyelj az útra elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés részeként valósul meg hazánkban. Megnyílt csütörtökön a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amely új helyszínen a Hung Expo Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központban 4 nap alatt csak nem 200 programmal és 400 dedikálással várja a közönséget. Az idei díszvendég ország megválasztása politikailag is jelzés értékű, mondta Astrid Harz, osztrák nagykövet. Hozzátéve, a német nyelv, a német irodalom mind kulturális hidakat épít országaink között, de a könyv és az irodalom szeretete az embereket és a nemzedékeket is összeköti egymással. A férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon. A legutóbbi 2025-ös adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken az MTI-vel. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők pedig 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A közleményben az is olvasható, hogy az első gyermek születés 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató megyei bontásban Budapesten volt a legmagasabb, ahol ez 32 év, míg Szabolcs-Szatmár-Berekben a legalacsonyabb, ahol átlagosan 26 évesen vállalnak a nők először gyermeket. Az ukrán parlament közzétette a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatásról szóló törvényjavaslat szövegét. A törvényjavaslat célja az anyanyelvi oktatáshoz való jog biztosítása az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek és őslakos népek képviselői számára, olvasható a kijevi törvényhozás honlapján. A bizottság elnöke kiemelte, a törvényjavaslat pontosabban meghatározza, hogy az államnyelv mellett hogyan használhatók az őslakos népek és az EU hivatalos nyelvei közé tartozó nemzeti kisebbségek nyelvei. A fejleményeket Magyar Péter és Orbán Anita is fontos előrelépésként értékelte. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Szombaton napközben 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Franz Schubert 3 zongoradarab című művének részletét Magyar Valentin előadásában halljuk.

0: Franz Schubert három zongoradarab című művének részletét Magyar Valentin adta elő.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
0: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: 6 óra 15 perc. Ari Morris Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Amikor Mária a kánai mennyegzőn észrevette, hogy mi hiányzik a kiszolgálásnál, ezt mondta Jézusnak. Nincs boruk. Mekkora óvatosság van ezekben a szavakban. Mária nem akarja fiát irányítani, nem intéz hozzá kérést, nem ad tanácsot, nem ecseteli a vendégek kellemetlen helyzetét, sem a fiatal házasok zavarát. Egyszerűen előadja a tényt, de így gondolkodik. Isteni fiam könyörületes, így nem tudja megállni, hogy ne segítsen a bajon. Édesanyja tiszta tekintete olvas Jézus lelkében, mint egy tiszta könyvben. A szigorú válasz nem hozza zavarba. A látszólagos szigor mögött meglátja a gyöngétséget. Hallja az igent, mikor úgy tűnik, fia nemet mond, és a tőle megszokott tartózkodással, előrejelezve a csodát, ezt tanácsolja a szolgáknak. Amit mond, cselekedjétek. Mária alakja szép és nemes, de ő is csak Krisztus tanítványa, és fiában hasonlíthatatlan gyöngétséget találunk. Nézzétek, mekkora bölcsességgel nyilatkoztatja ki istenségét fokról fokra. A megtestesülés egyik célja, hogy Isten érzékelhető legyen. Így talán azt hihetnénk, hogy dicsőségét mindenki előtt föl kellett volna tárnia. Leigázta volna az egész világot csupán azzal, hogy megmutatja egész valóját. Isteni fényétől lenyűgözve mind a lábaihoz borultak volna az emberek. Ez túlságosan egyszerű lett volna. Jézus az emberi méltóság megsértése nélkül akar megtéríteni bennünket, valamint üdvösségünknek, részben a mi munkánknak is kell lennie. Ha isteni tündökléstől megigézve, akaratuk ellenére ragaszkodtak volna hozzá az emberek, akkor vége lett volna minden érdemnek. A választás szabadságával együtt a jutalmazásra való jogot is elvesztették volna. Ezért az ige tompította fényének ragyogását, szerény, alázatos külsőbe burkolózott, épp úgy, amint a nap elrejtőzik a felhők mögött. Ellenállt közvetlen barátai kérésének, hogy nyilatkoztassa ki magát. Csak egyetlen egyszer változott el színében, egy lakatlan hegyen, kevés szemtanú előtt. Nyilvános életében épp úgy, mint Názáretben, mindig rejtőző Isten volt. Tartózkodásának további oka, hogy a zsidók, akik büszkék voltak az egy és tiszta szellemi Istenben való hitükre, idegenkedtek volna a Szent Háromság és a megtestesülés elfogadásától. E titkok kinyilatkoztatásának elhamarkodása nagy botrányt okozott volna, és elszabadult volna a vallási fanatizmus. Az igazság tehát fokozatosan jelent meg, mint a fölkelő nap, nehogy erős fénye bántsa a szemet. Ezért lassúság és tapintat van Jézus cselekvésében. Mielőtt kinyilatkoztatná magát a szamariai asszonynak és a vakon születetnek, beszélgetéssel és csodákkal készíti elő őket. Nem mondja, Isten vagyok, amit bizonyítok is. Először bizonyítékokat ad, és a következtetést rábízza a jóhiszemű lelkekre. Amikor az előhírnak küldöttei mesterük nevében kérdezik tőle, te vagy-e a Messiás, ő csak röviden így válaszol. Elmenvén jelentsétek Jánosnak, amiket láttatok. A sánták járnak, a siketek hallanak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Más szóval, látjátok művemet, és magatok következtessetek. Egy napon az apostolok hajóra szálltak, anélkül, hogy élelmiszert vittek volna magukkal. Jézus újabb vita előtt állt, melyet örökös ellenségeivel folytatott. Útközben így szólt apostolaihoz. Őrizkedjetek a farizeusok kovászától. Tanításukat és kétszínűségüket értette ez alatt. Ők azonban, mint általában, most is szó szerint vették a szóképet, és egymásra nézve magukban töprengve mondták, kovászról beszél, és esetleg szemrehányással illet majd bennünket, hogy nem hoztunk magunkkal kenyeret. Nehéz felfogásuk és kishitésségük elszomorította Jézust. Nem emlékeztek, kérdezte tőlék, amikor megszegtem az 5 kenyeret 5000 ember számára, hány kosára való morzsalékot szedtetek össze? Ők ezt felelték, 12-t. S amikor megszegtem a 7 kenyeret 4000 ember számára, hány kosára való morzsalékot szedtetek össze? Ők felelték, 7-et.
Jézus folytatta, mégsem értitek? Vajon ez nem azt jelenti, hogy még mindig nem tudjátok, ki vagyok és milyen hatalmam van? Ha a pusztában tápláltalak benneteket a csodás kenyérrel, nem újíthatom meg a csodát itt is? Nyissátok hát ki szemeteket, és lássatok. Így az igazság lassanként utat tört magának. Jézus bölcsessége, gyöngeségeink tekintetbevételével megtalálta a módját, hogyan hirdesse hatalmát. Igazi természetét anélkül nyilatkoztatta ki, hogy szabadságunk gyakorlásában korlátozott volna.

Ujjás János, a szerkesztő Kellen Ágoston. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Aranydiplomát vehetett át Erdő Péter bíboros a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanévnyitó ünnepi ülésén. Magyar Péter és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte az ukrán parlament elé kerülő, a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslatot. A férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon, tudatta a KSH. Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, közben az Európai Unió újabb pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának. Aranydiplomát vehetett át Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek október 1-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanévnyitó ünnepi ülésén, tudatta a Magyar Kurír. A jubileumi oklevél átadása 50 év távlatából idézte fel a főpásztor Pázmányhoz szorosan kötődő egyházi és tudományos életútjának kezdetét. A tanévnyitó ülés egyben az új akadémiai év kezdetét is jelentette a hittudományi karon. Az esemény lehetőséget adott arra, hogy a kar közössége együtt tekintsen a következő tanév teendőire, miközben egy jelentős jubileum előtt is tisztelgett. Szeptember utolsó vasárnapján, 27-én tartották a Szombathelyi Egyházmegye hagyományos, nyugdíjasok számára meghirdetett zarándoklatát, melynek idén a körmendi Szent Erzsébet templom adott otthont, olvasható a Magyar Kurír cikkében. A köszöntő után Óra Krisztián plébános röviden bemutatta a templomot és a benne található érdekességeket. A programot Szent Mise zárta, melyet Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök mutatott be. Kiállítják a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában. A hívők december 24-éig egészen közelről láthatják a kereszténység egyik legrégebbi és legtiszteltebb jelképét, közölte az erekjét őrző római Santa Maria Maggiore pápai bazilika szerdán. A Jézus születéséhez kötődő erekjét október 15-től állítják ki a Santa Maria Maggiore jobboldali hajójának abban a kápolnájában, ahol egy 1700-as festmény az angyali üdvözlet jelenetét ábrázolja. Így az erekje és a festmény közösen utalnak az isteni gyermek világra jövetelére, olvasható a bazilika közleményében. A keresztény hagyományban a Jézusnak tulajdonított jászol darabjairól van szó, úgy tartják, hogy Mária ebben helyezte el gyermekét a szülés után. Üdvözölte Magyar Péter miniszterelnök és Orbán Anita külügyminiszter pénteken, hogy az ukrán parlament elé került a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslat, tudatta az MTI. A kormányfő közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta, a jogszabály megerősíti a magyar anyanyelvi oktatás és az oktatási intézmény hálózat jogi garanciáit. A külügyminiszter közölte, üdvözlik ezt a lépést, amelyet az elmúlt hetekben folytatott kétoldalú magyar-ukrán szakmai egyeztetések és a kárpátaljai magyar közösség képviselőivel kezdett konzultációk előztek meg. Orbán Anita azt írta, Magyarország továbbra is a párbeszédben és a kárpátaljai magyar közösség mindennapjaiban is érzékelhető eredményekben érdekelt. A tárcavezető köszönetet mondott valamennyi magyar és ukrán szakembernek az elmúlt hetek konstruktív, előremutató és hozzáértő munkájáért. Március végéig kell rendezni a jogi helyzetet az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása érdekében. Ehhez törvénymódosításra is szükség van. Az ügyben kezdeményezett rendkívüli közgyűlési ülést Karácsony Gergely főpolgármesternek október 16-áig kell összehívnia, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója pénteken az MTI-nek nyilatkozva. A főigazgató hangsúlyozta, a parkolásból befolyó forrás nem a főváros működési költségeibe kerül be,
hanem kizárólag és kifejezetten a fővárosi és a kerületi fenntartású utak felújítására, így kopó réteg cserére,

0: kis korrekciós beavatkozásokra fordítják majd ezt a pénzt. Kis Ambrus kiemelte, a döntés abból a szempontból is kiemelten fontos, hogy garanciát ad a következő évek finanszírozási arányára. Mi lesz a Határtalanul program sorsa? Tette fel a kérdést Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője közösségi oldalán. A szerkesztő Kelen Ágoston szól a részletekről.
1: A Határtalanul program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul a Nemzeti Összetartozás operatív programja, olvasható a hivatalos honlapon. Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője aggodalmát fejezte ki a Határtalanul program jövője kapcsán, közölte közösségi oldalán. A politikus rámutatott arra, hogy az előző kormány mindig figyelmet fordított arra, hogy az iskola kezdésre a pályázatok elérhetőek legyenek, hogy a szülők, tanárok és diákok tervezni tudjanak. Az elmúlt kormányok alatt a program 2011-es indulása óta több mint 600 ezer magyarországi gyermek jár teljes kormányzati támogatással valamely külhoni magyar területen osztálykirándulás keretében, hangsúlyozta a politikus. A jelenlegi kormány nem írt ki pályázatot még, ami veszélyezteti a Határtalanul program sikeres folytatását. Más megközelítések a Határtalanul program vitatható gyakorlatáról beszéltek azokban az esetekben, amikor az iskolai utat for-profit utazási irodák szervezték meg. Ez azonban az összes utazás töredékére igaz, ugyanis az esetek nagy részében az osztályfőnökök, tanárok saját idejüket nem kímélve szervezték és tervezték meg az utakat. Nacsa Lőrinc szerint a program rendkívül fontos a nemzeti összetartozás erősítése, a honismeret és a fogadó magyar lakta régiók turizmusa miatt is, kiemelve a program jelentőségét. A Határtalanul program bizonytalansága a határon túli szállásadók, tanárok és szolgáltatók megélhetését is jelentősen befolyásolja, de elsősorban a diákok a program hiányának kárvallottjai.
0: A férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon, az utóbbi 2025-ös adatok szerint, közölte a Központi Statisztikai Hivatal pénteken az MTI-vel. 1980-ban még a férfiak átlagosan 24,5 évesen, a nők pedig 22 évesen álltak először az anyakönyvvezető elé. A közleményben az is olvasható, hogy az első gyermek születése 2025-ben országos átlagban 29,5 év volt a nők esetében. Ugyanez a mutató megyei bontásban Budapesten volt a legmagasabb, ahol ez 32 év, míg Szabolcs-Szatmár-Berekben a legalacsonyabb, ahol átlagosan 26 évesen vállalnak a nők először gyermeket. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló fokozott közlekedés biztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitányság a polisz.hu-n pénteken. Ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyosan veszélyeztethetik a személy és vagyonbiztonságot, tudatta a rendőrség. Az a céljuk, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedés biztonságot, fűzték hozzá. A koncentrált ellenőrzés a Figyelj az útra elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés részeként valósul meg hazánkban. A kormány tudás alapú gazdaságot szeretne építeni, és ebben példaként szolgálhat a stratégiailag fontos magyar gyógyszeripar, amely exportképes, magas hozzáadott értéket állít elő, és jelentős kutatás-fejlesztési tevékenységet végez, mondta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter pénteken a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének konferenciáján. Kiemelte, A hosszú távú gazdaságpolitikai cél nem pusztán a foglalkoztatási számok növelése, hanem egy tudás alapú, innovációra és teljesítményre épülő magyar gazdaság kialakítása. A tartós gazdasági növekedés nem csak egyes projektektől függ, hanem az egészségügy, az oktatás, a tudás és a képességek minőségétől is, és nagy előrelépésnek nevezte Kapitány István, hogy újra van oktatási és egészségügyi tárca. A magyar tagozat önállósága sértetlen, és a magyar szakok hiánytalanul működnek, hangoztatta a tanévnyitón Markó Bálint, a kolozsvári Babesbólyai Tudományegyetem rektor helyettese az egyetemi tanévnyitón. Gáspár Sándor összefoglalója.
2: A megszorító intézkedések és a nehéz gazdasági helyzet ellenére kijelentem, hogy a magyar tagozat önállósága sértetlen, és a magyar szakok hiánytalanul működnek, mondotta Markó Bálint rektor helyettes, majd adatokat sorolt. A Babesbolyai Tudományegyetemen 2156 elsőéves hallgatóval bővül a magyar tagozat közössége. 1579 diák alapképzésen, 577 mesteri képzésen. Eredménynek tekintik, hogy Sepsiszentgyörgyön az egyetem kihelyezett tagozatán távoktatási formában újraindul a magyar nyelvű közigazgatás alapképzés, és ingyenesen fölvehető a mesterséges intelligenciára vonatkozó tantárgy bármelyik szakon. Az orvosi karon román nyelvű pediátria alapképzés indul, Romániában egyedüliként. Most állítják össze a táplálkozástudományi és dietétikai szak magyar nyelvű képzésének is az iratcsomóját. Lehetőséget teremtenek magyar nyelvű doktori témavezetővel is együtt dolgozni, összegezett Markó Bálint rektor helyettes, aki elismerte, hogy a felsőoktatásnak igazodnia kell a piac igényeihez, de azokat a kutatási témákat is folytatni kell, amelyeket a piac leárazott. Daniel Dávid rektor a tanévnyitón kiemelte, a BBTE Románia legrégibb egyeteme. Megőrizte multikulturális és több nyelvű profilját, hiszen a román mellett a magyar és német is hivatalos nyelvének számít. Az új hallgatók száma meghaladja a 16 ezret. A Babesbolyai Tudományegyetem magyar tagozatának valójában kettős tanévnyitója volt. Délelőtt együtt a román, illetve német tagozattal, amelyen Markó Bálint rektor helyettes magyarul mondotta el ünnepi beszédét, majd délután a magyar tagozat külön tanévnyitót is tartott.
0: Szeptemberben csaknem 4 éves csúcsra emelkedett az élelmiszerek világpiaci ára. Az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete honlapján pénteken közzétett adatok szerint, tudatta az MTI. A szeptemberi érték 5,8%-kal magasabb az egy évvel korábbinál, azonban 15%-kal elmarad a 2022 márciusában beállított csúcstól. A FAO élelmiszer ár indexe kereskedelemmel súlyozott mutató, amely az 5 legfontosabb élelmiszer alapanyag, növényi olajok, gabonatermények, húsfélék, tejtermékek és cukor nemzetközi piaci árát veszi figyelembe. Újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát, közben az Európai Unió újabb pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának, és a csatlakozási tárgyalások folytatásáról is egyeztetnek, Nyíri Kata jelenti.
3: Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát az éjszaka folyamán. Az ukrán légierő reggeli jelentése szerint Oroszország 108 drónt indított, köztük 47 sugárhajtású Shahedet. A légvédelem 88 drónt semmisített meg vagy hatástalanított, ugyanakkor 11 helyszínen becsapódásokat, 5 helyen pedig lezuhant drónok roncsait regisztrálták. Kijevben ismét támadás érte a Pivdenné hidat. A fővárosi hatóságok szerint egy 25 emeletes lakóépület is megrongálódott, ablakok törtek be, illetve több gépkocsi és károkat szenvedett. A támadás első jelentései szerint akkor még nem volt halálos áldozat vagy tűz. A fronton is folytatódtak az összecsapások. Az ukrán vezérkar 207 harci érintkezésről számolt be az előző 24 órában. A legsúlyosabb ütközetek között a Pokrovszk és a Liman térségében zajló harcokat említették. Ukrajna közben újabb támogatást kapott az Európai Uniótól. Az ország közel 3 milliárd eurót kapott a Ukraine Facility program keretében. A kifizetés feltételeként Ukrajna 10 többek között a bankszektort, az energiát, a mezőgazdaságot és a közlekedést érintő vállalást teljesített. Az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamatban is előrelépést vár Kijev. Vszevolod Csencov, európai integrációért felelős miniszterelnök helyettes szerint a még hátralévő tárgyalási fejezetek megnyitása az év végéig megtörténhet, amennyiben Magyarország feloldja vétóját. A háború hatása Ukrajna határain túl is érzékelhető volt. Romániában egy feltehetően drónnak minősített tárgy zuhant le, majd tűz keletkezett. A román védelmi minisztérium szerint az esetben nem sérült meg senki, és a radarok nem jeleztek jogosulatlan behatolást a román légtérbe. Kárpátalját is érintő fejlemény, hogy a magyar kormány üdvözölte az ukrán kisebbségi nyelvű oktatásról szóló törvényjavaslat parlamenti benyújtását, a tervezet a magyar nyelvű oktatási jogi garanciáinak erősítését célozza. A kérdés pedig az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások szempontjából is fontos.
0: Közlekedési hírek következnek.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Szintén hétvégére lezárták a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Gyöngyösi utca felé a Markó utcai megállót nem érinti. Az egyes villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusszal lehet utazni a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány közötti szakaszon. Hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között szintén pótlóbusz jár, itt a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt, a Közvágó híd és Pesterzsébet felső között a 224-es autóbusz, Pesterzsébet felső és Soroksár Hősök tere között a 66-os, a 66B és a 166-os autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Siling Zsolt, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A 60 és az új 100 fővonalon váraton vasárnap estig jelentősen módosult a közlekedési rend, mert a hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentése zajlik. Legfontosabb változások: a 60-i vonalon az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégiók állnak meg, az új 100 vonalon minden második sűrűsápi S60-as vonat kimarad, helyettük a szolnoki Z60-as vonatok állnak meg. Az S76-os vonatok terelve járnak, Rákos helyett Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan is indulnak Pilisvörösvárra. Az interrégiók és a Z60-as vonatok 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a többlet megállások miatt. A debreceni Nyírség és Tokaj Intercity a Ceglédi vonalon át Zuglói, Kőbánya, Kispesti, Ferihegyi, Ceglédi megállással közlekednek. Fontos változás, hogy a vonatkövető rendszerek nem minden esetben tudják lekövetni a vonatok valós közlekedését. A részletekről bővebben a mavcsoport.hu/Rákos weboldalon olvashatnak. A pécsi fővonalon véget ért a karbantartás, a Mecsek Intercity-k mától már teljes útvonalon Pécsig közlekednek. Karbantartás miatt a hétvégén változott a menetrend a győri fővonalon, a bécsi nemzetközi vonatok a megszokottnál korábban indulnak Ausztria felé. A Szombathely és Sopron felé közlekedő Intercity-k Tatán és Komáromban nem állnak meg, ezek az állomások az S10-es vonatokkal érhetők el. A Veszprémi vonalon Ajka és Devecser között pótlóbuszok szállítják a hétvégén az utasokat, a korábbiakhoz hasonlóan Budapestről a Balaton Intercity-ket javasoljuk, melyeket Székesfehérváron Devecserre induló közvetlen pótlóbusz csatlakozik. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
0: A várható időjárásról. Napos idő valószínű, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Főbb híreink még egyszer röviden. Aranydiplomát vehetett át Erdő Péter bíboros, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanévnyitó ünnepi ülésén. Magyar Péter és Orbán Anita külügyminiszter is üdvözölte az ukrán parlament elé kerülő, a nemzeti kisebbségek jogait érintő törvényjavaslatot. A férfiak átlagosan 37, míg a nők 34 évesen kötnek házasságot Magyarországon, tudatta a KSH. Újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát, közben az Európai Unió újabb pénzügyi támogatást folyósított Ukrajnának. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör, a szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
6: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
7: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
8: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
9: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
6: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
10: Multidéző, Iványi Balást hallják.
11: 2026. október 3-a van szombat. Isten éltesse Helga nevű hallgatóinkat. A Helga egy északi germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges, boldog. A katolikus egyházban október 3-án Assisi Szent Ferenc tranzitusára, vagyis halálára emlékeznek. Ferenc 1181 vagy 1182 körül született Assisiben gazdag posztókereskedő fiaként. Fiatal korában még a városi előkelők életét élte, majd egy háború és a fogságban töltött idő után fokozatosan szakított korábbi életformájával. A szegénységet és az evangéliumi életet választotta, követői pedig egyre többen lettek. 1209-ben harmadik Ince pápa elé járult, hogy közössége szabályait jóvá hagyassa. Ferenc 1226. október 3-án halt meg Porciunkulában, két évvel később pedig 9. Gergely pápa szentté avatta. A ferences hagyomány szerint utolsó szavai között szerepelt: haláltestvér, Isten hozott. 1705. október 3-án ért véget a Széchenyi országgyűlés, a Rákóczi szabadságharc egyik fontos politikai állomása. A rendek második Rákóczi Ferencet Magyarország vezérlő fejedelmévé választották, és létrehozták a szenátust, valamint a konföderációt, amely a szabadságharc politikai irányításának fontos intézménye lett. A Széchenyi országgyűlés így nem csak a felkelés katonai, hanem politikai megszervezésében is jelentős szerepet játszott. 1866-ban ezen a napon írták alá a bécsi békét Ausztria és Olaszország között. A porosz-osztrák háborúval párhuzamosan zajló olasz hadjáratban az olaszok ugyan vereségeket szenvedtek, de Poroszország Ausztria felett aratott győzelme megváltoztatta a helyzetet. A béke értelmében Ausztria lemondott Velencéről, amely végül Olaszországhoz került. Az új olasz királyság ezzel jelentős lépéssel közelebb került az egyesítéshez. Róma azonban még 4 évig pápai fennhatóság alatt maradt. 1867-ben ezen a napon halt meg Elias Howe, amerikai feltaláló, a modern varrógép egyik úttörője. 1845-ben készítette el használható varrógépét, amelyet egy évvel később szabadalmaztatott. Találmányának egyik fontos újítása a tűhegyéhez közeli lyuk és a kétfonalas öltés alkalmazása volt. Szabadalmának védelmében több gyártóval, köztük Isaac Singerrel is jogi harcba keveredett, és a pert meg is nyerte. Howe találmánya fontos szerepet játszott abban, hogy a varrás a háztartásból fokozatosan az ipari tömegtermelésbe is átkerült. 1957. október 3-án halt meg Szabó Lőrinc költő, műfordító. 1900-ban született Miskolcon, és a nyugat első nemzedékének utáni magyar líra egyik jelentős alakjává vált. Verseiben gyakran jelentek meg a személyes kapcsolatok, a szerelem, az idő múlása és az emberek belső vívódásai. Költészete mellett jelentős műfordítái munkássága is. Többek között Shakespeare, Goethe, Baudelaire és Verlaine műveit fordította magyarra. Életművének egyik legismertebb darabja a Tücsökzene, amelyben saját életének emlékeit és tapasztalatait formálta versé. 1975. október 3-án helyezték el a Paksi atomerőmű alapkövét. Az atomerőmű építésének előkészítése már az 1960-as években megkezdődött, a kivitelezés pedig 1974-ben indult el. Az első reaktorblokk 1982-ben kezdte meg az energiatermelést, majd fokozatosan további három blokk is üzembe állt. A paksi atomerőmű azóta a magyar villamos energiatermelés meghatározó létesítménye. A négy blokk együttes névleges teljesítménye mintegy 2000 megawatt. Végül 1990. október 3-án helyreállt Németország állami egysége. A II. Világháború után megszállási övezetekre osztott ország 1949-ben két államra szakadt. Létrejött az NSK és az NDK. 1961-ben felépült a berlini fal, amely évtizedekre Európa megosztottságának egyik legismertebb jelképe lett. A fal 1989. novemberében megnyílt, ezt követően felgyorsult az egyesítés folyamata. 1990. október 3-án az NDK csatlakozott a Német Szövetségi Köztársasághoz, és hatályba lépett az egyesítési szerződés. Éjfélkor Berlinben felvonták a szövetségi zászlót, a megosztottság pedig véget ért. Október 3-a azóta Németország nemzeti ünnepe, a Német Egység napja.
10: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
12: Mennyei jó atyám, őriző pásztorom, kelő nap fényénél hozzád fohászkodom. Ne hagyj el engem, édes jó Istenem, ó, ha te vagy velem, kicsoda ellenem. Függesz tekinteted apámra, anyámra, hincs áldást fejükre, a lábuk nyomára.

Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gergely Péter káplán. Orgonán kísér Budai Tamás kántor.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek benneteket, jelenlévő és közvetítéseken keresztül bekapcsolódó Krisztus híveket a mai napon, Szűz Mária szombati emléknapján. Ezt a szentmisét elhunyt Rita lelki üdvéért ajánlom föl. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Légy oltalmunk, irgalmas Istenünk, hogy mi, akik fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, közben járására vétkeinkből új életre támadjunk, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Olvasmány Jób könyvéből. Az Úr szavára Jób így válaszolt. Most már tudom, hogy mindent megtehetsz, Uram, és hogy egyetlen gondolatunk sincs rejtve te előtted. Igazad van, ki az az oktalan, aki gondviselésedet értelmetlennek mondja? Valóban, balgán szóltam én olyanról, ami meghaladja bölcsességemet. Eddig csak szóbeszédből hallottam rólad, Uram, de most saját szememmel látom, hogy ki vagy. Korholom tehát önmagamat, és bánom bűneimet porban és hamuban. Jób életének következő szakaszát az Úr még jobban megáldotta, mint a korábbit. Lett neki 6000 tevéje, 14000 juha és 1000 iga ökre, 1000 szamara. Született 7 fia és 3 lánya is, Jemima, Kasszia, Kerenhappuk. Az egész földön nem volt 3 olyan szép leány, mint Jób leányai. Jób örökrészt is adott nekik fiú testvéreik között. 140 évig élt még Jób ezek után. Meglátta nem csak gyermekeit, hanem negyedízig való unokáit is. Majd meghalt öregen, évekkel gazdagon megáldva. Ez az Isten igéje.
1: A te arcodat, Uram, ragyogtasd szolgád fölé. A te arcodat, Uram,

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. A 72 tanítvány, akiket Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt, láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek, semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Abban az órában Jézus felújjongott a Szentlélekben, és így imádkozott. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem, senki más nem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus azután tanítványaihoz fordult, és így szólt, boldog az a szem, amely látja, amit ti láttatok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta. Szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi. Eddigre már nagyon-nagyon sok csoda történt a Szentírásban, amikor idáig eljutottunk, addigra Jézus már számtalan csodát tett. Mi az, aminek Jézus annyira örül? Vajon? Azt hiszem, hogy Jézus nem csak annak örül, hogy megtörténnek ezek a csodák, hanem hogy ezzel a 72 tanítvánnyal együtt működve történnek meg ezek a csodák. Hogy tudnak közösen dolgozni. Tulajdonképpen fizikailag Jézus nincs ott, ahol a 72 tanítvány ott van, de hát ez is a közös munkának az eredménye, az együttműködésnek az eredménye. Sokkal hatékonyabban tudnak így lenni, ugye kettesével lettek elküldve, tehát egész sok emberhez szólnak, egész sok emberhez szól ez a küldetés. És Jézus felújjong a Szentlélekben, és hálát ad ezért a közös munkáért, ezért az együttműködésért. Nem csak azért, mert megtörténnek a csodák, hanem azért, mert közösen tudnak ebben dolgozni. És épp ez a különbség az egyszerűek és az okosak között. Az egyszerűek, akik ez a 72 tanítvány, az erejük az együttműködésben rejlik. Az erejük abban rejlik, hogy ráhagyatkoznak az Istenre. Aki okos, meg bölcs, az saját magára hagyatkozik, az a saját erejéből éri el az eredményeit, viszont aki egyszerű, az ráhagyatkozik az Istenre. És ebben van az ő erejük. Ezt az együttműködést tapasztalja meg egyébként a Szent Háromságos Isten is saját magával, saját magában. Arról abba is egy kicsit bele tudunk tekinteni ebben a szentírási részletben, hogy nem ismeri más az Atyát, csak a fiú, és a fiút sem ismeri más, csak az Atya. Így ketten együtt dolgoznak, és ketten együtt szeretik egymást, és tulajdonképpen ebbe a közösségbe vagyunk mi is behívva. Szent Háromságos Isten a saját közösségébe hívja be az embereket, hív be minket is a mai napon, hogy munkatársai legyünk, hogy tudjunk vele együtt dolgozni. És nem annak kell örülnünk, hogy megtörténnek ezek a csodák, hanem ennek az együttműködésnek kell örülni, és annak, hogy föl van írva nevünk az élet könyvébe, ami tehát azt jelenti, hogy ez az együttműködés, ez a halálunk után is folytatódni fog. Ez az együttműködés az életünk végén, az örök életünkben is folytatódni fog, egész örökké, egész idő nélkül. Bizalommal forduljunk Istenhez, aki Máriát, Krisztus anyját fölébe helyezte minden égi és földi teremtménynek.
1: Irgalmasság, Atya, köszönjük, hogy a boldogságos szűz Máriában égi édesanyát adtál nekünk. Add, hogy mindig gyermeki szeretettel ragaszkodjunk hozzá. Hallgass meg, Urunk! Szűz Mária tanulékony lélekkel figyelt Jézus szavára. Add, hogy példája szerint mi is szívünkbe fogadjuk szent fiad igéit. Hallgass meg, Urunk! A kereszt alatt álló Máriát megerősítetted a fájdalmak elviselésére. Az ő közben járására adj erőt nekünk is, a kereszt hordozására. Hallgass meg, Urunk! Szent fiad feltámadása által örömmel töltötted el Szűz Mária szívét. Tölts el minket is a feltámadás reménységével. Hallgass meg, Urunk! Szűz Máriát testével, lelkével felvetted a mennyei dicsőségbe. Földi életünk után add meg nekünk is az örök életet. Hallgass meg, Urunk! A boldogságos Szűz Mária a mennyország királynője. Az ő közben járására fogad be elhunyt Rita testvérünket is, az örök élet boldogságába. Hallgass meg, Urunk!
0: Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi a te híveid, akik a boldogságos Szűz Mária oltalmában bízunk, anyai közben járására minden rosszul megszabaduljunk itt a földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.

hogy fölségét dicsérve, Szent fiatnak szerzése, de bűneink Szent fiatnak

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk is az egész egyházat.
0: Fiad édesanyjának emlékezetét ünnepelve arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy az áldozat, melyet bemutatunk, bőséges kegyelmedből minket, magunkat is tegyen örök áldozattá, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a telekedel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy téged szentjeidben csodálatra méltónak valljunk, de kiváltképpen, amikor tiszteljük a boldogságos Szűz Máriát, az ő hálaadó éneke által jóságodért magasztaljunk téged. Te valóban nagy csodákat műveltél szerte az egész földön, és nemzedékről nemzedékre folytatod, amit jóvoltodból tettél értünk. Mert alázatos szolgáló lányodat kegyes szemmel nézted, és általa adtad nekünk fiadat, üdvözítő Urunkat, Jézus Krisztust. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és velük együtt szüntelen ujjongással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Melyet az országban, a és a dicsőség.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békés, hogy Krisztus békés.

0: Isten báránya. Te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
1: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy vagyok.
2: Krisztus testvére.

Imádkozzunk azokkal, akik nem tudtak most szentáldozáshoz járulni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben, és halálom után is. Amen.

0: Könyörögjünk! Örök megváltásodnak részesei lettünk, Istenünk. Kérve kérünk, hogy amíg fiad édesanyjának emlékezetét ünnepeljük, tedd teljesebbé bennünk kegyelmed ajándékait, és életünkben egyre jobban megtapasztaljuk üdvözítő jóságodat Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gergely Péter káplán. Orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.

0: A jubileumi oklevél átadása 50 év távlatából idézte fel a főpásztor Pázmányhoz szorosan kötődő egyházi és tudományos életútjának kezdetét. A tanévnyitó ülés egyben az új akadémiai év kezdetét is jelentette a hittudományi karon. Az esemény lehetőséget adott arra, hogy a kar közössége együtt tekintsen a következő tanév feladataira, miközben egy jelentős jubileum előtt is tisztelgett. A mellrák korai felismerésétől a diagnózison át a megfelelő kezelésig minden időben megtett lépés számít. A szűrésnek akkor van jelentősége, amikor valaki egészségesnek érzi magát. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az emlőrák elleni küzdelem hónapja kapcsán. A korai felismerés jelentőségét a legfrissebb nemzetközi adatok is megerősítik. Az eredmények is azt mutatják, hogy a hosszú távú túlélés szempontjából meghatározó, milyen korán ismerik fel a betegséget. A közleményben kitértek arra, hogy a szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet. A Budapesti Közlekedési Központ is becsatlakozik a figyelemfelkeltő kampányba. A BKK szinte minden dolgozója magánhordja és a járművekre is kihelyezik a rózsaszín szalagot, a remény szalagját, hogy minél több emberhez eljusson a szűrővizsgálatok fontossága, tudatta a BKK közösségi oldalán. A vezetés közbeni mobiltelefon használatra koncentráló, fokozott közlekedés biztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, jelentette be az Országos Rendőrfőkapitánysága a police.hu-n pénteken. Az a céljuk, hogy csökkentsék a figyelmetlenségből eredő balesetek számát, és javítsák az általános közlekedés biztonságot, fűzték hozzá. A koncentrált ellenőrzés a Figyelj az útra elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés sorozataként valósul meg hazánkban. Az Európai Bizottság 2,9 milliárd eurót folyósított Ukrajnának az ország pénzügyi stabilitásának fenntartására, a közigazgatás működésének biztosítására és a reformok támogatására, közölte a brüsszeli testület pénteken. Ursula von der Leyen, a testület elnöke szerint az ország folytatja a vállalt átfogó reformok végrehajtását, miközben védekezik az orosz agresszió ellen. A bizottság tájékoztatása szerint Ukrajna több stratégiai területen hajtott végre sikeresen reformokat, egyebek mellett az igazságszolgáltatás, a pénzügyi piacok, a humántőke, az üzleti környezet, az energiaügy, a közlekedés, a mezőgazdaság és a zöld átállás területén. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhővel csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli eszél. Napközben 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 35 perc, közlekedési hírek következnek.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az egyes villamos ma és vasárnap 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik, szintén karbantartás miatt pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. Az Alkotmány utcát lezárták hétvégére a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Gyöngyösi utca felé a Markó utcai megállót nem érinti. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma is vasárnap 14 órától 19 óra 30 percig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Maritér közötti szakaszon. A hétvégén a H6-os évhelyett Soroksár Hősök tér és a Közvágóhíd között pótlóbusszal lehet utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! A 60 és az új 100-i fővonalon váraton vasárnap estig jelentősen módosult a közlekedés.

0: közlekedési rend, mert a hétfőn kisiklott tartálykocsik műszaki mentése zajlik. Legfontosabb változások: a 60-i vonalon az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az interrégiók állnak meg. Az újszászi vonalon minden második sűrűsápi S60-as vonat kimarad, helyettük a szolnoki Z60-as vonatok állnak meg. Az S76-os vonatok terelve járnak, Rákos helyett Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan is indulnak Pilisvörösvárra. Az interrégiók és a Z60-as vonatok 20-30 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a többlet megállások miatt. A debreceni Nyírség és Tokaj Intercity a ceglédi vonalon át Zuglói, Kőbánya, Kispesti, Ferihegyi és Ceglédi megállással közlekednek. Pontos változás, hogy a vonatkövető rendszerek nem minden esetben tudják lekövetni a vonatok valós közlekedését. A részletekről bővebben a mavcsoport.hu/Rákos weboldalon olvashatnak. A pécsi fővonalon véget ért a karbantartás, a Mecsek Intercity mától már teljes útvonalon Pécsig közlekednek. Karbantartás miatt a hétvégén változott a menetrend a győri fővonalon, a bécsi nemzetközi vonatok a megszokottnál korábban indulnak Ausztria felé. A Szombathely és Sopron felé közlekedő Intercity-k Tatán és Komáromban nem állnak meg, ezek az állomások az S10-es vonatokkal érhetők el. A veszprémi vonalon Ajka és Devecser között pótlóbuszok szállítják a hétvégén az utasokat, a korábbiakhoz hasonlóan Budapestről a Balaton Intercity-ket javasoljuk, melyeket Székesfehérváron Devecserre induló közvetlen pótlóbusz csatlakozik. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok! Kis Horváth Levente, Mavinform.
1: Lapszemle következik. Kihirdették az irodalmi Nobel-díj bejelentésének időpontját, a fogadó irodák pedig már az esélyeket latolgatják, írta meg a litera.hu. Már egy hetet sem kell várnunk az idei irodalmi Nobel-díj kihirdetésére. A bejelentés 2026. október 8-án délután 1 órakor várható. A lista első két helyén ázsiai írók szerepelnek. Ismét rangos nemzetközi díjért versenyez Tóth Krisztina regénye, írja szintén a litera.hu. Tóth Krisztina, aki a héten vehette át az egyik legrangosabb francia kulturális elismerést, a Művészetek és Irodalom érdemrendjét, újabb elismerésben részesült. Regényét, a Majom szemét, ami magyarul 2022-ben, angolul pedig 2025-ben jelent meg, idén ősszel jelölték a Warwick Prize for Women in Translation díjra. Az idei jelöltek előzetes listáján 13 kötet és 12 nyelv között kapott helyet a magyar szerző. Október 1-től tekinthető meg a mozikban Reisz Gábor legújabb filmje, a Földszint. A magyar-olasz film koprodukció nemzetközi sikereket is elért már. A tragikomédia főszereplője Mén Kristóf a festőművészből lett banki archiváló, aki feleségével Verával egy társasházi földszinti lakásban lakik. A történet azon a napon játszódik, amikor Kristóf véletlenül penészfoltot fedez fel lakásuk falán. A történet reflektál a társadalmi berendezkedésre, a közösségek működésének sajátosságára, a társasház allegóriáján keresztül. A lapszemlét Kelen Ágoston szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Mosonyi Mihály 5. F-moll vonós négyesének 3. tételét hallották a Festetics vonós négyes előadásában.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Hét óra 50 perc. Perikópa.
2: Az évközi 27. vasárnap következik, amely a terménybetakarítási hálaadás napja. A vasárnapi szentmise szentleckéjét Szent Pál apostol Filippiekhez írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszhoz Hulitka Róbert, a Váci Egyházmegye papja fűz gondolatokat. Testvéreim, ne aggódjatok semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes és igazságos, arra, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke Istene. Ez az Isten igéje.
3: Jézus arra hív meg bennünket, hogy tettekre váltsuk azt, amit tanított. Hogy az életünket ne az aggodalmaskodás, a jövő bizonytalansága miatti különböző kétségek vezessék, hanem alapvetően a nyitottság annak elfogadására, amit Isten adni kíván számunkra. A hála lelkülete alapvetően arra tanít meg bennünket elsősorban, hogy hogyan ismerjük fel mindazokat a kincseket, amelyeket mások talán nem vesznek észre a saját életükben. Hány és hány ember aggodalmaskodik, nem veszi észre mindazokat a kegyelmi ajándékokat, amelyeket Istennek megköszönhet. A hála lelkülete valójában olyan magatartás is, amely megtanít bennünket látni Isten kegyelmeit, ajándékait a mi életünkben. Sokszor talán azt gondoljuk, hogy a csoda, Isten jelenléte a mi életünkben valamilyen rendkívüli, úgymond természet fölötti cselekmények által, természet fölötti csodák által valósul meg. Az igazi csoda azonban ott van a mindennapjainkban elrejtve. Isten jelenléte az. És akkor, amikor elengedjük az aggodalmaskodást, amikor nem a félelem és egyáltalán a jövőtől való rettegés vezet bennünket, hanem észrevesszük, hogy mennyi jót adott számunkra Isten a múltban, akkor a hála lelkülete egyben nyitottá tesz bennünket arra is, hogy a jövőben is várjuk Isten segítő kegyelmét. Hogy a jövőben is számítsunk az ő segítségére, jelenlétére. Amikor aggodalmaskodás van a szívünkben, akkor ez valójában egyfajta jövőtől való bizonytalanságban való félelem. Amikor egyáltalán arra figyelünk Szent Pál apostol buzdításai kapcsán, hogy milyen lesz a jövő, nem szabad elfelejtenünk, hogy a Filippieknek írt levelet börtönből írja. És itt sem a félelem vezeti őt, hanem a hála. Nem arra gondol, hogy mi veszély történhet vele a holnapi napon, hanem hálát ad azért, amit megköszönhet Istennek, ajándékokért, hogy egyáltalán eljuttathatja az evangéliumot oda, ahol még nem hallották azt, a börtönök mélyére, azokhoz az emberekhez, akik még soha nem találkoztak Isten kegyelmével. A hála lelkületét akkor tudjuk egyre jobban kibontakoztatni a szívünkben, ha gyakoroljuk, ha újra és újra megtanulunk először az apró dolgokért is hálát adni, és ez lassan felnyitja a mi szívünket, hogy tudjuk észrevenni a nagyobb csodákat is.
0: A vasárnapi Szent Mise Szentleckéjéről Hulitka Róbert atya elmélkedését hallották.

0: Mendelssohn numero 3-as D-dur vonós négyesének második tételét a Bartók kvartett játszotta.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó reggelt kívánok! A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve, hangsúlyozta Leó pápa szeptember 30-án szerdán délelőtt, amikor a kontemplatív domonkos nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében a pápa arra buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Megköszönte az Esztergom budapesti főegyházmegye világos és egyértelmű iránymutatását Osztél Zoltán prédikációjával kapcsolatban a 72 tanítvány mozgalom. A Magyar Kurírban közzétett állásfoglalás szerint az Osztél Zoltán plébános által megfogalmazott és a közösségi médiában is elérhető vélemény megbélyegzi a vele eltérő politikai nézeteket formáló híveket. Ez a fajta kirekesztő és ítélkező megnyilvánulás mélyen ellentétes Krisztus tanításával és a katolikus egyház társadalmi tanításával áll a 72 tanítvány mozgalom közlésében. Meg kell fontolni az árrés stop kivezetését, mert tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, mondta Magyar Péter miniszterelnök pénteken országjárása kisvárdai állomásán. Az árrés stopot azért vezette be az előző kormány, hogy kevésbé dráguljanak az élelmiszerek, de a miniszterelnök szerint így tönkre mennek az agrárium szereplői. Alacsony a felvásárlási ár és az élelmiszerláncok a legalacsonyabb minőségű termékeket adják el, mert nem hajlandóak viselni az árrés stop miatt keletkező veszteséget. Személyes egyeztetést kezdeményezett Magyar Péter miniszterelnökkel a fogyatékossággal élő embereket képviselő 6 legnagyobb országos érdekvédelmi szervezet, tudatta a Mozgás Korlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége az MTI-vel közleményben pénteken. A szervezetek szerint továbbra is olyan rendszer szintű kihívások vannak jelen az oktatásban, a foglalkoztatásban, az egészségügyben, a szociális ellátásokban, a társadalmi szemléletben és az akadálymentes területén, amelyek megoldása nem halogatható. Új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta a gazdasági és energetikai miniszter pénteken délután a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a megépített fenékküszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamosenergia termelést mentett meg. A miniszter szerint jelenleg 21 cm-es a mozgástér, miközben a következő napokban mintegy 3 cm-es csökkenéssel számolnak. Ha a helyzet még kedvezőtlenebbé válna, a vízügy további beavatkozásokkal szűkíteni tudja a medret. Nem járnak a vonatok szombaton és vasárnap Veszprém megyében Ajka és Devecser között karbantartás miatt, az utasokat pótló buszok szállítják, közölte a MÁV Informa honlapján. A tájékoztatás szerint a Bakony, Göcsej és Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől Devecserig, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhővel csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8:08. Lucsok Miklós Domokos, a szerzetes Munkácsi megyés püspök Életem kalandja című könyvének beszélgetéssel egybekötött bemutatója volt kedden a Párbeszéd házában. A jezsuiták meghívására Kárpátaljáról érkezett főpásztor a könyvében is és a személyes hangvételű bemutatón is életútjáról, hivatásáról és az őt meghatározó Isten kapcsolatról is mesélt. A dedikálás végén Hámori Kinga érdeklődött tőle.
1: Életem kalandja a címe, de talán ez mégsem önéletrajzi ihletéssel indult, hogy most akkor olyan izgalmas az élete a püspöknek, vagy a szerzetesnek. Mi volt az, ami miatt úgy érezte, hogy ennek a könyvnek meg kell születni, és kik kapnak számukra üzenetet?
2: A Domonkos testvérem Pavel, aki volt a tartományfőnököm, mielőtt püspök lettem, a háborúnak az elején meglátogatott minket, mindenkit, a testvéreket, a domonkosokat és engemet is. És ő csinált a domonkos szerzetnek, a lengyel provinciának egy ilyen rövid videót, hogy hogy éljük meg a háborút. És amikor ő megcsinálta velem, mondta, te csináljunk még egyet, és egy 3 részes videót csinált, hogy éljük meg a püspök a háború idejében a mindennapi életét és szolgálatát. Ő visszament Lengyelországba, és akkor jött egy ihlete, érezett egy ilyen, hogy valami még hiányzik, és felhívott engemet, mondta, Miklós, írjunk egy könyvet. És ez nem is az én ötletem volt, ez ugyanúgy, mint Gábor angyal jött Máriához és javasolt valamit, úgy jött hozzám a provinciális. Ez az én lelkületemnek a hozzáállása, hogy én hallgatok a jó Istenre, és akkor Pavel által, aki adta aztán fel nekem az összes kérdéseket az életemről, mert egyrészt ismert engemet, és másrészt, amikor beszélgetett velem, minél tovább, annál jobban ismert meg engem, és ő maga, egy idősebb testvérem, aki az előjárom volt, érezte, hogy ő még többet és még többet akar tudni rólam, az én tapasztalatomról, és így született ez a könyv.
1: Életem kalandja, de talán életem kalandja Jézussal. Tehát ez a találkozás, ez a vezérfonál, ami átszövi a könyvet. Ez is a cél, hogy aki olvassa, ő is fedezze fel a saját életében, hogy kalandra léphet Jézussal? Vagy hát tulajdonképpen mindenkiébe ott van?
2: Végül is miért választottuk ezt a kaland szót? Ő is javasolta ezt, mert az életemnek az első részein kerestem Jézust, és aztán, amikor én őrá találtam, vezetett engemet az egyik országból, a másik országba, a harmadik országba, a negyedik országba. És mindazt, amit átéltem, ez egy kaland. Végül is, hogyha valaki Jézussal közel van, akkor ez az élet teli van csodával és nehézségekkel, és ezekben a nehézségekben megtapasztalja, hogy mennyire a gondviselés vezeti őt ezeken a nehézségen át. Ez a kaland szó azért van ott, hogy a kereszténység ez nem egy kereszt csak, hanem ez egy életmód, amik örömöt hoz, és minden nap, mint egy gyereknek újdonság. Nekem az élet, a mindennapi életem, még a püspök életem is, minden nap én úgy kelek fel, hogy jaj, most van egy új nap, jó Istenem, kérlek, segíts nekem megnyitni a szívemet mindarra az ajándékra, amit nekem akarsz adni, és általam akarod megajándékozni ezt a világot. És ez akkor egy minden nap egy kaland.
1: És akkor ez a szándék is benne van, hogy az olvasó is megtalálhatja ezt a kalandot? Tehát nem csak az ön életéről szól, hanem van benne tanítás is?
2: Ez egy élettanúság, amelynek az a célja, hogy segítse az olvasót, hogy megnyissa magát mélyebben a Szentlélekre, Jézusra, és kiépítsen vele egy mélyebb kapcsolatot, illetve a célja a könyvnek nem az, hogy én elmeséljem az én életemet, hanem ez egy ilyen obedience, mi hallgattuk én és Pavel a Szent Lelket, hogy minket erre utasít a lélek, és a lélek mindig arra utasít, az összes szolgálatban az van, hogy mások is megismerjék Jézust, illetve a könyvnek a célja nem is az is, hogy én elmeséljem az életemet, hanem ezáltal segítsem az embereket még jobban megismerni Jézust, illetve megismerni a mennyei atyát, aki nagy szeretettel szeret minden embert a Földön.
1: És akkor benne van a hivatásra tanálás, ami ugye mindannyiunk számára feladat. És milyen érdekes, hogy a püspöki szolgálata sajnos, de hogyha feladatként fogjuk fel, éppen egybeesik a háborúval, átitatja a szolgálatát. mi az, amit tud biztatásul papjainak, illetve az ott maradottaknak mondani, mire van szükségük most ebben a különös lelki helyzetben?
2: Az egyik ilyen fontos hozzáállás, hogy minden nap értékes, és csak hogy az egynapi gondolkodásban tegyük meg a mindennapi életnek a felelősségeit, hogy lehetséges, hogy holnapi nap nem lesz, és arra orientálódjunk, hogy a mai napban hogy tudok a legjobban egyrészt befogadni a szeretetet, mert ezt is kell tudni, illetve lenni az emberekkel, nem csak futni, tenni, és mindig olyan érzéssel élni, hogy nincsen időm élni, hogy majd valamikor, ez nem igaz. Mi már kimentünk ebből, és én kimentem ebből, hogy nem a túlélési lelkületben élünk, hanem megéljük az életet a háború közt. A béke emberei akarunk lenni a háború közt. A háború közt megéljük a legjobban az életünket úgy, ahogy ezt meg tudjuk tenni. Befogadjuk a segítséget, a szeretetet, és egymást megajándékozzuk saját magunkkal, annyira, amennyire tudjuk, illetve a mostanban élünk, nem pedig a múltnak a traumája, nem határozza meg az életünket, nem a háború kell, hogy határozza meg az életünket. Egy hívő embernek a Jézusnak a jelenléte tudja és kell, hogy határozza meg az életét, és nem félünk a jövőtől. Mert hogyha jól megéljük a mai napot, akkor a holnapi napra is, ha ráfigyelünk, akkor be tudjuk fogadni a kegyelmet és kegyelemben megélni.
1: Nagyon sokan elmenekültek Kárpátaljáról, és itt az anyaországban találtak békésebb időre. Sokak számára ez átmeneti idő, reménykednek, hogy visszatérhetnek. Ha ők hallgatják a beszélgetésünket, nekik mit tud üzenni?
2: Hogy hallgassák a Szent Lelket, és ha arra fogja őket ihletni, hogy jöjjenek, visszajöjjenek, és hogyha azt fogja nekik mondani, hogy itt a helyük, akkor itt tegyék meg a küldetésüket, mert végül is nem az a fő az életünkben, hogy hol vagyunk, hanem miért vagyunk ott, ahol vagyunk. Nekünk mindenkinek küldetésünk van. És lehetséges, hogy ez az, hogy az egyik országból a másikba valaki átmegy, vagy menekül, lehetséges, hogy egy olyan egzisztenciális, egy olyan lelki szabadsághoz vezet, vagy egy új hivatás megtapasztaláshoz vezet, hogy az ember megnyitja magának, hogy most itt van az ő küldetése. És amit így megismétlek, én mindig azt mondom, nem az a fontos, hogy hol vagy, hanem miért vagy ott, és mint keresztény, ott te vagy Jézussal. Hogyha ott vagy, nyitott vagy rá, akkor ott a helyed és ott a küldetésed. De másod, ez nagyon fáj nekünk, hogy mi így szakadásban élünk, és az egyházban mi egységben vagyunk, továbbra is egy test vagyunk, és hogyha valaki kész lesz visszajönni, akkor nagy szeretettel várok mindenkit vissza az egyház megyébe.
0: Lucsok Miklós domonkos szerzetessel, Munkácsi megyés püspökkel, Életem kalandja című könyvének bemutatóján Hámori Kinga beszélgetett.

0: Joseph Haydn 98. B-dur szimfóniájának második tételét a londoni filharmonikusok játszották Solti György vezényletével.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
5: Következik az egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. A Pannonhalmán megrendezett nemzetközi ökumenikus konferencia vendége volt Timothy Radcliffe domonkos bíboros, akivel ennek alkalmából készített exkluzív interjút az Újember. A domonkos szerzetes a lapnak arról beszélt, miért olyan fontos, hogy valóban meghallgassuk egymást, még akkor is, ha nagyon másképp gondolkodunk. Szerinte ilyenkor nem az a legfontosabb, hogy már előre tudjuk a választ, hanem hogy együtt fedezzük fel a másik kérdéseit. Az interjúban szóba került a hit változása, a barátság ereje, és az is, hogy miért foglalkoztatja mostanában különösen a művészet és a festészet. Radcliffe bíboros a reményről is szót ejtett, ukrajnai útjáról például azt mondta, hogy miközben ő szeretett volna reményt vinni az ott élőknek, végül éppen tőlük kapott nagyon sok reményt. Gyújuljon a megosztottság sebe, ez volt a gondolata az idei Nemzetek miséjének, amelyet 8. alkalommal rendeztek meg a budapesti Szent István Bazilikában. Az Újember beszámolója szerint az esztergom budapesti főegyház megyében élő idegen ajkú közösségek tagjai mellett a világ különböző pontjain élő magyar katolikus közösségek képviselői is együtt ünnepeltek. A Szent misén többek között vietnámi, francia, szlovák, német, horvát, olasz, lengyel, kínai, spanyol és arab nyelven is elhangzottak a könyörgések, miközben a bazilikába népviseletben zászlókkal vonultak be a különböző közösségek képviselői. Mohos Gábor püspök szent beszédében arról beszélt, a nyelvi és kulturális különbségek nem feltétlenül választanak el bennünket, hanem Krisztusban a sokszínűség és az egység egyszerre lehet jelen. Jókedvű gyerekektől és családoktól volt hangos a Váci püspöki palota kertje az egyházmegyei jubileumi napon. A vidám, szórakoztató, játékos gyerekprogramok mellett a látogatók bejárhatták a püspöki palotát, a székesegyházat, a torony kilátót. Az egyház művészeti gyűjtemény és az egyházmegyei könyvtár kiállításai, foglalkozásai lehetőséget biztosítottak az egyházmegye kincseinek megismerésére. A jubileumi nap két csúcspontja, a milleniumi hálaadó szentmise és az esti történelmi játék bemutatása volt. Az egésznapos közös ünnep méltó lezárása volt a 3 éves jubileumi készületnek. A Váci egyházmegye jubileumi ünnepéről a Keresztény Élet legújabb október 4-i számában olvashatunk. A Családi Műterem Múzeumról, Molnár C. Pál művészi örökségéről és a most megnyílt Szent Ferenc kiállításról beszél Csillag Péter, a festő unokája a Mértékadónak adott interjúban. A budai Rát Lépcső galériában látható tárlat mintegy 50 Assisi Szent Ferenchez kapcsolódó alkotást mutat be, miközben a Ménesi úti emlékmúzeumban Molnár C. Pál és Szőnyi István művei is egymás mellé kerülnek. Csillag Péter felidézi nagyapja római ösztöndíjának történetét, egyházi megbízásait, és azt is, hogyan vált a művész életművének fontos részévé a ferences lelkiség. A Mértékadóban olvasható beszélgetésből számos személyes történet is kirajzolódik a festő és Szent Ferenc kapcsolatáról, a kiállítás pedig olyan műveket is bemutat, amelyek ennek a lelki és művészi kötődésnek fontos állomásait idézik fel. Uram, mikor adsz ébredést Európában? Teszi fel a kérdést Steinbach József dunántúli református püspök a Reformátusok lapjának adott interjúban, miután dél-koreai útján közelről is megtapasztalta a több ezres gyülekezetek életét. A szöuli közösségekben nem csak a hatalmas létszám ragadta meg, hanem az is, hogy a gyülekezeti tagoknak személyes feladatuk és szolgálatuk van, és figyelnek egymásra. A beszélgetésben arról is szól, mit tanulhatnánk a koreaiaktól, az Isten tisztelet öröméről, a lelkészek és presbiterek megbecsüléséről, illetve arról, hogy a nagyszámok önmagukban még nem jelentik egy közösség erejét. Az interjúban szó esik az észak- és dél-koreai megosztottságról, a 20 éves magyar-koreai egyházi együttműködés megújításáról, és arról is, milyen kérdésekkel tért haza Steinbach József Szöulból. Egy különösen nehéz életútról közöl portré interjút a Reformátusok lapja. Centgráf Károly csak nem 20 évig kábítószer függő volt, ma pedig a ráckeresztúri drogterápiás otthonban segíti a felépülni vágyókat. Az interjúban arról beszél, hogyan jutott el a függőség legmélyebb pontjára, és hogyan kezdődött a változás, amikor végül Isten felé fordult. A gyógyulását követően maga is segítőként kezdett dolgozni, szociális munkát tanult, és ma olyan embereket kísér, akiknek a küzdelmeit saját tapasztalatából ismeri. A beszélgetésből az is kiderül, hogyan tekint ma a múltjára, és mit jelent számára, hogy egykor még ő szorult segítségre, most pedig ő segít másoknak. Az egyház küldetése nem érhet véget a templom falainál, erről ír Horváth Hegyi Áron az Evangélikus Élet most megjelent számában. A szerző szerint Krisztus tanítványainak a világban is jelen kell lenniük, meg kell hallaniuk az emberek kérdéseit és dilemmáit, az evangéliumot pedig nem csupán szavakkal és kész válaszokkal, hanem az életükkel is közvetíteniük kell. Az írás a haragos kommentelgetés és a fotel kereszténység helyett cselekvő, a társadalomban is szerepet vállaló tanítványságra hív. Önök az egyházi lapszemlét hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Jakob Streit. Ferenc. Első rész.

Élt Assisi városkájában egy vidám ifjú, Ferenc. A város fiataljai között jókedvű énekes és nagy tréfa mester

Aggódjon, édesanyám, vigasztalta Ferenc. Semmitől sem fél jobban a gonosz, mint az éneklő, vidám emberektől. Időről időre, ha apja messze földön járt, és sokszor hónapokig távol volt, hogy értékes kelméket szerezzen be, Ferenc segített az üzletben a vásárlók kiszolgálásában. Egy forró napon éppen a tarka kelmekötegek mellett állt, és egy lovagot szolgált ki, aki selyemből és bársonyból szeretett volna ruhát készítetni magának, amikor belépett az üzletbe egy nyomorúságos koltus. Ferenchez nyomakodott, és könyörögve nyújtotta felé jobb kezét. Uram, Jézus Krisztus nevében szánjon meg egy kis adománnyal. Ferencet rendkívül bosszantotta, hogy ez a koszos koldus megzavarta üzletelés közben, és kemény szavakkal utasította ki a boltból. Miután megkapta a lovaktól a kelmék árát, és egy szolgáló elvitte az értékes csomagot, Ferenc a szép ezüst tallérokat méricskélte a tenyerében. Ekkor emlékeiből felhangzott a koldus szava. Uram! Jézus Krisztus nevében szánjon meg egy kis adománnyal. Ferenc elszégyelte magát, hogy olyan gorombán elutasította azt a nyomorult embert, aki az Úr nevében szólt hozzá. Zsebébe sülyeztette a kapott pénzt, és a posztónyíró segédhez fordult. Azonnal jövök vissza! Azzal kisietett az utcára, és a koldus keresésére indult. Útközben fiatal fiúk kiáltottak felé. Szervusz, Ferenc! Iszunk valamit? Mindjárt vége a munkaidőnek. Ő azonban izgatottan csak ennyit kérdezett. Nem láttatok errefelé egy koldust? És már sietett is tovább. Barátai csak értetlenül bámultak egymásra, s egyikük ujjával a homlokára bökött. Miután jó néhány utcányit loholt felfelé, végre ráakadt az öreg koldusra a vízárus kancsói mellett. Az árus éppen könyörületből vizet öntött a szomjas öregember kezébe. Ferenc egy pillanatig csak nézte őket, majd azt gondolta, ez a szegény vízárus is ad neki a vizéből. Én azonban semmit sem adtam, és még durván el is kergettem. Miután a koldus ivott, Ferenc odalépett hozzá, benyúlt a zsebébe, fogta az ezüst érméket, amelyet az imént a lovaktól kapott, és a koldus nedves tenyerébe nyomta. Az öreg egészen megrémült, amikor hirtelen megpillantotta a kelmekereskedő fiát, aki az imént elkergette, és az érmék fele lehullott a porba. Ferenc lehajolt, összeszedte, és még mielőtt a koldus magához térhetett volna zavarából, újból a kezébe nyomta a leesett pénzt, és elsietett. Ebből az adományból a szegény ember több hónapig tengethette életét. Ferencet nem tette boldoggá a gondolat, hogy kelmekereskedelemmel gyarapítsa apja vagyonát. Egyre kevesebb örömet lelt abban is, hogy estéről estére barátaival mulatozzék és dorbézoljon. Szívét nyugtalan álmok gyötörték. Hangokat hallott, amelyek nevén szólították, de nem árulták el, mit akarnak tőle. Gondolkodni kezdett önmagáról és a világról, és végül elhatározta, hogy elutazik Rómába. El akart zarándokolni Péter apostol sírjához, ott talán majd kap valamilyen útmutatást, hogyan éljen tovább. Lovát otthon hagyta, és zarándok ruhát öltött. Nem vett magához sok pénzt sem, hogy útközben ne élhessen gazdagságban. Vándorbotot fogott, és elzarándokolt a Szentvárosba. Megérkezvén az apostol templomának lépcsőjén sok-sok koldust pillantott meg. A legtöbb ember figyelemre sem méltatta őket. Ferenc azonban hozzájuk lépett, és olyan gazdagon megajándékozta őket, hogy neki magának alig maradt valamicske pénze. Majd belépett a templomba, ahol meglátta a papok és püspökök drága ruháit, és fülébe csengett a kórusok szép éneke.

Ezután visszament a koldusokhoz, és így szólt az egyikhez. Kérlek, cseréld el velem a ruhád. A te öltözékedben szeretnék az apostol sírja elé járulni. A koldus elámult, milyen furcsa manapság a fiatalság, ám tetszett neki Ferenc jó zarándok ruhája, így beleegyezett a cserébe. Kissé távolabb odaadta hát rongyait, s a zarándok így lépett az apostol sírja elé. Ott alázatosan leborult a földre. És ekkor egy belső hang szólította meg. Ferenc, keresd az urat! De hogyan? Tépelődött. Ám a hang nem válaszolt. Odakint a koldusok közé vegyült, és alamizsnáért könyörgött, miként azok többnyire hiába. Az éjszakát egy kőhíd alatt töltötte. A hazafelé vezető utat végig koldulta, míg nyomorúságos külsővel lefogyva végre hazaért. Amikor az apja meglátta siralmasan lerongyolódott fiát, égtelen haragra gerjedt. Azt gondolta, rablók támadtak rá. Ferenc ettől kezdve szótlanná vált. Édesanyja aggodalmas szívvel figyelte megváltozott fiát. Elégette rongyait, és az egyik szép ruháját adta rá. Ferenc kerülni kezdte ivó cimboráit. Ha összetalálkozott velük Assisi utcáin, és azok megszólították, kitért útjukból. Órákon át kóborolt a környéken, magányosan, céltalanul. Egy napon egy leprással találkozott. Mostanáig mindig írtózott és rettegett ettől a betegségtől. Most azonban végigfutott az agyán. Ezeket a betegeket elüldözték a városból. Jól lehet, ők is emberek. Kényszerítette magát, hogy kezet nyújtson az idegennek. Majd ahogy tartotta a beteg kezét, lehajult és megcsókolta. Merre tartasz? Tudakolta a leprástól. Megyek a város fal elé, ahová este felé ételmaradékot és néha egy-egy darab kenyeret tesznek ki számunkra. Hol laksz? Kérdezősködött tovább az ifjú. Amott lakunk beteg testvéreimmel együtt egy omladozó házban, mutatott a leprása a szemközti domb felé. Másnap Ferenc előhozta lovát az istállóból. Megrakta étellel, gyümölccsel, kenyérrel, és elvezette a leprások házához. Kötszert, kendőket és enyhítő balzsamot is vitt magával. Mindent, amit csak be tudott szerezni. Apjának és anyjának mindenről egyetlen szót sem szólt. Egy napon Ferenc a várostól távolabb eső, elhagyatott, félig romos Szent Dámián templom felé járt. Hirtelen úgy érezte, be kell mennie. A félhomályos helyiségben imára ereszkedett a kereszt előtt, és megfeledkezett az időről. Mintha a kereszt szólítaná, bensőjében ismét megszólalt egy hang. Látod, Ferenc, a házam romokban hever. Menj, és állítsd helyre. Az ifjú szíve ellágyult az örömtől, és így válaszolt. Igen, uram, örömmel megteszem. Amikor ismét felállt, eltöprengett. Ugyan miféle házra gondolt a hang, amelyet fel kell építenem? Ekkor tekintete a tetőn és a falakon égtelenkedő lyukakra esett, és elhatározta, hogy itt kezdi az építkezést. Ebben az időben Ferenc apja éppen ismét úton volt. Így hát az ifjú másnap megrakta lovát kelmével, elment Foligno városába, és eladta őket a piacon. A bevétellel a zsebében odaállt Szent Dámián papja elé. Tessék, atyám! Ezt a pénzt nektek ajándékozom, hogy meg tudjátok fizetni az építőmestereket, akik helyreállítják ezt a templomot. A pap azonban megrettent.
Attól félt ugyanis, hogy Ferenc apjának ellenére lesz a dolog, mivel biztosan nem tud a kelmék eladásáról. Erre Ferenc beletette a pénzt az egyik persejbe, és így szólt. Atyám, itt maradhatok nálatok, és végezhetem magam a templom felújítását. A pap ebbe már beleegyezett, az ifjú pedig hozzálátott a tető kijavításához. Időközben hazatért Ferenc apja, és a fia holléte felől kérdezősködött. Ám senki nem tudott választ adni neki. Utoljára akkor láttam, amikor kelme kötegekkel Folinyóba utazott, hogy eladja őket, mondta Pika asszony. Ám azóta nem tért haza. A kereskedő borzasztó haragra gerjedt. Egyszer s mindenkorra megtanítom ennek a fiúnak, hogy milyen egy tisztességes kereskedő, dühöngött. És Pietro Bernardo szolgáival együtt az elveszett fiú keresésére indult. Ferenc rejtek helyet alakított ki magának a San Damian templom egy eldugott zugában, és éjjelente ott is aludt. Ha lépteket hallott közeledni, vagy más hangok ütötték meg a fülét, oda húzódott be, hogy ne derüljön fény hollétére, ugyanis már az egész városban az eltűnéséről beszéltek. Néhány pletyka is lábra kapott. Valaki minden bizonnyal megláthatta, hogy a tetőt javítja, mert apja egyszer csak felbukkant a szolgáival a templomnál. A rejtek helyet azonban nem találták meg. Ferenc megrémült, amikor meghallotta odakint apja őrjöngését, miután sikertelenül kereste fiát, s éjszaka bemenekült az erdőbe, és ott is maradt, több napon keresztül. Bátorsága azonban nőttön nőtt, és egy napon elhatározta. Odaállok apám elé, közlöm vele akaratomat, és nyíltan vállalom új életemet. Másnap reggel sápadtan és kiéhezetten tért vissza a városba. Ruháját össze-vissza szaggatták a tövisek az erdőben. Alig lépett be a városkapun, gyerekek szegődtek a nyomába, utána kiabáltak, kigúnyolták, és sárral dobálták meg. Mindezt tiltakozás nélkül viselte, míg végre belépett apja házába. Bernardo lehajtott fejjel, dühös ábrázattal közeledett felé. Atyám, szeretném felújítani a San Damian templomot. Alig mondta ki a szavakat, amikor erős ökölcsapásokat érzett magán. A padlóra zuhant. Apja kezét, lábát lánccal megkötözte, egy ablaktalan helyiségbe hurcolta, s ott hagyta. Rázárta az ajtót, a kulcsot zsebre tette, majd ráförmett síró feleségére. Csak holnap jövök haza. Elkényeztetted, és mindig a védelmedbe vetted a fiút. Ráfér már a kemény nevelés. Azzal Pietro Bernardo sarkon fordult, s elment. Ferenc órákon át feküdt a sötétben, megkötözve, megverve. A láncok véresre dörzsölték tagjait. Ő azonban némán tűrte a fájdalmat. Anyja tudta, hogy a ház néhány helyiségéhez, ahol kelméket is tárolnak, kell lennie valahol pótkulcsnak. Szerencséje volt. Már néhány próbálkozás után felpattant a zár. Ott feküdt a fia, akit olyan nagyon szeretett, mozdulatlanul, magára hagyatva fájdalmával. Nagy nehezen meglazította a láncokat, és kiszabadította Ferencet. Majd fejét az ölébe fektette, gyengéden simogatta a haját, és vigasztalni kezdte. Áruld el, fiam, mit mond a szíved? Tudok valamiben segíteni? Anyám, hadd építsem újjá a San Damian templomot. Ott szeretnék élni, hogy a szegények testvére lehessek. Nem tudok tovább atyám házában maradni. Anyja belátta, hogy a fia akarata hajthatatlan. Megígérte, hogy beszél a férjével, ám Ferenc addig is engedelmeskedjen csak az apjának.
Talán kis idő elteltével szót lehet majd érteni vele. Ferenc azonban még azon az éjszakán elhagyta a szülői házat. Törődött tagokkal vánszorgott el a San Damian templomig, de zárva találta. Ekkor ledőlt a bejáratnál, az ajtónak támaszkodott, és mire az első madarak énekelni kezdtek, ő már békésen aludt egészen addig, míg a pap rá nem talált. Ezúttal nem akart elrejtőzni a világ elől, hanem nyíltan akarta végezni a munkáját. Másnap hazatért Pietro Bernardo. Dühe már csillapult valamelyest. De mikor Pika asszony bevallotta, hogy szabadon engedte Ferencet, ismét fellobbant benne a harag lángja, és azon gyomban elrohant a San Damian templomhoz. Ott találta fiát, amint éppen énekelve maltert kevert. Először egészen meghökkent, majd odalépett hozzá, és így kiáltott. Felőlem olyan ostoba életet élhetsz, amilyet akarsz, de követelem vissza a pénzt, amelyet a kelmékért Foligno-ban kaptál. De atyám, az már nem az enyém, válaszolt Ferenc, hiszen az egyháznak ajándékoztam. Erre Pietro a város püspökéhez szaladt, bepanaszolt a fiát, és visszakövetelte a pénzt. A püspök másnapra magához rendelte Ferencet a pénzzel együtt. Ugyanekkor Pietro Bernardót is magához kérette. Ott álltak egymással szemben Assisi püspöki palotájának udvarán apa és fia. Ferenc magával hozta a pénzt. Adj vissza mindent, ami apádé, szólította fel a püspök Ferencet, aki erre nyugodt mozdulattal Pietro lába elé helyezte a pénzes zacskót. Ám a körülállók legnagyobb csodálkozására a cipőjét, a ruháját és az alsó ingét is lehúzta magáról, és a pénz mellé fektette. Majd a mezítelen ifjú így szólt. Pietro Bernardo, ez mind a tiéd. Én azonban ettől a naptól kezdve csak az égi atyához tartozom. Hogy ne legyen gúny tárgya, a püspök egy kabátot terített az ifjú vállára. Az egyik palotaszolga hosszú fehér inget hozott, amilyent akkoriban a halottakra szoktak húzni. S Ferenc elindult mezítlába városkapu irányába. Ezúttal senki sem gúnyolta ki. A kapu előtt lehajolt, és egy széttört tégladarabot emelt fel. Egy keresztet rajzolt vele melle fölé az ingére, majd tovább ment. Végre szabad vagyok, ujjongott magában. Céltalanul bolyongott az olajliget lankáin. Énekelni kezdett. A dalokat, amelyek mellett olyan sokszor mulatozott, most egészen más szavakkal énekelte. Szavakkal, amelyeket ezúttal szíve diktált boldogságában. A boldog vándorlás egy Gubbio nevű falucskába vitte Ferencet. Ahogy a falu kutyánál éppen vizet ivott, egy régi barátja lépett oda hozzá. Mi történt veled, Ferenc? Rablók támadtak rád, ellopták a ruhádat. Gyere, felöltöztetlek. Barátja elvitte magához, és ellátta egy rend szegényes öltözékkel. Jobbat ugyanis Ferenc nem fogadott el. Vidám szívvel lépkedett vissza Assisi irányába, a kis San Damian templom felé. Boldogságában még a virágokat is megszólította az úton, s beszélt a fákhoz. A madarakhoz. Egy teherhordó szamarat, amely az út szélén állt, átölelt és hosszú fülű testvérének nevezett. Tenyerébe vett egy hernyót, amely a lába előtt az útporában tekergőzött, és így szólt hozzá. Férgecske, láb nélkül nem megyünk ki az útra. Jön egy ember és eltapos. Azzal visszatette a rétre.
San Damian papja Pietro igen megörült, amikor Ferenc visszatért, és elmesélte, hogy jól végződött az apjával való találkozás a püspöknél. Most végre félelem nélkül dolgozhatott tovább. Csak hogy ahhoz, hogy itt-ott befoltozza a falakat, nagyobb mennyiségű kőre lett volna szüksége. Így hát fogott egy kosarat, és elindult Assisibe. Bekopogtatott az újabb építésű házakba, amelynek udvarán fel nem használt építőanyag hevert, és tört követ koldult. És mivel Ferenc olyan vidáman és rendíthetetlenül dolgozott, és közben megállás nélkül énekelt, egyre több követ hordtak az emberek a kis templomhoz. Egyik-másik fiatal még segített is neki az építkezésben. Néhány hónap múltán San Damian szilárd falakkal és oltalmat adó tetővel várta látogatóit. Ferenc ismert egy Portiuncola nevű kápolnát, amely körülbelül fél óra járásra esett Assisitől. Egy remete élt itt évekkel korábban. Most azonban üresen és elhagyatottan állt. Nem volt papja, és misét sem tartottak benne. Ferenc elhatározta, hogy beköltözik az elhagyott remetalakba, és felújítja a kis templomot. Itt akart élni csendesen, szegénységben és alázatban. Egy napon, amikor éppen követ faragott, egy barátja Bernardo Quintavalla érkezett Assisiből. Hadd legyek a testvéred, és hadd segítsek az építkezésben, szólt. Miként te, én is Istent és az embereket akarom szolgálni. S Ferenc magához fogadta. Néhány nappal később jött egy másik ifjú is, Pietro di Cattaneo. Szeretnék együtt lenni veled, segíteni az építkezésben, szegénységben élni, az Istent és az embereket szolgálni. Ferenc őt is testvérévé fogadta. Mindketten szereztek maguknak sötétbarna csuhát, amilyet Ferenc viselt, s hozzá övet és szandált húztak. Egy napon Ferenc így szólt a másik kettőhöz. Kedves barátaim! Ha testvérek együtt akarnak élni, választaniuk kell maguknak egy jelmondatot, és szabályokat kell felállítaniuk, amelyekhez igazodnak. Odafent Assisiban, a Miklós templom oltáránál megtalálhatjuk a Szentírást, az Új Testamentumot. Menjünk el oda együtt. Egymás után felütjük a könyvet, és elolvassuk, ami ott áll. Így Isten segítségével találhatunk magunknak egy jelmondatot. Másnap kora reggel a testvérek imádkoztak a kápolnában, majd napfelkeltekor elindultak Assisi felé, a Miklós templomba. Először Bernardo nyitotta ki az evangéliumot. Ha a teljességre törekszel, menj, és add el a vagyonodat, és az árát add a szegényeknek. Ezután Pietro került sorra. Ne vigyetek semmit az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Utoljára Ferenc választott egy oldalt, és tekintete azonnal erre a helyre esett. Aki a tanítványom akar lenni, tagadja meg önmagát, vegye vállára keresztjét, és kövessen engem. Ez legyen a jelmondatunk, kiáltott fel Ferenc. A szegénység lesz a társunk az úton, és mindazoké, akik testvéreink akarnak lenni. Éljünk az evangélium tanítása szerint. Egy évvel azután, hogy Ferenc letelepedett Portiunculában, szerzetes rendje már 12 tagból állt. És hogy mi mindent csináltak ezek a szerzetesek? Először is mindenki épített magának egy kis kunyhót rőzséből és szalmából. Majd útnak eredtek és járták a vidéket, bekopogtattak a parasztokhoz és az egyszerű emberekhez. Beszélgettek velük, osztoztak gondjaikban, segítettek dolgozni a földeken, betegeket ápoltak, és prédikáltak az evangéliumból.
Az emberek pedig egyre jobban megkedvelték Ferencet és szerzetes testvéreit, akiket szerte az országban a szegénység testvéreinek neveztek.

Jakob Streit, Ferenc. Az első rész hangzott el. Felolvasta Pápai Erika. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendezte és szerkesztette Varga Andrea. A varázsdobozt hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok. Térjünk vissza a közös gyökereinkhez, az apostoli örökséghez, fogalmazott 14. Leó pápa, aki október 1-én csütörtökön délelőtt a Vatikánban fogadta a Luteránus Világszövetség 18 fős küldöttségét. A vatikáni média beszámolója szerint Leó pápa örömének adott hangot, hogy a luteránus-katolikus kapcsolatok az évtizedek során mind lelki, mind teológiai téren elmélyültek. Az immár 6. szakaszában járó nemzetközi párbeszéd fontos felismeréseket hozott. Az ökumenikus út egyik mérföldköve a megigazulás tanításáról szóló közös nyilatkozat volt, emlékeztetett az egyház fő. A találkozón részt vett Fabini Tamás evangélikus püspök, a Világszövetség közép-kelet-európai régióért felelős alelnöke is. Aranydiplomát vehetett át Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek október 1-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanévnyitó ünnepi ülésén, írta a Magyar Kurír. A jubileumi oklevél átadása 50 év távlatából idézte fel a főpásztor Pázmányhoz szorosan kötődő egyházi és tudományos életútjának kezdetét. Erdő Péter bíboros életútja hosszú évtizedek óta szorosan összekapcsolódik a Pázmánnyal. Oktatóként, tudósként és egyetemi vezetőként is meghatározó szerepet vállalt az intézmény életében. A tanévnyitó ülés egyben az új akadémiai év kezdetét is jelentette a hittudományi karon. 160 új alacsony padlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Volánbusz 2023-as keretmegállapodási szerződését az év végéig meghosszabbították, így nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, ami rövidíti a folyamatot és az akkori áron tudják beszerezni a buszokat. A szerződés kötésre várhatóan novemberben sor kerülhet, tette hozzá a tárcavezető. Március végéig kell rendezni a jogi helyzetet az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása érdekében, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója pénteken az MTI-nek nyilatkozva. Kis Ambrus szerint ehhez törvénymódosításra is szükség van, az ügyben kezdeményezett rendkívüli közgyűlési ülést Karácsony Gergely főpolgármesternek október 16-áig kell összehívnia. Továbbra is az élen van a BYD az elektromos szegmensben a magyarországi autópiacon, tájékoztatta a BYD Magyarország pénteken közleményben az MTI-t. A kínai automárka 2026 első 9 hónapjában 3482 darabos értékesítéssel 266,2%-os növekedést ért el az előző év azonos időszakához képest a magyarországi új autópiacon. A teljes magyarországi személygépkocsi piacon a BYD a 11. helyet foglalja el, miközben piaci részesedése tovább növekedve már eléri a 3,21%-ot, írták a közleményben. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhővel csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél, délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc. Következik a Mesterfogás, a szerkesztő Posgai Nóra.
4: Nagyon sokan azonosítják a cigányságot a mély szegénységben élőkkel, de közösséget építeni mindannyiukkal, mint ahogy a nem cigányokkal is, fontosnak tartjuk.
5: Nem jó nekiállni egyedül semminek. Jó, hogyha van egy kis csapat, csoport. Én legelőször elkezdenék imádkozni, hogy kellően felkészültek legyünk, és azt mondjuk, amit kell mondani, és úgy viselkedjünk, ahogy, és úgy cselekedjünk, ahogy kell.
6: Igazságosabb és testvériesebb világot. Ez volt a vezérgondolata az idei katolikus társadalmi napoknak, amelyet szeptember 18-a és 20-a között rendeztek Kaposváron. A mottót a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996-ban kiadott jelentős szociális körlevelének címéből vették kölcsön, hiszen a témája ma is egyre aktuálisabb, és jól tükrözi a házigazda Varga László megyéspüspök különleges elhivatottságát a szegények, szenvedők, periférián lévők felé, akiket a kattárson nagyszámú szervezet képviselt. A következő szűk fél órában a cigány missziók sátránál készült riport összeállítást hallhatják, amelyben a görög katolikus metropólia cigánypasztorációs missziójáról, valamint a kaposvári egyházmegye mélyben és reményben alapítványának munkájáról beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Megálltam egy sátorban, ahol gyerekek kézműveskednek, rózsát készítenek, meg nagyon szép dolgokat papírból. Kik vannak jelen ebben a sátorban? És egy bemutatkozást is kérek szépen.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Én Orosz Rita vagyok, és a görögkatolikus metropóliának a cigány misszióját képviselem. Ebben a sátorban hárman bútoroztunk össze. A helyi cigány missziósok kaposvári működést mutatnak be, és a Boldog Szeferino intézetük pedig a Püspöki Karnak az országos intézménye. Évek óta járunk a kattárs rendezvényre, és egy ideje ezt így csináljuk, hogy mindig együtt van egy sátorban az országos intézmény, a görögkatolikus intézmény és a helyiek.
0: Mi a görögkatolikus metropóliának a cigánypasztorációs profilja? Mivel foglalkoznak ezen a területen?
1: Elsősorban közösségépítéssel a cigányok körében. Itt nyomatékosítanám, hogy nem csak a cegényekkel foglalkozunk. Természetesen nagyon sokan azonosítják a cigányságot a mély szegénységben élőkkel, de közösséget építeni mindannyiukkal, mint ahogy a nem cigányokkal is, fontosnak tartjuk. Azt, hogy mindenki közösséghez tartozzon, mindenki olyan felemelő közösséghez, ami a lelkét és az élet színvonalát és a vágyait egy magasabb lépcsőfokra lépését segíti, és hát a nem titkolt, de sokszor elérhetetlennek tűnő cél az a fajta közösség, aminek kapcsán végül szentségi életre is törekednek. És hát nyilván, miközben közösséget építünk a cigányság körében, azt is szeretnénk, hogy ők maguk is tegyék hozzá a saját maguk akaratát, akarjanak mindig egyet lépni.
0: Tesznek-e valamit azért, hogy ne csak egymással legyen a cigányság közösségben, hanem hogy ne egymás mellett éljünk, hanem a cigány és nem cigány magyar ember, mert hiszen magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, keresztények vagyunk, mi egymással is közösségben tudjunk lenni.
1: Így van, van egy kis fotónk, ami egy nyírkátai közösségben találkozott, két különböző, hát az egyik tanoda, a másik egy tanoda jellegű nyitott ház, és csináltunk egy közös programot a két kis közösségnek. Ezen a képen egy nagyon sötét bőrű cigány fiúcska, és egy nagyon világos bőrű...
0: Egy szőke fiúcska.
1: Így van. Szemmel láthatóan nagyon élvezik egymás társaságát. Én jelen voltam ezen az eseményen, és emlékszem, ahogy egymásra néztek, egymásra találtak, és az egész napot együtt töltötték. És amikor a kattárs utcáján megszólítjuk az embereket ezzel a képpel, hogy mi jut eszük be erről, akkor ugye nincs rossz válasz, mindenki mond valamit, és mi azt szoktuk kérni, hogy mivel a cigánypasztorációnak részben ez is feladata, hogy elérjük, hogy amilyen boldogan gyerekkorban együtt tud lenni egy cigány kisfiú egy nem cigány kisfiúval, felnőtt korunkban is ugyanilyen békésen és boldogan tudjunk egymás mellett élni, és ezért a járókelőktől szoktunk egy-egy imádságot is kérni, de természetesen a hétköznapokban is viszonylag sok programot szervezünk, ami mindenkinek szól, törekszünk is rá, hogy cigányok és nem cigányok együtt éljenek át közösen élményeket, amikből egyébként csodás kapcsolatok tudnak születni.
0: A közösségszervezést hogyan kezdeményezik? Mi az önök módszere? Hogyan hívják közösségbe az embereket? Mert maguktól nem fognak jönni.
1: Ez így van. Bár a vágy megvan mindenkiben erre. Ott van könnyebb dolgunk, ahol van valamilyen saját intézményünk, mondjuk egy tanoda, egy jelenlétpont, vagy bármilyen más olyan intézmény, amin keresztül meg tudjuk szólítani mondjuk a cigány szülőket, ahol nincsen saját intézményünk, ott is próbálunk bekéreckedni hasonló jellegű intézményekbe. Én Borsod megyében most dicsekedhetek ifjúsági közösségekkel is, és fiatalasszonyokból álló közösségekkel is már. Hát kreativitás kell hozzá, hogy mely közösséget hogyan lehet megszólítani, vagy rájuk találni. Az a tapasztalatom, hogyha egyszer sikerül megszólítani őket, bocsánat, hogy ezt mondom, de van egy olyan település, ahol az első alkalommal testületileg átvezényelték az összes közfoglalkoztatott fiatal asszonyt a jelenlétpontra. Beszélgettünk egy keveset, és a következő alkalmat már csak megtudták a helyi jelenlétpontvezetőtől, és majdnem mindannyian újra eljöttek. És
0: ennek olyan nagy élmény volt, hogy maguktól is, csak amíg nem tudták, nem jöttek.
1: Így van, és abból a 16 közfoglalkoztatottból 2,5 éve tart ez a közösségépítés ezen a településen. most is 8-12-en eljönnek minden alkalomra.
0: Aki nem cigányként szeretne közelebb kerülni, cigánypasztorációval foglalkozni, akkor hogyan lehet megközelíteni ezt a területet? Mert nem csak mi nem fogadjuk el őket, hanem talán ők bennük is sokszor van egy bizalmatlanság érthető módon.
1: Általános módszert nem tudok mondani. Az én személyes módszerem az, hogy keresek egy olyan cigányt, akit a saját településének mondjuk a nagyobb része elfogad. Egy konkrét példa, meg lett hirdetve a Miskolci Székesegyházba egy roma imanap. A Miskolci Egyházmegye 100. születésnapját ünnepeltük, és ennek kapcsán nyilván az atyákon keresztül lett meghirdetve ez az imanap, és ott az egyik településről volt egy cigány anyuka, egy olyan 10 éves forma kisfiúval és élettársával. Ők hárman kiálltak a mikrofon elé, talán egy zsoltárt olvastak föl, nem tudom. De azon a településén addig én még sose jártam. És amikor vége volt ennek az imanapnak, akkor odaléptem ehhez a cigányasszonyhoz, és megkérdeztem, hogy nem sértődne-e meg, ha én meglátogatnám őket. Másnap elmentem, aztán azzal az asszonnyal egy másik családhoz, egy harmadikhoz, egy negyedikhez, és ezen a településen azóta van gyerekközösség, amit most ketté kell választani kisebbekre, meg nagyobbakra, mert annyira sokan jönnek, hogy már nem férünk. Keresztélési felkészítéseket tartok, a fiatalasszonyokat úgy szólítottam meg ennek az asszonynak a segítségével, hogy Szentkútra elzarándokoltunk, Máriapócsra elzarándokoltunk, egy felvidéki hasonló Mária búcsújáró helyre elzarándokoltunk. Ez 3 mikrobuszos utazás volt, ami azt jelenti, hogy én vezetek 3x8 asszonyka, és belőlük megint csak már kialakulóban egy közösség. Tehát tényleg minden településen szinte másképp kell hozzákezdeni a közösségépítéshez, mindenhol kell egy kicsit ötletelni, hogy mit fogadnak be, vagy mit fogadnak el, és a megszólítás után szinte rögtön elkezdek családot látogatni.
0: Egyes szám első személyben beszél, de gondolom nem egyedül dolgozik cigánypasztorációban a metropóliában. Hányan vannak?
1: Igen, azt mondtam, hogy most a metropóliát képviselem, de én konkrétan a Miskolci Egyházmegye cigánypasztorációs megbizottja vagyok. Természetesen van a Nyíregyházi Egyházmegyének is, és a Főegyházmegyének is ilyenje, illetve sok munkatárs nyilván, akik tanodában, jelenlétponton, egyéb helyeken dolgoznak, és nagyon kiemelném, hogy ami nincs nevesítve, hogy cigánypasztoráció, de rengeteg olyan hitoktatónk és papunk van, akik így a megnevezés nélkül csinálják ezt, mert mondjuk abban a faluban, ahol ők szolgálnak, ott nincs is más, csak cigány gyerekek. Van, ahol adunk neki nevet, és van, ahol nem. Az egyes szám első személy inkább annak szólt, hogy egyrészt csak a saját munkámról tudok úgy igazán beszélni, vagy példákat hozni, másfelől pedig van nekünk egy ilyen, hogy cigánymissziós koordinációs iroda, és mondjuk ez az egy személyes iroda.
0: Nem is szemrehányás volt, csak inkább azt szerettem volna érzékeltetni, hogy többen dolgoznak és csapatban dolgoznak nyilván. Önnek mi a személyes indítatása?
1: A férjem tanítványai közül az egyik megkérdezte néhány évvel ezelőtt tőlem, hogy mikor köteleztem el magam ennyire a cigányok mellett. És azt válaszoltam neki, hogy én nem a cigányok mellett köteleztem el magam, hanem a Szentírás mellett köteleztem el magam. És ha a Szentírás alapján most ez a munka, vagy ez a küldetés adódik nekem, akkor ezt csinálom 100%-osan.
2: Jó napot, Váradi Róbert vagyok, egyetemista vagyok Debrecenben, már most kezdem a mesterszakot. Tavaly Máriapócson előadtam egy ilyen kerekasztalban egy történetet az életemről, és ott talált meg Orosz Rita, utána felkeresett. Én egyébként kazincbarcikai lakos, és onnan származom Borsodból. Ott dolgoztam most a Herbolyai Domboszkó tanodában, és azon keresztül találkoztunk még egyszer Ritáékkal, és én így kerültem ide, mert Rita elképzelt ide engem erre a rendezvényre.
0: Azt mondja, hogy mesélt a történetéről. Mi az ön története?
2: Ott lényegében arról beszéltem, hogy én Szaléziaknál nőttem fel, Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban, és onnan kerültem ki Kazincbarcikáról Debrecenbe később az egyetemre. Már elvégeztem egy vegyészmérnök BSC szakot. Most kezdem, 2 hete tart az anyagtudomány MSC, és még tervem van egy kémia fizika szaktanári képzés, már felvettek arra, és csak most időm nem engedi, hogy elkezdjem.
0: Hát akkor gratulálok! Mi indítja arra, hogy ebben a közösségszervező misszióban részt vegyen? Miért fontos, hogy közösségben legyenek akár a roma fiatalok is, de hát gondolom, hogy nem csak maguk számára tartják ezt fontosnak.
2: Na, persze. Hát ez több szálon fut, tehát hogy én ugye említettem, a Szaléziakhoz kerültem, ott, amit kaptam, én mint ember, én azt úgy éreztem, hogy vissza szeretném adni a közösségnek. Én egyébként a Szent Miklós Roma Szakkollégiumba járok már 5. éve, és a kezdetektől fogva ugye ott a roma identitás nagyon előtérbe került, és én azóta érzem azt, hogy részt kell vennem ebben nekem is, és tennem kell azért, hogy a közösség épüljön. Tehát, hogy én ott kaptam meg ezt a hivatást vagy küldetéstudatot, hogy részese legyek, és úgymondva én is hozzátegyek valamit, amit tudok.
0: Van evangelizációs szerepe is, mint hívő fiatalnak?
2: Egyébként van, persze, hát hogy ne lenne. Ugyanúgy vissza tudok menni a Szaléziakhoz, mert egyébként én a szalézi animátor vagyok, meg már képzek is fiatalokat, és ugyanúgy a fiataloknak is tanítom, hogy ugye nem elég az, hogy csak eljárunk képzésekre, hanem nagyon fontos az is, hogy építsük a lelkünket, járjunk templomba, a közösségbe, és beszéljünk egymásról a lelki dolgokról és a hitről. Szóval igen, én úgy gondolom, hogy fontos számomra ez.

0: A sátor másik felében a helyi kaposvári cigánypasztorációs szervezet vezetőjével állok szemben. Mohainé Farkas Ibolyát kérdezem. Itt helyben hogyan foglalkoznak a cigánysággal? Laci atya szívének kedves terület ez is.
1: Konkrétan mi a Cserit szegregátumban vagyunk jelen, ez Kaposvárnak a déli részén van. Ez egy zárt kerti terület, nagyon sok szegény család él ott. A gyerekekkel egészen kiskoruktól kezdve próbálunk foglalkozni, kijárunk a családokhoz, viszünk játékokat, játszunk a pici gyerekekkel, anyukákkal beszélgetünk. Aztán, amikor nagyobb acskák, az óviban van fejlesztő programunk, iskolásokat korrepetáljuk, és hát mindenféle olyan programot próbálunk biztosítani számukra, amikre ők nem tudnának önerőből, illetve a család nem tudná elvinni őket.
0: Hát arra kérem, hogy mondjon néhány konkrétumot, hogy például milyen programokat, tevékenységeket csinálnak együtt.
1: Nyáron nyári napközink van, tábort szervezünk, elmegyünk a Balatonra, fürdeni elvisszük őket. Ezen kívül a húsvéthoz és a karácsonyhoz kapcsolódóan ünnepségeket tartunk a támogatott családjainknak. Ott van egy komoly része, amikor korcsoportonként az ünnep valódi tartalmához, lényegéhez próbálunk közelebb kerülni. Természetesen a kicsik itt csak kézműveskednek, de a nagyobbacskákkal már beszélgetünk, például Jézus kereszthaláláról, húsvétkor, vagy karácsonykor a születésről, mit jelentett az, hogy Mária 9. hónapban 100 kilométer gyalogolt Názáretől Betlehemig. Tehát, hogy ott már próbálunk egy picit komolyabban is beszélgetni velük, felnőttekkel is az ünnep valódi tartalmáról, lényegéről. Aztán átmegyünk a Székesegyházba, ott van egy imádságos együttlét, és aztán közösen étkezünk, ebédelünk, és a játék, amit nagyon szeretnek, játszunk közösen a felnőttek, gyerekek, zsetonszerző, édességszerző játékokat játszunk. De van egy ösztöndíjprogramunk, azok a gyerekek, akik a korrepetálásra járnak, azok az évvégi teljesítményük alapján pénzjutalmat kapnak, és el is megyünk velük vásárolni, ez benne az izgalmas, a legizgalmasabb szerintem, mert próbáljuk tanítani őket a pénzbeosztásra, a számolásra, meg olyan egyszerű dolgokra is, hogy hogyan kell viselkedni egy boltba. Mit jelent a próbafülke. Tehát, hogy próbáljuk mindenféle szempontból segíteni a családokat, és hát főként a gyerekeket, mert úgy látjuk, hogy a gyerekeké a jövő, és őket még talán könnyebben lehet formálni és alakítani. Egyébként még, amit nagyon fontosnak tartok, hogy itt is vannak például támogató gyerekeink, akik táncoltak délelőtt, illetve kora délután is volt egy kis műsor, ahol cigánytáncot táncoltak, nagyon ügyesek, tehát ők nem csak kapnak, hanem már ők is adnak, visszaadnak.
0: Hányan vannak, hány munkatárs dolgozik együtt itt a Kaposvári Egyházmegyében ezen az ön területén? Mert tudom, hogy többféle cigánymisszió létezik de az önök missziójában önök hányan vannak?
1: Ez egy alapítvány, és az alapítványban van 5 munkatársam. Van ifjúságsegítőnk, van pedagógusunk, van szociális segítőnk, de az evangelizáció az én szívügyem. Van még egy imaszolgálatunk, 23 keresztény testvér Szent Imre plébániáról, akik vállalták, hogy egy-egy gyerekért folyamatosan imádkoznak. És hát van egy imatáttere az alapítványnak, akik pedig az alapítvány tevékenységért és a családokért imádkoznak.
0: Ön nem roma származású, nem cigány származású. Hogyan fogadják azokat a nem szegény, nem cigány embereket, akik oda mennek az ő jólétükből, a keresztény jó szándékukkal segíteni? Most egy kicsit szándékosan provokatívan kérdezem, de azt hiszem, hogy sokakban felmerül azért ez.
1: Igen, alapvetően nem attól függ, én azt gondolom a fogadtatás, nem attól függ, hogy valaki gazdag vagy szegény, vagy fehér a bőre, vagy sötétebb, hanem én azt gondolom a hozzáállás a lényeg. Tehát hogyha kellő nyitottsággal és figyelemmel vagyunk jelen, és kellő szeretettel, Jézusi szeretettel, akkor azt gondolom, hogy ők is nagyon nyitottan fogadnak. Amit én még fontosnak tartok, hogy nagyon mély tisztelettel és egyenrangúként viszonyuljunk hozzájuk, mert ezt a lehajlok hozzád, és én majd segítek neked, mert én vagyok a nagy, a szép, az okos, a jó. Az nem talál kedvező fogadtatást. Én most itt a cigánymisszióra kiírtam egy folyamatot, 3 kulcsmondatot, amit szerintem a cigánymisszióban a legfontosabb lenne, hogy az első az az, hogy gyere közénk és ismerj meg bennünket. A második az, hogy ha már közénk jöttél és megismertél bennünket, akkor beszélj nekünk Istenről. és ezen kívül imádkoz értünk, és imádkoz velünk. Tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet felcserélni a folyamatot. Tehát nem lehet azzal kezdeni, hogy oda megyek, kiállok a cigánytelep közepére, és elkezdek beszélni Istenről, mert Szentléleknek semmi sem lehetetlen, de emberi értelemmel és tapasztalatból én azt mondom, hogy nem biztos, hogy szerencsés, ha ezzel kezdjük.
0: Nehéz egyedül nekiállni egy ilyen cigány missziónak, még hogyha az embernek van is vágy a szívében valakinek erre, hogy szeretne segíteni, foglalkozni. Ön mit ajánl, hogy hogyan kellene neki fogni okosan, és úgy, hogy ez aztán tényleg sikeres is legyen, és hogy tartós lehessen?
1: Én úgy gondolom, nem jó nekiállni egyedül semminek. Jó, hogyha van egy kis csoport. Én legelőször elkezdenék imádkozni, hogy kellően felkészültek legyünk, és azt mondjuk, amit kell mondani, és úgy viselkedjünk, ahogy, és úgy cselekedjünk, ahogy kell. És jó kapcsolódni egy szervezethez, akinek már esetleg van kialakult ismerettsége a cigánysággal, és egy bizalmi kapcsolata, hogy elfogadjanak bennünket, akik felkeressük őket.
0: Önnek mit ad ez a misszió, hogy oda jár a cigánytelepre, a mély szegénységben élő emberekhez, szükségben lévő emberekhez, és hogy barátkoznak önnel?
1: Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Őszintén én nagyon sokszor nagyon boldog vagyok, amikor eljövök tőlük, vagy amikor ott vagyok velük, és én ezt ahhoz a boldogsághoz tudom hasonlítani, amit néha a templomban is érzek, vagy egy lelki gyakorlaton, tehát a Jézusi jelenlétet érzékelem közöttük. A másik pedig egy hála, hogy megismerhetem őket, és ahogy Szent Lőrinc mondta, hogy ők a szegények az egyház kincsei, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, ha az ember ezekhez a kincsekhez közel kerülhet.

0: Kedves hallgatóink, a műsorban Orosz Rita és Váradi Róbert beszélt a görög-katolikus metropólia cigánypasztorációs missziójáról. Majd Mohainé Farkas Ibolyát kérdeztük a Kaposvári Mélyben és Reményben alapítvány munkájáról. A felvétel a Kaposvári Katolikus Társadalmi Napokon készült. A műsor zenei szerkesztője Szabó Ágnes volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőriportert Posgai Nórát hallották.
1: Elhangzott a Mesterfogás.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Kárpátaljai és belső ukrajnai Caritas vezetők részvételével szerveztek szakmai tapasztalatcserét és hálózati találkozót a beregszászi Ortutai Elemér Görög Katolikus Központban. A rendezvény célja a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye területén működő szervezettségek összekapcsolása, az eddigi szociális és humanitárius tapasztalatok megosztása, valamint a szeretetszolgálat hatékonyságának növelése volt. A háborús időben az egyházi szeretetszolgálat szerepe felértékelődik, és különösen fontossá válik, hangsúlyozza a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegyei Caritas igazgatója. Skoropadsky Péter kiemelte, a Caritas nem csupán segélyeket oszt, hanem hálózatként köti össze a segíteni akarókat a rászorulókkal.
4: Tapasztalatot cseréljünk, illetve hol tudjuk egymás munkáját segíteni, és talán egy nem titkolt cél az is, hogy felkeltsük a figyelmet, hogy mit is jelent a Caritas az egyház életében, hogy minél több egyházközség bekapcsolódjon ebbe a munkába, hisz ez a keresztény közösségnek, a Krisztusi hivatásnak, a hitünknek egy nagyon fontos alapeleme a szeretetszolgálat, és szeretnénk, hogyha a minél több egyházközségben működne egyházközségi Caritas.
3: A Caritas a közelmúltban nyitott meg egy új szociális központot Beregszászon. Az épületben a helyi nyugdíjasok nem csak közösségi életet élnek, hanem segítik a rászorulókat is, például csigatésztát készítenek. Fülöp János, a Szent Pantelejmon Caritas kárpátaljai görögkatolikus jótékonysági szervezet igazgatója.
5: A Beregszászi Szociális Központ 2026. februárjában kezdte meg működését, főleg a nyugdíjasaink számára szervezünk programot,

0: Szeretett szolgálat biztosított eszközöket, illetve a milánói Caritas is biztosította azokat az eszközöket, amelyek hiányoztak ahhoz, hogy a szeretett konyha be tudjon indulni.
1: Több kárpátaljai magyar településen működik olyan központ, ahol a háború miatt egyedül maradt, idős emberek számára nyújtanak mindennapi támogatást. Köztük van a Munkács melletti Barkaszó is. Szűcs Ferenc, helyi áldozópap.
2: Barkaszón hetente kétszer teljes menüt főzünk meg, amikben van első, második és desszert is az idősek részére. Jelenleg 15 idős gondozottunk van, tehát ezek többnyire egyedülálló idős emberek. Van neki családjuk, ugye a háború még ez sajnos, a konyhának is így jött az ötlete, hogy ezek az idősek itthon maradtak. Házőrzőnek, ahogy én hívom őket, vagy mi hívjuk őket, és egyedül maradtak segítség nélkül. És ennek kapcsán jött az ötlete, hiszen a faluból többen hallottuk, hogy nincs, aki ránézzen, vagy rájuk nézzen, vagy gondoskodjon róluk. A szerették a távolban van, és valamit kellene velük kezdeni, és hogyan tudunk neki segíteni. Felmerült az ötlete, hogy ugye voltak a Caritas programjaim belül élelmiszercsomagok, nagyobb ünnepek előtt ugye, akár karácsony, akár húsvét vagy a nyár folyamán is, de ez nyilván nem egy egyszerű alkalom, ami nagy segítség a maga nemében, de nem egy tartós és nem egy állandó segítség. És éreztük annak a fontosságát, hogy hogyan lehetne ezt rendszeresíteni, vagy hogyan kellene ezt rendszeresíteni.
1: A Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye Caritas hálózata a jövőben még több egyházközséget szeretne bevonni a szociális és segélyezési munkába.

0: Kárpátalján újabb mérföldkőhöz érkezett a határokon átnyúló katasztrófa megelőzést célzó PreSafe Európai Uniós program. Az Ungvidéki Nagydobronyban egy 36 tonnás lánctalpas munkagépet szereztek be, amellyel a kistérséget fenyegető árvízveszélyes gátszakaszok helyreállítását és a csatornatisztítási munkálatokat végzik el. Ennek köszönhetően több ezer magyar és ukrán család biztonsága válik biztossá. Cél emellett a lakosság felkészítése katasztrófa helyzetekre.
1: Elindítottuk az eszközöknek a beszerzését, így a mögöttem álló nagy teljesítményű, közel 36 tonnás exkavátor tudtuk megvásárolni.
0: Tominec Mihály, a PreSafe Európai Uniós program menedzsere elmondta, a most megvásárolt 36 tonnás lánctalpas munkagép után még idén be fognak szerezni védőruházatokat és folytatni fogják a katasztrófa elhárítási képzéseket a lakosság számára.
1: Dobronyban is például itt a Latorca többször is megszokott áradni, és már a töltéseket feszegeti, így veszélyezteti a közelben élő nagydobronyi közösséget is, és tulajdonképpen a projekt így hozzájárul ahhoz, hogy egy súlyos közösségi természeti problémát, katasztrófa helyzetet tudjon megoldani önmagában a község.
0: A PreSafe Európai Uniós program keretében a derceni református önkéntes tűzoltók tartottak összevont műszaki mentési bemutatót a nagydobronyi önkéntes fiatalok számára. Zsukovszki Dénes Elemér, református lelkész, önkéntes tűzoltó.
2: Sok közúti balesetről hallunk, és sok közúti balesethez vonulunk ki mi is. Sajnos vannak olyan esetek, amikor a helyszín, illetve maga a látottak, azok nagyon megviselik a tűzoltóinkat. Ezek a, hadd mondjam így, gyakorlatok, ezek a műszaki mentések azért jó, hogy az ember tudja, hogy egy váratlan helyzetben mit is kell, vagy mit is lehet tenni. Nyilván az élet hoz magával olyan helyzeteket, amire az ember nem tud teljesen felkészülni, ezért mi is mondjuk tűzoltók, hogy minden egyes közúti baleset más és más, tehát két egyforma közúti baleset nincs. Viszont vannak olyan gyakorlati dolgok, amelyet, hogyha az ember tudásszinten hordoz magában,

0: akkor egy ilyen esetben tudja azt, hogy mit kell tennie. Nyilván a mi csapatunk ezen a helyszínen most azt szerette volna bemutatni, hogy mi történik egy ilyen helyszínen, amikor kivonulnak, akkor biztosítják az útvonalat, lezárják az útnak a felét, irányítják a közlekedést, hogy azért ne akadozzon, ne akadjon meg, illetve bemutatják azt, hogy kell szakszerűen egy mentést elvégezni. Hiszen amikor egy baleset történik és benragad valaki, ez lehet akár egy gyermek, lehet akár egy középkorú, egy idősebb ember. Nyilván az elsődleges dolog az, hogy emberi életet mentsünk, de ahhoz, hogy menteni tudjunk, szakszerűen kell elvégeznünk.
1: Az Unvidéken található Nagydobronyi kistérség földrajzi elhelyezkedése miatt fokozottan kitett az árvízveszélynek. Településeket és a környező mezőgazdasági területeket több oldalról vízelvezető csatornák, a Szernyemocsár és a Latorca ölelik körül. A töltések rossz állapota miatt a tavaszi és őszi áradások rendszeresen fenyegetik a lakosság biztonságát. Nagy Ferenc polgármester.
2: Van akarat, van szándék, vannak emberek, akik valóban úgy gondolkoznak, ahogy kell, és meg akarják védni az értékeinket. Össze tudunk gyűlni, és meg tudjuk azokat a feladatokat el tudjuk végezni, ami megelőzi azt, hogy betörjön a zárvíz a Nagydobronyi kistérségbe. Több helyszínen fogunk dolgozni az elkövetkezőkben, ez az első. Néhány helyen töltése maradt, de ebben a pillanatban történik az, hogy megtisztítják az odavezető utakat a gaztól és a növésektől, úgyhogy az elkövetkezőkben ki fogunk oda jutni, és mindenhol meg fogjuk javítani azokat a töltéseket, ami már át van szakadva.

0: Idén is nagy érdeklődés mellett indultak idegen nyelv tanfolyamok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, ahol angol, magyar, német és ukrán nyelvet tanulhatnak az érdeklődők. A szervezők hangsúlyozzák, a nyelvtudás elengedhetetlen, a képzést sikeresen teljesítők tanúsítványt vehetnek át. A jelentkezők fele olyan ukrán ember, aki szeretne megtanulni magyarul.
1: Mindig szerettem volna tudni jobban egy kicsit angolul, és megtanulni ezt a nyelvet, mert nagyon érdekel, és nagyon tetszik nekem. Hát szerintem nagyon sok használom. Nekem a munkámból is, mivel olyan helyen dolgozok, ahol sok külföldivel találkozok, vagy valami, és akkor többen is megszólalnak angolul, és akkor ez csak a javamra válik, hogy tudok kommunikálni velük, és meg tudom érteni magamat is, meg őket is meg tudom érteni.
2: Turistákkal foglalkozok, sok az idegen nyelvű turista, és ezért fontos azért tudni. Önfejlesztésokból is jöttem.
0: Mondja György és Denissa, akik szintén részt vesznek a Génius Alapítvány által a Beregszászi Egyetemen szervezett nyelvi képzéseken. Szabó Vitalina a magyar nyelv tanításában vesz részt ukránok számára.
3: A magyar nyelv, mint idegen nyelvet már több éven keresztül tanítjuk a Rákóczi Egyetemen. Nagyon népszerű a magyar, mint idegen nyelv a tanítók körében. Érdeklődnek sokan minden évben, egyre úgymond népszerűbb ez a nyelv. Sokféle különböző célok szoktak lenni. A nyelv elsajátítása a mindennapokban, hogy tudjanak beszélni. Nagyon sokan sajnos most a helyzet miatt el akarnak utazni Ukrajnából, külföldre utazni, ezért boldogulni szeretnék. Vagy, mint tudjuk, Beregszászban sokan beszélik a magyar nyelvet, aki meg nem beszéli a magyar nyelvet, a családokban van, hogy a szülő beszéli, az egyik szülő beszéli, a másik szülő nem beszéli a magyar nyelvet, így hát szeretnének, hogy a gyerekek is beszéljék ezt a nyelvet, beszéd szinten akár, hogy meg tudják egymást érteni, más családokkal, emberekkel, szomszédokkal akár, hogy boldoguljanak Beregszászban. Uh-huh. Az is nagyon fontos, hogy helyesen beszéljék a nyelvet, sokat beszélünk, párbeszédeket mondanak a gyerekek vagy a felnőttek.
0: A magyar, angol, német és ukrán nyelvtanfolyamok iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Több mint 170-en jelentkeztek. Hangsúlyozza Váradi Natália, a képzéseket szervező Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója.
4: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem minden évben meghirdeti a különböző nyelvtanfolyamait, azért, hogy az embereket minél inkább segítse a munkaerőpiacon való boldogulás, illetve a továbbtanulás, utazgatás és a szakirodalomnak a használata terén. Nagyon fontos, hogy mindig nagyon sokan jelentkeznek erre a tanfolyamokra. Az idén 178 fő nyújtotta be jelentkezését, közülük 80 magyar, mint idegen nyelvre. Külön fognak tanulni a gyerekek, a felnőttek, hétköznap és hétvégi csoportok is vannak. II. Rákóczi Egyetem biztosítja hozzá a teljes infrastruktúrát.
0: A meghirdetett kurzusok közül ezúttal is a magyar nyelvet választották a legtöbben. A második az angol lett. Tart Íme a nyelvtanár.
5: Több szinten folyik az oktatás, vannak az abszolút kezdők, vannak a haladók, és vannak, akik már közel járnak a középszinthez. Többfajta motivációval érkeznek a diákjaink. Én mindig meg szoktam kérdezni az első foglalkozáson, hogy ki miért jött és mi a motivációja. Van, aki külföldre szeretne menni dolgozni, vannak olyanok, akiknek egyszerűen csak hobbijuk a nyelvtanulás, van olyan diákom, aki már negyedjére van itt, és idősebb korosztályból, és tanulja, csinálja, mert nagyon szereti.

0: Tűzifa, konzervek, elemlámpák, generátorok. Ezek azok a fogalmak, amelyek meghatározzák a kárpátaljaiak mindennapjait a hideg időbe állta előtt. A bizonytalanság és az áramszünetek miatt a helyieknek sokszor a legalapvetőbb szükségleteikért is meg kell küzdeniük, miközben a háború miatt egyre több család szegényedik el. A magyar településeken generátorokkal, tartós élelmiszerrel és segélyprogramokkal próbálnak felkészülni a hideg hónapokra.
1: Télire vágom a fát, készítem befele, ne kelljen télen vágni, legyen mivel, mert gáz nincs nálunk bevezetve, és pénz sincs rá, keves a nyugdíj, és orvosságra kell.
0: Mondja az Ungvidéki Csapon élő Badó János, aki egyedül élő nyugdíjasként rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van.
2: Áramkimaradásokra számítunk, 10-12 órásokra, sőt, még azt is mondták, hogy az is lehet, hogy nagyobb, hosszabb, mert hetekre is.
0: Béres Gizella óvónőként dolgozik Csapon. Elemlámpákat és tartós élelmiszert is beszerez nagyobb mennyiségben a nagyobb hideg előtt.
2: Igyekszünk előkészíteni ilyen száraz kajákat, konzerveket, igyekszünk elemlámpákat, igyekszünk előre főzni, na de viszont társasházban élünk, és itt nincsen megoldva, a nem lehet generátorokat beüzemelni.
0: Így zúgnak az áramfejlesztők Ungvár utcáin áramszünetek idején. Energiahiány esetén a közvilágítást, a boltok, a benzinkutak kivilágítását is korlátozzák a hatóságok. Kőszegi Szilvia és családja a Beregvidéki Somban élnek.
3: Egyszer másfél órát, utána pedig két óra hosszára kapcsolták fel a villanyt, ez olyan embertelennek tűnik, és az is, hiszen ilyenkor, amikor mosni kellene, vagy fűteni, ez megoldhatatlan számunkra, ugyanis nekünk nincsen semmi olyan gépezet, amivel tudnánk bármit is generálni, tehát elektromos áramot generálni.
0: A kistérségek polgármestereinek különösen nagy felelőssége van a térre való felkészülésben. Nagydobronyban már egy különleges, nagy teljesítményű generátort is beszereztek. Így az áramszünetek idején sem áll majd meg az élet a településen, és biztosították a mobil szolgáltatás folytonosságát is. Nagy Ferenc, polgármester.
4: Az agytesető áramfejlesztő az biztosítja nem csak az oktatás nevelés, hanem az étkezést is. Szerződést kötöttünk minden mobil szolgáltatóval, hogy teljes blackout esetén vállalkozók fogják beindítani az áramfejlesztőt, úgyhogy mobil és internet szolgáltatás is biztosított, úgy tűnik.
0: A segélyszervezetek hangsúlyozzák, az évek óta elhúzódó háború miatt folyamatosan nő az elszegényedő családok száma, akikre télen kiemelten kell figyelni. A görögkatolikus Szent Panteleimon Karitas által működtetett szeretett konyhák nagy részt az egyedül élő időseknek biztosítanak rendszeresen melegételt. Fülöp János igazgató.
5: A Szent Panteleimon Karitász 5 szeretett konyhát működtet, Sislócon, Barkaszón, Batáron, Salánkon, illetve Csepén van szeretett konyhánk. Az 5 konyhán jelenleg 220 rászoruló számára készítünk hetente több alkalommal meleg ételt. Nem sokára itt a tél, és látjuk azt, hogy ebben az időszakban még inkább szükség van a támogatásra, a meleg ételre. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a támogatás a háború kitörése óta jelentősen csökkent, de ennek ellenére mindig azt látjuk, hogy pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, akkor éppen valakit a Jóisten hozzánk küld, és sikerül megoldanunk a főzéseket a konyháinkon.
6: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben a Crossovers Radványi Balázs és Havasi Balázs felvételeit hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Térjünk vissza a közös gyökereinkhez, az apostoli örökséghez, fogalmazott 14. Leó pápa, aki október 1-én csütörtökön délelőtt a Vatikánban fogadta a Luteránus Világszövetség 18 fős küldöttségét. A vatikáni média beszámolója szerint Leó pápa örömének adott hangot, hogy a luteránus katolikus kapcsolatok az évtizedek során mind lelki, mind teológiai téren elmélyültek. Az immár 6. szakaszában járó nemzetközi párbeszéd fontos felismeréseket hozott. Az ökumenikus út egyik mérföldköve a megigazulás tanításáról szóló közös nyilatkozat volt, emlékeztetett az egyház fő. A találkozón részt vett Fabini Tamás evangélikus püspök, a Világszövetség közép-kelet-európai régióért felelős alelnöke is. Aranydiplomát vehetett át Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek október 1-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanévnyitó ünnepi ülésén, írta a Magyar Kurír. A jubileumi oklevél átadása 50 év távlatából idézte fel a főpásztor Pázmányhoz szorosan kötődő egyházi és tudományos életútjának kezdetét. Erdő Péter bíboros életútja hosszú évtizedek óta szorosan összekapcsolódik a Pázmánnyal. Oktatóként, tudósként és egyetemi vezetőként is meghatározó szerepet vállalt az intézmény életében. A tanévnyitó ülés egyben az új akadémiai év kezdetét is jelentette a hittudományi karon. 160 új alacsony padlós, kéttengelyes elővárosi autóbusszal bővülhet a Volánbusz járműparkja egy korábbi keretszerződés újranyitásával, közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook oldalán. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Volánbusz 2023-as keretmegállapodási szerződését az év végéig meghosszabbították, így nem kell teljesen új közbeszerzést kiírni, ami rövidíti a folyamatot és az akkori áron tudják beszerezni a buszokat. A szerződés kötésre várhatóan novemberben sor kerülhet, tette hozzá a tárcavezető. Továbbra is az élen van a BYD az elektromos szegmensben a magyarországi autópiacon, tájékoztatta a BYD Magyarország pénteken közleményben az MTI-t. A kínai automárka 2026 első 9 hónapjában 3482 darabos értékesítéssel 266,2%-os növekedést ért el az előző év azonos időszakához képest a magyarországi új autópiacon. A teljes magyarországi személygépkocsi piacon a BYD a 11. helyet foglalja el, miközben piaci részesedése tovább növekedve már eléri a 3,21%-ot, írták a közleményben. Március végéig kell rendezni a jogi helyzetet az egységes fővárosi parkolási rendszer kialakítása érdekében, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója pénteken az MTI-nek nyilatkozva. Kis Ambrus szerint ehhez törvénymódosításra is szükség van, az ügyben kezdeményezett rendkívüli közgyűlési ülést Karácsony Gergely főpolgármesternek október 16-áig kell összehívnia. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyolfelhővel csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 10 óra 4 perc, az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A sport jóval túlmutat önmagán. Amellett, hogy akik űzik, egészségesen élnek, a szurkolók megjelenítik az egész társadalmat. Egy versenyen vagy mérkőzésen az óvodástól az aggastyánig, a szegénytől a gazdagig, a melóstól a tudósig, nők és férfiak izgulnak kedvenc sportolójukért, klubjukért, vagy éppen hazájuk válogatottjáért. Éppen ezért jelennek meg ilyenkor közügyek is. Ezt a világot kutatja dr. Dóczi Tamás, sportszociológus, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense. Szervusz, köszönöm szépen, hogy eljöttél
1: hozzánk. Szervusz, jó reggelt.
0: Egy közelmúltbeli közügy lesz a mai műsorunk kiinduló pontja. Nagyjából két héttel ezelőtt a spanyol labdarúgó bajnokságban az Elche és a Real Madrid játékosai ugyanolyan fehér pólóban vonultak ki a pályára, amelynek felirata Todos somos caballas, magyarul mindannyian ceutaiak vagyunk. Ez kiállás volt az észak-afrikai spanyol város Ceuta 75 ezer lakója mellett, mert néhány nap alatt elárasztotta őket 80 ezer illegális marokkói migráns, akik így bejutottak az Európai Unió területére. És ez óriási botrány volt, tele volt vele a nemzetközi sajtó. És a spanyol közvélemény összezárt a ceutaiak oldalán. Ezt fejezte ki a futballcsapatok kiállása, de három Real Madrid játékos, Mbappé, Vinicius és Konaté eltakarta a feliratot, megbontva ezzel az egységet. Mi erről a véleményed? És most nem a konkrét eset politikai hátteréről, hanem arról, hogy egy csapatban hogy kell ilyenkor viselkedni?
1: Borzasztó nehéz kérdés. A sportolók ebben a helyzetben ugye sok, nem is kettőt tulajdonképpen, sok tűz közé kerülnek, hiszen mind a három játékosról azért elmondható, ugye, tehát a Viniciusról talán kevésbé, de hát az Mbappé és a Konaté esetében ugye biztosak lehetünk abban, hogy maguk is, vagy a családjuknak is van egy bevándorló háttere, és
0: ők
1: annak idején ők
0: francia állampolgárok
1: kerültek,
0: mindketten,
1: így van, tehát
0: Vinicius pedig brazil.
1: Igen, és ők ugye így kerültek a család, nyilván így került Franciaországba, tehát ő nekik, amellett, hogy a csapat, mint közösség, nyilván egy fontos közösség, emellett ő nekik a saját közösségük, mondjuk nem tudom, első, második, harmadik generációs bevándorló közösségét is adott esetben kellhet reprezentálni, vagy legalábbis, hogyha ők mondjuk ezt a pólót nem takarják el, akkor bizonyosan onnan kaphattak volna hasonló kritikát, tehát ebben a helyzetben talán ezt is mérlegelniük kellett. Tulajdonképpen Mbappé ezt is mondta, hogy ő ezt azért nem érezte volna adekvátnak, vagy hitelesnek, hogyha ő ezt a pólót így viseli, mert hogy neki gondolnia kellett azokra, akik igazából hát nem feltétlenül önszántukból, vagy jó szándékból, vagy jó kedvükből kényszerülnek mondjuk elhagyni a hazájukat.
0: Nagyon érdekes a dolog, mert ugye mind a két csapat kiállt emellett a felirat mellett, sőt ugye a spanyol bajnokságban más csapatok is, tehát volt más csapat, amelyben a marokkói játékos minden további nélkül viselte ezt a pólót. És azt mondta, hogy hát itt valójában ártatlan emberek melletti kiállásról van szó, és nem valakik ellen szólt ez a felirat. Szóval itt rendkívül érdekes, ahogy mondtad, két vagy három vagy akárhány tűz között áll egy játékos, meg a klub is, és hogy ki ilyenkor hogy gondolkodhat? Ugye ez a kérdés.
1: Igen, és hogy egy másik példát hozzak, ugye a közel-keleti konfliktus kapcsán, az izrael-palesztin konfliktus kapcsán, ugye nyilván számos sportoló kiállt a palesztinok mellett, illetve korábban persze meg felháborodva ugye az ominózus mészárlás miatt, amit meg a Hamas követett el, és a Mohamed Salah, aki ugye hát egyik legismertebb muzulmán sportoló, először azért kapott rengeteg kritikát a saját hazájában, a saját közösségében, hogy nem szólalt meg. Tehát nem elég, hogy már azt mérlegre kell tenni egy sportónak, hogy akkor mit mond, ha megszólal, hanem tulajdonképpen már ugye ezekben a konfliktus helyzetekben is szerintem ez nagyon érdekes, hogy tényleg hogyan kényszerül bele egy sportoló abba, hogy ő közéletben bármilyen módon megnyilvánul, hogy már a nem megszólalás is állásfoglalás tud lenni. Későbbiekben aztán, amikor az UEFA egy gyászhír keretében közölte, hogy a palesztin Pelé elhunyt, akkor a Salah közösségi médiájában pedig megkérdezte, hogy hát azt esetleg leírnátok, hogy hol, hogyan és miért halt meg. És akkor ott már ugye megtörtént a kiállás, de hogy ezekben a helyzetekben tényleg a sportolók azt gondolom, hogy azért vannak különösen nehéz helyzetben, mert hogy ők sportolók. Tehát, hogy amennyire a művészektől, a művészettől azt, hogy közéleti kérdésekre, társadalmi problémákra reflektálnak, ezt megszokhattuk, elvárjuk, része a művészetnek.
0: Vagy a tudósok annyira, részéről.
1: Vagy a tudósok részéről akár, különösen mondjuk, hogyha valaki társadalomtudományokkal foglalkozik. Na most ehhez képest a sportolóktól ezt ugye nem így várjuk el, vagy hát papíron a sportolónak, a sportnak nem dolga az, hogy közéleti kérdésekkel foglalkozzon. Társadalmi jelenség, kulturális jelenség és számos értéket megmutat a társadalom tagjai számára, de éppenséggel közéleti kérdésekben nem feltétlenül kell egy sportolónak megnyilvánulni, de a mai világban, amikor a közösségi média ráadásul nagyon polarizálja is a nézeteket, a véleményeket, akkor bizony látnivaló, hogy sok helyzetben tényleg mégis úgy alakul, hogy nekik valamit mondaniuk kell erről, mert ha nem mondanak semmit, már az is állásfoglalás.
0: Na most akkor kérdés az, hogy egyáltalán szükséges-e az, hogy a sport, mondjuk ebben az esetben egy futballcsapat állást foglaljon bármiről. Tehát miért gondolja azt mondjuk a Real Madrid, és ugye itt maga az elnök is szót emelt, hogy igen, ez a csapatnak az álláspontja volt, és hát ugye az egész spanyol labdarúgás, ugye az többi csapat is viselte ezt a pólót, ezt a gondolatot, tehát hogy áldozatnak tekintik az ő honfitársaikat ebben a városban, akiket ugye most így támadásért, és mellettük kiállnak. Tehát ez egy fontos dolog volt. De hogy most akkor dolga-e a sportnak, hogy ilyen helyzetben állást foglaljon, vagy pedig ezt teljesen el kellene utasítani, vannak is erre UEFA, FIFA és mindenféle egyéb szervezetek részéről, hogy nincs politikai állásfoglalás, ilyen-olyan, amolyan büntetésekkel sújtják azokat, akik ilyeneket tesznek, de azért mégis vannak kivételek.
1: Igen, ugye akár a NOB-nak is ez az 50. cikkeje, a Rule 50 szintén ugye tiltja a politikai állásfoglalást.
0: Sőt, ugye az olimpián reklámok sincsenek.
1: Igen, illetve csak a megadott néhány szponzor az, aki reklámozhat. Igen, ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ugye igen, tehát nagyon szeretnénk a sportot egy ilyen semleges politikán és minden ilyen konfliktuson felülálló terepnek látni, és az a helyzet, hogy a valóság az azért nem tudja ezt, hogy mondjam, alátámasztani, mert igenis rengetegféle politikai és gazdasági összefonódás van a sportban. Ma a globalizáció korában ez még inkább így van. Nálunk is van egy nemzetközi sportdiplomácia szak a TFN, és ott az egyik angol oktató, aki vendégoktatóként szerepel, ő a sport geoökonómiájával, politikai geoökonómiájával foglalkozik, hogyha fogalmazhatok ilyen, használhatok ilyen nagyon szép szót, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a regionális, globális érdekek, a politikai érdekek és a gazdasági érdekek hogyan fonódnak össze. Tehát az, hogy van mondjuk egy szponzor, aki mondjuk az arab világból érkezik, akkor én mit mondhatok, vagy mit kellene mondanom mondjuk klubként, hogyan kommunikálhatok, vagy akár játékosként, a klub játékosaként. Vagy
0: pont a Real Madridot érintette, azt hiszem, egy ilyen arab világbeli eset, hogy a címerén, a Real Madrid, ugye királyi klub, ott van egy kereszt, és az arab világba való Real Madrid eljutáskor, ha jól emlékszem, ezt a keresztet levették, hogy ne zavarja az ottani közönséget, hogy egy kereszt van azon a bizonyos jelképen. Tehát elképesztő dolgok azért ezek. Bocsánat, hogy itt belevágtam a szabadba. Az érdekelne engem, hogy akkor téged, mint társadalomkutatót, vagy mint sportszeretőt, hogy érint ez a dolog? Mi az, ami a te ízlésed szerint még akár magánemberként, vagy akár tényleg szakemberként, amire azt mondod, hogy igen, ez helyes, hogy nem tudom, nem a tegnapi, hanem az a múlt pénteki mérkőzésen természetesen Martós Győző elhunyt válogatott labdarúgó miatt egy perces gyászszünettel kezdődött a Magyarország-Ukrajna mérkőzés. Tehát ez is egy ilyennek tekinthető. Tehát gondolom, hogy ez ellen aztán senkinek nincs kifogása, de ez is egy ilyen eset. De mi az, ami mondjuk ez alatt már esetleg megkérdőjelezhető?
1: Igen, nyilván egy ilyen, tehát úgymond a közösség egy fontos tagjának az elvesztése, hát ez természetesen abszolút logikus és jogos, hogy
0: de ez is ebben a kategóriában tartozik, ugye?
1: Megemlékezés. Én ezt azért egy picit máshova tenném, mert én ezt nem annyira egy közéleti állásfoglalásként tekintem, hanem tényleg, hogy mondjam, egy
0: majd, nem családi
1: igen, esemény. Tehát egy picit igen, egy közösségi akár rituálénak is, hogyha ilyen van, és ez tényleg más sport eseményeken, más sport közösségekben is ez meg szokott történni, úgyhogy ez, ugye igen, tehát a bonyolultabb kérdés, amikor tényleg mondjuk egy sportoló állást foglal, ugye én két végletet szoktam az óráimon is, amikor erről a hallgatókkal beszélgetek, említeni. Az egyik az újságíró, aki a LeBron Jamesnek, amikor ő különösen ilyen választási részvételre buzdított és hasonló közéleti dolgokkal foglalkozott, akkor nagyjából azt írta, hogy shut up and dribble, tehát hogy lehet csöndbe maradni, hogy ilyen szépen fogalmazzak, és pattogtatni a labdát, mert neked ez a dolgod. Juan Mata, egy korábbi labdarúgó mondta azt, ugye spanyol válogatott volt, és angol bajnokságban is játszott, tényleg egy közkedvelt játékos volt, aki azt mondta, hogy nekünk erős hangunk van, fel van erősítve a hangunk, és hogy vannak olyan emberek a társadalomban, akiknek pedig nincs hangjuk, és nekünk kutya kötelességünk, hogy ezt az erősebb hangot, ezt használjuk arra, hogy az ő hangjukat is hallathassuk. És mondjuk, amikor visszagondolunk arra az esetre, amikor a Covid idején Marcus Rashford, a Manchester United labdarúgója nagyon komolyan sok követ megmozgatott azért, hogy a hátrányos helyzetű családokhoz az iskolai ebéd, vagy a menza valahogy eljusson, mert hogy ugye karanténban nyilván ez is megszűnt, nem csak az oktatás.
0: Nem lehetett mozogni gyakorlatilag.
1: Igen, akkor azért ott az látszik, hogy ez egy fontos ügy volt, tényleg egy igazán altruista, másokon segítő történet, amiben tényleg nem is róla szólt ez a dolog, mert ugye most abban még bele sem megyek, lehet, hogy majd később belemegyünk, hogy ez egy picit nyilván a sportolók imázsáról is szól, hogy ők mit kommunikálnak magukról.
0: Különben a góljairól beszélnél, de így most ezt is hozzáteszed.
1: Ezt is hozzáteszem, de hát, hogy ő tényleg ezért sokat tett, és azt gondolom, hogy ez egy hiteles kiállás, hiszen azért ő is mondjuk nehéz körülmények közül származik. Tehát egy sportoló esetében én talán ott húznám meg a vonalat, hogy mennyire hiteles, mennyire autentikus az, amit ő képvisel, és amiért ő kiáll. Tehát, hogyha mondjuk egy NBA játékos a jogegyenlőségért, vagy a Black Lives Matter-rel kapcsolatban valamit tesz, mint ahogy tettek is, akkor ott azt értem. Mert hogy tényleg abból a közösségből származik, és annak a közösségnek a problémáit próbálja mondjuk egy picit a nyilvánosság előtt megmutatni. De akkor, amikor mondjuk egy automotorsportban versenyző pilóta mondjuk környezetvédelmi kérdésekkel áll ki, akkor az szerintem inkább az imázsépítésről szól, és mint ilyen talán kevésbé logikus, meg hogy mondjam, szerencsés. És akkor még ott van az, hogy igen, hogy minden fölött ugye áll a csapat vagy a klub, aki kérhet vagy javasolhat valamiféle dolgot, és az meg ott már tényleg nagyon nehéz, mert hiszen függetlenül attól, hogy egy csapat összetart és nagyon sok minden összeköti őket, pont ebben a, ugye korábban is, ahogy mondtam, nagyon polarizálódott világban, hát bizony vannak ügyek, ahol valószínűleg nem értenek egyet a játékosok. És ugye ezt bolygatni, ezt meg szerintem nem túl szerencsés, mert hogy talán ezek a futballcsapatok egy picit pont arra lehetnének alkalmasak a világ számára, mert hiszen tényleg a világ nézi őket, hogy no, hát itt vagyunk különböző kulturális háttérrel, különböző országokból, adott esetben egymással konfliktusban álló országokból, és mi mégis kimegyünk a pályára, és személyesen, közösen dolgozunk mondjuk a csapat sikeréért. Tehát, hogyha elkezdünk ebbe belenyúlni, hogy akkor legyetek szívesek most akkor, nem tudom, a szivárványos karszalagot tegyétek ki, most akkor rakjatok ki egy ilyen pólót, annatok kezdve a csapat dinamikájába is belenyúlhatunk, mert lehet, hogy azt fogja mondani az egyik játékos, hogy ő ezt nem csinálja, akkor lehet, hogy emiatt a csapat valamekkora része mondjuk megorrol rá, tehát belekényszeríteni egy sportolót abba, hogy na, akkor te most foglaljál ebbe állást, az azt gondolom, hogy már csak tényleg azért sem szerencsés, mert hogy a sportoló nem erre hivatott, hogyha így fogalmazhatok.
0: Nagyon érdekes dolgot mondtál az előbb, hogy a hallgatókkal is beszélgetsz erről esetleg, akkor ez valamilyen módon része a TFN a tananyagnak, így a társadalom és a sport kapcsolata világában ez is szóba kerül ezek szerint.
1: A sport és a média tárgykör alatt szoktam arról beszélni, vagy szoktunk arról beszélni, és hát igyekszem azért interaktív órákat tartani, amennyire lehet, hogy tényleg a kommunikáció, amióta megváltozott az internet, és aztán végképp a közösségi média megjelenésével, tehát hogy a sportolók is nyilvánosan kommunikálhatnak, és nincs szükségük az úgynevezett kapuőrökre, tehát a szerkesztőkre, az újságírókra, hogy ők akkor fogják-e őket kérdezni valamiről, hanem hát kérdés nélkül ő kitehet a közösségi oldalára bármit. Na most innentől kezdve azt gondolom, hogy egy sportszakembernek ezzel érdemes tisztában lennie, hogy mindenki kommunikálhat, és hogy ennek milyen következménye, milyen lehetőségei, és milyen ellentmondásai vannak. De ott természetesen én általában ezt a témát pont úgy szoktam nagyjából tálalni, hogy szerintem ez a sportszociológiának egy ilyen nagyon aktuális, nagyon kúrens, nagyon izgalmas kérdése, hogy ebbe mi, nem tudom, hogy te mit kezdjünk ezekkel a helyzetekkel, vagy hogy hogyan alakul ez a jövőben akár a sportolóknak ez a fajta nyilvános szerepvállalása, mert a bulvárosodás következtében is, meg szóval a közösségi médiában az már, hogy mondjam, természetes, hogy akkor megtudjuk, hogy hol nyaralt, vagy hogy milyen vacsorát evett, vagy hogy a barátnőjével nem tudom, hol voltak. Tehát a magánéletből is többet látunk, vagy többet akarnak látni a szurkolók. De az egy tisztább sor, ott akkor azt mondom, hogy na hát milyen érdekes vagy, de jó, egy kicsit közelebb vagyok. Na most onnantól kezdve, hogy egy sportoló...
0: Vagy egyáltalán nem érdekel.
1: Igen.
0: Az is lehetséges.
1: Az is lehetséges. És onnantól kezdve, hogy egy sportoló kiáll egy ügy mellett, onnantól kezdve úgymond a rajongóinak egyik fele még jobban, kapcsolódik hozzá, mert azt mondja, hogy no hát nem csak szerettem a játékát, hanem... Még egyet is értünk ezekben a fontos kérdésekben, a másik fele viszont lehet, hogy eltávolodik tőle, mert azt mondja, hogy hát jó, hát én addig azt gondoltam, hogy ez egy szimpatikus sportoló, de hát lám, teljesen más gondolunk ezekről a kérdésekről, és akkor mondjuk ez a fajta szurkolói elhivatottság is hát csökkenhet.
0: Hogyha már az oktatás szóba került, akkor esetleg ez generációs kérdés is? Tehát gondolom, te vagy a tanár, a diákok fiatalabbak valamennyivel, szóval te érzel olyat, hogy ők másképp állnak hozzá, más gondolnak erről, mint te, aki még azért egy kicsit más világból szocializálódva kerültél el arra a szintre, és olyan technikai vívványokat használva, mint ahol most tartasz?
1: Ez egy érdekes kérdés. Talán azt gondolom, hogy ebben nem biztos, hogy a generációs kérdés a döntő. Az biztos, hogy a fiatalabbak számára az, hogy ők kifele a nyilvánosságba kommunikálnak, vagy a közösségi médiát használják, az egy természetesebb dolog. Ez biztos, hogy így van. De ez talán sokkal inkább talán talán inkább habitus kérdése, hogy, hogy az ember mennyire akar megnyilvánulni ilyen kérdésekbe. Tehát mondjuk Muhammad Alit, hogyha vesszük, hát ő közösségi média nélkül is, meg minden nélkül is bőven alkalmas volt arra, és képes volt arra, vagy a Billie Jean King, hogy olyan ügyek mellett kiálljanak, amik egyébként számukra fontosak voltak, és amelyeket egyébként ők hitelesen is tudtak képviselni, és ez még nyilván korábban volt, de akkor ők azért ritka madárnak számítottak ebben. Most így, hogy megvannak tényleg a platformok, így ez egy picit mondhatjuk, hogy gyakoribb, de tényleg még mindig azt mondom, hogy egy sportolónak alapvetően, ha ő ezt nem érzi a sajátjának, akkor ezt elvárni tőle nem szabad.
0: Kedves agatóink, témánk mai műsorunkban a sportolók egyéni véleménye és a csapatkohézió közötti különbség, vagy esetleg érdekkülönbség. Vendégem a stúdióban dr. Dóczi Tamás, sportszociológus, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense, és majd a zene után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a sportolók vélemény szabadságáról, csapategységről. Vendégem a stúdióban dr. Dóczi Tamás, sportszociológus, és telefonon csatlakozott hozzánk Bánki József, a Ferencváros korábbi legendás labdarúgója, sportújságíró, sportkommentátor. Szia Dodó, hallasz minket?
1: Szia, szép napot mindenkinek, jó napot kívánok!
0: Szervusz, egy pillanatra én most nem hallok téged.
1: Én igen, jó reggelt jó. kívánok, és jó. szép napot
0: Jó, köszönöm szépen, megigazítottam itt a jackdogot. Hallottad esetleg te is ezt az ügyet, ami 2-3 héttel ezelőtt volt a Real Madrid házatáján, tehát hogy Vinicius, Mbappé és Konaté nem viselte azt a pólót, pontosabban eltakarta azt a pólót, amivel a csapat üzent egy ügyben a világnak. Neked volt-e valami hasonló a pályafutásod során, hogy a csapat valamit szeretett volna kimondani, és volt olyan játékos, aki ebben nem vett részt, na, ebben az esetben akkor volt egy egységes csapatállásfoglalás, vagy pedig miatta akkor azt mondták, hogy na, akkor ezzel inkább nem foglalkozunk.
1: Nem, a mi időnkben nem volt, a 80-as években nem volt ilyen kezdeményezés, mindenki a saját lelkiismerete szerint élt, és a klub volt az első, a csapat a második, és az egyén a harmadik, ez máig ható ősi törvény nálunk fradistáknál és futballistáknál, de ha a klub valamit szeretett volna elérni, akkor a klub érdekét mindenféleképp figyelembe vettük.
0: Találkoztál-e valami hasonlóval mondjuk más csapatok házatáján, vagy azóta, amióta már nem futballistaként figyeled ezt a világot?
1: Nem találkoztam ilyennel, de ezt a konkrét esetet meg olvastam, tudok róla, és hát azért azt tudni kell, hogy Florentino Pérez a Real Madrid elnöke, meg egyáltalán a Real Madrid állam az államban, tehát ott azért Florentinónak óriási szava van, és az elnök nagy tekintélynek örvend, majd, hogy nem politikai értelemben, miniszteri rangban van, és meglepődtem itt a játékosok reakcióján, de ez hitbéli és lelkiismeretbeli kérdés. Nyilván ők ezzel el is tudnak majd számolni, meg el is kell, mert a klub érdeke az mindig a legfontosabb, de ők a saját lelkiismeretükre hagyatkoztak, és így döntöttek. Hát ez ennyi vélemény szabadság, meg szólásszabadság kell, hogy legyen. Én a magam részéről mindig a klub érdekét tartottam az elsőnek, ha megegyezett a lelkiismeretemmel.
0: Akkor úgy gondolod, hogy ebben az esetben a klub hibázott, mert meg kellett volna kérdezni az összes játékost, és hogyha 1-2, akár 3 azért az már nem kevés 11-ből, azt mondja, hogy ezt nem vállalom, akkor az egészet abba hagyni?
1: Nem hiszem, hogy meg kell kérdezni egyenként a játékosokat. Ez a klubnak a döntése volt. Itt a játékosoknak van döntési lehetősége, és ők hárman így döntöttek. Ne felejtjük, hogy a 3-ból 2 francia, 1 brazil, tehát Mbappé és Konaté franciák, Vinicius Junior pedig brazil, tehát ők így döntöttek, de a többség, az öme, a Real Madrid játékosainak az öme pedig elfogadta a klub kérését, és a ceutaiak mellé állt. Hozzátenném, hogy Ceutából származik az egyik legismertebb és legfontosabb legendája a Real Madridnak, Pirri, aki Santa Mariaiakkal, Hentoékkal, Di Stefanoékkal játszott.
0: Puskással.
1: Tehát még Puskással is, így van. Azért kijön belőled a kis perszurkoló, ennek is örülök, mert valóban így van. Valóban, és Pirri aztán csapatorvos is volt a Real Madridnál. Tehát azért fontos ügy volt, és személyes kötődés is van, ezt nem tettem.
0: És az, hogy az ellenfél csapata is ugyanebben a pólóban vonult ki, sőt, ugye más csapatok is, és más csapatban marokkói válogatott játékos is vállalta ezt a kiállást. Szóval itt nagyon-nagyon érzékeny dolgok vannak, és mindenki másként állt hozzá ehhez a dologhoz. Tehát ez még esetleg erősíti-e ezt az általad a Florentino Pérez-től származó állásfoglalást, ami egyébként ezek szerint a teljes spanyol labdarúgásra majd, hogy nem jellemző volt. Úgy tűnik, mintha elvesztettük volna Bánki Józsefet. Sajnos megszakadt vele a vonal. Köszönöm szépen, akkor lehet, hogy már nem is tud hozzánk csatlakozni. Köszönjük, Dodó, hogyha hallasz minket, akkor a rádión keresztül, akkor így most búcsút veszünk tőled, és akkor folytatjuk Dóczi Tamással. Hát mit szólsz ehhez, amit Dodó mondott, tehát ehhez az arany szabályhoz, hogy a klub mindenek előtt, és a játékos egyéni érdeke az csak ezután következhet. Tehát a klub, a csapat és a játékos, ugye ez a sorrend. De hát ugye ezt minden sportoló tudja.
2: Igen, igen, és hát nyilván tőle ez, hogy mondjam, teljes mértékben hiteles és elfogadható. Most itt az a helyzet, hogyha mondjuk a játékos kiáll a médiába, hát ilyeneket is láttunk, ugye, és kritizálja a csapatot, vagy kritizálja a klubot, akkor ez vitán felül áll, hogy ez elfogadhatatlan. Szóval ilyenkor mindig

0: tehát hogy itt is igen, sok spanyol csapat igen, de van olyan, amelyik nem. Az is ugye érdekes, hogy ők miért nem, vagy lehet, hogy a Pereznek a hívására mondjuk ők egyszer nem tudnak igen mondani, mert olyan a helyzet, meg olyan a történelem, szóval itt annyira sok réteg, régi sérelmek, régi konfliktusok, új érdekellentétek, akár tényleg ilyen szponzori háttér, politikai háttér, olyan annyi minden szempont van, hogy ebben tényleg hát nem, hogy a játékos nem biztos, hogy átlátja ennek az összetettségét, de hát akár azok az elemzők se, akik mondjuk ezzel komolyabban foglalkoznak.
1: Nagyon átjárja a sportot, meg egyáltalán a közéletet manapság ez a gondolkodás, és most eszembe jut hirtelen, hogy ugye néhány évvel ezelőtt volt, hogy ugye a Black Lives Matter mozgalom idején letérdeltek a sportolók a mérkőzés előtt. És ez is nagyon megosztotta a világot. Mert volt, ugye hát ezt nem tudta az ember nem észrevenni, hogy akkor volt olyan, hogy egy csapatból mondjuk 7-8-an letérdeltek, és 3-an állva maradtak. És akkor megkérdezték, mondjuk azt hiszem, talán ez egy lengyel játékos volt talán a Premier League-ben, hogy miért nem térdelt le, és akkor azt mondta, hogy hát én csak a templomban az oltár előtt és a mennyasszonyom előtt térdelek le, amikor megkérem a kezét. Tehát ez egy kulturális különbség is lehet, attól függően, hogy honnan is, milyen közegből érkezik a játékos. És ezt nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy értelmezi.
0: Igen, erre mondtam, hogy tényleg nem várható el egy sportolótól, hogy ő is foglaljon állást, vagy ő is értsen egyet. Pont igen, a térdelés az egy jó példa erre, hiszen hát ahonnan ez ugye elindult, a Colin Kaepernick története az NFL-ben, ugye az is érdekes, és ott is, hogy csatlakoztak hozzá, aztán ezt nagyon sokan rossz szemmel nézték, többek között Trump elnök is, és akkor aztán ebből így elkezdtek kihátrálni, a Kaepernick pedig végül elszigetelődött, de ugye futballpályára is megérkezett ez a jelenség, és volt olyan, amikor Magyarország, azt hiszem Írország meccs volt az is, amikor ugye az ellenfél térdelt, ugye hát magyarok nem térdeltek. Nem várható el egy játékostól az, hogy ezzel értsen egyet. És tényleg az, hogy miért térdelnek, vagy hogy azt viszont meg ugyanúgy nem várható el, hogy akkor azért, mert mi ezzel nem értünk egyet, akkor a többiek se térdeljenek. Ha úgy gondolja, akkor térdeljen, aki meg nem gondolja, az ne térdeljen. Tehát kritizálni sem feltétlenül kell ezért egy csapatot. Az, hogy a nyugati világban, vagy mondjuk Észak-Amerikában például, de egyébként Ausztráliában, Kanadában, mondjuk az őslakosokkal szemben elkövetett mindenféle bűnök kapcsán van egy ilyen nagyon erős, ilyen nyilvános bűnbánat, hogy egy részben sportos példát mondjuk egy konferencián találkoztam azzal az elmúlt években, hogy amikor eljön valaki mondjuk egy kanadai egyetemről, vagy egy ausztrál egyetemről, akkor elmondja, hogy én erről az egyetemről jövök, amelynek a földjét évszázadokon keresztül ez és ez a törzs gondozta és őrizte a jövő generációk számára, tehát egy ilyen pici, ilyen megemlékezést tesznek. Most ez nyilván olyan, hogy ő ezt megteszi, én ezt tiszteletben tartom és értem, hogy miért teszi, de nyilvánvalóan nekem a TF-ről érkezve nincs ilyen dolgom, hogy ezt megtegyem, és ugye a térdelés is egy kicsit ilyen, hogy igen, rengeteg dolog miatt lehet bocsánatot kérni mondjuk az Egyesült Államokban az afroamerikai közösségektől, de egy lengyel játékosnak nyilván mondjuk ezzel nincsen dolga. Tehát, hogy ő ezt joggal mondhatja, hogy neki ezzel nincsen dolga, ő hozzá ez kulturálisan, sehogyan, meg történelmileg, meg identitásában neki hozzá ez nem kapcsolódik. Tehát ezért mondom azt tényleg, hogy elvárni ezt bárkitől, hogy ő ebben így vagy úgy cselekedjen, akár az, hogy csinálja, vagy az, hogy ne csinálja, az végül is nem szerencsés. Ugye, ha mondjuk a vallás fele kikanyarodunk, hát hányféle gólörömöt látunk a pályákon különböző vallású sportolók különbözőféleképpen örülnek, és számomra, mint akár szurkoló számára, hogy most ne is azt nézzem, hogy most én ezzel foglalkozom kutatóként, ilyesmi témákkal, ez egy teljesen természetes dolog, és azt gondolom, hogy az nem lenne baj, hogy

0: hogyha a világ és egy kicsit inkább úgy működne, mint ahogy mondjuk ezeket a gólörömöket elfogadjuk a pályán, elvárások nélkül, meg mindenféle, hogy mondjam, a különbségek, ellentétek vadászása nélkül, inkább az, hogy nolám, hát akkor ebben a csapatban valahogy mégis megfér egymással a gyakorló katolikus, meg a gyakorló muzulmán.
1: Ugye hát arra gondolsz, hogy keresztet vet, mondjuk a góllövő felnéz az égre, a muzulmán játékos letérdel, Mekka felé fordul, és ilyenek, ugye?
0: Így van. Tehát ezt annyiszor látjuk manapság, hát pont a Messi, a Salah, tehát pont ugye olyan játékosoktól, akik tényleg a saját közösségükben, hát a legismertebb sportolók, a legismertebb emberek.
1: Nagyon érdekes, mert például, ha már itt tartunk, hogy hit vagy vallás is ehhez fogható, vagy ehhez kapcsolódó szokások, tehát, hogy amikor a Ramadán idején játszanak muzulmán futballisták, akkor bevezettek számukra egyfajta valamilyen különleges ivószünetet, ugye? Ha jól emlékszem, volt valami hasonló.
0: Pontosan nem tudom, hogy ezt az ivószünetet, de az...
1: Tehát ez nem az ivószünet, amit most a világbajnokságon látunk, hanem már korábban is, tehát ugye ez azt jelenti, hogy a Ramadán idején, ha jól tudom, nem biztos, hogy most ebben tökéletesen fogalmazok, de nagyjából arról van szó, hogy napkeltétől napnyugtáig ételt, italt nem vehetnek magukhoz.
0: Így van.
1: És hogyha abba az időszakba esett a mérkőzés, akkor ők nem, de hogyha utána, vagy meccs közben tört ki mondjuk a napnyugta, akkor ők akkor abban a pillanatban valamilyen izotóniás italt, vagy valamilyen zselét akkor gyorsan magukhoz vettek, hogy energiához jussanak.
0: Igen.
1: Ez is egyfajta lecsapódása például ennek, hogy akkor most kinek mi a hite, és akkor ezért ő most előjogot élvezett tulajdonképpen a többiekkel szemben, akik nem biztos, hogy akartak vele élni.
0: Hát előjogként is tekinthető ez, de hát úgy is, hogy akkor, hogy mondjam, inkább egy ilyen kompenzációként.
1: Hogy a futballszabályai nem engedték volna meg azt, hogy ő igen, akkor kimenjen
0: igen,
1: inni. Vagy
0: igen, igen, és ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy persze, hogy meddig lehet elmenni egy ilyen szabályrendszerben, vagy egy lebonyolítás, nem is szabály, de lebonyolítási módban.
1: Ez nem feltétlenül baj, tehát figyelembe vették az igen, ő egészségét.
0: Igen, én ezt nem is gondolom rossznak, és azt gondolom, hogy ez nem is árt senkinek, hát ha már a reklámok miatt be tudtunk vezetni ivószüneteket a világbajnokságon, akkor talán ez is menni fog, de hát komolyra fordítva, meg tényleg az egy másik nagyon izgalmas kérdés a Ramadán és az élsport, hogy hát a világ események, azok ezt nem veszik figyelembe, hogy mikor van a Ramadán, és akkor a sportoló, amikor ott áll a nagy napon, akkor neki egy picit az identitásának két kulcs elemét vagy dimenzióját kell gyakorlatilag egymásnak ereszteni. Tehát, hogy én most élsportoló vagyok, vagy muzulmán vagyok, és ezt hogyan egyeztetem össze, és akkor igen, azt gondolom, hogy itt érdemes a sportszervezeteknek, akár a világszervezeteknek is erre egy picit figyelnie, hogy akkor ez tényleg mit lehet ebből kihozni. Mert vélhetően tökéletes megoldás nem tud születni, ami akkor nem tudom, mindenkinek egyformán megfelel. Hát ugye tulajdonképpen mindig azt mondom, az egyik leggyönyörűbb sportfilm, a Tűzszekerek is már tartalmaz egy ilyen kérdéskört, ugye, hogy akkor ugye ott vasárnap, hogy
1: fut. A verseny, igen, tehát, napra esik.
0: Igen, szóval, hogy ez ugye mondhatjuk, hogy egy 100 éves dilemma, sőt, de azt gondolom, hogy érdemes ezeket igen figyelembe venni. Tehát amíg ez a fajta, nem is tudom, vallási vagy politikai érzékenység, ez nem a másiknak a sérelmére, meg a konfliktusok kielezésére megy rá, hanem inkább pont arra, hogy hát valahogy megpróbáljunk mindenkit befogadni, involválni ebbe a dologba, vagy figyelembe venni a szempontjait, addig szerintem ez nem, hogy nem problémás, hanem valahogy, hogy mondjam, így is kellene működnie talán a sportnak.
1: kedves hallgatóink, műsorunkban a sportolók közéletben való részvételéről beszélgetünk. Egyéni vélemény, csapatvélemény, többségi álláspont, ezek ütközése. Ez a témánk. Vendégem a stúdióban dr. Lóci Tamás, sportszociológus, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense. És majd a zene után azt fogom tőle kérdezni, hogy eddig ugye azért az egyénekről beszélgettünk, hogy ezek az egyének ebben az esetben, amikor sportolóként állnak ki, akkor tulajdonképpen munkavállalók is. Na most ez mennyiben befolyásolhatja az ő kiállásukat?

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a sportolók közéleti szerepéről. Vendégem a stúdióban dr. Dóczi Tamás, sportszociológus, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense, és a kiinduló pontunk pedig az volt, hogy a Real Madrid labdarúgó csapata kiállt egy ügy mellett, de néhány játékos ebben nem vett részt. De hát ezek a játékosok bizony ennek a csapatnak a fizetett alkalmazottai. Ebben az esetben a munkaadó, elhangzott már Bánki József, említette az előbb Florentino Pérez nevét, a Real Madrid nagyhatalmú elnökét. Tehát, hogy ő akkor most mit tehet, mit szól mindehez, hogyha nem tesz ellene valamit, akkor ő gyenge kezű? Engedi akkor a játékos uralmat? Vagy neki akkor ki kellett volna őket rúgni a csapatból? De hát nem ez történt.
1: Hát igen, azért még a Real Madrid se biztos, hogy elbírná Mbappé és Vinicius egyidejű távozását. Hát,
0: mert Vinicius távozását sokan követelték az utóbbi időben, igen, de aztán elhaltak ezek a hangok.
1: Igen, igen, szóval, hogy azért igen, tehát ekkora öngolt, hogy stílszerű legyek, azért még Perez elnök sem hiszem, hogy bevállalt volna. És nem is gondolom, hogy ez arcvesztés egy elnök számára, hogy akkor volt, aki ebben nem ment bele. Ettől még persze, tehát hogy mondjam, jogilag vagy formailag nyilván egy munkáltató sokféle dolgot gyakorolhat vagy követelhet, bár az vélhetően nincs benne a szerződésbe egyébként, hogy egy ilyen közéleti típusú állásfoglalásban a játékos köteles részt venni. Az biztos, hogy benne van a szerződésben, hogy egy szponzori eseményen ott a helye. Tehát az biztos benne van, és ha azt nem csinálná meg, akkor ott jogosan lehetne szankciókat alkalmazni. Az, hogy egy ilyenben nem vesz részt, az viszont tényleg nem gondolom, hogy a szerződésében is benne lenne, és innentől kezdve pedig ez lehetne dagasztani ezt a botrányt, de mondom, hogy ez senkinek nem lenne jó. De hogy egy másik ilyen munkáltatói példát említsek, most nem fog eszembe jutni, a Houston Rockets egyik alkalmazottja az NBA-ben, hát sikerült talán 10 éve volt, vagy valamivel kevesebb, hát Kínára vonatkozóan, illetve nem is Kínára, hanem azt hiszem Hongkongra vonatkozóan valami állásfoglalást tenni, ami nem igazán tetszett a kínai félnek, akik viszont hát nagyon komoly üzleti kapcsolatban vannak az NBA-vel, tehát rengeteg mérkőzést közvetítenek, illetve tényleg tehát különböző módon jelen vannak, az NBA is jelen van Kínában, és azért ott eléggé megfagyott a levegő. És akkor ott kellett egy ilyen kimagyarázás, visszakozás, más játékosoktól is akár érkeztek ilyen finomító állítások, tehát látnivaló volt, hogy azért ott munkavállalók adott esetben egy picit mozgósítva voltak, hogy valahogy ezt oldjuk meg, mert azért itt nagyon sok pénzről van szó. De megint ugye a pénz, megint a politika és a gazdaság összefonódása mutatkozik meg itt is, hogy hát akkor ebben a helyzetben pedig végül is akkor egy picit ki kellett ezt mozogni, ezt a kényelmetlen állítást. Ugye nálunk is hát volt olyan válogatott rövidpályás gyorskorcsolyázó, akinek ez bizony
0: hát a karrierjébe került, olimpiai bajnok ráadásul.
1: Így van, tehát ezek tényleg veszélyes ügyek. Miközben, hogy ami még itt a beszélgetés közben eszembe jutott, hogy közben pedig vannak olyan témák, amik nem megosztóak, közéleti, közügy témák nem megosztóak, és ott viszont ugye tényleg nagyon egyértelmű, hogy jó dolog, hogyha egy sportoló kiáll mondjuk amellett, például Covid idején, hogy az emberek maradjanak otthon, az ugye egy nagyon tiszta dolog volt, mert teljesen mindegy, hogy ezt most éppen kikérte tőle, ez egy közös ügy, ebben mindenki egyetért, tehát, vagy hát szóval itt azért tényleg ezt lehet mondani, hogy mindenki egyetért, ez mindenki számára egy fontos üzenetet hordoz, És akkor nagyon jó, hogy a sportoló is lehet egy olyan szócső, aki a maga közösségét, vagy a maga rajongó táborát akkor el fogja érni, mellette pedig akkor a híres énekes is ki fog állni, aki meg a maga rajongó táborát fogja elérni, tehát ott ezek egyszerűbb, letisztultabb kérdések, de abban a pillanatban, hogy itt konfliktus helyzet van, és a két oldal akár nagyon erőteljesen különbözik egymástól, vagy nagyon sok sérelem van a háttérben, onnantól kezdve a sportoló ebben bárhova elhelyeződik, vagy elhelyezi magát, vagy elhelyezi őt, onnantól kezdve ez mindenképpen okoz problémákat.
0: Ugye említetted, hogy ekkora öngolt még Florentino Pérez sem lőne a Real Madrid kapujába, hogy mondjuk Viniciust és Mbappét egyszerre kitegye a csapatból, és hogy itt nagyon komoly gazdasági és szponzor érdekek is szerepelnek. Az jutott eszembe, hogy Cristiano Ronaldo talán valamelyik világversenyen, VB-n, amikor ült a mérkőzés után az újságírók előtt, és oda voltak készítve alkoholos italok is, akkor azokat szépen mind félretette, amelyeket pedig a szponzorok kérésére raktak oda jó sok pénzért, és az ásványvizet elővette, és azt mondta, hogy mindig ezt iszom, és egészségesen élek. Tehát attól függ, hogy kiről van szó.
1: Ez így van, és nyilván a Ronaldo, tehát, hogy őt nem nagyon fogják ezért elővenni, mert hogyha a Ronaldóba vagy egy ilyen formátumú, ilyen követettségű sportolóba beleszállnak, akkor hát akkor ő meg, ha ebbe a harcba beleáll ő is, akkor ez nem annak a javára fog lehetséges eldőlni, aki mondjuk provokálta őt. Most nyilván igen, ez egy helyzet volt, azt hiszem, talán nem is alkohol, hanem a cukros üdítők
0: voltak. Lehet, hogy igen, az is lehet. De talán egy sörös doboz is ott volt.
1: De igen, ez ugye meg is maradt ez a dolog, és egy ügyes húzás volt a részéről, hogyha mondjuk én most ilyen PR-os fejjel gondolkodom, ami egyébként nekem nem nagyon van, de ha lenne, mert hogy tényleg borzasztó hiteles volt, hogy akkor itt az egészséges életmód tényleg üzent vele a fiataloknak, tehát hogy nagy visszhangja volt, ugye tényleg maga a mozdulat is egy olyan jól mutatott, tehát hogy ez egy ilyen, igen, ez egy jól sikerült akció volt, ami hát egy pici fricska a szponzornak, persze.
0: Volt ennek egy gegje, az orosz válogatott szövetségi kapitány pedig fogta, és a klasszikus módon, ugye, ahogy az egyik üvegnek a kupakjával a másikat lepattintotta, és ott helyben meg is itt, és azt mondta, hogy ez nekem jó. Hát ő meg rátette erre egy lapáttal.
1: Igen, igen. Igen, hát ez, hogy aztán akár pont egy ilyen jelenet, vagy egy ilyen mém, ugye, ami már tényleg mémé vált, és akkor erre ki hogyan reagál, vagy hogyan próbálja a saját maga számára kifogni a szelet, hát ez már mindenkinek a belátására van bízva.
0: Ugye említetted, hogy mondjuk Ronaldóba egy ilyen eset miatt beleszállni, az valószínűleg, ez egy öngól lett volna, hogyha ő az egészséges életmód mellett áll ki, még a nagy multicégekkel szemben is, hát ez egy nagy lépés volt a részéről, hát valóban, valószínűleg egyébként én el tudom képzelni, hogy neki ez a lelkéből jött, és nem rendezték meg ezt előre. Kérdés az, hogy például most visszatérve erre a Ceuta ügyre, hogy magának az ügynek a szempontjából ennek milyen hatása van, hogyha a sportba is belekerül. Mit gondolsz?
1: Hát ugye ez azért egy nehéz kérdés, mert azért az, hogy megjelent, nem tudom, 70-80 ezer bevándorló, meg hát...
0: Illegális, tudjuk, tehát itt azért igen, tudunk, itt a törvény igen, ezt megszabja, hogy
1: tudunk
0: most
1: róla,
0: kik.
1: Tudunk róla, hogy ez az enklávé, ami ott van, ez folyamatosan célpont. Ilyen igen,
0: hatalmas kerítések övezik igen, egyébként tehát, a sivatag felől.
1: Igen, tehát amíg a világban ilyen mértékű nyomor, kilátástalanság, fegyveres konfliktusok vannak különböző pontokon, addig, hát bizony mindig lesznek olyan emberek, akik ez elől menekülnek. És amíg a világban olyan egyenlőtlenségek vannak, hogy tényleg, ha átmászik valahogy azon a kerítésen, akkor onnantól kezdve lehet, hogy már a szociális ellátása élhetőbb életet fog biztosítani, mint annak előtte a saját hazájában. akkor nyilván ne csodálkozzunk, hogyha ez a tömeges migráció, ez a valóságunk része. Az egy, ugye sporttól is nagyon messzire vezető kérdés, hogy igen, hogy mit kezdünk ezzel a gondolattal, vagy hogy mit gondolunk. Én azt gondolom, hogy itt picit az emberben mindig ez a makroszintű, hogy mondja, aggodalom, hogy hát tényleg hát egy 80 ezres, mondjuk illegális bevándorló tömeggel mit lehet kezdeni? Hát nyilván az egy aggasztó kérdés, miközben az egyéneket mikroszinten pedig nyilván értjük, aki valószínűleg, amikor abban a 80 ezerből ő az egyik, akkor biztos, hogy nem jó kedvében csinálja.
0: És tehát, az a 80 ezer, akit viszont ugye kínálni sem mer menni az utcára onnantól kezdve, hát annak az egyén érdekét
1: így
0: is
1: van, tehát kell érteni. Így van, pontosan, tehát hogy itt ezek a kérdések, ezek ugye hát jóval túlmutatnak nyilván a sporton, és amennyire szeretjük a sportot egy ilyen mindenre alkalmas gyógyszerként, vagy minden fölött álló terepként látni, hát sajnos pont ez az eset is mutatja, hogy hát a világnak ilyen óriási problémáit, hát a sport sem fogja tudni megoldani, felszíne hozhatja, megmutathatja, elgondolkodtathat róla esetleg, de hát a megoldás az azért azt valahogy tágabb perspektívában kell megtalálni.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a sport és a közélet kapcsolatáról beszélgettünk. Vendégem volt a stúdióban dr. Dóci Tamás, sportszociológus, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense. Nagyon szépen köszönöm az érdekes gondolatokat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Szabó Ágnes és Bixan Levente nevén is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadács János búcsúzik. Viszonthallásra.

0: Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Új elöljárót kap november 1-től a Szent Lambrechti Bencés apátsághoz tartozó Mária Celli Bencés közösség Krisztóf Petzold személyében. Mária Cell Közép-Európa egyik jelentős, magyar hívek által is szeretett Mária kegyhelye. Az 52 éves Krisztóf Petzold a közösséget és a kegyhelyet 10 éven át vezető 55 éves Michael Stabelt váltja a tisztségben, aki saját kérésére szabbatikumra megy. Krisztóf Petzold burgenlandi születésű, felmenői révén magyar kötődése is van. Keresztény tartalmú filmeket vetítenek az ősszel Szombathelyen, írta a Magyar Kurír. Szeptember 30-án a Sacré-Cœur a Szent Szív csodálatos hatalma című mozival kezdődött a 3 alkalmas vetítés sorozat az Agora Savaria filmszínházban. Székely János megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a vetítés előtt arról beszélt, a film, bár Alakok Szent Margit életéről szól, igazi főszereplője Jézus szíve, a szeretet, ami belőle árad. Október 28-án Szent Kárló Alkutiszról, november 26-án pedig a párizsi Notre-Dame újjáépítéséről látható majd film az Agora Savaria filmszínházban. Újjászületett és új falképekkel gazdagodott a debreceni görög katolikus főszékes egyház, tudatta a Hajdúdorogi főegyházmegye. Újra szentelik a debreceni Attila téri görög katolikus főszékes egyházat október 3-án. A több mint 100 éves neobizánci stílusú templom teljes körű rekonstrukción esett át, amelynek során a liturgikus terek is megújultak. A templom belső terében új falképek és ikonok kaptak helyet. Sivadó Miklós parókus szerint a görög katolikus templom gazdag képi világa nem pusztán díszítés, az ikonok Krisztus megtestesülésének történelmi valóságára mutatnak, és egyfajta ablakok az örökké valóság felé. Egyre nagyobb az eltérés a magyarországi szállodák és a többi szállástípus teljesítménye között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége az MTI-nek küldött legfrissebb elemzésében. Azt írták, a szállodák vendégforgalma országosan stabil maradt az idén a nyári szezonban. A nyár utolsó hónapjában közel 3 millió vendégészakát regisztráltak a magyarországi szállodákban. Ez az előző évi szintnek felel meg. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős, közel 12%-os visszaesés történt. Megnyitották az új tanévet a Babesbójai Tudományegyetem római katolikus teológiai karán. A Szentmise főcelebránsa Ferenc Egon József, a kolozsvári Szent Mihály plébánia segédlelkésze homiliájában Szent Jeromos példájára utalva kiemelte, a tudás és a bölcsesség megszerzéséhez idő és folyamatos munka szükséges. Diósi Dávid, a római katolikus teológia kar dékánja köszöntőjében kiemelte, a teológiai képzés egyik fontos feladata, hogy megtanítson önállóan gondolkodni, ami különösen fontos a mesterséges intelligenciával átszőtt világban. A tanévnyitó egyben a kar Szent Jeromos kápolnájának búcsú ünnepe is volt. Végül az időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Tizenegy óra 4 perc. 2020-ban ezen a napon hunyt el Mérei Tamás Gordonka művész, a Szavária Szimfonikus Zenekar egykori igazgatója, a Zeneakadémia tanára. A hangulóban Robert Folkman D-moll szerenádja következik a Pannon Szólisták kamarazenekarának előadásában, a szólót Mérei Tamás játsza.

Ma ünnepli 89. születésnapját Csíki Boldizsár Erkel Ferenc díjas zeneszerző tanár. A Hangulóban Szabó Erzsi balladája, a Négy leánykar két tétele, valamint a Csöndes dal következik az Angelika leánykar előadásában. Vezényel Gráv Zsuzsa.

0: A hangulóban a ma 89 éves Csíki Boldizsár Erkel Ferenc díjas zeneszerző műveiből hallottak válogatást. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
3: Politika vezérelt perek anyagait kutatva próbálja felfedni a 70 évvel ezelőtti eseményeket és az 1956-os forradalmat követő ítéletek megalapozottságát György Sándor történész.
4: Van a hivatalos tényállás, aminek az ellentmondásait tudjuk mi föltárni, akár jogászokkal együttműködve, törvényszéki orvosszakértőkkel, modern technikával, hogy mi nem stimmel, és igen, nem feltétlenül tudjuk azt megmondani, hogy na ez így történt, csak azt, hogy úgy, akkor is úgy nem, ahogy a tényállás beleírták.
3: Néhány esetet vizsgáltunk meg közösen a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatójával. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda. Miért pont Kokics Béla? Miért pont vele foglalkoztál? Milyen tanulságokat hordoz az ő esete, hogy pont őt emelted ki?
4: Egyrészt egy elképesztően tragikus az ő története, másrészt a 12. kerületben lakott, és itt is vett részt harcokban, már amennyiben elfogadjuk az ítéletet. Tehát nekem egy ilyen helytörténeti vonatkozás miatt is fontos volt ez az egész ügy. Maga ugye a 12. kerületi 56-nak is egy... Egy oldalú a forrásbázis, de a lehetőségekhez képest legjobb megismerése, ez egy fontos cél volt.
3: És ki volt ő maga?
4: Egy igen nehéz sorsú segédmunkásként dolgozó úriember volt, 1924-ben született. Nagyon rossz családi körülmények között nevelkedett, bántalmazták, alkoholista volt az apja, ugye eleve a világháborúban látott, nem volt katona, de látott olyan dolgokat, amiket azért nem sokan láttak. Háromszor próbált meg öngyilkosságot megkísérelni.
3: Azt lehet tudni, hogy miért?
4: Az okokat nem tudjuk, egyszer katonaként. Tehát akkor már felesége is volt, ez is egy érdekes történet. Egy nyomdász hölgyet vett feleségül, akit kiemeltek és pártvonalon, ilyen egyéves gyors talpon ügyésszé képezték, és ugye Kokics meg analfabéta volt, de úgy tűnik, hogy jól megvolt. Tehát egy dolgos, tisztességes, békés ember volt, aki ugye Nemzetőrnek jelentkezett 56 októberében, ez a 12. kerületben ilyen kisegítő rendőrséget jelentett akkoriban. Tehát egy teljesen legális rendvédelmi szervezetnek lett a tagja. Vallomása szerint ugye azért, mert hogy fenyegették a szomszédok, hogy ő biztos nagy kommunista meg spicli, és bement a rendőrségre védelmet kérni, ott ugye éppen szervezték a Nemzetőrséget, és akkor így jelentkezett. És Nemzetőrként azt kell mondani, hogy megállta a helyét, tehát volt, hogy... villágfosztogatását, ugye itt az Istenhegyi út környékén, Orbán térnél ott lakott több pártvezető, villágfosztogatását akadályozta meg társaival, később egy tüntetőtömeget csillapítottak le, akik be akartak menni a pártházba, mondván, hogy ott ugye foglyulejtett embereket őriznek. Szépen ő is a két társával volt járőrben, lecsillapították a tömeget, bementek néhány emberrel, foglyokat nem, de fegyvereket találtak, azokat beszállították a rendőrségre, tehát teljes mértékben ő ilyen abszolút nyugalomról és békességről tett tanúbizonyságot.
3: Miért még tovább mennénk? Kik voltak pontosan ezek a Nemzetőrök? Tehát ez egy hivatalos szervezet volt? Hogyan lehetne megfogalmazni, hogy hol helyezkedtek el akkor ők itt ebben a hierarchiában?
4: Pártól és állami szervektől egyébként az akkoriban nagyon összefonódott. Egy független rendfenntartó szervezetet

0: járőrségek azt megerősíteni. És október utolsó napjaiban lett egy ilyen kezdeményezés az új forradalmi vezetés részéről, hogy akkor ezt összefogni, és közösen a rendőrségen meg a hadsereggel egy ilyen harmadik lábat úgymond a rendfenntartásban, meg a rendvédelembe, illetve hát az országvédelembe is, de egy olyat, ami mégiscsak független, tehát ugye, amiben jobban bíznak az emberek, meg ugye a mondjuk úgy, hogy a népképviselet része, tehát ugye nemzetőr gyakorlatilag bárki lehetett. Sokszor jelentkeztek olyanok is, akiknek ugye volt büntetett előillete, vagy alkohol problémája, őket azért igyekeztek kirostálni. Katona majdnem mindenki volt, tehát azért próbáltak a legtöbb helyen olyanokat, hogy megfontolt higgadt embereket, de volt, ahol ugye külön diák századokat szerveztek, vagy diák alakulatokat. Őket is azért háborút járt tisztek, meg higgadtabb felnőttek vezették, de hogy tényleg egy ilyen alulról szerveződő rendvédelmi, de egy hivatalos szervezet volt igazolvánnyal, karszalaggal, jóváhagyással, tehát nem úgymond egy ilyen partizán, most idézőjelbe partizán szervezetről volt szó.
1: Felkelőkhöz tartoztak, az államhatalomhoz tartoztak, mik voltak ilyen szempontból, vagy valamiféle ilyen senki földjén tartózkodtak?
0: Részben igen, ugye a felkelő csoportokat így próbálták meg beintegrálni az állami fegyveres rendvédelmi szervekbe, de ugye nem mindenkit vettek át, tehát eleve ugye jóval többen jelentkeztek felkelőnek, ott is volt fluktuáció, tehát volt egy ilyen próbálkozás a hatalom részéről, nem mindenki rohangászon fegyverrel, hanem akkor ezt adjunk valami keretet. Ugyanakkor nem minden felkelő lett nemzetőr, tehát sokan maradtak, ugye a Korvin közben itt-ottam ott, akik nem léptek be, lementek egy napra, hazamentek, visszajöttek megint egy napot, tehát nem sikerült ez teljesen. November 4-én meg pláne nem ugye a szovjet támadás hírének, a Nagy Imre bemondta a rádióban, hogy a csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van, ami nem volt igaz, ugye sokan emiatt mentek oda, na hát akkor ugye nekünk is harcba kell állni, jönnek a szovjetek, próbáljuk meg ellenállni valamennyire. Vagy ahogy mondjuk Pópa pap József, akit Kokics Bélával együtt ítéltek el, ő az, aki munkástanácsi tag volt, viszont november 4-én a lakókörnyezete védelmében fogott fegyvert. De sokan voltak, hogy hát nehogy már a mi utcánkon keresztül jöjjenek, és akkor felszedték a macskakövet, Molotov koktélokat csináltak, ugye sok házőrség volt fegyver, nem is mindegyiknél, tehát hogy volt egy ilyen lokálpatrióta megközelítés is az egésznek, aki nem feltétlenül voltak nemzetőrök, de lényegében a nemzetőrökkel és katonákkal együttműködve próbálták meg a szovjeteket feltartóztatni.
1: Kokics Béla nemzetőrként mit csinált?
0: Hát ahogy mondtam, ugye rendfenntartásba vett részt, ugye őrizték a villákat, járőröztek, volt ez a tüntetés lecsillapítása, és ugye november 4-én ő a Törpe utcai rendőrségre volt beosztva, amúgy egy rendőrőrmester volt a parancsnok, tehát ott őt meghagyták, és ugye meghallották, hogy jönnek a szovjetek, feloszlott a csoport, és Kokics elindult haza, illetve a sógorához, ahol a felesége is volt. Menet közben, ahogy lement a Nagyényen utcából, már macskakövet felszedték, az Alkotás utcát barikáddal elzárták macskakőből, vasúti símből, vagonokat toltak ki, lehet látni a neten, hogyha az ember rákeresi 56 déli pályaudvar, akkor látja a képeket, hogy ami a harcok után készült, hogy ott vannak kitolva a vagonok, némelyik meg is van lőve, fölborítva, kiégve, és már zajlott valamiféle tűzharc, hogy az ítéletben azt írják, hogy bekapcsolódott egy tűzharcba. Jött egy szovjet páncélos oszlop, néhány harckocsin utaztak gyalogosok ilyen külső deszantként, rájuk kezdtek el lőni a felkelők, páncéltörő fegyvereik nem voltak, tehát a páncélosok ellen esélyük nem volt, és Kokics ebbe a tűzharcba kapcsolódott be, vagon alá futottak be szovjet katonák, akkor ott rájuk lőttek. Ez a hivatalos verzió, hogy két sebesült katona bemenekült egy vagonba, Kokics is néhányan fölmentek, és Kokics agyonlőtte mind a kettőt. Az ítélet erről szól, de ez nincs bizonyítva. Tehát eleve magát az eseményt senki nem látta, Kokics bevallotta, viszont orvosi dokumentáció igazolja, hogy őt brutálisan megverték a kihallgatás során. Tehát dokumentáció van arról, hogy csontja törött, a bírósági tárgyaláson az orvos szakértő elszólta magát, és beismerte, hogy igen. Amikor elé hozták, akkor össze volt verve. A tanúkat is megfélemlítették, a tanúk egy része is részt vett a harcban, tehát őket könnyű volt zsarolni, de nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát valaki ott lelőtte a katonákat, azt se tudjuk, hogy 6 vagy 7 szovjet katona halt meg, mert ezt se derítették ki a hatóságok. Egyszerűen ott a szovjet katonák halála miatt valakiket el kellett ítélni, Kokics Bélát felismerték, valószínűleg egy olyan ember, aki haragosa volt, mert a felesége ügyészként járt el ellene. Ennek se tudjuk iratok hiányában a körülményeit. Tehát azt tudjuk, hogy ugye egy kikényszerített beismerés alapján meg ellentmondásos tanúvallomások alapján rakták össze ezt a tényállást, hogy ő lelőtte a sebesülteket. Most nyilván amennyiben sebesülteket lőnek le, ez egy bűncselekmény, ezt ki kell vizsgálni, tehát ezzel nincs semmi probléma. A bizonyítással van, tehát az

0: iratokban világossá válik, hogy itt nagyon gyenge lábakon állt a bizonyíték.
1: Most ezeket az eseményeket ugye a hivatalos iratok alapján lehet rekonstruálni. Mondtad is, hogy hát így nehezen lehet tudni, hogy valóban mi történt, mert hogy ezeket az iratokat ugye a hatalom írta, tehát az ő szemszögéből lehet megismerni a történteket. Innentől kezdve ez egy elég nagy kérdőjel van a leírt szavak fölött, hogy mennyi a valóságtartalmuk. Egy történész hogyan dönti el akkor, hogy amit olvas, az mennyire felel meg a valóságnak, és mennyire torzít?
0: Hát ez egy gyakorlatilag a rendszerváltás óta tartó vita, ugye azért csak azóta tart, mert előtte nem lehetett eltérő álláspontot képviselni, hogy igazak ezek az iratok, hitelesek, elfogadhatóak, vagy éppen ugyanannyira, vagy majdnem ugyanannyira koncepciós perek, mint a Rákosi kornak az eljárásai. Valamennyivel finomabbak, én úgy azt tapasztaltam, hogy egy picit életszerűbbek a forgatókönyvek, jobban figyeltek a formai követelményekre, tehát ilyen csőszkunyhú, meg ilyesmi, az már nem nagyon van. Bár vannak azért olyan elrugaszkodott tényállások egy másik perben. Hivatalos verzió szerint a római katolikus pap a rejtegetett pisztolyához engedélyt akart kérni a rendőrségre, csak előtte már elfogták. Tehát ennek mennyi realitása volt, azért a 50-es évek viszonylatában ezt el tudja képzelni az ember. De ugye visszatérve Kokics Béláékra, az 56-os perek java részére is, tehát van a hivatalos tényállás, aminek az ellentmondásait tudjuk mi föltárni, akár jogászokkal együttműködve, törvényszéki orvosszakértőkkel, modern technikával, hogy mi nem stimmel, és igen, nem feltétlenül tudjuk azt megmondani, hogy na ez így történt, csak azt, hogy úgy, akkor is úgy nem, ahogy a tényállásba leírták. Ahogy Kokics Bélánál is ezt tudjuk, hogy az a verzió, ami az ítéletben áll, az nem valósulhatott meg, vagy nem teljes mértékben valósulhatott meg, mert egyszerűen nincs kellően bizonyítva. Tehát ugye az, hogy a tanúk, amit utaltam már, hogy a tanúkat is megfélemlítették, zsarolhatóak voltak, nem láttak rá, készültek ugyan fényképek, de a harcok után, tehát akkor már elmozgatták, a sebesülteket elvitték, holttesteket elvitték, vagonokat odéptolták, tehát abból se tudunk következtetni abból a néhány felvételből. Egy dologra igen, hogy ott kilőttek egy szovjet ilyen műhely kocsit, egy teherautót, az ott van még. Azt tudjuk, amit hivatalosan Pópa-pap Józsefék semmisítettek meg, de például az ítéletben az szerepel, hogy felgyújtották ezt a kocsit, a fényképek szerint viszont minimális égés látható rajta. Tehát meg semmisült, de valószínűleg nem gyújtották föl. Tehát ugye ez is már ellent mond a tényállás meg a fényképi bizonyíték. Kokics Bélánál még ami problémásig eleve a bántalmazásán, tehát a helyi államvédelmi mércével mérve is durva bántalmazásán túl, hogy kérdéses volt a beszámíthatósága. Ugye, aki nem beszámítható, azt nem lehet halálra ítélni. Börtönre is csak ugye módjával, vagy bizonyos kritériumok esetén. Három szakvélemény született, az egyik szerint gyenge elmélyű, nem beszámítható. Kértek egy újat, ami szerint korlátozottan beszámítható, majd azok a szakértők, akik az első szakvéleményt készítették, adtak egy harmadikat, mondván, hogy teljességgel beszámítható, csak megtévesztette őket. Tehát ez etikailag is problémás, hogy a korábbi szakvéleményüket felülbírálják, meg az előző magasabb rendű szakvéleményt is felülbírálják, és ugye ezekre már nem figyeltek, és ezekre be tudunk kapaszkodni, vagy tud a kutató kapaszkodni, hogy hoppá, itt a probléma. És ugye ez nem stimmel, nem áll össze, a korabeli jogszabályok is tiltották a kínvallatást, meg a kényszervallatást. Tehát itt már az van, hogy ezt ugye törvényrendes módszerrel csikarták ki a vallomásokat. Ami már megdönti az egészet. Tehát, hogyha én azért ismerem be, mert engem bántalmaznak, akkor ugye az egész tényállás, ami az én vallomásomon alapul, az mehet a kukába most így durván szólva. És rengeteg pernél van ilyen, ha nem is bántalmazás, soknál van, bizonyítani kevéssel lehet, ugye Kokicsnál pont lehet. Tehát ott minden igazolja, hogy bántalmazták. De például Pópa-pap Józsefnél nincs erre utalás, hogy őt bántalmazták volna. Nála is vannak problémák. Őt is úgy ítélték el egy 56 decemberi eset miatt, hogy állítólag rálőtt egy szovjet-magyar karhatalmista konvojra, hogy nem volt az eseménynek tanúja. Állítólag a tanúk, akik ugye utólag értesültek arról, hogy a sérült Pópa-pap Józseffel találkoztak, meg elmondta nekik az eseményt, ők ismerték a karhatalmistákat, akik állítólag rálőtt, de nem hallgatták meg őket. Tehát milyen ügy az, ahol ez állítólagos gyilkossági kísérletnek a sértetjét, bár ismert, nem hallgatják meg. Tehát ez eleve egy elképesztő dolog, hogy hát ő valaki, de valamikor rálőtt, biztos meg akart őket ölni, és kész. Hogy mitől sérült meg Pópa-pap József, hogy rá visszalőttek, vagy magát lőtte le, én a fegyverbalesetet tartom a legvalószínűbbnek amúgy, amit ugye próbált valahogy ebből kijönni, hogy szégyelte, vagy nem lehet tudni. De azt se vizsgálták, pedig erre is van amúgy tanúvallomás, és a tanúk majdnem mind ugyanazok voltak, akik Kukics Béla ellen. Ez megint egy gyanús dolog, hogy akkor, aki akkor éppen rendőr volt, ugye részt vett Kokicsel együtt a harcban nemzetőrként, majd folytatta a szolgáltat rendőrként, és furcsa mód akkor szolgálatban volt, amikor a Pópa Papi Józseffel ez az esemény történt. Annyira zavarosak ezek az ügyek, meg annyira látszik, hogy meg se próbálták, amit lehetett sem próbálták meg feltárni a hatóságok, hogy itt egyértelművé teszi, hogy itt valakit el kellett ítélni, valahogy nagyjából passzoljanak az események, ugye legyen védőügyvéd, legyen tárgyalás, legyen vallomás, legyen valami szakértői bizonyítás, és kész, de hogy annak a tartalma micsoda, az akkoriban nem nagyon érdekelt a hatóságokat. Biszku Béla mondtam, ugye, ha jól emlékszem, 61-ben fogalmazott úgy, hogy felhívta az elvtársak figyelmét, hogy a törvényesség formai követelményeit nagyon tartsák be. Tehát, hogy papíron minden stimmeljen, az utána mi volt, az már senkit nem érdekelt.
1: Ezt a fajta biszkui felhívást, ezt látod akkor ezekben az iratokban?
0: Teljes mértékben. Tehát a Rákosi kórházhoz képest tényleg életszerűbbé váltak a forgatókönyvek, de mondjuk az, hogy a formailag tényleg van védőügyvéd, meg vannak a szakaszok, ügyészségi szakasz. Ugye még sokszor olyan is van, hogy felmentenek valakit, vagy panaszt az élet letartóztatása ellen, de hogy a lényeget nem tudták befolyásolni, a lényeg az már előre meg volt írva. Valamennyi mozgástere, több lett a mozgástere a bíróságoknak. Ugye a bíróságokban bíztak a legjobban az emberek, nyilván a politikai ügyeket a hírhet Ávó, AVH intézte, hogy 53-ig utána is az államvédelem, őket ugye gyűlölték, rettegték, ez teljesen érthetően, és a bíróság előtt jobban megnyíltak, tehát mondjuk sokszor a bántalmazást csak ott említették, de például ugye elmondja a tárgyaláson a vádlat, hogy őt megverték, és egyszerűen a bíróság közli, hogy hát őket nem érdekli. És nem az, hogy kivizsgálják, vagy legalább csinálnak valamit, hogy jó, akkor egy látszatvizsgálat, hanem a vallomás visszavonásának nem adta jó okát, ezért nem fogadjuk el. Tehát megvan azért, tehát ugyanúgy a bíróság is részei voltak ennek a politika vezérelt megtorlásnak, és tényleg papírforma szerint viszont stimmel. Ugyanakkor vannak ilyen félmondatok, amiket sokszor érdemes. Sokszor a szerencsém múlik, hogy észreveszi az ember, vagy amikor ötödjére olvassa, akkor tűnik fel. Amikor leírják az ítéletben, hogy hát a vádlott nem lehetett azon a helyen akkor és ott, ahol a tanú állítja, de a tanúvallomás hitelességét ez nem rontja le. Tehát amikor maguknak ismerték el, hogy hát igen, ez egy hiteltelen vallomás, de nem számít. Benne vonnom ugye a Kokics Béla elleni ítéletben is, hogy bizonyos tanúk ugye menteni próbálták magukat, mert részt vettek ők is a harcban, de ez nem számít. Tehát, hogy ezek van, amikor tényleg így több ilyen van, hogy megfogalmazzák, hogy hát tudjuk, hogy problémás, de nem érdekel senkit, mert hogy szépen megvan az ítélet, alá van támasztva jogszabályi hivatkozással, végül is ott van a tanúvallomás is, és jó esélye nem számoltak azzal, hogy ezt valaha valaki el fogja olvasni ilyen szempontból. Tehát, hogy ez úgymond külsősök, vagy kutatók kezébe, vagy nem párt emberek kezébe is kerülhet. Tehát annyira azért nem fokozták az éberséget, hogy a korabeli jelszavakat használjuk.
1: Mi köti össze a Pópapap József és Kokics Béla ügyét? Mert ugye az előbb itt mostanában párszor már említetted példaként.
0: Jó eséllyel az, hogy november 4-én ők egymástól függetlenül részt vettek ebben a Nagyanyin utca és a jakobinusok tere között zajló harcokban, de minden bizonnyal nyomozás során találkoztak először, annak is a végén, mert mire Kokicsnak befejezték a nyomozását, Pópapapot, akkor vették őrizetbe. Tehát itt próbáltak egy ilyen ügyet fabrikálni, hogy akkor ők biztos szándékegységbe tevékenykedtek meg együtt. Vannak ilyen teljesen hiteltelen vallomások, hogy akkor a Kokics Béla elvette a szovjet katona fegyverét, és odaadta a Pópapapnak, és akkor ők nyilván összedolgoztak. Ugye több ilyen volt korábban is. A legismertebb ilyen ügy korábban, ugye még a világháború után közvetlenül placidatjaiknak az ügye. Ő mindig mondta a visszaemlékezéseiben, hogy olyan jó sikerült a titkos szervezkedés, hogy a tárgyaláson látták egymást először. Tehát ilyen 56 után is volt, hogy a nyomozás során találkoztak, de ugye össze kellett, mert hogy ezt kellett igazolni, hogy itt szervezkedés volt, összedolgoztak, és nyilván a szovjet katonák ellen. Tehát ez is úgy van beállítva, mintha békésen sétálgató szovjet katonákra tüzeltek volna orvul, a legtöbb perben ez gyakorlatilag így szerepel, hogy a hazánkat felszabadító szovjet katonákra orvul rátámadtak, nem mint hogy a szovjetek nem támadási szándékkal és háborús cselekményként jöttek volna be, amit amúgy ők maguk is mondtak. Tehát, hogy ez teljesen, mert eleve ki van forgatva az alap tényállás. Az is arra utal például, hogy ugye gyilkosság miatt ítélték el Pópa Pap Józsefet is, meg Kokics Bélát is, de minden tűzharcban való részvételt az gyilkosságnak vagy gyilkossági kísérletnek kezeltek a korszakban. Egy katona parancsra rálőtt a szovjetekre, ugye a támadó szovjetekre, ahogy az esküje megkövetelte, az is gyilkosságnak számított. És ugye így lehetett később sajtókampányt építeni, hogy hát igen, az elítélt gyilkosok tobzódtak. Tehát nem azt mondom, hogy nem volt köztörvényes bűncselekmény, de a gyilkossági vádaknak a jelentős része az így keletkezett, hogy a tűzharcot húzták rá. Ahogy például ugye nem sikerült bizonyítani, tehát azt se bizonyították, hogy azokat a szovjet katonákat Pópa Pap vagy Kokics lőtte le. Nem lehetett. Legalább 10-20-30, ki tudja, melyik minden iratban más van felkelő, lőtt rájuk 10-20-30, ki tudja mennyi szovjet katona, tehát ott nem lehetett bizonyítani, hogy kinek a lövése mit okozott. Viszont ugye született egy legfelsőbb bírósági állásfoglalás, hogy aki a halállal végződő eseményekben, tehát legyen szó népítéletről, tűzharcra, bármiről részt vett, az eleve ölési szándékkal tette, tehát előre megfontolt szándékkal, magyarul külön bizonyítás nélkül rá lehetett húzni a gyilkossági vádakat, és ugye azért már ki lehetett szabni halálbüntetést. Nem mindig szabtak ki, de ott lógott a levegőben.
2: Az elmúlt percekben György Sándor történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága hivatalának kutatójával beszélgettünk az 1956-os forradalmat követő megtorlásokról. A beszélgetést a jövő héten folytatjuk. György Sándor nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Pál Amanda.
3: Elhangzott az értékmentő.

Az elmúlt percekben Pat Metheny és a londoni szimfonikus zenekar felvételeit hallották. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönté a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Különleges ajándékként a békét kérte fohászában 14. Leó pápa a világon élő minden gyermeknek, különösen azoknak, akik háborús területen élnek. A vatikáni média beszámolója szerint október 1-én este 6 órakor a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál Leó pápa vezette a szükséget szenvedő egyház pápai jogú alapítvány által kezdeményezett, békéért végzett rózsafüzért. Az egyházfő beszédében úgy fogalmazott, 50 millió üdvözlégy szállt az ég felé a világ minden tájáról, a föld minden nyelvén békét kérve, és egyetlen hatalmas rózsafüzérré fonódik össze, amely átöleli és összeköti bolygónk minden földrészét és nemzetét. Pótlólagosan 6700 olyan gyermek kapja meg a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter a Facebook oldalán pénteken. Kátai Német Vilmos azt írta, az első 50 000 forintos részletet 15 napon belül utalják. A második 50 ezret pedig november 30-áig. A többi jogosulttal egy időben iskolakezdési utalványként kapják meg. Szeptember végén lezárult a magyar közmédia jövőjéről indított szakmai párbeszéd, tájékoztatta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium pénteken az MT-t. A tárca július 20-a és augusztus 20-a között fogadta az írásos javaslatokat. Összesen 125 beadvány érkezett, mintegy 500 oldal terjedelemben. A független közmédia testület az anyagot a Magyar Rádió és Televízió vezérigazgatói pályázatának előkészítéséhez is felhasználja, olvasható a közleményben. Lezárják a Lánchidat rendezvény miatt október 3-án szombaton este, tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MT-t. Azt írták, hogy a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető rendezvény szervezői figyelemfelhívó sétát tartanak szombaton 18 óra 30 és 20 óra 30 perc között a Vigadó tér, Ötvös tér, Széchenyi István tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Ötvös tér, Vigadó tér útvonalon. A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek, a BKK Info Facebook oldalon olvasható a közleményben. Vádat emeltek pénteken Angliában két iráni állampolgár ellen, akik a hatóságok gyanúja szerint terrorcselekményre készültek Manchester zsidó közössége ellen, írta az MTI. A vádirat szerint a két iráni másokkal együttműködve próbált házilagos készítésű pokolgép előállításához szükséges összetevőket beszerezni. A két iráni állampolgár online felületeken kereste a tervezett támadás lehetséges célpontjait, ehhez fotókat, térképeket is beszereztek, és személyesen is megfigyelték a lehetséges helyszíneket. Egyre hidegebbek a hajnalok, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán. Azt írták, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson majdnem mínusz 3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet szombaton hajnalban. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a délies szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Lukács könyvéből. A 72 tanítvány, akit Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskednek nekünk. Ő így válaszolt. Láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a fiú és az, akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus aztán tanítványaihoz fordult, és így szólt. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta. Szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 17-től a 24. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Pénteki műsorunk tartalmából... Leó pápa csütörtök esti rózsafüzér imája gyerekekkel. Békét kérünk minden gyerek számára. A Szent Atya beszéde a lehetőségek művészete együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok. Interjú Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével a csütörtöki pápai audienciáról. Leó pápa rózsafüzér imája gyerekekkel. Kérünk békét minden gyermek számára. Október 1-én csütörtök kora este Leó pápa a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál mintegy 700 gyermek és családjaik jelenlétében megnyitotta az 1 millió gyermek imádkozó rózsafüzér kezdeményezést, amelyet a szükséget szenvedő egyház pápai Caritas mű szorgalmazott. A világ minden táján élő gyermekeket arra hívták, hogy együtt imádkozzanak a konfliktusok és nehézségek közepete élő társaikért. 50 millió üdvözlégy Mária szállt fél a mennybe, szólt Leó pápa buzdítása. A szép őszi időben, nyapnyugtakor tartott találkozó kezdetén a Szent Atya a gyerekekhez szólt egyszerű szavakkal. Igazán boldog vagyok, hogy veletek lehetek.
2: Sono davvero felice di stare.
1: És ti, gyerekek, mondjátok meg, ti is boldogok vagytok? Mire a gyerekek lelkes igennel válaszoltak. Ma este azért gyűltünk össze, hogy együtt legyünk azzal a két személlyel, akik mindenki másnál jobban szeretnek minket. Tudjátok, kik ők? Jézus, jött a válasz. És ki a másik?
2: E Maria!
1: Felelték a gyerekek. Igen, az Úr Jézus és édesanyja, Mária, akik soha nem hagynak minket magunkra, és akik mindig közel vannak hozzánk. Mi is szeretjük őket, ugye? Akkor mondjuk együtt, próbáljuk meg. Szeretlek Jézus, szeretlek Mária. Ma este egy különleges ajándékot kérünk tőlük. Békét a világ minden gyermekének, különösen azoknak, akik ott élnek, ahol háború van, a föld számos országában. Ezt a békét most a Szent Rózsafüzér imádságával kérjük, amely egy egyszerű ima, és amit bárki elmondhat. Hamarosan gyertyákat gyújtunk, és Jézusra gondolunk, életének néhány fontos pillanatára, amelyekben fényt és békét hozott oly sok embernek. Így például, amikor megkeresztelkedett a Jordán folyóban, amikor a kánai mennyegzőn a vizet borrá változtatta, amikor bejelentette országát, amikor megmutatta dicsőségét a Táborhegyen, és amikor az utolsó vacsora során az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ezek olyan pillanatok, folytatta a pápa, amelyekben csodálatos ajándékokat adott nekünk, amelyeket soha nem fogunk elfelejteni, és ezért szeretnék köszönetet mondani. Tegyük ezt meg együtt, és mondjuk közösen, köszönjük Jézus, és kérjük tőle bizalommal mindannyian együtt, adj nekünk békét. A Szent Atya elmondta még a kicsinyeknek, ma este és ezekben a napokban nem vagyunk egyedül az imádkozásban, mert szerte a világon 1 millió gyermek imádkozik velünk. 1 millió! Gondoljunk csak bele, 50 millió üdvözlégy Mária száll fel az égbe, a föld minden sarkából és minden nyelven, békét kérve és egyáltalán hatalmas rózsafüzérként egyesülve átölelik és összekötik a föld minden kontinensét, mindenféle embert és minden nemzetét. Így tehát, drága gyermekek, Ma mindezen barátainkkal együtt imádkozunk és elkötelezzük magunkat, hogy jók leszünk és jól viselkedünk. Otthon, az iskolában, a hittanóránkkal, a szüleinkkel, mindenkivel, még játék és sportolás közben is. Mert az imát mindig jó cselekedetnek, a szeretet gesztusainak kell kísérniük. Hiszen így növekszik a béke. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és akkor most kezdjük az imát. Üdvözlégy, Mária!
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te.
1: Leó pápa a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó résztvevőihez. Szükségünk van rátok! A Szentatya pénteken délben találkozott a Lehetőségek Művészete Együttszövés című találkozó művészeivel és kurátoraival, amelyet a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma szervezett. A pápa 30 fős művész és kurátor vendégeit az együttjárása a kölcsönös segítségre buzdította. A Szentatya először is köszönetet mondott a művészeknek és kurátoroknak az együttműködésért,
2: grazie per la collaborazione,
1: amelyet az elmúlt években a Szent Székkel folytattak, különösen a Velencei Biennáli Vatikáni pavilonjának létrehozásáért és a Kultúra és az Oktatás Dikasztériuma által támogatott kortárs művészeti projektekért. Köszöni a bizalmat, amivel elfogadták, hogy az egyház mellett haladjanak, akár új utakon is. Példaként említette Leó pápa a Velence melletti Giudecca szigetén található női börtönben felállított pavilont, amelyet egykor Ferenc pápa is meglátogatott. A pavilon építése elsősorban nem azt jelentette, hogy a művészetek beviszik a börtönbe, hanem hogy a börtön a maga gyakran elfojtott igazságával tanítson valamit a művészetnek és mindenkinek. Hiszen az emberi személynek méltósága van, azon egyszerű ténynél fogva, hogy létezik, és hogy célja az örökké valóság. Utalta a pápa múlt szombati Lourdesban mondott beszédére. A Szentatya figyelmét megragadta az idei velencei pavilon mottoja is, amelyet Bingeni Szent Hildegard ihletett. A fül a lélek szeme. Valóban a művészet, mint egy antenna, érzékeli az emberi szív nagy kérdéseit, néha kiáltásként, gyakrabban suttogásként, és hallhatóvá, láthatóvá és megoszthatóvá teszi azokat mások számára. Az egyház soha nem tekintette a művészetet járulékos jellegűnek, hanem úgy tekintett rá, mint a meghallgatás alapvető helyére, ahol tanulhatunk az emberiség vágyairól és sebeiről, a szépség, az igazságosság és a béke iránti szomjúságáról, az értelem kereséséről. A pápa a mai digitális világ kereső motorjait említette hasonlatként, amelyek ezernyi választ kínálnak ugyan, de csak azt adják vissza, ami már létezik, és jobbadán azt adják, amit már akartunk. A veszély már nem is csak a cenzúra, hanem az ellaposodás és a zaj, ami lehetetlenné teszi a hallást. A művészet ellenben másfajta kereső motor,
2: l'arte è un altro genere di motore di ricerca,
1: amely megkérdezéssel működik. Mély figyelmet igényel, amely túllép a tények összegzésén, mélyebbre ás és keresi az összekötő szálakat. Ezért a művészet ellenáll az elszürkülésnek, lelassítja a tekintetet és arra késztet, hogy megálljunk azelőtt, amit már nem lehet elfogyasztani, és ami pedig a kulturális és spirituális megújulás egyik formája. Szent VI. Pál pápa szavai a művészekhez 1964-ben ma is mérföldkő érvényűek. Az egyháznak szüksége van rátok, művészek. Közös együttműködésre van szükség, mert amikor Isten lelkületének, láthatatlan és mondhatatlan jelleginek világát akarja kifejezni, akkor annak hozzáférhető, érthető formákba foglalásának éppen ti vagytok a mesterei. Leó pápa ezt a gondolatot folytatja, az egyháznak ma épp úgy szüksége van rátok. Különösen a mesterséges intelligencia korában, amelyben sürgetővé válik megkülönböztetni az emberi művészetet attól, amit gépek hoznak létre. Ontológiai, sőt több mint esztétikai különbség van a művészet és a között, amit egy gép statisztikai számításokkal képes létrehozni mások millió képeiből. Az algoritmusokból hiányzik az emberi szellem szikrája. A kultúra és a művészet, amikor hiteles, megőrzi ezt a sziklát. Éppen ezért az egyház szeretné megújítani a szövetséget a művészekkel és a kulturális intézményekkel, szövetséget teremtve az emberiség védelméért. Végül Leó pápa nyomatékkal jelezte, hogy az egyház megbecsüléssel, hálával és reménnyel tekint rájuk, együtt akar járni velük, hogy együtt őrizhessük meg a ránk bízott csodálatos emberséget, zárta a művészekhez és kurátorokhoz intézett beszédét a Szentatya. Most hallgassák meg a Fabiny Tamás evangélikus püspökkel, a Luteránus Világszövetség alelnökével készített interjúnkat a csütörtöki pápai audienciájukról. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Fabiny Tamás evangélikus püspököt, aki most itt a stúdió vendége, de e napon csütörtök délelőtt a Szentatya vendége volt. Méghozzá a Luteránus Világszövetség tagjaként, amelynek küldöttsége a Szentatyához ellátogatott, és fogadott benneteket, és kedves Tamás, arról szeretnének kérdezni, hogy mik voltak számodra a legsúlyosabb gondolatai a Szentatyának?
4: Szép hagyománya van annak, hogy az evangélikus vagy luteránus világszövetség vezetősége ellátogat a Vatikánba. Ez már a harmadik pápa, akivel ilyen minőségben találkozhatom alelnökként különböző korszakokban. Annak idején talán 2011-ben Benedek pápa is hívott minket egy beszélgetésre. Akkor őt meghívtuk a 2017-es nagy reformáció jubileumra, amire igent mondott, csak aztán ő már nem volt pápa, ugye, mikor erre sor került, viszont utóda Ferenc pápa ellátogatott Lundba, ahol emlékeztünk erre a reformációi nyitára, és nagyon megható volt, hogy közösen tudtunk emlékezni erre. Utána aztán magával Ferenc pápával is találkozhattam kétszer is a Vatikánban, egyszer, úgyhogy kétszer Budapesten is, és most a harmadik pápa, Leó pápa, akivel ilyen minőségben, mint a Luteránus Világszövetség egyik alelnöke találkozhattam. Előzőleg Kurt Koch bíboros, a Vatikáni Egységtitkárság vezetője fogadott bennünket. A fő téma általában a két egyház közötti dialógus, ami ugye mindig aktuális, és éppen most egyébként jövő héten kezdődik egy olyan munka megbeszélés. De most, ami még aktualitást adott a beszélgetésünknek, az egy közelgő évforduló, mégpedig 2030. Akkor emlékezünk ugyanis a 1530-as augsburgi eseményre, amikor is benyújtották a protestáns rendek az úgynevezett ágostai hitvallást. Sokfelé az evangélikus egyházat úgy is nevezik, hogy ágostai hitvallású evangélikus egyház, és minden ellenkező ireszeléssel szemben ez még nem a szakadásnak a dokumentuma
1: volt. Erre utal a pápa maga is.
4: Erre utal maga is, és nagyon fontosnak érzem, hogy már a ő beszédében is.
1: Veszély volt, de még nem tört össze az egység.
4: Így van, én szeretek így fogalmazni, hogy ez a tétválás előtti talán utolsó, szinte kétségbe esett kísérlet arra, hogy az egyház egy maradjon, egységes maradjon. Sajnos aztán másfelé vezettek az utak, és kölcsönös rossz fordulatot vett a két egyház együttműködése, amit egyébként 1999-ben Augsburgban lényegében visszavonták, a kölcsönös kiátkozást érvénytelennek minősítette mind a Vatikán, mind a Luteránus Világszövetség. Tehát sokkal beljebb vagyunk, de éppen ezért fontos, hogy erre az 1530-as dokumentumra úgy gondoljunk, és úgy nyilatkozzunk róla, hogy az nem a szakadásnak, hanem az egységnek a dokumentuma. Külön kiemelte a pápa, vagy talán már az Koch bíboros volt a beszélgetésben, ennek az ágostai hitvallásnak a hetedik cikkeit, ami az egyházról szól, hogy az egyház ott van, ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, és a szentségeket rendben szolgáltatják ki. Nincs más kritérium. És ebben hála Istennek egyek vagyunk, az igében és a szentségekben.
1: Erre akar utalni a pápa azzal a formában, amit a beszédében mondott, hogy ez a pre-confessional, hogy a konfesszió, a hitvallás előtti formához térjünk vissza?
4: Igen, hogy amikor még egyek voltunk, és Krisztusnak egy egyháza voltunk, és hát az a törekvésünk, hogy ezt a látható egységet helyreállítsuk, aminek majd a nagy eseménye az asztalközösség is lesz, ami egyelőre még sajnos csak a reménység tárgya, de ezért kell folyamatosan imádkoznunk. De addig is a tanításban, pasztorális munkában, társadalmi felelősségvállalásban egyek kell, hogy legyünk.
1: Nem túl nagy ez a kérés, hogy visszamenni addig a pontig, amikor még egyek vagyunk, és akkor a későbbi sajátos jellegzetességeinktől eltekintsünk akár egyik, akár a másik oldalról.
4: Azt hiszem, hiszem ez természetes, és akár pápánál ugye úgy kezd Róma püspökeként betöltött szolgálatát, hogy én Augustinus gyermeke vagyok, ez egy természetes folyamat, hogy Szent Ágostonhoz tér vissza, és erre mi evangélikusok is szívesen hivatkozunk, hiszen Luther Ágoston rendi szerzetes volt, tehát Ágoston a maga kegyelem tanával közös örökséget jelent. A másik, amire még utalnék, hogy az ágostoni hitvallásnak a megfogalmazója nem Luther volt, hanem egy hozzá képest talán diplomatikusabb, szelídebb ember, Philip Melanchthon. Maga Luther is mondta, hogy én nem tudnék olyan leízett réten, olyan csöndben lépni, mint ahogy Melanchthon tette, de erre a diplomáciára szükség volt, amit Melanchthon megvalósított, és ő mindenképpen az egységnek az embere volt, és erre azt hiszem, hogy ma is érdemes hivatkozni, hogy nem elszakadni akarunk egymástól, hanem együttműködni.
1: Tamás, te Chicagóban is tanultál. Chicagót azért említettem, mert a város, ahol itt Robert Francis Prevost, a mostani Leó pápa jött. Segít neked az ő megértésében az ott végzett méliőnek a megtapasztalása?
4: Ez elég régen volt, de azért nyilván számomra az a chicagói tanulmányi időszak meghatározó volt, és én örömmel hallottam, amikor megválasztották. Egyébként éppen Olaszországban voltam, Nápolyban egy evangélikus eseményen, a Gájara prédikátorokra emlékező eseményen. Éppen Nápolyban találkoztam az ő megválasztásának a hírével, és örömmel hallottam egyrészt a chicagói származását, másrészt legalább annyira örültem annak, hogy a spanyolul kezdett beszélni, és ezt a perui örökségét vagy perui tapasztalatait osztotta meg. Azért mondom ezt, mert a Lutheránus Világszövetségnek ebben a vezetőtestületében elnök és 7 alelnök vagyunk, ebben minden kontinens képviselve van. Észak-Amerikából is volt résztvevő, Dél-Amerikából is volt résztvevő, most éppen nem perui, hanem brazil résztvevő, portugál nyelvű, és én a kelet-közép-európai régiót képviseltem, és hát azt örömmel látjuk, hogy Leó pápa minden régióban, hogy úgy otthonosan mozog. És nem mondtam most külön neki, de örömmel nyugtáztam, hogy elhangzott az elmúlt héten, hogy Magyarországon is szívesen látnák Leó pápát, én is csatlakozom a meghívók körébe, mert ahhoz nincs jogom, de a reménykedő körébe, hogy örülnék, ha eljönne Magyarországra.
1: Beszélgetésünk elején említetted volt, hogy találkoztál Benedek pápával, Ferenc pápával, megismerted őket, és most itt az új pápa. Miben látod az ő különlegességét, és mit remélsz, hogy valami tovább menjen, előre mozduljon?
4: Amikor Benedek pápával személyesen találkoztam, ilyenkor ugye adódik egy pár perces lehetőség arra, hogy önálló gondolatot is megfogalmazzon az ember, vagy kérdést tegyen föl. Én akkor örömmel tudtam hivatkozni arra, hogy mennyire örülök annak, hogy akkortájt jelent meg József Ratzinger néven, de hát az vele azonos, a kétkötetes kiváló munkája a Názaret Jézus címmel, amiben ő sok protestáns teológusra is hivatkozik, és élmény volt nekem, aki ugyancsak biblikus teológus volnék, erről a biblikus műről, a Názaret Jézus című munkájáról beszélgetni. Ferenc pápánál nyilván az impulzív jellem ragadott meg, az a természetesség, és ott is találtam egy kapcsolópontot, mielőtt kezet fogtunk, hogy emlékeztem arra, valahol olvastam, hogy amikor Buenos Airesben püspök volt, vagy talán nem is volt püspök, csak szolgált, akkor a jezsuiták szemináriumából rendszeresen átment az evangélikus szemináriumba, ami közel volt az ő intézményéhez, és Leskó Bélára szeretettel emlékezett, és én ismertem Leskó Bélát és az ő feleségét, és erre tudtam hivatkozni, hogy ó, hát kedves Szent Atya, nekünk van közös ismerősünk, és erre szinte hátba veregetett, és nagyon örömmel fogadta. Leó pápánál pedig ez a higgadtság, ez a nyugalom, kiegyensúlyozottság ragadott meg, ahogyan, bár tudom, hogy nagyon fáradt volt a párizsi útja után, vagy a franciaországi útja után, de nagyon odafigyelt ránk, és nagyon szerette volna kifejezésre juttatni azt, hogy fontos számára az evangélikusokkal való kapcsolattartás.
1: Mint hogy az ő elmondata, úgy hangzik, hogy benne az egyben egyek legyünk, talán többet is lehet remélni, mint egy átlag pápától, mert ő azért az egység pápájaként mutatkozott be.
4: Ez nagyon fontos jelmondata, nagyon szeretem ezt, és idézem is sokszor, mert ez az origót jelenti a mi számunkra. Is. Valahol a Solus Christus reformátori tanítását is egyedül Krisztus, és ez a régi kép a kerékkel, hogyha közelebb vannak a küllők az agyhoz, akkor egymáshoz is közelebb kerülnek, és így, ha Krisztushoz közeledünk, akkor egymáshoz is közelebb juthatunk, nem csak verbálisan, hanem imádságban, lélekben, és ismét mondom, az eucharisztikus reménységünkben, ami egyelőre még csak imádság tárgya, de hiszem, hogy talán a mi nemzedékünkben, vagy egy nemzedékkel később ez is megvalósul.
1: Kedves Tamás, kedves püspök úr, hálásan köszönöm a beszélgetést, és hát adja az úr, hogy lépésről lépésre kerüljünk közelebb egymáshoz.
4: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A Fabiny Tamás evangélikus püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
5: A Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 12:30. Kedves hallgatóink, mai guzsolyasunkban a Téka együttes felvételeit hallhatják.

0: A Téka együttes felvételeit hallották mai Guzsajasunkban.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A Lehetőségek Művészete Együtt Szövés című találkozó művészeivel és kurátoraival találkozott Leó pápa pénteken délben, számolt be a vatikáni média. A pápa szerint a művészet akkor hiteles, ha az emberi szív nyugtalanságát tükrözi. Az egyházfő köszönetet mondott a művészeknek és kurátoroknak a Velencei Biennálé vatikáni pavilonjának létrehozásáért. A pápa figyelmét megragadta az idei velencei pavilon mottója is, amelyet Bingeni Szent Hildegárd ihletett, a fül a lélek szeme. Leó pápa kiemelte, az egyháznak ma is szüksége van a művészekre, mert az algoritmusokból hiányzik az emberi szellem szikrája. Aranydiplomát vehetett át Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek október 1-én Budapesten a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának tanévnyitó ünnepi ülésén, írta a Magyar Kurír. Erdő Péter bíboros életútja hosszú évtizedek óta szorosan összekapcsolódik a Pázmánnyal. Oktatóként, tudósként és egyetemi vezetőként is meghatározó szerepet vállalt az intézmény életében. A tanévnyitó ülés egyben az új akadémiai év kezdetét is jelentette a hittudományi karon. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, közölte a cég szombaton az MTI-vel. Azt írták, ingyenesen biztosítanak erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, vállalatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A közlemény szerint a MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A cég 2023 óta megduplázta kihelyezett konténereinek számát, ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik. A zongora jegyében rendezik meg a második Bartók napokat Sepsiszentgyörgyön, közölték pénteken a szervezők az MTI-vel. A rendezvény sorozatnak október 8-a és 11-e között ismét a Székely Nemzeti Múzeum Bartók terme ad otthont, ahol 5 hangverseny és 1 zenetörténeti előadás is várja a közönséget. A program egy különleges zenei ritkasságot is tartogat. Bartók Béla egyik vonós négyese különleges zongora átiratban ősbemutatóként hangzik el. A szervezők kiemelték, a helyszínként szolgáló 150 éves Székely Nemzeti Múzeum különös jelentőséggel bír Bartók Béla öröksége szempontjából, hiszen a zeneszerző 1927-ben ugyanabban a teremben adott hangversenyt, amely ma a nevét viseli. Előreláthatólag szombat estig szünetel a közlekedés Bécs és Hegyeshalom között, ezért az utazóknak hosszabb menetidőre pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk, közölte a MÁV Inform Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a Railjetek, a bécsi Eurocityk, illetve a győri Eurégiók csak Hegyeshalomig közlekednek, és onnan is indulnak vissza Győr, illetve Budapest felé. Az Ausztriába tartóknak az Osztrák Vasúttársaság szervezi a vonatpótlást, írták. Végül az időjárásról. Napos idő várható, kevés fátyol felhővel, csapadék nélkül, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csak Sopron térségében élénkülhet meg a déli szél. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő, késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Tőlem hallják most, hogy mivel készültünk a mai napra. Elsőként a szószóló jelentkezik, majd a lélek szavában Kormos Csaba poroszlói plébánost hallják a templomi testtartásról. A végén pedig egy rövid imával búcsúzunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
1: Szószóló. Közéleti magazin műsor.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválról szólunk elsőként, majd Sziki Károly nemrég megjelent könyvét mutatjuk be. Végül megemlékezünk a közelmúltban elhunyt Székely Gáborról, az egri zsidó hit község elnökéről.

0: A 31. alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, a helyszín ezúttal a Hung Expo lesz. A szakma él, és meg akarja mutatni magát, hangzott el az esemény sajtótájékoztatóján, ahol azt is megtudhattuk, hogy Magyarországon évente mintegy 14 ezer könyv jelenik meg. Erről dr. Gál Katalinnal, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnökével Bércesi András beszélget.
1: 30 év tapasztalat van a rendezvény háta mögött. Honnan, hova jutott el a fesztivál a kezdetektől a 31. rendezvényig?
2: Szerintem egyre bővült, egyre többen jöttek el. Mindig kinőjük a rendelkezésünkre álló területet, ez abból is látszik. Ugye annak idején a Budapest Kongresszusi Központban voltunk ott a Bach csomópontnál, azt jó sokáig ott voltunk. Szerintem ott is nagyon színes, nagyon jó program volt, nagyon sokoldalú volt, mindazok a Budapest Nagy Díj is létezett, a díszvendégség is létezett. Onnan kerültünk át a millenárisra, kinőve azt, aztán egyre több külföldi vendég jött, tulajdonképpen most a közép-európai régióban ez a legjelentősebb könyves esemény, ez tükrözi azt, hogy az is, hogy a frankfurti könyvvásár is, ugye, mint résztvevőként részben a németekkel támogatja itt, meg kifejezi azt, hogy valójában mi a frankfurti könyvvásárnak vagyunk egy közép-európai lerakata. Úgyhogy ez utána kényszerből elkerültünk ugye a millenárisról, mert ott profilváltás volt, és egy tavaly a Bálnába voltunk, ott elég szűk volt a hely számunkra, de a programok, a vendégsereg az mérhetetlenül sok volt, és most először kijutunk a Hung Expo-ra, és remélem, hogy itt is meg fognak találni minket a közönségünk.
1: Hogyan választották ki a díszvendég profilt?
2: Van ugye a díszvendég ország és a Budapest Nagy Díj. Az nem ugyan, nem nincs mindig átfedésbe, sőt legtöbbször egyáltalán nincs. A német irodalom már nagyon kéreckedett, hogy ugye az angolon kívül németből van a legtöbb fordítás magyarra. És hát népszerűek, nagyon eléggé együtt fut a magyar irodalom a német irodalommal, ha csak azt nézzük, hogy a Nádas, vagy a Krasznahorkai, vagy a Kertész, ezeknek mind a német kiadóik által váltak világhírűvé. Tehát, hogy a németre lefordították, és tulajdonképpen ez egy híd is a világra szóló deszkákra, és ők mondták, hogy nagyon szívesen összeállnának a német nyelvterületek, és csinálnának egy német irodalmi díszvendégséget. A Tojmit meg úgy jön, hogy mindig kinézünk több díszvendégnek valót, beadják a kiadók, megnézzük, hogy kinek lesz friss könyve idénre, és utána elkezdjük őket megszólítani. Legtöbbször már két évvel előbb kell, mert nagyon elfoglaltá válnak ezek az írók, és így most a Tojbin maradt fenn a szűrőn, aki ugye az új művével, a Varázslóval, meg a kapcsolat az, hogy Thomas Mann életrajz, tehát úgy be lehetett forgatni az egész dologba, és lelkes kiadója van, aki intenzív kapcsolatban áll a szerzővel, garantálja azt, hogy jó program fog köré szerveződni. Tehát valahogy így alakul a dolog.
1: A fesztivál programja nagyon színes, túlmutat azon, hogy köteteket ismerhetnek meg a látogatók. Egy kis ízelítőt adjunk ebből még.
2: Hát én nem nagyon mondok nem neveket, de ami még újszerű itt a képregényzóna, amivel beszeretnénk, ugye hát a vizuális kultúrával be lehet húzni a képregényt, meg az lehet még egy kapudrog is a tartalmasabb olvasáshoz is. Nagyon népszerű az ifjúság körében is, és tulajdonképpen szinte minden műfajban van. Tehát a képzőművészettől kezdve a krimiig, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt szóló képregények vannak szerte a világban, és itt is olyan lesz, hogy lesz egy rész, ahol bepillantást nyerünk a magyar képregény kiadók készletébe, vagy meg a külföldiekébe is, és ott is workshopok lesznek, hogy akár gyerekeknek képregényrajzoló program, meg ilyesmi is, tehát úgy színesítjük, próbáljuk feldobni a nem szintiszta desztillált irodalomnak szentelni a dolgot, hanem ugye van tudomány, van tényirodalom, és hát a gyerekirodalom, és ami a gyerekbirodalomban van, az is mindig kap új színezetet, amit, ahogy említettem, itt a sajtótájékoztatón is, hogy meg szeretnénk nyitni egy olyan profillal a gyermekbirodalmat, hogy elérhetővé váljon a könyvkultúra, a könyv, a egyáltalán ami a mesékbirodalma olyan gyerekeknek, akik valamilyen oknál fogva akadályoztatva vannak abban, hogy a simán tudjanak hozzájutni egy könyvhöz, és ehhez most azt csináljuk, hogy ne ők alkalmazkodjanak mi hozzánk, hanem alkalmazkodjon a társadalom, a környezet ahhoz, hogy őnekik is legyen olvasás élményük, könyvkultúrájuk, hozzáférésük azokon az utakon, amelyek nem olyan egyszerűek az ő számukra. Ezt még azzal is megtetézzük, hogy itt ebben a különleges részlegben, ez természetesen része a nagynak, és nem elkülönítve van, hanem hozzá együtt van, a szülők számára is szakemberek fognak előadásokat tartani, bemutató foglalkozásokat, ilyen face-to-face megbeszéléseket, workshopokat. Tehát szeretnénk integrálni minél több embert, minél több gyereket is az irodalom világának megismeréséhez.
1: Akkor ez egyértelmű cáfolat akar lenni arra, hogy a könyv, a nyomtatott betű az a feledés homályába fog merülni?
2: Szerintem ez a könyv, az a papír alapú könyv egy nagy túlélő. Ugye legalább 500 éves a nyomtatás is Magyarországon. Igaz, hogy Krakkóban nyomták az elsőt, meg kezdetben természetesen latinul, majd később meg németül történt ez, de a magyar könyvszakma az ahhoz képest, hogy ahányan beszélik a magyar, nagyon-nagyon virulens és nagyon jól teljesítő szakma, nagyon jól teljesítő kulturális terület, és tulajdonképpen a könyv bármilyen drága is most, mert hiszen minden drága, minden egyre többe kerül, a könyv szerintem az mindig is, amint kultúra hordozó, a zászlós hajó lesz, mert az az a dolog, ami leginkább elérhető a legtöbb ember számára, egy könyv.
1: A könyvnek a minősége is fontos, és itt nem a fizikai minőségre gondolok, hanem a tartalmi minőségre. Ezt hogyan lehet, hogyan kell szűrni mondjuk egy ilyen fesztivál esetében?
2: Igazán mi nem szűrünk, mi örülünk mindennek, kivéve persze szélsőséges politikai meg egyéb témákban, tehát mi nem szűrünk, egy semmit nem szűrünk, a kiadók maguk döntik el, hogy mit hoznak oda. Egyébként a minőség meg ugye mondjuk van ez a young adult korszak, amikor már a gyerek nem gyerek, hanem fiatal felnőtté válik, az egy nagyon népszerű ága a könyvkiadásnak, ahol az úgynevezett szórakoztató irodalom különböző válfajai vannak, amit szerintem ma abból a szempontból nem szabad lebecsülni, hogy ez is út a minőségi olvasás felé, és az értő olvasás felé, mert most nem szeretnék kitérni a PISA értékhez, hogy ez bizony más az értő olvasás, és más a olvasás. Ugye itt mi van a kötelező irodalom, ami már ha kimondják abban a pillanatban, eltaszaltja a gyereket a könyv közeléből, de egyre inkább látom az ajánlott saját unokáim révén is, az ajánlott olvasmányok között ma élő kortárs íróknak a műveit, mind a gyerekek számára, de a későbbi korosztály számára is. Úgyhogy szerintem itt az olvasással igazán nem az a probléma, amit mondanak, hogy kevesen olvasnak, meg nem. Olvasnak elegen, csak szembe kell néznünk azzal, hogy máshogy olvasnak, máson olvasnak, más hordozón nézik, nem feltétlenül az első a papírkönyv után való nyúlás, hanem ugye betelik néha otthon a szekrény, és akkor e-könyv formába veszik meg, de nagyon sokszor előfordul, hogy egy adott könyv még nyomtatva is több verzió verzióban van egy háztartásban, de ez már csatlakozik hozzá a hangos könyv, ami egy-egy hosszabb úton a gyerekeknek is jó, felnőtteknek is jó, meg az e-könyv, ami ugye szintén egy digitális eszközön olvasható tartalomról szól. Tehát szerintem, ha valaki olvasni akar, az most tud. A mi feladatunk, hogy olyan táplálékot, olvasnivalót adjunk a közönség elé, és olyan úton, hogy minél többek számára hozzáférhető legyen.
1: Ilyenkor egy rendezvény sorozatnál már a jövőbe is tekintenek, és a következő, a 32. program is már minden bizonnyal egyes elemeibe szervezés alatt van. Mit lehet tudni arról, ki lesz ott például a díszvendég?
2: Amit tudok, hogy a díszvendég országra tudom tutira, a Finnország irodalma, aminek nagyon örülök egyébként. Feltűnően sok skandináv irodalom van magyarra lefordítva, és ugye ott az északi országok, azok olyan átjárhatók egymásba, és a finnek jelentkeztek szintén, hogy ők szeretnék elhozni. Nagyon sok kapcsolatuk van a magyar kiadókkal. Ennek a szervezése már megkezdődött.
0: A 31. Nemzetközi Könyvfesztiválról, a könyves szakmáról dr. Gál Katalint, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete elnökét hallották.

0: Most következő riportunkban egy nemrégiben megjelent kötetről fogunk szót ejteni, melyet a Bródy Sándor könyvtárban mutattak be. A kérdező Drimba Miranda.
1: Magyarok a vadnyugaton címmel jelent meg Sziki Károly kötete. A kötet bemutató rendezvény megkezdése előtt ültem le beszélgetni a műszerzőjével. Miért fontos, hogy a Magyar Dráma Napját követően történik meg a kötet bemutató?
2: Tulajdonképpen ez egy nem magyar örömóda, hanem inkább egy magyar dráma, a magyar kivándorlás. Ehhez a naphoz kötvén pontosan tudom szemléltetni a kivándorlás korszakaival, a 6-7 kivándorlási korszakkal, és az ott élő magyarok küzdelmes drámai, sokszor drámai életével.
1: A forradalom 70. valamint az Amerikai Egyesült Államok megalakulásának 250. évfordulóján íródott meg a kötet. Kérem, hangsúlyozza ki, milyen szerepet töltenek be az ön életében ezek az évfordulók?
2: A 56-os forradalommal én igen régóta foglalkozom. Kezdtem az amerikai magyarok, kivándorolt magyarok forradalmárok életével, élettörténetével, interjúk és könyv szeletek formájában. Az egdi forradalom feldolgozása következett már 96-ban, és nekem folyamatosan ez a feladat jutott Istentől elrendelt küldetésem, ha mondhatom ilyet, és nem tűnik nagyképűnek, hogy küldetésem, hogy az 56-os forradalmat dokumentáljam, a forradalmárok életével egybekötötten és annak feldolgozásával, és az 1956-os forradalmárok kintlétét, itthonlétét most 70. évfordulóra összegezzem. 40 év munkája van ebben, ami azt jelenti, hogy amikor elkezdtem 1986-ban, akkor még nem voltam teljesen tudatában annak, hogy miért van ez a vándorlás, ez a kivándorlás, az önmagamból való kitántorgás is, de visszatérés, és mostanra erre az évre megértettem, hogy ez volt a feladatom, most összegezni egy emléktábla formájában, összegezni az életüket, emléktáblát állítani a kint élőknek, a kint alkotóknak, nagyszerű személyiségeknek, de tartosoknak is, meg művészeknek is. A 250. évforduló pedig azért, mert Amerika rendkívüli szinten izgatott és érdekelt, hogy mi is ez az Amerika, hogy is épült fel ez az Amerika, és akik ott élnek, azok kik voltak, és kik leszármazottai lettek, így az indiánok és a kabbolyok történetét is feldolgozom 19 város életében.
1: A mostani kötet milyen formában íródott? Ez inkább regény, vagy inkább egy történelmi regény?
2: Mondhatom azt, hogy inkább történelmi és interjú kötet. A történelmi azért, hogy a magyarság történetét, mint az elején hangsúlyoztam, kivándorlását dokumentáljam, a magyarok ott létét történelmi hitelességgel írjam meg, és személyes találkozások hozták életre az interjúkat, de vannak benne olyan részek, amelyek a színházi életemhez kötődően, illetve különleges kapcsolatok vannak, például Salinas és Eger vagy Debrecen között, amelyet John Steinbeck személye köt össze, vagy James Dean, akiknek életét én magam feldolgoztam, és akiknek művét játszottam, vagy nagyképűen hangzik talán nagyképűnek, hogy James Dean, mint kolléga példaképem, sokszor tűnt föl így a színház életben, sokszor kaptam igazgatomtól megrovást, szóbeli megrovást, hogy te mindig James Dean-t akarsz játszani, még akkor is, mikor nem tudtam, hogy ki az a James Dean. Tehát ilyen értelemben az amerikai történelemnek, történelembe való ágyazásnak a részleteit próbáltam kibontani, feldolgozni, és interjúk, mondom, még novellák formájában is feldolgozni.
1: Kik azok a személyek, akiket kiemelne a könyvében, valamint ezek a személyek milyen értéket képviselnek?
2: Mivel Egerben vagyunk, ezért a legfontosabb az egriekre való koncentrálásom most ebben az interjúban. Ha most az 56-os keretet nézem, akkor 35-56-ossal készítettem interjút, beszélgetést, és az egriek közül nagyon sokan megjelennek, akik a Dobóban voltak, gimnazisták, például a Korontájt és aztán a Recski Ércmezőt feltárta, például Kisvarsányi Géza, de aki nagyon fontos számomra és az egriek számára talán az egyik legfontosabb, amit megírtam, az Alispán doktornak, Szabó Gyulának az életrajzát, életét dolgoztam itt föl. Dr. Szabó Gyula Alispánként dolgozott, 1944-ben menekült el az oroszok elől Magyarországról, Tündér utca 1-ben lakott, és egy páratlan tragédia tulajdonképpen az ő élete, hogy azt gondolták, hogy visszatérnek majd, is ott maradt a Tündér utca 1-es számú ház minden kárpótlás nélkül és megkövetés nélkül. Az utódok megvannak még, a lánya megvan, dr. Szabó Gyulának, akin miután 44-ben elment, Clevelandben telepedett le, és ott hozott létre olyan üzletet, amelyben a magyarok megjelenhettek, és őket segítette. Majd Oaklandbe ment, San Franciscó-i közeli város, Oaklandbe ment, ott maradt haláláig, Kodály Zoltán meglátogatta egy alkalommal, és azt mondta, hogy akkor jó lenne, hogyha itt is lenne San Franciscóban, mondta dr. Szabó Gyula, itt is egy Kodály intézet, és létrehozták a Kodály intézetet. Ez az, ami kívánná azt, hogy végre Egerben legyen egy márványtáblája, hogy posztumusz elismerése, díszpolgársága, hiszen itt van eltemetve Egerben, hatvani temetőben.
1: Az Amerikai Egyesült Államokba emigrált magyar honfitársaink hogyan emlékeztek meg a magyar hagyományokról, a magyar történelemről?
2: Mindenkor és minden esetben igyekeztek, és nem csak igyekeztek, hanem megvalósították a tervüket a főbb forradalmi évfordulókkal kapcsolatosan, 48-56, más történelmi eseményekkel, augusztus 20-a Trianon, és a többi magyar emlékezések is ott voltak a műsor tervükben. Nagyon-nagyon igyekeztek. Amikor 1985-ben először mentem hozzájuk, akkor fergeteges nagy összefogást láttam. Ez a fergeteges nagy összefogás már kezd elkopni, vannak városok, ahol már teljesen megszűnőben van az egyház és a közéleti munka is, és vannak városok, ahol még lélegeznek a magyarok, de az az új kivándorlási hullám van. A 7. ponton jelöltem meg, hogy a mai időkben is az a legtragikusabb kivándorlás Magyarországról, hogy elmennek és már nem kapaszkodnak bele a magyar ismeretekbe, de a magyar egyházok magyar kultúrát nem szívesen látogatják, megélhetési, gazdasági kivándorlóknak számítanak számomra. Így tűnik, hogy az emigráció az utolsó végóráit éli, de ez a végóra el szokott tartani, mondják, hogy Amerika már az utolsókat rúgja, hát ezt mondták 40 évvel ezelőtt is, de még mindig elég jól gruddossa magát.
1: A könyve megírása során kik nyújtottak segítséget?
2: A legfőképpen, aki nekem segítette a könyvet kiadni, az volt a legfőbb segítő, mert én nem tudtam volna egy 500 oldalas könyvet, aminek a kiadási költsége, mivel nem magas példányszámban jelent meg, nem tudtam volna magam előteremteni. Őt Jackovics Tamásnak hívják, aki éppen annak az asszonynak a férje, aki Szabó Gyulának a lánya. Ő volt az első számú segítőm, szponzorom, és másodszorban, aki nekem ugye mindig rendbe rakja az írásomat, mert sok henyeség és hiba is van az írásokban. Bodor Sarolta, aki lektorálja a könyvet, és szellemi társaim pedig, akik adták a nevüket és adták az interjúkat 9 kanadai és 10 amerikai nagyvárosban.
1: A Vadnyugat egy olyan helyszín, ahol harcolni kell, és az embernek meg kell védenie magát és családját. Ez azt szeretné sugallni, hogy a magyarok bátrak, vakmerőek, rátermettek?
2: A magyar az hihetetlen fajta. Hogyha ezt be lehetett volna fogni valamikor igazán, egy Isten adta nagy kelepce legyen idézőjel, ketrecbe bezárni őket, akkor itt hatalmas alkotások lettek volna Magyarországon. És amikor kimentek, ezt az energiát vitték el a bányákba, a vasgyárokba, és vitték a szellemi életbe, és hát hatalmas tudós áradat gazdagította Amerikát, és hatalmas művész áradat, Los Angeles-t ők alapították, és Johnny Weissmüllerig vagy Peter Folkig, bezárólag rengeteg színész, színművész és rendező, színház alapító építette Amerikát. Amerikának alapvető feltétele volt, hogy legyenek forradalmak Európában, legyenek kivándorlási hullámok, mert semmiből épült fel Amerika azok által, akik elhagyták a szülőföldjüket.
1: Kiknek ajánlaná a könyvét?
2: A végén leírom zárszóként, hogy én nem azért írtam, hogy nem abban a hitben írtam, hogy könyves polcokat fogja díszíteni, de valószínűség szerint ez csak olyan, szoktam viccesen mondani, hogyha nagyot biccen a székláb, akkor alá teszik. Írtam volna azoknak, akik benne vannak természetesen, de ennél többre vágyom, és többet akartam. Legyen egy tananyag, egy olyan anyag, egy olyan összegzés, mondani, egy olyan emléktábla, amit elolvasnak, hogy kik is voltak ezek az emberek, miért is kell rájuk emlékezni. Írtam volna az utókornak, akik majd valamikor levennék a könyves polcról, hiszen ilyen összegzés a mai amerikai kivándorlók világából, ilyenről nem tudok. Vannak régi kivándorlási emlékeket feltáró kötetek, de ilyen értelemben, hogy Amerika történelme és Magyarország kivándorlásának összevonása, a Kossuth kivándorlás hatalmasságának felmutatása és tragikumának bemutatása, ilyen nincsen. Ezért aki történelmet szeretne első kézből megismerni, hitelesen írtam, mert ebben nincs semmi mese, nincs kitaláció benne, nem igyekeztem, hanem meg is teremtettem, hogy valóságot írjak meg, akár a novellában, akár pedig a történelmi folytonosságban.
1: Hogyan látja a mai felgyorsult technológia világában, milyen szerepet tölt be a magyarsággal kapcsolatos könyvek?
2: Sajnos azt látom, hogy inkább mindenki a mesterséges intelligenciának a gombját üti be, és azt hiszi, hogy benne van. Dolgoztam vele én is ebben a kötetben. Annyi tévedés van benne, annyi hiba van, annyiszor kellett rákérdeznem, kijavítanom, hogy annak a megbízhatósága, mindenkit intek, hogy vigyázzon, elképesztő sok tévedés van benne, elírások, egy név alatt mást szerepeltetnek, vagy egy eseményben egészen furcsákat írnak meg. Jó, ott van, hogy igazság rendkívül sok, de mondjuk, hogy ez a 20% tévedés, ez nem helyén való. Ezért kellene olvasni, az olvasás háttérbe szorult, én látom, hogy nagy bajban vannak a könyvtárak és a könyvkiadók is nagy bajban vannak, de ezzel nekem nincs mit keresnem, ha van egy küldetés az embernek, és ebből küldetéstudatba beleáll, akkor el kellett végezni ezt a feladatot.
1: Hol lehet beszerezni a könyvét?
2: Ez csak az én saját területem, nem bocsátom sosem könyvtárakba, mert egyrészt bátortalan vagyok, hogy óriási példányszám, vagy akármennyi példányszám, és akkor onnan majd visszavegyem a könyveimet. Másrészt pedig nem is írok olyan nagy példányszámban, hogy ez ellephetné a könyves polcokat, és valahol a nem láthatók között szerepelje. Úgyhogy nálam lehet csak megkapni ezt.
1: Hány példányszámban jelent meg?
2: 150 példányszámban jelent meg, és nekem az a tapasztalatom, hogy a Sziki könyvek szűken szépen, de ilyen számban megfelelőek.
1: Továbbá utolsó kérdésként, a könyvbemutató során kik fognak közreműködni, továbbá nekik mi a szerepük?
2: Legfőképpen olyan emberek, akik ennek a témának szakértői, szakismerői, és hangulatában is segítséget nyújtanak, hogy az emberekhez eljusson, ami egy ilyen bemutató, ez legalább 2-2,5 órát vend igénybe, de szűkösségében segítsenek hangulatot énekekkel, például a Széchenyi Orsoly a Székely kivándorlóknál énekel egy dalt, mert hiszen azok is ellepték Amerikát a kivizetésük során. Daragó Károly, aki zeneművész, és ő is a kivándorlás részleteiben vesz részt, például ott van az Én hazám című dalt énekli. Rubocki Éva és Patkós Attila előadó művészként. A Ungvári Tamás is segít, és Dudás Mária is. Meghoztam egy olyan vendéget, aki maga is aranyat ásott, és a Vadnyugaton ásott aranyat. Ez most pontosan Ausztráliában van, de hogy tudjuk, lássunk egy valódi aranyásót, 97 éves Kovács Istvánt, valamint megkértem, hogy jöjjön el dr. Szabó Gyula rokona, ő pedig Jackovics Tamás, és Bodor Sarolta koordinálja az egészet.

0: a közelmúltban elhunyt Székely Gábor, az EGRI zsidó hitközség elnöke. Most egy februárban készült beszélgetéssel emlékezünk rá, melyben az EGRI zsidóság történetéről mesél.
1: 1840-ig nem élhettek városba zsidók. Csak úgy színesként azt szeretném mondani, hogy ebben szemben az EGRI zsidó temetőben van egy rosszul tájolt, vagy legalábbis a többi sírkővel ellentétes tájolású kő, ami alatt egy úgy él, mint Marci Hevesen van eltemetve. Mert Marci az Hevesen élt, de Egerbe halt meg. Akkor még nem lakhattak ott. Ez 1840 előtt volt, 1840 előttről én nem tudok temetésről, nem tudok zsidóról. 1840-ben egy Schwarz István nevezetű ember Sájról, ez egy Borsod megyei falu, Sájról beköltözött Egerbe, és elkezdett bőrrel foglalkozni, pontosabban bőrgyárat, tehát bőrkikészítéssel. Úgy mellékesen egyébként ez a Schwarz István, ez az én ükapám. Ő volt az első család, aki Egerbe költözött 1840-ben. 40-től elkezdettek beköltözni a környezetben lévő, a nem környezetben lévő zsidók. Elég drága volt a beköltözés, elég jelentős összeget kért. Hát ez most zavaros számomra, hogy a város vagy az érsekség, mert ugye Eger az nem királyi város volt, ha úgy vesszük, hanem érseki város volt, tehát más volt a fennhatóság. És ahhoz, hogy például ez a Schwarz István és családja beköltözött, ez nem csak a város engedélye kellett, hanem az érsek engedélye is. Különböző szép papírjaim vannak arról, hogy ez a Schwarz család, ez milyen jó család volt, milyen szorgalmas család volt, és azt hiszem az is, hogy milyen jó módú, nem gazdag, csak jó módú család volt. Sokan nem tudták ezt az összeget kifizetni, úgyhogy pontosan ez az alakuló EGRI közösség, ez kérte az érsekséget arra, hogy kevesebb letelepedési hozzájárulást kérjen, és elkezdődött Egerben a zsidó élet. Úgy 1845 tájékán fölépítették az első zsinagógát, ez a Hibai Kár utca 7-es épület, ami ma is megvan, amit ma is használunk zsinagóga gyanánt. És ott már aztán zavarosak a történetek, és nincs meg nekem sem egy csomó minden. Például nem tudom, hogy mikor építettek mikvét, rituális fürdőt, mert annélkül aztán nem megy a dolog, mert a nőknek egy hónapba egyszer el kell menni a rituális fürdőbe. Én azt gondolom egyébként, valami minimális emlékem van róla, hogy az apám mesélt róla, hogy a meleg vízre jártak a nők. Nem tudom, ma még megvan ez a dolog, de a strand mellett volt egy tószerű valami, ahol mostak is a környező emberek, főleg palasztasszonyok, mert ez a maklári hóstja, kertész hóstja, környéki emberek, de ezt azt hiszem mikvének is használták. 1863-ban, legalábbis emlékeim szerint, akkor megnyílt az első zsidó iskola, ez is a Hibai Károly utcában van, ez pontosan az akkori zsinagóga melletti épület. Elég sok zsidó telepedett le Egerből, egy darabig ebbe az egy templomban volt istentisztelet, itt a két különböző irányzat, hát eltávolodott,

elválasztott egymástól, de úgy is mondhatjuk, hogy összeveszett, mert nem ugyanazt a rabit akarták a nagyon vallásosak, és nem ugyanazt a rabit akarták a kevésbé nagyon vallásosak. Egerben mindig vallásos közösségek voltak, csak ortodox templom volt és status quo, tehát neológ vagy reforma szóba sem keveredett. De a két ütközség jól megvolt egymással, egy temetőjük van, ami ma is az Attila út, vagy Demédi út sarkán van, egy szép nagy temető, csak ott van temetés, egy kultúrház volt, egy mikve volt, ha volt, vagy egyet használtak valahogy. Tehát jól kivoltak. Ez 1944-ig egészen jól elment, akkor elvitték a férfi, vagy behívták a férfiakat munkaszolgálatra, és végül 1944 júniusában elvitték a maradék zsidókat is Auschwitzba, 2000 főt vittek el, az részben egri volt, mondjuk döntő részben, olyan 1700 ember, az összes többi meg a környező falvakba került össze, de hát kb. 2000 zsidó élhetett 44-ben Egerbe, mert ugye a férfiak már bevonultak munkaszolgálatra, tehát ebben már nincs benne. Vannak ilyen pontosabb számok, utána lehet nézni, nem túl jelentős a dolog. És akkor jöttek nehéz évek, mert 44 után kevesen jöttek vissza, de azért mégis egy olyan 200 ember ott ragadt Egerbe. Ennek nem jelentéktelen része Eger környéki volt. És akkor elkezdett fogyni a közösség részben politikai okokból, kiszálltak a ütközségből, beálltak a baloldali pártokba, főleg a szociáldemokrata pártnak volt elég jelentős elszívó ereje, de a kommunistáknak is. És akkor ez volt 48-ig, 48 után valamikor elment Egerből a jesiva is. Onnét tudom egyébként, hogy nekem a keresztelőm, hogy közfelelő legyen, a zsidó fiúknak szánt keresztelő, ami egy kicsit véres történet, de a 8 napos gyerek jól el van vele. Akkor még az egri jesiva Egerbe volt, mert ezután lévő étkezésen, vacsorán, mit tudom én, ebéden, ezen még az egri jesiva ott volt. Tehát ők valamikor 48 és 50 közül mentek el. 50-ig még elég jelentős disszidálások voltak Egerbe. Ennek megvan a maga története, hogy kellett eljutni Csehszlovákiába, Csehszlovákián belül Pozsonyba, Pozsonyból meg már Asztria felé rakták ki a illegális bevándorlókat. Szerintem ez egy megegyezés volt Izrael állam és a csehszlovák állam között, de erről én több mindent olvastam, de igazán nem kerültem 100%-os képbe a dologban, nem is olyan nagyon fontos. És akkor 56-ig egészen normalizálódott a helyzet, és akkor 56-ban érdekes dolgok lehettek, amiről én nem tudok nagyjából semmit. Mert amit én hallottam a szüleimtől, ugye 56-ban én már azért 8 éves voltam, az egészen más, mint mások hallottak róla, mert az én szüleim azok egy konzervatív típusú család volt, elvették az üzletet, elvették a házat, a kommunisták egy picit mások voltak, és 57-ben elmentek Egerből, a kommunista zsidók meg voltak ijedve. Addig apámnak nem volt állása, aztán lett állása, üzletvezető volt a dobótéren, a sporthangszerjátékboltnak volt a vezetője egészen 70 éves koráig, ami akkor nagyon nagy dolog volt. 60 éves korban a férfiak elmentek nyugdíjba. És akkor 57-ben még meg volt a hitközség, még 59-ben, egészen 78-ig még apám meg nem halt, addig még összejöttek péntek este a zsidó férfiak, mert azok járnak péntek este templomba, bocsánat, sinagógába, én templomozom, mert Egerben úgy volt szokás, zsidó templom volt, és akkor 78 után aztán szétesett az egész, és egészen addig, amíg ma a fiatalok nem kezdtek egy hitközséget szervezni.

0: Kedves hallgatóink, a szószóló ezzel véget ért, a szerkesztő Bércesi András volt.
1: A lélek szava. Egyházi kis szótár.
2: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A templomi testtartásunkról, testhelyzetekről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. Ma a térthajtásról, a keresztvetésről és az állásról lesz szó. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! Most, ha lélekben egy katolikus, méghozzá szakszerűen fogalmazzunk, egy latin rítusú római katolikus szentegyházba, templomba megyünk, akkor nézzük meg a testtartásukat. A liturgikus cselekményekben nem külső szemlélők, hanem tudatos és tevékeny résztvevők vagyunk. Ezért fontos, hogy testtartásunk, mozdulataink is híven tükrözzék azt, ami szívünkben van. Nézzük meg a különböző testhelyzeteket. Az állás. Az állás az ember sajátos testtartása. Persze, először is, ha gondolatban, lélekben bemegyünk egy római katolikus templomba, szépen bemártjuk két ujjunkat a szentelt víztartóba, keresztet vetünk, ahogyan arról már korábban volt szó, többször is, és oda megyünk az első padok egyikéhez, minél közelebb az oltári szentséghez, a szentségházhoz, minél közelebb. Ez is nagyon fontos. Ne valami távoli pontot keressünk a templomban, kivéve, ha valamiféle betegségünk van, tömegiszony, és még sorolhatnánk, de egy pap testvérünk így mondta, testvérek, tudjátok, hogy tudtok közelebb kerülni az Istenhez? Néztek egymásra, hogyan, atya? Úgy, ha most sokkal előrébb jöztök, idejöztök az első padokba is, közelebb ültök a Szentség Jézushoz. Közelebb kerülni Istenhez úgy, hogy közelebb ülni a szentségházhoz. Valamiképpen érdekes és elgondolkodható, amikor emberek úgy minél távolabbi pontját keresik a templomnak, a szentegyháznak, és nem az Úrnak a közelségét. Na most mielőtt leülnénk, vagy állnánk, azelőtt térdet hajtunk szabályosan. Hogyan történik a térdhajtás? Most a jobb kezesek és a jobbjukat használók szempontját helyezem előtérbe, tehát a bal lábunkkal előbbre lépünk, és a jobb térdünket teljesen szabályosan érintjük a templom padlójához, szőnyegéhez, mielőtt a padba beállnánk, vagy helyet foglalnánk. Ez nagyon fontos. Tehát nem arról van szó, hogy valami térdhajtáshoz hasonló hókusz-pókuszt, már bocsánat a kifejezésért, tennénk, legugolnánk, vagy két térdre ereszkednénk, nem, hanem szabályosan szépen térdet hajtunk, kit köszöntünk ezzel, a szentségi Jézust, aki állandóan jelen van a szentségházban, a Szent Eukarisztiában, az oltári szentségben. Ez az értelme, nem pusztán egy szokás, nem pusztán egy emberi hagyomány, hanem az Isten előtti hódolatnak a kifejezése. Romano Guardini, a nagyon híres olasz liturgikus, vagyis istentisztelettel, szentmiséggel, egyebekkel foglalkozó professzor azt mondta, hogy amikor az ember térdet hajt, akkor feláldozza magasságának felét. Thorvaldsen, dán szobrászhoz oda mentek, és azt mondta egy illető, hát nekem azt mondták, hogy a keresztre feszített Krisztus, amit ön alkotott, az olyan, hogy az ember tekintetével mindig találkozik a szeme. De ez nem igaz. Én nem látom, hogy ő engem nézne. Thorvaldsen erre így válaszolt, igen, de ez csak akkor igaz, ha az ember térdre borul. Itt nem térdhajtásról van szó, hanem két térdre ereszkedésről, más a térdhajtás, és más a két térdre ereszkedés. Minden esetre a példák nagyon szépen figyelmeztettek minket arra, hogy római katolikusként
ne szégyeljünk térdet hajtani, ne szégyeljünk, ha van erre idő, és senkit nem zavarunk, akár két térdre ereszkedni, térdre borulni, erre is van lehetőség. Valljuk meg a hitünket bátran, büszkén és örömmel, mert ezzel jó példát adunk és lelkeket menthetünk.

Tisztelt rádióhallgatók, ezek után beszélnénk arról, a fontos szempontról is, hogy egyszerre csak egy liturgikus cselekményt kell végezni. Tehát amikor térdet hajtunk, akkor ne vessünk keresztet. Határozottan kérem ezt mindenkitől. Aki keresztet vet, az akkor keresztet vet, és semmi más nem tesz. Aki térdet hajt, az térdet hajt, de nem kell közben keresztet vetni. Amikor valaki az oltár előtt elvonul azért, hogy például a szent igét, az Isten szavát felolvassa az ambótól, a felolvasó állványtól, akkor fejet hajt, vagy esetleg térdet hajt, de nem vet keresztet, mert ez nem szép, ez nem felemelő, hanem zavaró, és másokat is félrevezet. Istenem, mennyi mindent kell itt megegyezni egy katolikus templomban. Na most ezután, hát hogyan is viszonyuljunk az álláshoz? Az állás az ember sajátos testtartása. Kifejezi a másik személy iránti tiszteletet, a fegyelmet, az összeszedettséget, a készséget, az engedelmességet. Vallástörténészek szerint minden nép állva végezte az áldozat bemutatást. Ez volt a gyakorlat a zsidó nép körében és az ős keresztények között is, akik összejövetelét alkalmával álltak. Erre utal a második számú eukarisztikus imádságban a pap által mondott rész: hálát adunk, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálatunk néked. Később nyugaton a templomokba padok kerültek, és a hívek a szertartás során több alkalommal ültek vagy térdeltek. Ma a szentszék hivatott emberei azon serénykednek, és azért tettek sokat, hogy egységes legyen a világ egyházban a liturgia, a liturgikus mozdulatok. Tehát az, hogy mikor állunk, mikor ülünk, mikor térdelünk. A legutóbbi szabályozást nem tudjuk összefoglalni, mert azért még mindig vannak nyitott kérdések, kérdőjelek és bizonyos eltérések templomi közösségek között, a legjobb szándék mellett is. Minden esetre, amikor elkezdődik a szentmise, vagy egy közös imádság, akkor a bevonulástól az biztos, hogy a bűnbánati szertartás végéig állunk. A bűnbánati imádság alkalmával az első könyörgés végéig ugyancsak, az Alleluja és Evangélium, a hitvallás, a hívek könyörgése alatt is állunk, és a mi atyánktól a békeköszöntésig, a kiengesztelődésig, illetve az áldástól a kivonulás ének végéig.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, búcsúzom, mai összeállításunkban ennyi fért. Készítői voltak Bércesi András, Drimba Miranda és Sinkovics Andrea. A szerkesztő Kovács Krisztina volt. Mindannyiunk nevében, és a holnapi viszonthallás reményében kívánok további jó rádiózást. Tigovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az erdőberényi kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgy évtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni. Bejegyzéséből kiderül, hogy a kormánytagok már péntek este megérkeztek Erdőberénybe, ahol a hétvégén üléseznek. Előreláthatólag szombat estig szünetel a közlekedés Bécs és Hegyeshalom között, ezért az utazóknak hosszabb menetidőre pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk, közölte a MÁV Inform a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a Railjetek, a bécsi Eurocityk, illetve a győri Eurégiók csak Hegyeshalomig közlekednek, és onnan is indulnak vissza Győr, illetve Budapest felé. Az Ausztriába tartóknak az osztrák vasúttársaság szervezi a vonatpótlást, írták. Lezárják a Lánchidat rendezvény miatt október 3-án szombaton este, tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MT-t. Azt írták, a merrák elleni küzdelem és az egészség tudatosság fontosságát hirdető rendezvény szervezői figyelemfelhívó sétát tartanak szombaton 18.30 és 20.30 között. A Vigadó tér, Ötvös tér, Széchenyi István tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Ötvös tér, Vigadó tér útvonalon. A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a BKK Info Facebook oldalán, olvasható a közleményben. Megemelt összegű minimál nyugdíj bevezetését tervezi a jövő évtől a 85 évnél idősebbek számára a pozsonyi kormány, jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség, a hármas szlovák kormány koalíció legkisebb pártjának, a Szlovák Nemzeti Pártnak a közlésére hivatkozva szombaton. Ez az összeg jelentősen magasabb az összes nyugdíjasra vonatkozó, az idei évre érvényes minimál nyugdíj összegénél, amelyet a ledolgozott évek és a létminimum függvényében állapítanak meg. A minimál nyugdíj összege Szlovákiában az idei évben 30 ledolgozott év esetén 412 euró, mintegy 152 ezer forint. A magyar labdarúgó válogatott 1-0-ra legyőzte pénteken a vendég georgiai csapatot a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízió harmadik fordulójában, írta meg az MTI. Marco Rossi szövetségi kapitány végig nagy fölényben futballozó tanítványai a nemzeti együttesben először eredményes Kerkez Milos fejesével szereztek vezetést a 35. percben. A második félidőben is a hazaiak voltak veszélyesebbek, de újabb gól már nem született. A 4 ponttal harmadik helyen álló magyarok a jövő hétfői negyedik körben a szintén 4 pontos Ukrajna vendégei lesznek a szlovákiai nagyszombatban. Végül az időjárásról. A nap további részében is zavartalanul napos és száraz idő várható. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 15 órakor lesz.
3: Tizennégy óra 4 perc. Nyelvédesanyánk, a Magyar Katolikus Rádió anyanyelvápoló műsora következik.
4: A határokon át, a hátrányok ellen. Interjú. Elválik vagy válik el? Jegyzet. Játékunkban most nem szerzőt, hanem valami mást keresünk. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Nemzetközi pályázatot nyert az ELTE tanító és óvóképzőkara. Az így elismert módszer látszólag egyszerű célokat tűz ki, mint például javítani a tanulmányi eredményeket, vagy csökkenteni a korai iskola elhagyást. Az intézményt vezető Pölcz Ádám nyelvészt azonban először egy immár 27 esztendős hagyományról, a Kossuth szónok versenyről kérdeztem. Kérni jöttem tőletek, midőn lelkes soraitokat szemlélem, szűnik bensőmben a kétség, nem marad védtelen, szegény árva hazánk. Tesz Kossuth rekonstruált ceglédi beszédéből volt egy idézet, és hogyha a magyarok Mózese idő utazó lett volna, és 1526-ban hangoznak el a szavai, akkor lehet, hogy megnyerjük a Mohácsi csatát?
5: Egy beszéddel még nem nyertünk háborút, meg csatát sem, bár lelkesíteni lehet vele a harcosokat, ez kétségtelen. Azt gondolom, hogy a beszédeknek, a retorikának az a lényege sokszor, hogy hangulatba, helyzetbe hozzák azokat az embereket, akik cselekedni tudnak. És hát Kossuth ebben nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy az kétségtelen, hogy a lelkesítés az elengedhetetlen egy háborúhoz vagy csatához, de hogy elég-e a megnyeréséhez, az már egy másik kérdés.
4: No, de ezt nem véletlenül kérdeztem, hiszen a mostani Kossuth szónokverseny felhívásában óhatatlanul benne van az évforduló, tehát hogy Mohács 500.
5: Nem lehet megkerülni Mohács 500-at, azt gondolom, mert annyit beszélünk róla a történelem órákon, az iskolában, meg úgy általában is benne van a nyelvi tudatunkban is, hiszen vannak olyan állandósult szókapcsolataink, amiket használunk. Ugye több is veszett Mohácsnál, vagy mondjuk Adival szólva, nekünk Mohács kell. Tehát a nyelvünk is őrzi Mohácsnak az emlékét, és szerintem az 500. évforduló arra is nagyon jó lehetőséget ad, hogy átgondoljuk tulajdonképpen, hogyan is gondolkodunk erről az eseményről, hiszen ez egy fordulópont volt a magyar történelemben, nem feltétlenül pozitív értelemben, sőt, kifejezetten negatív értelemben gondolkodunk róla, úgyhogy abban gondolkodtunk az idei Kossuth szónok versenynek a kiírásakor is, hogy ezeket a fordulópontokat járjuk körül, amiket Mohács kapcsán a mai viszonyok között értelmezni tudunk. Ezért adtunk meg olyan témaköröket is, amelyek kicsit kitágítják a fordulópontnak a jelentését, és egyúttal le is szűkíti témakörre.
4: Nagyon érdekes szempontra hívták föl a figyelmemet nemrégiben, arra, hogy nyilván számos elemzés lehet itt a Mohácsi csatát követő évekre, de hogy a 150 évnyi széttagoltsága Magyarországnak az abban is megmutatkozott utána, hogy a nyelvjárások jobban elváltak egymástól, minthogyha egy egységes állam lett volna.
5: Ebben van igazság, és nem csak a nyelvjárások, hanem úgy egyáltalán a társadalmi berendezkedés, az ország népességének az eloszlására is ez hatással volt. Nyilván ugye, hogyha elszigetelten élnek egymástól államszervezetek, meg akár országrészek, nyilván a nyelvben is lesznek lenyomatai annak, hogy milyen történelmi múlt van mögöttünk. Ugye itt elég tulajdonképpen a török hódoltság korában átvett szavakra gondolni. A magyar nyelvben kétféle török szócsoport van, az egyik a honfoglalás előtti, a másik a honfoglalás utáni, és hát ugye ez a hódoltság időszakára jellemző, a legtöbb dzsét tartalmazó szó az erre vezethető vissza, a maharadzsa, szindzsa, dzsámi, és még lehetne biztos sorolni a példákat. Úgyhogy valóban, tehát a nyelvünkben is lenyomatot hagyott a mohácsi vész, nem csak az állandósult szókapcsolatok tekintetében, hanem például a szókészlet tekintetében is.
4: Akkor most az Interreg programban a nyertes pályázat az tulajdonképpen egy másik történelmi trauma, Trianon visszarendeződésének is tekinthető bizonyos szempontból, vagy azért egy kicsit túlzás?
5: Hát az az igazság, hogy közvetetten tulajdonképpen mondhatjuk ezt is, hogy egy kicsit a magyar-magyar kapcsolatok helyreállításának egy picin szeletét tudjuk ezzel megvalósítani, hiszen ez az Interreg pályázat a mai Szlovákiának a déli megyéit, illetve a mai Magyarországnak az északi megyéit érinti, és elsősorban hátrányos helyzetű településeken élő tanulók szövegértés fejlesztésével kapcsolatos pályázatokat lehetett erre a felhívásra benyújtani. Mi éltünk ezzel a lehetőséggel, az ELTE és a Nyitrai Egyetem összefogott, és úgy gondoltuk, hogy megjátsszuk azt a kicsit szokatlannak tűnő konstrukciót, hogy nem egy magyar-szlovák, hanem egy magyar-magyar együttműködést adunk be erre a magyar-szlovák pályázatra. Nem voltunk benne teljesen biztosak, hogy ezzel tudunk nyerni, de nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a bíráló bizottságok azok értékelték azt is, hogy itt igazából magyar-magyar anyanyelvű együttműködést fog megvalósítani a két egyetem, aminek lesz természetesen szlovák nyelvű leágazása is, de elsősorban a pályázat az arról szólt, hogy a két ország hátrányos helyzetű régiói fogjanak össze, és úgy tűnt, hogy a nyelvi vonatkozású részek azok nem lettek annyira fontosak az értékeléskor. Egyébként ki is emelte a programiroda, hogy a szakmai tartalmat nézték elsősorban, nem pedig azt, hogy milyen nyelven fog megvalósulni az adott terv.
4: Én a dokumentumokból egy kicsit ilyen hivatalos meg diplomáciai nyelven fogalmazott célkitűzést látok. Célja annak az európai törekvésnek a támogatása, hogy minden tanuló hátterétől függetlenül lehetőségeket kapjon egy befogadó, magas színvonalú oktatási rendszerben való kibontakoztatásra. Most, hogyha ezt megpróbáljuk azért magyarra fordítani, ez hogy hangzik?
5: Ez azt jelenti, hogy megpróbáljunk olyan módszert kitalálni, ami aztán beépülve a pedagógiai gyakorlatban az adott iskolában, illetve az adott pedagógus képző intézményekben tud pozitív hatást elérni. És ezeknek a pályázatoknak az is a céljuk és értelmük és lényegük, hogy bebizonyítsuk, hogy az adott módszer az fenntartható. Tehát az, hogy nem csak megvalósítunk belőle valamit, és akkor azt mindenféle utánkövetés nélkül szabadjára engedjük, hanem már a pályázat alatt be kell bizonyítanunk azt, hogy a pedagógus képzésnek szerves része lesz, és az iskolai gyakorlatokba akár tovább terjeszthetően, mondjuk akár továbbképzések formájában be fog épülni. Éppen ezért egy olyan szemlélettel kellett ezt az egész pályázatot megírnunk, ami hát egy angol szakszó, ez a all school, ami a teljes iskola szemlélet, így fordítható magyarra, nem csak a diákokat, nem csak a pedagógusokat, hanem a szülőket is bevonjuk majd ebbe a közös együttműködésbe. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy ilyen széles kiterjedtségű pályázat során, ami két egyetemet, két különböző országban, több iskolát, és egyébként egy Budapesten működő tanodát is érint, ez elegendő lesz ahhoz, hogy akár szélesebb társadalmi fenntarthatóságra is szert tegyen az ötletünk.
4: Hogyha azt hallja manapság az ember, hogy hátrányos helyzetű diák, még sokszor az a képzet van benne, hogy szegény gyerekekről vagy romákról van szó, holott ma már nagyon sok féle, egyrészt tanulási problémával, hiperaktivitással, különleges családi háttérrel rendelkező gyerekek is érintettek valójában. Tehát ez mindenkire kiterjed akkor?
5: Ez mindenkire kiterjed, igen. Igyekeztünk egy olyan módszert kitalálni, egyébként erről Dióhéjban mesélhetek is. Az egyik anyanyelvi módszertant tanító kolléganőm találta ki igazából a bőrönd módszert, amelynek a részleteit most dolgozzuk egyébként ki, de az a lényeg, hogy egy utaztatható és akár a helyszínen rögzíthető, tulajdonképpen bőrönd kiállítást fogunk megvalósítani, amelynek a segítségével a gyerekek interaktívan részesülhetnek a különböző tantárgyaknak a szövegértési feladataiból, praktikus feladatokat oldhatnak meg, önmaguk készíthetnek el majd tárgyakat, bekötözhetik egymás sebeit, hasonló tevékenységeket képzeltünk el, és ez úgy gondoljuk, hogy nem csak a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek jelenthet majd egy addig nem megszokott iskolai tevékenységet, hanem a későbbiekben más hátrányos helyzetűnek tartott, vagy legalábbis sajátos nevelési igényűnek besorolt gyermekek számára is hasznos lehet majd.
4: Nagyon aktuális a kérdés, hogy ebben az egész elképzelésben hol helyezkedik el a mobiltelefon, meg a digitális világ, meddig tiltott, mikor kell szülői meg tanítói felügyelettel ott lenni, és mikortól van az, hogy igenis, hiszen az életednek majd ez lesz a része, oldjál meg feladatokat ezen a területen is.
5: Hát a digitális eszközöknek a pedagógiai célú használatát ugye igazából ma is támogatja az oktatás irányítás is, viszont egyre jobban felismerjük azt, hogy a telefon nélküli vagy a digitális eszközök nélküli világot is érdemes visszahozni az iskolákba. Ezt egyébként nemzetközi példák is mutatják, a skandináv országokban már van törekvés arra, hogy minimum csökkentsék és visszaszorítsák a digitális eszköz használatot, mert észrevették azt, hogy hatással van a gyerekek koncentrációjára, szövegértésére, egyáltalán a figyelmére. És ez a módszer is, amit kidolgoztunk, használható majd digitális eszközökkel, és anélkül is. Tehát olyan berendezéseket is kap majd az iskola, ahol ezt a programot megvalósítjuk, amelyeket alternatív módon használhat a kitalált bőröngyűjteményhez, és ha úgy gondolják a tanítók, illetve a pedagógusok, akkor viszont analóg módon is használhatók lesznek majd ezek az eszközök.
4: Nagy a félelem sokakban, hogy előbb-utóbb úgymond megszűnik a kézírás és hasonlók, vagy akár a kézzel rajzolás az iskolákban, óvodákban. Nyilván ez a félelem egyrészt jogos, másrészt pedig valamilyen választ is kell erre adni.
5: A skandináv országokban láttam már azt példaként, hogy tulajdonképpen az iskolában, mondjuk úgy a mi fogalmaink szerint a felső tagozattól már szinte csak a kézművesség, a rajzolás, az egyéb ilyen művészeti tevékenységek, esetleg a zene az, amit ugye kézzel végeznek a gyerekek. Az írás nagyon sok esetben már digitális felületen történik, és az sem feltétlenül ugye egyfajta kézírás, hanem a billentyűzeten való betötyögést jelenti, vagy legfeljebb ilyen ujjal való húzogatást a képernyőn. Úgyhogy valós egyébként ez a félelem, de mivel fölismerték azt, hogy a digitális eszközök használatát korlátozni kell, ezért valószínűleg elindulhat itt is egy visszatérés az analóg módszerekhez. Szerintem mindenki érzi azt, aki digitális eszközöket használ, akár napi több órában, hogy a kézírása már nem annyira kifinomult, a finom motorikája egy kicsit megvetemedett, hamarabb elfárad a keze, hogyha hosszabb szöveget kell leírni, és igazából már mindent csak úgy odafirkantunk a papírra. Ez nyilván azért van, mert gyorsul az életünk, mindent pötyögünk, megváltozott a kezünknek a mozgása írás közben. Nyilván ezzel foglalkozni kell, hiszen az, hogy a kézírás elveszem teljesen, én ezt nem hiszem, hogy ez meg fog történni. Egyrészt azért nem, mert úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy például azonosítani lehessen valakit, ahhoz a kézírás egy nagyon fontos eszköz a mai napig is. Másrészt pedig olyan agyi folyamatok esnének ki ezáltal, amelyek biztos, hogy károsak lennének a kognitív képességeinkre, hiszen kézírás közben nagyon aktívan működik a beszédközpontunk is. Ezért van az, hogy amit kézzel leírunk, az olyan, mintha többször elolvasnánk, tehát könnyebben megjegyezzük azokat a dolgokat, amiket koncentrált állapotban, lelassulva, kézírás közben rögzítünk, nem beszélve arról, hogy a kézírás egyébként műalkotás is, mert mindenkinek a kézírása hordoz valamilyen esztétikát, és az esztétikai élményt tud nyújtani, hogyha valaki visszanézi a saját kézírását.
4: Nem szeretnék belemenni a napi politikába, de az intézményi változások azt is jelentik most, hogy az ELTE tókra egy kicsit nagyobb figyelem, hangsúly, felelősség helyeződik?
5: Bízunk benne, hogy így lesz, mert az ELTE tók a tanítóképzés meg az óvóképzés zászlós hajójaként tartja számon magát. Mindenféle szerénytelenség nélkül mondhatjuk ezt, hiszen a legrégebbi állami tanítóképző vagyunk Magyarországon, 1869 óta működünk, tehát most már lassan-lassan 160 éve. Úgyhogy az itt fölhalmozott tudás, tapasztalat, módszertani felkészültség, innováció, az úgy gondolom, hogy fontos nem csak az alsós módszertan, hanem úgy általában a pedagógus képzés megújításában, és nagyon bízunk benne, hogy a hangunkat erősebben fogjuk tudni hallatni, hogyha erre lehetőséget kapunk. Jók erre a jelek egyébként, sok ELTE-s kolléga került most pozícióba, bízunk benne, hogy olyan szakemberekkel veszik majd körül magukat, akikhez mi is tudunk majd csatlakozni.
4: A Kossuth szónokversenyre október 18-áig lehet jelentkezni, a beszélgetésben említett iskolai program pedig novemberben indul. Nem kötözködés, hogy nem minden igekötő az, aminek látszik, de ami meg nem az, viselkedhet úgy. A megfejtő Háttot Tibor.
6: Igekötő elválások. Sokszor okoz gondot az igekötők és igekötőszerű elemek leválasztása, elválasztása. Íme két példa. Írásban jelent meg a következő hír. Hangversenyt rendez az iskola. A koncerten az akadémia japán hallgatói közreműködnek. Helyesen, a koncerten az akadémia japán hallgatói működnek közre. Másik példánk egy edzői nyilatkozatból való. Erőnlét kell, hogy ki tudjuk vitelezni a gyakorlatokat. Ez például így javítható, erőnlét kell, hogy kivitelezhessük a gyakorlatokat. A közreműködik, közre előtagja igekötőszerű, ezért elválhat az igétől. A kivitelez egyszerű ki igekötője viszont nem válhat le az igéről. Vajon miért? Mert valójában maga a kivitelez nem igekötős ige. Nincs ugyanis vitelez igénk, az igekötő mélyebben van megkötve a szóépítményben. Már a kivisz alapigében is benne van, onnan valóban le is válhat, például kivitte a szemetet, de nem viszünk ki innen semmit. A kivízből lett a kivitel főnév, egy főnévből pedig nem emelhető ki a benne foglalt igekötő. Csak hogy a kivitel újra igeképzőt kapott, így lett belőle kivitelez. Ez azonban már nem igekötős ige, hiába kezdődik igekötővel. A kivitelezhez hasonló igék tehát csupán látszólag igekötősek. Nem válhat le róluk ugyanis semmi. Hasonló a befolyásol is. Rossz lenne például ez, az időjárás nem folyásolta be a munkát, hiszen a be a befolyik ige része, ebből lett a befolyás főnév, s ez megkötötte már az igekötőt. Ebből lett az újabb ige a befolyásol. Példánk ezért csak így helyes, az időjárás nem befolyásolta a munkát. E furcsán viselkedő, csak látszólag igekötős igék sokszor idegen mintára készültek, tükörszavak. Ha furcsának érezzük őket, bátran élhetünk magyar szavakkal, például az időjárás nem zavarta a munkát, ahelyett, hogy nem befolyásolta a munkát. Egyes esetekben idegen mintájú összetételekből igét vonunk el. Ilyenkor köztes helyzet áll elő, leválhat ugyanaz igekötő a napi használatban, de érezzük e megoldások sutaságát. Ilyen például a hivatalos nyelv nyilvántart igéje is, melyben a nyilván előtag nem igazi igekötő. A napi beszéd gyakorlatban mégis elszokott válni az igétől. Például nem tartunk nyilván minden adatot. Kirándul igénk is okozhat némi zavart, ezért is ingadozik a használata a hová rándulunk ki és a hová kirándulunk között. A választékosabb megoldás a hová kirándulunk. A gondot nem a kirándul elvont és konkrét jelentésének ütközése okozza, hiszen a kiránt igénél sincs bajunk ezzel, minden jelentésben magától értetődően leválasztjuk az igekötőt, például időben rántotta ki a karját a szorításból, és ne süssük meg a húst, inkább rántsuk ki. Ha idegenszerűnek, zavarónak érezzük egy igekötő vagy egy előtag elválását, választékos stílusban inkább fogalmazzunk másképpen.
4: Hát Tóth Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunkban összegabajodott szólásokat kellett kibogozni. A helyes megfejtés az egyik 19, a másik egy híján 20, illetve az egyik kutya, a másik ebb. Egy korábbi feladványunk esetében a kormány, az idő, az év és a kerék szavakhoz kerestünk közös utótagot. A jó megoldás a közi lett volna. A határidő lejárta után befutott olyan levél, ami a kerék szót ajánlotta, egyébként ötletesen, illetve volt olyan is, ahol az összetétel egyik előtagját tévesztette el valaki, így akkor nem lehetett nyertest hirdetni. Most az új feladványt Gyarmati Dóra ismerteti.
7: Mai irodalmi feladványunkban azt kérdezzük játékos kedvű hallgatóinktól, hogy mely állat szerepel annak a versciklusnak a nevében, amiből a következő mű származik. Az előadó Borbicki Ferenc.
8: Mézpergetés. Mézet pergettünk, lágyan súgott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz. A nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, és mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a visszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap igézetét, az üvegeket, telő bödönöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcsédet, jó gazda, és ahogy a csorgó mézből halott régi pap, kiemelsz egy-egy torkos darazsat.
7: Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
4: Már a búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
3: Elhangzott a Nyelvédesanyánk.

0: Franz Schubert 20. A-dur szonátájának 3. tételét Jandó Jenő játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14:30, a rádiós regénytár következik.

Wittinger László. Tiszta szívűek. A kiteljesedés. 13. rész. 5 év elrepült.

Ezekben az időkben József atya magányos lett a plébániáján. Ugyanis nem sokkal azután, hogy Budai Gergely a plébánia lakója lett, valami nehéz kórság kezdte gyötörni. Étvágytalan lett, s ugyan addig sem volt kövér, de most egyszerre nagyon lefogyott. Légzése is egyre nehézkesebbé vált, s amikor a láza hirtelen az egekbe szökött, Mariska néni azonnal ágyba parancsolta, és futott Spielmann doktorhoz. Az orvos jött, alaposan megvizsgálta a beteget, majd Mariska nénire nézett, s némán ingatta a fejét. Az öreg házvezetőnő mindent megértett. Kikísérte a doktort, majd visszament a beteg szobába, és elővette a még Ignác atyától kapott rózsafüzérét. Nem azért imádkozott, hogy az Úr gyógyítsa meg Gergőt, nem. Mariska megköszönte az együtt töltött néhány hetet, egy-két hónapot. Ennyi jutott nekik, és ezt az ennyit zúgolódás nélkül tudomásul vette. Az öreg budai két nap múlva csöndesen elaludt, többé föl sem ébredt. Itt hagyta e földi világot, itt hagyta fiatalkori szerelmét, Mariskát. Ki tudhatja, mi ment végbe ezután az öreg házvezetőnő lelkében? Megcsöndesült. Még József atyához is ritkán szólt. Hétköznapokon és ünnepnapokon is rendületlenül viselte az özvegyek örök divatját jelentő fekete ruhát. Tennivalóit és a József atyáról való gondoskodást továbbra is becsületesen, rezzenéstelen arccal végezte. De néhány hónappal Budai Gergely temetése után, egy reggel, már ő sem kelt föl. Talán Gergő után vágyakozott, hogy együtt lehessenek a ma másik világban. Abban, ahol a szeretet örökké tart. József atyának fogalma sem volt, miként pótolja szeretett házvezetőnőjét, s tanácstalanságában Jánoshoz fordult segítségért. A fuvaros végig gondolta a helyzetet, végül fölkereste Nátánt. Hiszen a boltba rengeteg asszony jár, hát ha ismer közülük olyat, aki alkalmas lenne betölteni Mariska néni helyét. Nem sokkal később Nátán bekopogtatott a plébánia ablakán. József atya sietett kaput nyitni. Isten hozta, kedves Nátán! Jöjjön beljebb, hadd tudjam meg, mi járatban van nálam. A boltos nyögött egyet, ahogy a József atya kínálta karosszékbe huppant, botját maga elétéve rátámaszkodott. Egyszer már jár

Bazsó Jánostól hallottam, hogy segítséget keres szegény Mariska helyett. Megértem, hogy egyedül elég nehéz lehet az élete. Nos, eljöttem kommendálni. Kommendálni? Kerekedett el a pap szeme. Ugyan kit? Ne ijedjen meg, plébános úr, rendes asszony az, akit ide javaslok házvezetőnőnek. A segédem édesanyja, özvegy. A fiáról már nem kell gondoskodnia, megáll az a maga lábán. Nagyon rendes, tiszta asszony és remek szakácsnő. Volt már szerencsém megkóstolni a főztjét. Beszéltem is már vele, és ha az atya úgy gondolja, boldogan jönne ide. Úgy 50 körül jár, de nem tudom biztosan. Nos, ezt akartam elmondani, plébános úr. Remélem, nem haragszik, amiért beleártom magam az életébe. József megvidámodott. Haragudni? Ugyan, inkább köszönöm, hogy segíteni szeretne. Igaza van. A vasárnapi szentmise után beszélni fogok az asszonnyal. Aztán meglátjuk, mire jutunk. Egyébként röstellem, de még a nevét sem kérdeztem. Meg fog lepődni, plébános úr? Úgy hívják, Mariska. Így hát a jogfolytonosság is megmaradna. Egy hét múltán Ármin édesanyja munkába állt, és folytatta mindazt, amit elődje, egyben druszája, hosszú évtizedeken át oly hűségesen végzett.

Bazsó János számára ez az ötesztendő elég nehéznek bizonyult, még akkor is, ha voltak a család életében boldog időszakok. Az elsőszülött kislány után 2 évvel Anka ikreket hozott a világra, és mivel mindkét gyermek fiú lett, a nagyapákról nevezték el őket. Ágoston és Mihály boldogságát semmi nem árnyékolhatta be, hiszen az ő nevüket kapták a kicsik. Zsibongott eleget a ház, Anka és Anna remekül állt helyt ebben a kavalkádban, amit persze némileg megkönnyített, hogy Mihály, aki kissé fáradtnak érezte már magát a nyüzsgésben, gyakrabban tartózkodott lovai közt az istállóban, mint bent a házban. János nem érezte nyomasztónak a helyzetet, hiszen álló nap távol volt, intézte a fuvarozással járó ügyeket. A kőbánya tulajdonosával időközben megkötötte a traktátust, s 2 esztendő múltán a téglagyár megbízott igazgatójával is egyességre jutott. Munka tehát bőven volt, de a fuvaros testület sehogyan sem akart megalakulni. Csupán egyetlen társal tudott egyességre jutni, aki Ágostonék szomszédja volt. Így csak ők ketten fogtak össze. Alkujukat írásba is fektették, miként fognak társultan fuvarozni a faluban, a környéken, és egyáltalán mindenhol, ha fuvart kérnek tőlük. Éveken át tették a dolgukat, nem bántva a többi szekerest, hiszen éljen, dolgozzon mindenki úgy, ahogyan szeretne. Nátán persze a fejét csóválta, mert annak idején nem így gondolta a fuvarozó testületet, de mit tehet az emberi szándékok ellen? Nem sokat. Cselhez kell folyamodni, gondolta egy alkalommal, majd a nap vége

felé fejébe nyomta elnyűjt fekete kalapját, s bezörgetett Jánosékhoz. No, fiam, kezdte az öreg, látom, nem akar összejönni ez a fuvaros kompánia, de tudom, nem te tehetsz erről. Viszont tanácsolnék valamit. Várj egy kicsit, Nátán. Elmegyek a társamért, tudod, a bíró Laciért. Jó lenne, ha ő is hallhatná a tanácsaidat. János apja Mihály közbeszólt. Majd én ide hívom, ti csak maradjatok. Nátán beleegyezően bólintott. Amikor már bíró Laci is ott ült az asztal mellett, az öreg boltos nem sokat habozott. A lényegre tért. Úgy látom, nem megy könnyen a szállítmányozási testület megindítása, és most már nem is akartok tenni ennek érdekében semmit. Jól gondolom? Jól, hagyta rá János. Fontoljátok csak meg, folytatta a boltos. Ha szóval, meggyőzéssel nem megy, akkor cselekedjetek. Az eredmény majd elgondolkodtatja a többieket. Vagyis ne késlekedjetek, építsétek föl a telepet, adjatok benne helyet kétszer kovácsnak, gyártsa nálatok a lovaskocsikat. Legyen ott istálló, kocsiszín, javító műhely, vagyis minden egy helyen, ami kell. Ketten vagyunk, Nátán, szólt közbe János. Mi a csodát kezdjünk egy hatalmas teleppel. Amúgy meg irdatlan mennyiségű pénz szükséges mindehez. Tudom, fiam, tudom, de ha a népek észreveszik, illetve a többi fuvaros meglátja majd az épülő telepet, rájön, mennyire más fuvarozni rendezett körülmények között, újonnan készült lovaskocsikkal. Mennyire más élvezni mindazt az előnyt, amit csak egy társulás nyújthat. Légy nyugodt, előbb-utóbb, szép sorjában mindannyian csatlakozni szeretnének. János most a barátjára nézett, vajon mit szól a boltos ötletéhez. Laci nem habozott. Igaza van Nátánnak, elég a helyben járásból, megépítjük azt a telepet. Van valamennyi félretett pénzem. Gondolom, János, neked is. Így talán nem kell olyan sokat kérnünk a takarékpénztártól. Az öreg bazsó a tarkóját vakargatta, ami nála azt jelentette, ő is szeretne valamit mondani. Na, akkor kimondom, kezdte Mihály. Nátán jól beszél. Meg Laci is. Cselekednünk kell, és inkább ma, mint holnap. Meg aztán néhány garasom nekem is van. Miután ebben mindannyian egyetértettek, kocintottak, ezzel erősítve meg, hogy tervüket végre is hajtják.

Egy ember gömörből. Taller Ágoston fölött is alaposan eljárt az idő, bár fiatalosnak érezte magát. Még állása is volt a kőbánya telephelyén. Néhány éve történt, hogy egy alkalommal találkozott Jánossal, amikor az éppen köveket szállított egy építkezéshez. Néhány szót váltottak, miközben a kőfaragó a faragott téglákat nézegette, simogatta. Észrevette, hogy a téglák oldalán párhuzamosan futó, ferdén bemart csíkok húzódnak. Nem szólt Jánosnak, de elhatározta, hogy utána jár ennek a dolognak, mert ő ilyet még nem látott. Másnap elballagott a kőbányához tartozó üzemhez, azonban a kapun túl nem engedték. Mivel mindenképpen be akart jutni, hát elmondta, hogy ő maga szakmabéli, és szeretné látni az itteni munkálatokat. Ezt halva a telep szélén álló épületbe kísérték, hogy beszéljen a direktorral. Az igazgató meghallgatta hívatlan vendége beszámolóját, miket is vitt végbe a felvidéki kőfaragómester, majd a következő ajánlattal élt. Mit szólna hozzá, kedves Taller úr, ha alkalmaznám önt? Természetesen nem téglákat kellene faragnia, hanem komolyabb dolgokat. Vagyis folytathatná várgedei munkásságát. Ágoston meglepődött. Faragjak sírköveket, emlékoszlopokat, ilyen-olyan szobrokat, mi egyebeket? Pontosan erre gondoltam, mosolygott az igazgató. Mi lennénk az első kőbánya, amelyik ilyen termékekkel is képes előrukkolni? Higgy el, lenne rá kereslet. Taller Ágoston a fejét ingatta. Nem tudom, mit szólnának a helybéli kőfaragók. Ne gondoljon erre. Minden esetre megbeszélem a tulajdonossal, aztán majd értesítem, válaszolta az igazgató. Ha pedig a telepre kíváncsi, nyugodtan nézzen széjjel, remek gépeink vannak, bizonyára tetszeni fognak magának. Majd meglátja a fejlődést, hiszen én már nem kézzel faragják a köveket, hanem fűrészgéppel, bizony. Hazafele menet Ágoston már az esetleges fizetésére gondolt, ami nem jönne rosszul. Ha pedig nem bírná erővel, akkor abba hagyja. Aranka örült is, meg nem is, hogy az öreg kőfaragó munkába áll, de aztán arra gondolt, hogy az ura legalább elfoglalja magát. Ágoston pedig valóban elfoglalta magát, részben a munkával, részben pedig kicsiny baráti körében múlatta az időt a Grössl vendéglőben. Szenvedélyesen ütötték ugyan a blattot, de csak babra. Senki nem akart pénzt nyerni, veszíteni pedig semmiképpen. Törzsasztaluk volt, nem messze a kármentőtől. Igaz, a vendéglős már rég le akarta bontatni ezt a lécekből összefabrikált valamit, hiszen azok az idők nagyon is elmúltak, amikor egy magára valamit is adó kocsmáros hasznát vehette ennek a védműnek, de mivel jól mutatott, hát meghagyta. A kőfaragó a csapszéknek háttal ült. Így nem láthatta, amikor az idegen belépett, és egyenesen a pult mögött álló ifjabb Grössl Antalhoz lépett. Egy pohár bort kérnék, és segítséget is, szólt halkan, de Ágoston mégis meghallotta. Abba hagyta a játékot, és figyelni kezdett. Nagyon ismerős volt számára ez a hang. A kocsmáros nevetve válaszolt. Mihez kér segítséget? A bor megivásához? Amaz legyintett. Dehogy. Nagyon messziről jöttem. Éhes is vagyok, meg fáradt is.
Kaphatnék itt szállást? Gröschl bólintott. Természetesen, mindent, amire szüksége van. Ha szabad megkérdeznem, melyik vidékről jött az úr? Az idegen előbb körülnézett, majd ismét a vendéglősre. Gömörből. Egészen pontosan Várgedéről, ha ugyan hallott már róla. Még nem, de talán ez nem is olyan nagy baj. Nézze, ott egy szabad asztal, üljön le, rögtön hozom az ételt. És ha bármiben segítséget kérne, csak szóljon. Jó emberek élnek ebben a faluban, nekem elhiheti. A férfi biccentett, majd fogta a poharát, oda ballagott az asztalhoz, és leült. Tétován nézte a cserép pohárban halványan csillogó rizlinget, majd lassan ivott egy kortyot. Ekkor Ágoston óvatosan fölállt, és suttogva szólt a barátaihoz. Most el kell mennem. Azzal az istállók felé vezető hátsó kijáraton át elhagyta az ivót úgy, hogy egy pillanatra sem nézett az idegen felé. Az utcára érve megszaporázta a lépteit, de nem hazafelé indult, hanem Mihályék felé vette az irányt.

Wittinger László, Tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 13. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Schubert Rosamunde balettzenéjét az amszterdami Concerthebau zenekara játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Ma ünnepli a magyarok nagyasszonya Ferences rend tartomány vezetésével a Ferences rend hazánkban Assisi Szent Ferenc dicsőséges halálának 800. évfordulóját. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisét a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban tartják Esztergomban, ahova hazánk összes Ferences szerzetese ellátogat. Új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta a gazdasági és energetikai miniszter pénteken délután a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a megépített fenék küszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamos energiatermelést mentett meg. A miniszter szerint jelenleg 21 cm-es a mozgástér, miközben a következő napokban mintegy 3 cm-es csökkenéssel számolnak. Ha a helyzet még kedvezőtlenebbé válna, a vízügy további beavatkozással szűkíteni tudja a medret. A világirodalom egyik leghatásosabb történelmi regényére, a 130 éve megjelent Quo Vadisra figyeltek és hívták fel a figyelmet szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium óvoda és általános iskola könyvtárában, tudatta a Magyar Kurír. A 6 órás felolvasó maratonon méltó tisztelt tisztelgés volt a 180 éve született lengyel író fejedelem Herik Sienkiewicz előtt. A szervezők nem titkolt célja a jubileumi megemlékezésen túl a közösség építés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. Az estében nyúló, emelkedett hangulatú felolvasás ismét bebizonyította, hogy a klasszikus irodalom és a közös értékek képesek megszólítani, egy közösséggé kovácsolni a különböző generációkat. Csapás sorozatot mért az orosz hadsereg szombat reggel a kelet-ukrajnai Harkív megyében lévő Izium városára támadó drónokkal. Az eddigi adatok szerint 5 ember sebesült meg, közölte a település katonai közigazgatása a Telegramon. Az északkeleti megye kormányzói hivatala közölte, az elmúlt nap folyamán az orosz erők csak nem 80 alkalommal támadták a régió 26 települését. Az ukrán légi erő jelentése szerint az éjjel Oroszország 157 drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 131-et semlegesített. Becsapódásokat rögzítettek 12 helyszínen, 5 helyen pedig roncsok lezuhanását. Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az ukrán erők az éjjel csapást mértek a drónok indítási helyére és az orosz megszállók egyik átkelő helyére Donyeck megyében. Egyre hidegebbek a hajnalok, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason majdnem mínusz 3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet szombat hajnalban. Közlekedési hírek következnek.
4: Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt, a 15-ös autóbusz terelve közlekedik a Gyöngyösi utca felé, ma a 10 óra 30-tól az Andrássy úton kifelé szakaszos lezárásra kell számítani vonulásos rendezvény miatt várhatóan 11 óra 30-ig. Kovács Botond, BKK Info.
3: Végül az időjárásról. A nap további részében is zavartalanul napos és száraz idő várható. Délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradást 16 órakor lesz. Tizenöt óra öt perc. Kvaterka. Műsorunk mai vendége Szabó Mihály költő. Múzsákról és az 1956-os forradalomról beszélget vele Marton Árpád.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Kiskunsz Galériában, a Takaréktár utcában. Egy 70. évfordulót ünneplünk, vagy emlékezünk meg egy 70 éves évfordulóról néhány nap múlva, amely 70 éves évfordulónak ez az utca Szegeden az egyik legjelentősebb helyszíne volt. És ez a ház pedig azért szinte misztikus dolog, hogy éppen itt beszélgetünk Szabó Mihály költővel, mert 1956. októberében, azon a 70 évvel ezelőtti októberében az ő családja ebben a házban élt, és így lett szemtanúja, vagy fülés szemtanúja, és mindenféle tanulja gyerekként az 56-os szegedi eseményeknek. Nekem már elmesélted, hogyan, de jobb, ha a többieknek is te meséled el, és nem én.
1: Ugye én ebben a házban éltem 1950-től 68-ig, és ebben az utcában értem meg az életemnek talán az egyik legmegrázóbb eseményét, vagy eseményeit, mert valóban ennek a háznak a lépcsőjén álltam akkor, az utolsó, ott ügyvédi iroda volt, és próbáltam a Széchenyi tér felé furakodni, hát 12 éves, még nem is voltam egészen 12 éves. Ugye egy gyerek az szeretne a központban megélni és látni mindent, és ott fölálltam a lépcső tetejére, ahol már állt egy iskolatársam, azt már nem tudom pontosan, hogy ki is volt. És ahogy ott állunk és próbálunk a Széchenyi tér felé nézni, akkor dördült el a sortűz. Rohantam haza, lakásunk ajtaja nyitva. A kilincs véres volt, zsúfolásig teli menekültekkel a lakás, az előszobában széthordott, eltaposott véres nyomok, a fürdőszobában segédkezett édesapám egy magas őszhajú férfinak a homlokán tátongó sebet tisztogatni, a mosdókagyló előtt egy férfi próbált a törülközővel elszorítani a csuklójából csorgó vért. A fürdőkád fölé hajolva valaki tisztogatta véres kezét, ruháját. Zsúfolásig teli egy nagy lakás. Befurakodtam, és ezt láttam. 10 évvel később írtam egy verset, egyébként az is itt van, de abból csak két sort szeretnék most ide tenni. A vörös hatalom nem kér tanácsot, tankot, katonát hív, áttörni a láncot. És át is törték. Mert ott összefogóckodva ment ez a tömeg. Itt már teli volt egész a Tisza Lajos körültig, teli volt. És eldördült a sortűz. És ez a tömeg hangtalan, illetőleg csak a ruhák suhogását, a cipők sarka kopogását lehetett hallani, rohant mindenki a Széchenyi tér elejétől, illetőleg az utca bejáratától kezdve, rohant végig itt. Miért nem merült senkinek föl azóta? Hogy lehet, hogy a lakásunk a Széchenyitől több bizony nagyon messzi van, és egy csomó vérző emberre volt teli. Csak egy ember halt meg ott. Halló? Hát igen, aztán egy közös megegyezés alapján az akkori hatalom, mert ugye hát letartóztattak ott annyi mindenkit, aki még ott élt, azokat elvitték. De hogy lehet az, hogy csak egy ember halt meg egy sortűznél? Igen, azt mondták, hogy az valahonnan lepattant az a golyó. Hát az a sok golyó, ami lepattogott, nagyon sok vért okozott. És nem tudjuk, legalábbis én nem akarok semmit úgy állítani, ami én nekem konkrét bizonyítékom nincs, de hogy ott lehet, hogy sokkal többen meghaltak. Csak 56-ban úgy volt, hogy aki nem találtak, az biztos disszident. És lehet, hogy évekig várták, nem jött vissza, hát valahova eltűnt. Eltűntek sokan. Erről nem szabadott beszélni. Ezt sürgősen el kellett felejteni. Csak hát nem, az ember nem felejt. Tudtuk, hogy néhányak akasztottak aztán még. Tudtuk, hogy ültek a csillagbörtönbe, akiket elvittek, elhurcoltak. Jaj, most valami eszembe jutott, hogy egy milyen furcsán aktuális időben élünk. Felejtsétek el, amit mondtam. Akartál még ehhez mondani valamit?
0: Vagy szerintem ehhez nehéz volna.
1: Nehéz.
0: Annyit esetleg megkérdeznék, hogy a következő vers, amelyet 56 ihletett, az mennyivel később született? Tehát meddig érlelődött benned az élmény?
1: Ez 1966-ban, 10 év után kezd, 10 évig, ez majdnem lehetetlen volt. Illetőleg írtam én addig, de hát ezt még az osztálytársaim se tudták gyakorlatilag. De vagy csak úgy mellékesen. 1956. október. Szeged, Kálvin tér. Átvirrasztott éjek, padló recsenése, titkos léptek láthatatlan árnya ült, lélegzett visszafojtva hűtetlen szobánkra. Behajtott spaletta újnyi résében tombolt a hangtalan hajsza, s rettegéstől tágra nyílt gyermekszemeddel láttad, milyen a félelem arca, ahogy kint a pufajkás horda menekülőkre támadt. Apám kopott kabátját magára öltve, az ajtó mögött állt álmatlanságtól meggyötörve. Anyám ölelte lágyan, a sötétben múló percekre, csorduló könnyek, s minden neszre, mint elhaló visszhang, egy sóhajtás tört fel.

0: Hát ezen a helyszínen és ebben az évben, ezen a 70. évfordulón ennyi köteles tisztelettel kellett adóznunk 56 emlékének, főleg, hogy van itt egy szemtanú. De a mai esnek mégiscsak az a címe, hogy több, mint szerelem. Azt szokták mondani, hogy minden ember, de legalábbis minden magyar ember életében egyszer biztos, hogy költő, olyankor, amikor szerelmes. Amikor egy ember többször is szerelmes, akkor többször is költő, de ilyenkor mindig kell múzsa. Na most a helyzet az, hogy akik ott voltak, azt hiszem tavaly egy évvel ezelőtt körülbelül mutattuk be a Somogyi Könyvtárban az első kötetedet, ami itt most megtalálható és kapható, akkor beszéltél arról, hogy annak a kötetnek a régi, tehát a, még a Magyarországról való távozásod előtt született versei milyen körülmények között és milyen múzsa ihletésére születtek. Aztán ez a múzsa, ez sokáig kísért téged, nem csak a versekben, de föltámadt levelezésben, minden ezt akkor elmesélted. De most egy másik múzsáról lesz szó, csak mondom önöknek, hogy fölizgassam egy picikét a kedélyeket a szomorú 56-ös hangulat után. Szabó Mihály hazajött, 40 évig nem vettél tollat a kezedbe, azt hiszem, és újra elkezdett költészettel foglalkozni. Méghozzá, aki figyeli az ő munkásságát például a közösségi oldalon, akkor azt láthatja, hogy szinte naponta születik valami, és ezekből a versekből fűzött ma egy koszorút, méghozzá egy szonett koszorút, ugye az egyik legveretesebb műfaj. A múzsákról beszéljünk először, vagy a szonett műfajáról beszéljünk először, hogy szeretnéd?
1: Hát talán először azokból, arról a szerelmes versekről, amik egyáltalán bevezetik a szonetteknek a létezését, a keletkezését.
0: Jó, tehát a kérdéseimet tegyem félre a versek utánra.
1: Igen.
0: Jó, ha addig el nem feleltem őket. Na, jó. Tehát új versek következnek, új múzsához.
1: A 80 év elszállt felettem, nem kevés. Sok fényt is láttam, meg sötétet. Utamon nagyszerű emberek kísértek, sikerek, szerelmek, örömök, törések. Volt részem kínokban, csalódásokban. Mégis éreztem értelmét az egésznek. De most, a végére váratlanul, tartogatott még valamit az Isten. Nem mertem szememnek hinni, mi velem történt, először nem hittem. Minden ajándék, mi életemben csodálatos volt. Szépség, jóság, szeretet, írásban és szóban, hirtelen megjelent lényedben, egyetlen mosolyban. Néztem rád, mint régi ismerősre. Hisz életem csodáit gyűjtötted szemedben össze, és láttam benned megbocsájtást, megértést, legmélyebb szerelmet, kiolthatatlan vonzásod, és lelked perzselő közelségét. Minden keresésnek, minden hiánynak a végét, minden vágyam beteljesedését. Már nyúltam volna hozzád, és utánad, de te szelíd mosolyoddal, múzsám s örök szerelmem elérhetetlen déli bábja lettél. És halkan, szemed fényében füröztve, engem átüleltél, és nevettél. Megértettem, uram, a feladott leckét. Türelemmel próbálom viselni terhét, de értelmetlen a türelem, ha annak csak a halál vet véget. Mondd, uram, mondd, most mit kérjek? Mit kérjek tőled? És mit kérjek múzsámtól? Tőled, ki lelkemben, szívemben élsz, de testemtől mérföldekre távol. Ki vágyakat teremtesz bennem, ki könnyeim lágyan letörlöd, ki nem szit soha és soha nem vádol, ki bennem élsz mindig, de valahol, máshol. Én veled és benned szerettem volna élni, de lassan tanulom már, nekem ezt nem szabad se kérni, se remélni.
0: Nem tudom, meg szabad-e kérdezni ilyen nagyon egyszerűen tőled azt, hogy hány múzsának írtál életedben verseket? Aztán majd ezt tovább bontogatom, ezt a dolgot. Ezzel akarom behúzni a csőbe.
2: De megmondom neked őszintén. Nekem csak... egy múzsám csak kettő volt.
0: Na, lépve csaltam. Mert akkor az a kérdés, az alapvető kérdés, hogy ha az ember költői hajlamokat táplál, akkor ha szerelemre lobban, óhatatlan múzsává válik-e a szerelme, vagy múzsát lát benne, vagy ez két külön műfaj? Szerelmesnek lenni és költőként lenni szerelmesnek egy múzsába.
2: Jaj, egy igazi múzsa arra nagyon vigyáz, hogy ne legyen ő szerelmes. Mert akkor vége a múzsaságnak. Szóval tisztázzuk, ez egy nagyon vékony jég, amin a múzsa is táncol, meg amin én is. Mert a beteljesüléssel megszűnik a múzsa szerepe. Egy valódi múzsa az vonz, de vigyázz arra, hogy soha ne érj hozzá.
0: Ugye az egész trubadur költészet ezzel kezdődik, hogy az elérhetetlen magasság. De miért jó ez a múzsának? Tehát miért nem jó, miért jó múzsának lenni, miért jobb, mint egy beteljesült szerelemben együtt tájázgatni?
2: Nem, megmondom neked, erről a múzsa jó többet tudna mondani, de én sejtem, hogy mi van e mögött. Mert a múzsa igazság szerint nem a szerzőt érdekli, hanem az alkotás. Tehát ő szerelmes nem a szerzőbe.
0: Hanem a műbe,
2: amely... A műbe. Ezért a múzsa az fáradhatatlanul, hát mondod ugye, hogy majd naponta 2-3 vers is fölkerül, még, mert fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy termelj, fiam.
0: De ez a múzsa részéről egy tudatos dolog, vagy pedig egyszerűen ösztön? Hogy kéreti magát, és közben nagyon tetszik neki, hogy múzsa lett belőle.
2: Azt hiszem, ennyit elárulhatok, hogy a bizonyos múzsa azt mondta, hogy ne hidd, hogy ez nyomtalanul elmúlik rajtam. Azt mondja, amiket írsz. Tehát az nem arról van szó, hogy nem hat rá, de ha valóban azt a feladatot, amit elvállalt, múzsának lenni. Egyébként ez nagyon érdekes. Én 40 évig nem írtam. És egyszer csak hogy a folyóparton, hogy nem jössz el egyet sétálni? Mondom, jó. Mondom, most már menjünk visszafelé. Menjünk, akkor megállít, azt mondja, írsz még? Mondom, nem. És magamban azt gondoltam, mi között hozzá? Semmi között hozzá, de nem. És nem is, valahol nem is, nem volt. Azt mondja, írjál. És akkor megindult valami, de akkor megindul valami.
0: Azt mondtad nekem, hogy ezt a múzsává lett hölgyet te évtizedek óta ismert családi körből. Soha nem dobbant meg a szívet, ha ránéztél, mielőtt múzsa lett volna?
2: Nem, mivel a feleségemnek a barátnője volt.
0: És amikor ez a séta, amiről beszélsz, lezajlott, ahol ő fölkért téged, vagy elezte, hogy írjál, akkor ezek szerint akkor te nem egy ilyen múzsalesre mentél, hogy most fölfedezd magadnak egy.
2: Nem. 81 éves korban, vagy 80 éves korban az ember nem megy múzsát keresni, már bocsánat.
0: Hát jön a múzsa magát.
2: Azt mondom, hogy ez a ez tulajdonképpen egy nevetséges történet. Ezt valaki meghallja, azt mondja, hát mit gondolt ez az idétlen? 80 éves korában akar belépni a magyar irodalomba?
0: Van-e különbség a között, ahogy most érzel a mostani múzsa iránt, és a között, ahogy 40 évvel ezelőtt az akkori múzsa iránt éreztél?
2: Természetes. Nézd, az első múzsám, ő 14 éves volt, én meg 15. Az egy egész más világ, ami, hát ugye, már jó néhány éve meghalt. De egész haláláig egy olyan kötődés volt.
0: Érdekes, mert látszólag, amit most mondasz, ellentmond annak, amit két perccel ezelőtt mondtál, hogy a múzsa addig múzsa, amíg nincs beteljesülés. Az első múzsád a feleséged is volt egy ideig. És aztán lett múzsa, vagy a távolság, hogy elszakítottak benneteket egymástól, azt tette múzsává?
2: Ő múzsa volt addig, amíg feleségül nem vettem. De aztán hát nem funkcionált, több nem akarok
0: ebben
2: vele menni. De mikor én 40 év után úgy éreztem, hogy mondom, Szabó Mihály, neked van egy dolgod még az életben, föltétlen. Már akkor voltam 60, nem tudom hány éves. Mondom, neked el kell menni és bocsánatot kell kérni.
0: Igen, mert különben a közönségben az a kép alakul ki, hogy a költő útját ilyen elhullajtott múzsák szegélyezik, akiket a...
2: Nem, semmi elhullajtás, de jó. Szóval minden esetre elmentem annak rendje, módja szerint. Bocsánatot kértem, és akkor azt mondta nekem, hogy neked nem kell bocsánatot kérni. Ez volt a mi életünk. És megkérdezte, hogy szeretem a feleségem. Az volt az első kérdés. Mondom, igen. Azt mondja, akkor én tőled nem akarok semmit.
0: Na most kettőjük közül már egyik sincs velünk egyik. A Földön, tehát se a múzsa, se a feleséged. De a legutóbbi találkozásunkkor, amikor az előző kötetet kapcsán beszéltél erről a bizonyos régi múzsáról, és a feleségedről is nagyon szépen beszéltél, akkor még semmi jele nem mutatkozott annak, hogy te még neki fiatalodsz és szerelmes lírákat, szerelmi lírát kezdesz majd pengetni.
2: De majd arról nyilván egy pár szót fogsz mondani egyáltalán a szonettekről. Ez egy fantasztikus műfaj. Ezt a világ nagyjai már nem azért, hogy én most közéjük akarok furkolni, de mind Petrarkától kezdve, Michelangelo, Shakespeare, vagy itt nálunk...
0: Ugye, Juhász Gyula például.
2: Juhász Gyula.
0: És, akinek szintén volt egy múzsája, aki viszont egyáltalán nem foglalkozott az ő róla írott versekkel.
2: Hát igen.
0: Azt sem tudta talán, hogy szerettek róla.
2: Az mind beleszerelmesedett a líra irodalomba. Mert ez egy fantasztikus műfaj.
0: Mert a szonett formában.
2: Igen. Ez egy fantasztikus műfaj, mert annyira kompakt, és mondjuk biztos, hát tudod, hogy ez és ebbe a kompaktság 14 sor, minden, egy szonett 14 sor is slussz. És abban el kell mondanod mindent.
0: Most bocsáss meg, hogy szabadba vágok, de ugye amit eddig hallottunk, azok nem szonetek voltak, a szonetek majd eztán következnek. Az a furcsa, a látszólagos ellentmondás, hogy a szerelmi érzés az egy ilyen partalanul áradó valami, a szonet pedig egy nagyon szigorú sor szerkezetre épül. Hogy működ? Először a szabás minta van meg a fejben, és abban gyömöszölöd bele az érzés, mert ez nem lehet úgy, hogy most érzek, és ezt hirtelen szonetbe érzem, legalábbis szerintem ez nem megy.
2: Ezt megmondom neked őszintén, hogy ez egyszerűen folyik. Legalábbis én nálam ez úgy működött, ez a múzsa kinyitotta a kaput, és dől ki belőle az, ami 40 évig vissza volt szorítva. És ez, én ha leülök, akkor a szonettek jönnek, mint a... Már szégyellem is magam egy kicsit, érted? De ez ilyen.
0: Irigylésre méltó, mert szonettet úgy is lehet írni, hogy az ember, szóval úgy, mint a horgolás, hogy így ide kettős ima egy fordított, és akkor az egy picit mindig érződik rajta ez a műhely szag, vagy hogy is nevezem én ezt.
2: Pontosan, és ez, ha viszont ez ömlik, akkor nincs meg az az érzése, na ja, hát ez... nincsenek kínrímek benne.
0: Na most a szonett azáltal, hogy egy ilyen nemes, veretes forma. Egy múzsa szemszögéből azt is jelenti, hogy ugye Petrarca neve elhangzott meg Shakespeare-nek, Michelangelo, hogy egy ilyen, mint hogyha egy talapzatra fölhelyeznéd a forma által, igaz?
2: Igen.
0: Halljunk akkor néhány szonettet most.
2: Több, mint szerelem, mert nem földi-e vonzás, sajgó szorítása a szellemi vágynak, óráknak kozmikus súlyával húz hozzád minden pillantásod,
1: meg mosoly a szádnak, és szemed fényével kötözöl magadhoz, megbénul bennem az érintő akarat. Karom indulna, hogy vonjalak magamhoz, de ajkad mozdul, ám nem értem szavadat, mert nem nyelveddel szólsz felkavart szívemhez. Lényed, mint meteor a lelkembe csapott, e tűz nem földi pályán repült ívelve, bennem múltamat elnyelő krátert hagyott. Ami sötét volt, ami fájt, már feledem. Lelkembe zuhant tüzet, több, mint szerelem. Nem érted, mit jelent? Több, mint szerelem. Nyit egy kaput lényünk határán túlra, mint mikor egy sűrű, sötét fellegen tör át a napsugárnak fénye újra, és egyesül e fény a tiszta éggel. Nem erőszakkal válik egyik úrrá, lesz szerelmünk egyé, mint fény a fénnyel. A másik fontosabb, mindkettő tudná. Így olvadhat össze két lélek egyben. Lelkem tiéd lesz, a te lelked enyém, abban a forró több, mint szerelemben, mely testem testet sejmében érezni. Egymásban lesz fényé, mint nap az égen. Én nem kérek semmi mást, csak ezt kérem.

0: Ugye a szonet szerkezetéről beszéltünk, hogy egy nagyon kötött sor szerkezetű valami, de nagyon fontos minden szonetnél a zárósor. Tehát a szonetnek elengedhetetlen eleme az, hogy a végén egy ilyen csattanó legyen, ami tulajdonképpen mint egy kapocs így összefogja mindazt, ami addig elhangzott. De azt mondtad, hogy belőled a szonettek azok így készen pattannak ki. A vége az megvan már az elején?
1: Nem mindig, de aztán közben érik be a vége. Az nagyon érdekes. Nem akarok én itt úgy föltűnni, mint valami különlegesség, de nagyon érdekes. Az első sorok azok megindulnak, és aztán érik, ugye, mert főleg, mert ezeknek mindnek dallama van. És akkor az már egyszer csak beérik a vége, ami alányul, ami megkapja az egészet. És hát ilyen. És én is beleszerettem a szonettekbe. Ez olyan, hogy ez mindig, amikor kész van, hogy ez jó. Ez tényleg jó. Hát most mit csináljuk? Amikor visszaolvasod, persze egy-két napról van még, ha még jobban visszaolvasnád, akkor még jobb lehetne, de olyankor annyira föl van villanyozva az ember.
0: Ez azért nagyon érdekes megint, mert ugye mondtad, hogy egy múzsa nagyon vigyáz arra, hogy ő elérhetetlen maradjon, mert neki akkor születik meg a vers, hogyha

0: Akkor nincs. Akkor több ez... Én volt már, hogy 40 évig nem írtam. Én tudok nem írni. Szóval...
1: Ha nem lenne a költészeted, vagy ez a hangszer, ami érdemesebb a szonett, akkor lehet, hogy te örülnél annak, hogyha ez a szerelem beteljesedett volna, vagy beteljesedne? Tehát neked szükséged van arra, hogy ne teljesedjen be azért, mert jobban szeretsz költeni, mint szerelmesnek lenni?
0: Jó, kemény kérdéseket teszel föl, de majdnem igaz. Nézd, én tisztában vagyok a korommal, és hülye nem vagyok. Már bocsánat. De ennek ellenére, szóval ez így van.
1: Akkor azt kizárt, hogy mondjuk megírsz 150 szonettet, utána úgy gondolod, hogy a múzsából ennyi elég volt, és most megkérem a kezét.
0: Hát pedig már most, nem tudom, de hány szonett van már? Nem tudod, te sem.
1: Vagy esetleg ő mondja azt, hogy hiszen ő keltette föl benned újra, vagy ébresztette fel újra a szúnyadó költőt, ő azt mondja, hogy most már a világirodalmat kiszolgáltuk 150 szonettel, most már a kezemet nyújtom önnek. Ne. Akkor mi történne veled?
2: Hát tényleg.
0: De ez megtörtént. De nem az, hanem az, hogy most már nekem elég volt múzsának lenni.
1: Aha.
0: Ez viszont a legmélyebb ütés.
1: De ebből jönnek ki még fájdalmasabb versek, nem?
0: Igen.
1: Mert hallunk ilyeneket is. Tehát egy múzsa igazából, ha már egyszer múzsa lett, akkor hiába akar nem lenni már múzsa, mert ő már örökön múzsa marad.
0: Már egy kicsit, ez kicsit így van, és tudja is, hogy ez hiába, ez sors.
1: De őt vajon mi tántorította el attól, hogy fürdőzön a múzsák dicsfényében?
0: Jó, elmondom én ezt is, mert nincsenek nekem titkák.
1: Csak annyit, amennyi a költészet lényeg.
0: A költészet lényeg az, hogy én, mivel én évtizedekig nem is írtam meg, szóval minden. És ott volt nekem a dolgozószobám vagy ekkora nagy doboz, abban a régi, a 60-as években, az 1960, 62-től kezdtem írni egyébként, a 60-as években még, és egész a 70-es évek elejéig, teli volt versekkel. És mondtam, hova teszem én ezt? A fiamnak van egy, nagyszerű ember, de őt nem érdekli ez a része se az életem, se az irodalomnak. Ő a mesterséges intelligenciával törődik. Mondom, jó,
1: az a múzsája.
0: Van egy, a lányom hasonlóképpen el se olvassa a könyvet se. Csak amikor elolvasta, azt mondja, ez jó. Hát mondom, hát te azért adtam neked oda. De szóval nem... Ők nem akarnak. Hát a szülőknek vannak ilyen problémái, a gyerekek mást akarnak. Na lényeg az, és mondtam, te nem tennéd meg azt, hogy én küldöm mindig neked, te meg egyszerűen akármit csinálsz, csak rakd el, mondom, valahol kell, hogy megmarad, mert szeretném azért, hogyha ha már egy ilyen irodalmi hagyaték valamikor lesz, amikor meghallok, hogy valahol megmaradjon. Azt mondja, jó, csülküdjed.
1: Tehát, hogy tisztázzuk, mielőtt ő belőle múzsa lett volna, ő eredetileg ilyen önkéntes szerkesztőd vagy titkárod,
0: irodalmi titkárodként jelentkezett. És azt mondja, jó, elvállalja. Aztán egyszer csak rájött, hogy nem olyan egyszerű ez a vállalkozás. Be is láttam. És de mentségemre legyen szólva, mindig megkérdeztem, hogy küldhetem még? Nem sok? Nem érzed úgy, hogy most már ne küld? Hát egyszer a száj érezte, hogy azt mondja, most már ne küld. Mondom, jó. Peregnek színes levelek a ligetben, borítva barnuló takarót az útra, sövény reszket a hajnali hidegben, alatta néma rigók párjukhoz bújnak. Leülök az üres szökőkút szélére, idézem magamban nyári csobogását, csend.

0: Nem magánya mutat az út végére. A kecses kis szobrot már becsomagolták. Sápadó sarki lámpák fényei felett kialszanak éjszakád őrző csillagok. A rigók is már mozgolódni kezdenek, s belém nyilal, hogy én még mindig itt vagyok. Hát szorongón dermedt kezed, lábad viszed, bújtál volna te is, de már nincsen kihez. Egy múzsa tanácsa. Mar kínos gyötör a vágyam, adj tanácsot, húz hozzád minden gondolata az éjnek. Mit tőled kívánnék, elmondani félek, mert úgy is tudod, nem kell már kitalálnod. Befogadó öletben szeretnék lenni, olvadni forró mámorába testednek, merülni tengerébe mély kék szemednek, és a merülésben minden mást feledni. Mit nyújtsak érte? Mi lenne ennek ára? Mosolyod gyanús, olyan magasra szabtad, csak a múzsák örök válaszát ne adjad. Hidd el, nem kerül kérésed újra szádra, mert gyönyöröd után ébredésed kín lesz. Előbb a vágyat halt meg, aztán az ihlet.
1: Hagyj kérdezzek egy műhely titkot meg. Ütötte a fülemet az a mondat itt az egyik elhangzott szonetben, azt, hogy egy kimonód illatát érzem kedlet felett. Miközben mondod, hogy hát a múzsa, mivel hogy múzsa elérhetetlen, ilyenkor az ember miféle kimondok, miféle illatára gondol, hogy honnan táplálkozik az élményanyag?
0: Hát 80 évesen már az embernek van tapasztalata. De valójában a múzsa nem elérhető. A múzsa az elérhetetlen. Az sajnos így van.
1: Egy picit úgy is éreztem most ezekben az utóbbi elhangzott szonettekben, hogy a múzsa, meg a szerelem, az mintha csak egy ürügy volna ahhoz, hogy ennek a tükrében egy élet, vagy az életről szerzett tapasztalataidat szűrd le. Van vagy benne, foglad imádságba.
0: Van benne igazság. Igen, ez nagyon érdekes, hogy itt... Itt végső soron az embernek a kora az egy meghatározó dolog, hogy itt nem lehet, itt nincs már se tervezés, se ez, én tervezhetek, de kérem szépen ebbe a korba az ember egyik napról a másikra, ugye megint hát legutóbb ugye a feleségem, aki meghalt, az két hónapunk volt, amikor tudtuk, hogy elmegy, gyönyörű két hónap volt, de egy 10 évvel volt fiatalabb nálam.
1: Amikor szonettet írsz, és a múzsát már nem érdeklik ezek a szonettek, csak magadnak írod, akkor van-e benned olyasmi, hogy olyan szándék, hogy másokban is megpendíts valamit? Tehát neked kell-e az, hogy általános dolgokat fogalmazz meg, vagy gondolsz-e olyankor az olvasóra?
0: Tulajdonképpen nem. Én megmondom neked őszintén, hogy ez az egész, ugye múzsa, meg szerző kapcsolat, ez egy nagyon érzékeny kapcsolat, de néha teljesen egyoldalú. Én nem adtam föl azt az érzést, amire ő azt mondta, hogy soha nem volt. Ő soha nem gondolt sem. Életőleg abban nem vagyok biztos, hogy nem gondolta, de ő azt mondja, hogy ő ezt ne értsem félre, mondom, nem értem, de én jó vagyok így is. A szerelem az egy, hát az egész Bibliában, miről beszél a Biblia, hogy az Úristen, ugye, az mint a választott népét, azt mint a házastársát kvázi. Nevezi.
1: Aki meg is csalja őt, úgy emlékszem, Mózeásnál házasságtörés példájával írja.
0: Bizony, házasságtörésről van szó.
1: A néphűtlenség.
0: Tehát nem, ez nem, azért én azt mondom, hogy, mert mindenki azt mondja, erotika az, hogy fúj, ugye, de nem, Az erotika az ugyanúgy az Isten teremtménye, mint minden egyéb. Haló? Hát, ha nem lenne erotika egyáltalán, az ki van véve a teremtésből. Hát ha lennénk most itt, hát az erotika az, ami kapcsolja, kelti a szerelmet. És láthatólag az Isten szerelmes a népébe. És szemükre veti, hogy szajhák vagytok.
1: Néha az az érzésem, hogy... Sőt, abban egészen biztos vagyok, hogy amikor az ember szerelmes, abban a legkevesebb szerepe a szerelmet tárgyának van. Tehát abban, hogyan te szerelmes vagy, az nem őt dicséri, hanem a te lelked gazdagságát. Egyet tudsz ezzel érteni?
0: Igen. Egyet tudok teljesen érteni. Tehát itt... Itt megint a Bibliához jövök vissza. Ugye? Az Úristen mindvégig azt mondja, hogy hűségesen vágyódik a népéhez. Tehát ez a vágy, az benne van. Az Úristen nem adta fel a szerelmét.
1: Még lehet, hogy szonetteket is ír az Úristen.
0: Hát valahonnan jönnek.
1: Én most akkor megint átadnám a szót a verseknek, mielőtt a hölgyek is azt mondják, mint a múzsát, hogy többet már ne. Szerintem vágjunk bele a következő ciklusba, ami az a szonettek záró ciklusa.
0: Igen. Elégett nyár. Nyári meleg égető tüzébe hal a magány. Elfonnyadnak a friss percek, nem kerül már lapra a reggeli dal. Az újjongó fény mennyire szeretlek. Gondolatok már mozdulni sem mernek, és megszűnt mértéke a messzeségnek, sós verejték cseppjei szemetelnek, mikor a vágyak hangtalan elégnek. Nem érzem lelkemben lágy simításod, szomjamat hangot hűs vize nem oltja, mint hőségben erjedt nyárvégi átok. Zuhant a bús magány üres karomba. Hiába hívlak, hiába idézlek, mielőtt nyarunk lett volna, elégett. Ő kezében van te kezed, egy imádság. Engedj felejteni, kegyelmes Uram, hogy ne fájjon örökké az a nyílt seb. Ne hagyd elfogyni maradék erőmet, hogy azt még másra is használni tudjam. Ne csak takarni sajgó fájdalmamat, hogy valahogy még egyenesen álljak, hogy emlékeimben még tisztán lássak, s kínomban is érezzem oltalmadat. Engedd még egyszer szépnek látni szemét, nem hidegnek, mint mikor elengedett. Engedd még megfogni egyszer a kezét, mint ha fognám, Uram, a te kezedet. Mert tudom, ő kezében van te kezed, bár fájt nagyon, mint tett, mégsem tévedett. És most kivezetőnek a szonettek világából egy utolsó vers, olvasni fogják majd. Lehet, hogy nem tudod még, de neked elárulom. Nekem már részem vagy régen, nem csak érzem, már tudom. Ha majd egyszer föltekintesz és meglátsz a líra égszínkék egén, felismered, én tiéd maradtam, és te maradtál örökre enyém. Vagy sokkal tovább, 100 év messzeségben? Nem fogja tudni már senki egyikünknek sem korát, de kezükben tartják majd rongyosra olvasott könyvben a világ legszebb szonettjei, a múzsának. És kaptad mindet tőlem. Képzelnek bennünket egy fiatal, régi szerelmes párnak, kik andalogva a folyópartján, kézen fogva a fák alatt jártak, és áhítattal ejtik ki neveinket, több, mint szerelem. Mondják, és irigyelnek majd minket.
1: Kedves vendégeink, illene ennek a végét úgy, mint egy szonettet valami csattanós módon lezárni. Én arra gondoltam, hogy talán arra hívnám fel az önök figyelmét, vagy számomra az az egyik tanulsága ennek az estének és a Miska által elmondottaknak, hogy múzsának lenni lehet, hogy nehezebb, mint költőnek. Mert nincs benne annyi öröm.
0: Ne, én még nem voltam sose múzsa.
1: Ha vannak itt költői hajlamot tápláló hölgyek, akkor még lehet. Nagyon köszönjük, hogy itt vannak, itt voltak velünk, és akkor átadom önöket közvetlenül egymásnak. Köszönöm, hogy megtisztelt.

0: Janisco Joplin szerzeményét Itzhak Perlman és André Preven szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Keresztény tartalmú filmeket vetítenek az ősszel Szombathelyen, írja a Magyar Kurír. Szeptember 30-án a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma című mozival kezdődött a három alkalmas vetítés sorozat az Agora Savaria filmszínházban. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a vetítés előtt arról beszélt, a film bár alakok Szent Margit életéről szól, igazi főszereplője Jézus szíve, a szeretet, ami belőle árad. Október 28-án Szent Carlo Acutisról, november 26-án pedig a Párizsi Notre-Dame újjáépítéséről látható majd film az Agora Savaria filmszínházban. A székesfehérvári Szent Imre Gimnázium általános iskola és óvodában a tanulók szeptember 26-án különleges lehetőséget kaptak a megyés püspököktől, tudatta az MTI. Spányi Antal egy kamerát adott át tartozékaival együtt, hogy az idén februárban diák kezdeményezésre létrejött média csapat az általuk készített tartalmakkal át tudják adni az iskola által képviselt értékeket. A megyés püspök reményét fejezte ki, hogy a kamera, mint a jó ügy érdekében használt eszköz, nemes célok közvetítését tudja majd szolgálni a diákok életében. Frizenhán András, az iskola média csoportjának vezetője is köszönetet mondott az ajándékért, a diákság, valamint a tanulói média és tartalom közösség nevében a főpásztornak. Ma ünnepli a magyarok nagyasszonya Ferences rendtartomány vezetésével a Ferences rend hazánkban Assisi Szent Ferenc dicsőséges halálának 800. évfordulóját. A 16 órakor kezdődő ünnepi szentmisét a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékesegyházban tartják Esztergomban, ahova hazánk összes Ferences szerzetese ellátogat. Előreláthatólag szombat estig szünetel a közlekedés Bécs és Hegyeshalom között, ezért az utazóknak hosszabb menetidőre pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk, közölte a Mávinform a Facebook oldalán. A tájékoztatás szerint a Railjetek, a bécsi Eurocityk, illetve a győri Eurégiók csak Hegyeshalomig közlekednek, és onnan is indulnak vissza, Győr, illetve Budapest felé. Az Ausztriába tartóknak az Osztrák Vasúttársaság szervezi a vonatpótlást, írták. A Nemzeti Vágta 2026-ban újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye, lovak és lovasok közös ünnepe, jelentette ki a Nemzeti Vágta főkapitánya a kétnapos esemény szombati megnyitóján Szilvásváradon. A vasárnapig tartó 19. Nemzeti Vágtán a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszárgyerek vágta versenyzői is rajthoz állnak, írja az MTI. Lesz továbbá fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is a szilvásváradi Lipicai Lovasközpontban. Végül az időjárásról. A nap további részében is zavartalanul napos és száraz idő várható, délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga Levente vagyok, az OMCE sajtó referense. Mostani műsorunkban énekel a Váci Székesegyház Szent Cecília és Ifjúsági Kórusa, elsőként Nordqvist Tékozló fiú című művét éneklik. Vezénye Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya.

Három Mozart kompozíció következik, elsőként az Orgelszóló messze Kyrie, majd a Sanctus, végül pedig a Regina Caeli.

Most egy duett következik, Perózi Ave Máriáját Reményi Anna szoprán és Fitos Mónika alt adják elő. Orgonán kísér Bednarik Anasztázia.

0: Az Országos Magyar Cecília Egyesület egyházzenei magazinját hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Itt az írás, forgassátok. Lázár Csaba szépirodalmi félórája.

0: A heverő. Avagy Csernyenkó kézdublőre, Falusi Márton hangjátéka. Negyedik befejező rész.
1: Itt lapul a feleségem?
2: Ez nem a maga korterme, Miklós bácsi.
1: A feleségem nem tudhatja meg.
2: Micsodát?
1: El fogok szökni innét.
3: Mikloskám, együtt fejezzük be, amit elkezdtünk. Juditka ki akar nyírni?
2: Jöjjön inkább, fogóckodjon. Nem érek rá egész nap magával vesződni. Miklós bácsira megint rájött a hoppáré.
1: Ezek figyelnek. Hallgassák?
3: Mi kellene?
1: Elektromos kenyérkosarak. Oda rejtették a poroskákat.
3: Ez kizárt, nem adtam engedélyt. A kenyérkosár különben is egyszerű ötlet volt. Pont a katói. Új seprő jól sepert.
2: Ezt várták el tőle, ezt a kreativitást.
1: A gondolataim kellenek. Amióta nem írom le őket, egyre erőszakosabban próbálja kiszedni belőlem a hatalom. Azt hiszem, nem láttak meg, amikor átszöktem. A képek elhúztak mellettem, szinte súroltak. Ügyesen álcázom magam a köpennyel, gallér fölcsap, kéz sebre, így mi? Nem gondoltam semmire, nehogy a modern lézerek letapogassák az idegdúcokat.
2: Úramisten, Miklós bácsi! A robotok szállítják a szennyest, meg hozzák a reggelit. 8-at helyeztek üzembe a nővérhiány pótlására. Mindjárt bepakolom a Béla bácsi húgyfoltos lepedőjét is.
3: Nyomot hagyni a világban. A férfiak örökös kényszerképzete. Kinézek, és látom a végtelen hómezőket. Megajándékoztam a világot az emberarcú szocializmus ígéretével. Aztán kitették a szűrőmet a pártból. Kilépett a párt belőle. Miért így? Mert nem síboltam eleget. Nem kellett a Globus, sem a Békés Csabai sertéstelep.
2: Nem tudom sajnálni magát.
4: Magát már láttam. Harcolt ön a Corvin közben?
3: Hogy? De mint rendfenntartó alakulat jártam az utcákat.
4: Én nem keveredtem bele. Azóta szégyellem, hogy csak az írószövetségben és versekben. El tud engem képzelni, ahogyan végigmasírozok a díszzászló előtt? A vörös szőnyegen? Bogadásba arról tiszteleg, zászló felvonás.

0: Ha harcoltam volna, most én lennék a köztársasági elnök.
1: Én ott voltam. Jól tette, hogy kimaradt belőle. Nem hiányzott az magának. Becsültem az öreget, hogy rendet vágott köztük. Tavaly egyik nyári éjjel kisettenkedtem a fiumei útra a temetőbe. Ásóval, csákjával, lapáttal. Végigástam az éjszakát, és exhumáltam. Annyi földet mozgattam meg, akár magamat is beleáshattam volna. Megmentettem Kádár koponyáját az enyészettől. Óvatosan helyeztem rá a lapátra. Na, öreg, megcselekedted, amit megkövetelt.
2: Mit művelt?
1: Elkopott két üveg viszki, de megérte.
2: Ebben az állapotban?
1: Egy évvel fiatalabb voltam.
2: Hiszi a piszi Béla bácsi.
0: Magánál tartja?
1: Hát, de otthon tartom a vitrínben, kivilágítva egy zsolnai munkásőrnip és Lenin feje között. Fenséges.
0: Én időnként Adi képmásával beszélgetek. A nagyszoba falán búsunk. Hát mi lesz ebből, tekintetes úr? Adi nem tudja, hogy én vagyok az utolsó magyar. Nem is tudhatja meg. Ennél sokkal jobban tisztelem.
1: Fő a tapintat.
0: Melyik versemet tudják fejből?
1: Szinte az összeset.
2: Nem érdekelnek a versei ezek után.
0: Melyik versem kötelező olvasmány? Memoriter?
2: Nem tanítják magát, papa. Ha mégis lesz gyerekem, megtiltom, hogy könyvet vegyen a kezébe.
0: Szegény Adi Bandi.
1: Az öreg, mennyit viaskodtunk. Csuda egy szószátyát pacák, legalábbis mostanában. A vitrin visszahozta az életkedvét. Szereti a neonfényt is. A munkáshőrrel jól kijönnek, de Leninnel nem jutnak közös nevezőre.
0: Adi roppant elégedetlen. Azt mondja, az új szállásterület elfoglalása előtt le kell nyilazni a régi vezéreket, mint az cseppei nomádoknál. De vajon az a baj, hogy lenyilaszták a vezéreket, vagy az, hogy nem mindegyiket nyilaszták le?
2: Teljesen kettős. Egyik nap képben van, másik nap befordul. Miklós bácsi, üljön le a székre, a valagára. Igen, oda az ablak, látja? Ahol Béla bácsi integet. Csukják be az ablakot, mert megfagyasztanak.
1: Gyere, Miklóskám, tegeződjünk. Úgyis vége a világnak.
2: Csukják már be! Mireli csirkét csinál belőlem?
1: Ne kordivál, nem segített a felkelésben.
2: Segítettem. Bár ne tenném folyton.
1: Egy szavát se hidd el, Miklóskám. Egy férfi ne higgyen a nőknek.
0: Maguk nem ismernek. Vagyis te. Végre kimerem mondani, gyűlölöm a feleségemet.
2: Miklós bácsi, nem ismer föl? Ki vagyok én?
0: A nővérke. Micsoda kérdés?
2: De mi a nevem?
0: Rossz a névmemóriám, de sosem volt jó. Találkoztunk már?
1: Évike.
0: Ja, megvan. Évike.
2: Béla bácsi.
1: Jaj, rosszat csúgtam. A macska rúgja meg.
2: Judit.
0: Mondom én. Nem azt mondtam?
1: Megkapja a nővérke a magáit, amiért nem száll le rólam.
2: Vén szarosok.

0: észrevétlenül kereket hagyjunk.
1: Kereket oldjunk. Járni is alig bírok, pajtás. De te is.
0: Várj csak, amíg bejutok a parlamentbe.
1: Addig se jöttél, amíg ott anyáztam. Csak írtad a leveleket, mint güzű. Becsültelek az éberségedért.
0: Találkoztunk már? Nagyon gyanús, hogy...
2: Itt a reggeli. Úgy látszik, nem a kiemelt koszt érkezett. Eltévedtek a robotok. Két szelet kenyér, egy-egy kocka sajttal. Egyék meg a reggelit.
0: Ezt a moslékot?
1: Az asszony jobbat főzne, mi?
0: Ne fesse az ördököt. Egyetlen nőt szerettem Isten igazából egész életemben.
1: Muzsálkodtunk nyakra főre, igaz?
0: A politika. Az jobban izgatott. Elviselhetetlen volt, hogy kihúzták a soraimat, egy könyvemet betiltották.
2: A piros manzárd madarait. A könyökömön jön ki. Tegnap egész végig ezt hallgattam.
0: Azem. Mára mindenki betéve tudja az összes versét. Még a nővérke is.
1: Ne röhögtesd ki magad, pajtás. Mi meséltünk neki róla?
2: Este pedig az anyám.
0: Mi? Te vagy a cenzorom. Felismerlek.
1: A mentorod vagyok, ahogy tegnap bölcsen megállapítottuk.
2: Miklós bácsiról hajnalig áradozott az anyám. Áradozott és gyalászkodott.
0: A nővérke édesanyja?
2: Most tetteti? Miért kell ezt minden nap eljátszania? Tisztára kikészít.
1: Nem emlékszel? Ő a Mádi Kató lánya.
0: A Mádi Katói. Ez kísérteties.
1: Az imént történt egy kis szóváltás közöttünk. Ne sajnáld, hogy lemaradtál.
2: Milyen érzéketlenek maguk.
1: Én ugyan nem. Szívből sajnálom, Juditka, de hogyan magyarázzam el?
0: A Mádi Kató. Ha jóvá tehetném.
1: Minek emészted magad? Ami történt, megtörtént. Egyikünk sem követett el semmit. Az élet nagy játékos.
2: Anyám idegei szét vannak cincálva, de olyannak, mint tegnap este, sohasem láttam még.
1: Ezzel a történettel nem azt akartam mondani, hogy nekem smakkol az ilyesmi. Egyáltalán nem. A mutterje vonzó hölgyemény volt, és biztosan az ma is. Sokat dolgoztunk kettesben. Mit tettem volna? A közvetlen beosztottamat nem kerülhettem el nagy ívben. Nem emlékszem, ki kezdeményezett, de egyikünknek sem esett rosszul.
2: Kényszernek élte meg. Így megúszta a vidéki száműzetést. Rettegett attól, hogy elhagyja a fővárost. Ezt megmondta neki Kerek Perec. Én meg ápolom magát. Vért veszek, tisztába teszem az összerondított ágyneműjét, elviselem a demens baromságait.
1: Piaszag van. Nem szellőztetne? Követelem, hogy szellőztessen ki! Az öreg odahaza a vitrínben dübegurul!
2: Ilyenkor bezzeg ejti a témát, ha kényelmetlen a helyzete. Jól ül abban a párnázott székben, Béla bácsi.
1: Kimerült. Karikások a szemei, sőt táskások. Táska hordozók. Aludnia kéne. Nyisson ablakot és feküdjön le.
2: Hát nem. Zavaró a jelenlétem. Bűntudatot ébresztek? Nem kérem át magam másik osztályra. A világ semmit sem változott. A régi főorvos megígérte, hogy elvisz Németországba. Ez maradt az utolsó esélyem, hogy kiszabaduljak innét. Keresnék annyit Bremenhavenben, hogy a saját lábamra álljak és fizessek az anyámnak egy állandó ápolót. Húsvétkor és karácsonykor belibbennék, főznék egy mócsingos levest, aztán megkérdezném, hogy érzi magát, kedves mama? Jaj, nagyon sajnálom, de mindjárt indul a gépem. Olyan hatalmas vágy ez? Kivagdosom a német álláshirdetéseket az orvosi heti lapból. Célszobára rúg a gyűjteményem. Kívülről megtanultam a szövegeket, szabad napomon. Hangosan olvasom őket. Újra és újra ismétlem, pedig egy árva kukkot sem beszélek németül. Magam elé képzelem a két öltönyös fejvadászt, akik idejöttek. Suchen Sie eine Arztstelle. Hogyan menjek ki egyedül? Egy hónapig se boldogulnék. Vettem egy csinos, világos kék tunikát, és egy fekete csipkés melltartót.

0: Laszkanát, mert az volt a legdrágább, hogy áttetszen a tunika finom anyagán. Nem csábítani akartam, csak felhívni magamra a figyelmet. Szép vagyok, cefettül szép.
1: Vérke, kaphatnék még sonkát és paradicsomot?
2: Hozna egy fésüt, ha már a tükörben igazítja a frizuráját?
0: Kiszellőztetek. Vegyenek föl valamit. Sonka és paradicsom nincs. Eltévedtek a robotok.

0: repülő? Érteni jött? Újra kell gondolnunk az állam, a hatalom és a forradalom szerepét a 21. század hajnalán.
1: Majd én újra gondolom. Te miniszter vagy, Béla?
0: Az. Leváltottak, de visszatérek, mint Napóleon elrubba a szigetéről.
1: Jó fegyvertárs leszel.
0: Végre beláttad.
2: Miklós bácsi, szép vagyok? Ugye szép vagyok? Nem látod gyönyörűbbet egész életében. Pedig tetszik tudni, szegényen nőttem föl. Anyámat folyton el akarták távolítani a kiadóból. Apám megtagadott. Tegnap óta azt is tudom miért. Miklós bácsi, ugye nincs szebb nő nálam.
1: Csak a Mádi Kató. Ő talán még szebb volt. Egy vérbő fiatalasszony.
2: Tetszik tudni, ki vagyok én?
1: Az angyal, aki a trombitáját keresi. Addig nem startol az apokalipszis.
2: Pontosan.
1: Az elején megmondtam, hogy köztünk nem lehet semmi komoly. Én a verseimnek élek.
2: Imádta a verseit. Főzés közben idézte őket. Most tudtam meg, kitől valók.
0: Én is bármikor felmondanám a piros manzárd madarait. Aj, ha nem tetszett volna ennyire. Talán be se tiltom.
1: Kiherélték. Azért hívtam el az Ibolya presszóba, hogy a bizalmába férkőzzek. Atléta termető, jósvádájú fickó voltam, megakadt rajtam a szeme. Még egy konyakot. Életemben akkor egyszer szektem meg az abstinenciát.
0: Mikloskám, kérsz egy kortyot?
1: Megszegném most is. Az emlékek súlya, de vérvétel előtt.
2: Igyon, ma nem veszek.
0: És a főorvos úr mit fog szólni?
2: Törődjön a számlás pacientúrával. Én is iszom.
0: Nagy csak, végre megjött az esze.
1: Jó húzatja volt. Megittunk 5 kör konyakot kőbányaival. Felhívtam a lakásomra.
2: Vagyok olyan szép, mint az anyám. Vagyok, igaz?
0: Szerintem szebb is. De mit számít a szépség? Életem nője Rosszóban egy orr nélküli fiatal lány volt. Gyerekkorában a lótőből leharapta az orrát, helyére műorrot ragasztottak a kautyúkból. Csámpás lába és izgalmatlan orrhangja ellenére vonzódtam hozzá. Ahogyan ő csókolt.
2: A főorvos úr a búsuló juhászba vitt. Pezsgőztünk. Álmokat szőttem, hogy itt hagyom anyámat. Gonosz vagyok. Egy nőnek muszáj kalkulálnia. A férfiak úgyis csak sodródnak. Tényleg tetszett a főorvos úr. Halálosan tudtam volna szeretni Bremerhavenban.
1: Gondoltam, hogy egy éjszaka semmiség. Élvezzük, aztán marad a barátság. De nem ilyen az alkatom. Túl jól éreztük magunkat. Mádi Kató élete szerelmének hívott. Másnap este az ágyban néztük át a piros manzárd madarait. Kiadni lehetetlen lett volna, de boldoggá tett, hogy ellenőrzöm a folyamatot, belelátok, sőt, beledolgozok a lektori jelentésbe. Több mondatát én szúrtam közbe. Mennyit röhögtünk ezen Katóval. Az elmarasztalást fogalmaztam én, és megszereztem az uralmat a cenzornő teste fölött. Fenköltebb kéj után aligha sóvárogtam. Szabaddá tett minden együttlét. Feloldódtam Kató ölében és a remek művemben, mert hiszen páratlan remek mű, mindenki elismeri. Még azt a pimasságot is megengedtük magunknak, hogy titokban, persze Kató befolyását kihasználva, egyetlen példány készítettünk belőle a nyomdával. Árulkodó jelet nem hagytunk. A kötetet Katónak dedikáltam.
2: Anyám tegnap megmutatta. Mádi Katónak, a kötet elragadó cenzorának. Örökre bánni fogom a megmásíthatatlant.
1: Ezzel szakítottunk. Ultimátumot adtam. Vagy kiszáll, felmond a hivatalnál, vagy vége. Az állását mindennél jobban szerette, a jellem egyszerűen nem kínált más választást.
2: Nem igaz. Anyám nem így mondta. Ellökte magától se szó, se beszéd.
0: Kijátszottatok? Melyik nyavajás nyomdász? Kézre kerítem.
1: Katóval családot alapítottam volna. de én a forradalom szentségét nem árultam el. Nem fújtam egy követ a vérben fogant hatalommal.
0: Ki se dugtad az orrodat egész októberben a kollégiumból?
1: Mit számít ez? A magam módján harcoltam.
0: 12 könyvedet adattam ki. Mindegyikhez egy díjat biggyeztettem.
1: Megérdemeltem.
2: Mit jönnek itt a plecsnikkel? Anyám belerokkant, a barátai ujjal mutogattak rá. Kitudódott az eset.
0: Apád mégis elvette.
1: Az a jó ember, tudtom, ma nem sok vizet zavart.
0: Régi ellenlábasom. Mikloskám, nem is jutott el hozzád a hír, hogy a te lektori jelentéseddel egyidejűleg Kató kilépett az állományból? Nem firtattam miért. Kicseszni nem szándékoztam vele. A magvetőnél helyben hagytuk, mint segédszerkesztőt. Kedvelték az írók, elvégre szakmailag megbízható volt, de kényes könyveket nem szignáltattunk ki rá.
2: 5 év után hagyott minket faképnél, az állítólagos apám. Tegnap kiderült miért. 5 éves koromban közölte vele anyám, hogy nem tőle vagyok. A vér szerinti apám nem tud rólam. Nem akarta elárulni neki az anyám, hogy teherbe ejtette. Épp elég szenvedést okozott az a férfi. Még csak az hiányzott volna, hogy elkezdjen ragaszkodni a gyerekéhez, és olyannak nevelje föl, mint amilyen ő maga.
0: Mi tagadás, akkoriban kikapós megyecskeként futott. Nem csak mi vetettünk rá szemet, ugye, Miklóskám?
1: Én megmentettem volna.
2: De nagy szennek tetszik lenni, Miklós bácsi, a hülye verseivel. Okádnom kell a piros manzárd madaraitól. Anyám az őszinteségébe bukott bele. Le kellett volna csapnia valakire. A te gyereket tartsd el és kész. Azt hitte, így taktika nélkül kívül reked az aljasságok világán. Nincsen világ a világon kívül. Hiába menekülnék Bremenhavenba. Lecsapnák a kezemről azt a nyomorult orvost. A német Brünnhildák behálóznák, én megkullokatnék haza a májrákos anyámhoz. A fejvadászok azóta is rendszeresen meglátogatnak. Itt berreg a BMW-jük, hallják, hallják, fellépegetnek a harmadik emeletre. Kimértem végigvonulnak a folyosón, mint a gyilkosok. Elvégre gyilkosok. Viszik a magyar orvost, elszívják az agyvelőt. Üres koponyák maradnak a proszektúrán.
0: Én szereztem meg az öreg koponyáját. Micsoda mázli! Kérlek?
1: Kivételesen.
2: Igyanak csak. Ebből a körből én kimaradok.
1: Mi ez? Régen ittam, más ízre emlékszem.
0: Én már nem érzem az ízét, annyit ittam.
1: Kiszelektáljuk ezt a mostani garnitúrát?
0: Ki bizony?
1: Nagyon hiányzunk ebből az értékvesztett korból.
0: Veszélyben a hagyományos értékek, a műveltség.
1: Nem élet az élet a vers nélküli korban.
0: Mi még tudtuk, mitől döglik a légy. Ez az egy kocsit igazán nem kéne...
1: Ez meg... nem is a te lapos üveged. Hol találtad?
0: Itt az asztalon, a reggelünk mellett. Nem. Biztos a Judit készítette ki.
1: Te is álmos vagy?
0: Kicsikét bágyattabb lettem.
1: Nagy fényességet látok. Mintha kiléptem volna a létből.
0: Földön túli nyugalom szállt meg. Nincs csak. Ott vigyorog az öreg, és integet, hogy siessek.
2: Miklós bácsi, na, tudja-e, ki vagyok én?
1: Az angyal, aki a trombitáját keresi. Addig nem startol az apokalipszis.
2: Az a fekete.

0: Falusi Márton a heverő, avagy Csernyenkó kézdublőre. A negyedik befejező részt hallották. Szereplők: Miklós, Széles Imre, Béla, Revicki Gábor, Judit, Timkó Eszter. Írta Falusi Márton, rádióra alkalmazta Mezei Károly. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince, hangmérnök Liszkai Károly. Szerkesztő Gerbe Janita. Rendezte
1: Lázár Csaba.

0: Pablo Sarasate Bevezetés és Tarantella című művét Joshua Bell és Simon Mulligan szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A hátrányos helyzetű településeken élő nők egészség megőrzését szolgálja az a közös mellrák prevenciós program, amelyet a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a higiéniai papír termékeket gyártó Vajda Papír indított októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában, tudatta a Szeretetszolgálat a honlapján. Az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretetszolgálat 12 mobil egészségügyi rendelőjével juttatják el országszerte a rákszűréssel kapcsolatos információkat és a konzultációs lehetőséget azokhoz a nőkhöz, akik élethelyzetük, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nehezebben jutnak hozzá az egészségügyi ellátáshoz. Szabadhegy Péter, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat elnöke arra emlékeztetett, hogy a karitatív szervezet 2009 óta szervez egészségügyi szűrő vizsgálatokat a leghátrányosabb helyzetű településeken. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos ügy, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében. Az erdőberényi kihelyezett kormányülés egyik fő témája a 2027-es költségvetés, közölte a pénzügyminiszter szombaton a közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgy évtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítgatni. Bejegyzéséből kiderül, hogy a kormánytagok már péntek este megérkeztek Erdőberénybe, ahol a hétvégén üléseznek. A fegyverkezés fokozása és különféle provokációk nem vezethetnek a feszültség csökkenéséhez, hanem csak a fokozódásához, jelentette ki Peter Pellegrini szlovák államfő. A szlovák államfő a megemlékezésen az Ukrajnában zajló háborúról is beszélt, ahol, mint mondta, havonta mindkét oldalon fiatal életek tízezrei hunynak ki. Kijelentette, az elmúlt hetekben egyre nyíltabb formában esik szó a NATO és Oroszország közti konfliktus lehetőségéről, és ezzel egy időben élesedik a diplomaták szóhasználata is, amely arra kezd emlékeztetni, amilyen a nagyvilágháborúkat megelőzően volt. Kiemelte, félelmekkel követi a fegyverkezésről elhangzó kijelentéseket, mert a fegyverkezés fokozása és a különféle provokációk nem egy olyan út, amely a feszültség csökkentéséhez, hanem éppen annak fokozódásához vezet. A szemlélődő hivatás az egyház dobogó szíve, hangsúlyozta Leó pápa szeptember 30-án szerdán délelőtt, amikor a kontemplatív domonkos nővérek nemzetközi bizottságának tagjait fogadta az apostoli palotában. Beszédében a pápa arra buzdította őket, hogy a rend hagyományaihoz híven őrizzék magukban a csendet, legyenek a megsebzett emberiség vigasztalói és a remény hírnökei. Lezárják a Lánchidat rendezvény miatt október 3-án szombaton este, tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ pénteken az MTI-t. Azt írták, a mellrák elleni küzdelem és az egészség tudatosság fontosságát hirdető rendezvény szervezői figyelemfelhívó sétát tartanak szombaton 18 óra 30 és 20 óra 30 között. A Vigadó tér, Ötvös tér, Széchenyi István tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Ötvös tér, Vigadó tér útvonalon. A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a BKK Info Facebook oldalon, olvasható a közleményben. közlekedési hírekkel folytatjuk. Az M7-es autópályán dolgoznak az M0-ás csomópont és az M1-M7 elválás közötti szakaszon. A Budapest felé vezető oldalon a 14-es és a 13-as kilométer között a kettőből egy sávot lezártak. Kisebb torlódásra, lassabb haladásra kell készülni. Végül az időjárásról. A nap további részében is zavartalanul napos és száraz idő várható. Késő este általában 9 és 15 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Házi Muzsika a Déli Báb utcában.
3: Hölgyeim és uraim, Urbán Péter és a magam nevében szeretettel köszöntjük Önöket. Házi Muzsika ismétlést hallanak 2021-ből. Először az április 3-án született műsorból, melynek főszereplője Berecz Mihály volt. Folytatásképpen néhány héttel később vettük fel azt a Házi Muzsikát, melynek a fiatal Pellet Sebastian volt a vendége.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket. Vendégünk Berecz Mihály, aki évekkel ezelőtt volt utoljára nálunk, úgyhogy nagyon érdekel, hogy azóta mi minden történt. Sok mindent olvastam, de mindenre azért így hirtelen nem tudnék emlékeztetni. Örülök, hogy Bach muzsikával indítottuk ezt a műsort.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek előd. Hát számomra ez egy különös darab. Most először egy hónapja itthon is volt szerencsém eljátszani.
0: Nevesítjük a darabot?
1: Goldberg variációk Johann Sebastian Bachtól. Igaz, hogy ezt a címet ezt nem ő adta, ez így a évszázadok során rárakódott. Eredetileg Ária, mit versídene Ferenderungen a címe, az Ária különböző változatokkal. És hát különböző legendák szerint, amiről nem vagyunk teljesen meggyőződve, hogy igazak is, ezt Kaiserling grófnak írhatta Bach. Ez a része ez elég valószínű, ami pedig a legenda részét illeti, ez pedig ennek a grófnak volt egy nagyon tehetséges klavikordistája, csembalistája, akit Goldbergnek hívtak, és valószínűleg megszólalhatta ezt a művet a grófnak, akinek alvászavarai voltak. És innen jön a legenda, hogy erre a darabra jól el lehet aludni.
0: Hát hogy azért kellett annyi variációt írni, hogy csak-csak elalszik közben.
1: Ennyi idő alatt csak el tud aludni, hiszen ez a darab, ez hát minden ismétlése körülbelül 80 perc. Áriából áll 30 változattal, és a végén az ária visszatér.
0: Egyébként az az ária sem akármilyen ária. Ha még egyszer megmutatnád, akkor utána szétszedjük egy kicsit. Idézőjelben mondom a szétszedést, mert ott érdekes, hogy hol van a dallam, vagy hol nincs a dallam.

0: Ez tehát az első négy ütem. Na most hát dallam tulajdonképpen egy díszített dallam van, de nem erre íródott a variáció. Az egész variáció az egy basszus menetre íródott.
1: Mutasd meg külön, légy szíves.
0: Ez a nyolc hangot, ezt úgy hívják, hogy az alap basszus rendszer, és erre hát nagyon sokan írtak erre az kezdő nyolc lefelé lépdelő basszusmenetre variációkat a barokkorban is. Corellitől kezdve francia barokk zeneszerzőkön át sok mindenki, és hát Bach is nagyon megkedvelt, de hát ő ezt kibővítette, és így keletkezett ez a 16 plusz 16 ütemes ária. És tulajdonképpen a harmóniák az, ami az egésznek a vázát adja. Tehát
1: olyan, mint egy templomi ének.
0: Igen, úgy indul. Aztán hát elkanyarodik a domináns irányába, D-durba, utána a második részben van egy kis kitérő E-mollban, és aztán visszatérünk G-durban. És ez az egész a variációk során is megjelenik, ez a kis két kitérő. Három variáció pedig mollban, G-mollban íródott. Egyébként az egészben különös a szám misztika, hiszen egyrésztről a szimmetria is nagy szerepet játszik, a 30 variáció 15-15 két felé oszlik, a közepét egy lassú moll variáció, az első moll variációval fejezzük be, 15-ös variáció. A passióknak a világát idézi, János passió is G-mollban van a nyitókórus. Nekem teljesen ezt
1: egy
0: a...
1: Egy picit játsz tovább, hogy aki ismeri, az örüljön neki.
0: Itt halljuk az oboákon a különböző diszonanciákat, és aztán később a kórus belép.
1: Időben és... a Goldberg variációk azok a passiók előtt,
0: később,
1: vagy
0: később.
1: Után?
0: Ha jól tudom, akkor a passiók 28-29 környékén íródhattak, a Goldberg variációk azok a 39-40.
1: Igen, szóval ez a későbbi mindenképpen.
0: Későbbi Bachnak a későbbi stílusára egyébként jellemző különböző népi elemeknek a felhasználás, és ami számomra meglepő volt, hiszen nem igazán sokat foglalkoztam előtte Bachnak ezzel a területével, például a paraszkantát, ahol amihet híresen használ népi elemeket, és ennek
1: meg,
0: az utolsó
1: meg, variáció... Bocsánat, hogy közbeszúlok, de Bachnál is érdekes, hogy még a passiókban is előfordulnak olyan fordulatok, amelyeket ő különböző úgymond népi zenékből vett át. Nem beszélve a szvittekből, amelyek ugye tánc sorozatból állnak
0: igen.
1: Össze.
0: Hát igen, és hogyha már szvittekről beszélünk, amik hát stilizált táncok, azokra nem tudtak táncolni, de hát az alapritmusok, lüktetésük azok különböző barokk táncokra épül. Sarabande, Courant, Allemande, és a Goldberg variációkban is nagyon sok ilyen megjelenik, például most rögtön a hetedik variációra gondolok, ami egy jig ritmusát idézi.
1: Ha nem tudnánk, hogy ez a Goldberg variáció, és nem hallanánk külön a basszust, mert most kiemelve játszottad, akkor ez párhol előfordulhatna a Bach zongoramű, orgonaművei között.
0: Igen, és hogyha már tánctételekről beszélünk, akkor talán maga az ária is egy barokk táncot idéz, a Sarabandot, ami szintén szinte minden tételben megfordul. Most például a G-dur, ha már G-durban vagyunk, a G-dur francia szvitnek a Sarabandja jut eszembe, ami egész hasonló. Hallhatjuk, hogy ez egy háromnegyedes lassú tánc, és az ütés, a hangsúly az valahogy a második hang ütésre
1: tam,
0: kerül.
1: Tam!
0: Igen, a Goldberg variáció és a... És itt is a trilla a második negyeden van. Fontos, hogy ne legyen túl lassú, amihet könnyen beleesünk ebbe a hibába előadók, hiszen olyan szépek ezek a harmóniák, meg a
1: igen,
0: sok díszítés.
1: Közben.
0: Igen, minél tovább tart, annál jobban élvezzük, de nem szabad megfeledkezni, hogy ezek mindig mozdulatokat idéznek fel. Ha jól tudom, pont egyébként a Sarabande az spanyol eredetű tánc.
1: Igen, az ember érzi ezt a lejtést, ezt a hullámzást, és az is, amit említettél, hogy a második ütemrész a hangsúlyos, eszembe juttatja, hogy el lehet játszani a keringőkkel is, ugye, mert teljesen más kor, de ugyanez a játék, ha úgy tetszik, és egyszer Bernstein mesélte, hogy amikor ő a rózsalovagot Bécsben vezényelte, akkor odajött hozzá a zenekarnak a valamelyik muzsikusa, hogy mester, ez úgy igazi bécsi, hogyha az elsőre tesszük a súlyt. Majd utána odajött hozzá egy másik muzsikus, hogy mester, nem úgy van, nálunk minden a második hangsúlyos, és így tovább a végén Bernstein megelégelte, és azt mondta, hogy uraim, úgy játsszák, ahogy mutatom. Tehát az ő akarata kell, hogy érvényesüljön. Hát ugyanez ugye a barokk zenében még inkább előjön, mert nagyon-nagyon sok nyitott kérdés van. Most elsősorban a díszítésekre utalok. Egy kicsit a díszítéseket magyarázni, hogy lehetne így is, lehetne igen, úgy is.
0: Érdekes, hogy a Goldbach-ból egyszerűen ugyan nem maradt ránk az eredeti kézirata, viszont több kópiája fennmaradt, és mindegyiknél a, például rögtön az az első ária, nagyon gondosan ki van díszítve rögtön. Tehát hallunk sokszor mordentet, amikor a fő hanghoz képest az alsó váltó hanggal játszunk egy trillát, akkor hallunk előkéket, appoggiaturákat. Ezek azért fontosak, mert itt diszonanciát a fő hangokhoz képest, a felső hanggal, a basszushoz képest diszonanciákat hozunk létre, ami egy nagyon fontos kifejezőelem.
1: De ez nagyon jó, hogy ránk maradt ilyen részletesen.
0: Ez igen, és ez egyértelműen kiderült nekem ezekből, amikor néztem ezeket a kézzel írott korabeli másolatokat, hogy igenis fontos volt nekik, hogy milyen díszítéseket írnak, hiszen trillák között is sok különbség van. Például a trilla lehet alulról elkezdeni, lehet fölülről, lehet főhangról, és lehet csak simán felső
1: vált hangról. Meg az is, hogy a trillát milyen hosszan csüngeltetek.
0: Milyen hosszan, akkor a végén játszunk a úgynevezett nagyslágot. Ez Bachnál állítólag nem volt szokás. És hát ez egy külön tudomány, ez hát főleg csembalisták, organisták, akik barokk zenébe elmélyednek, hát szerintem egy életet ezzel el lehet tölteni, és akkor ez még csak a német díszítések, de ez teljesen másik iskola, hogy Kupránél vagy Ramonál, hogy díszítünk, vagy Scarlattinál az olasz.
1: Meg ahogy később díszítették Bach zenéjét, amikor jöttek az átiratok Buzonitól kezdve, nagyon sokan, akik egyszerűen meghangszerelték, más apparátusra írták át a Bach műveket.
0: Igen, hát az teljesen más. És hát a díszítésnek ez az egyik oldal, a másik oldal pedig, még a szerkezetéről annyit kell elmondjak, hogy ez a 16 plusz 16 ütem, ez végigköveti mind a 30 variációt, mindegyik, hát többé-kevésbé 16 plusz 16 ütemből áll, és mind a két rész meg van ismételve. És hát forrásokból most már tudjuk, hogy az ismétlés ez nem annyiból állt, hogy ugyanúgy eljátsszuk, hanem akkor elvárt volt az előadóktól, hogy egy picit a saját fantáziájukat is beletegyék, és díszítsenek.
1: Te úgy fogod majd játszani?
0: Én hát úgy játszottam, igen. Ez nehéz eltalán, most mindjárt mutatok példát is, mert hát átírni a darabot az szerintem nem érdemes, és hát tudni kell a korabeli stílust, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi illik oda, mi nem illik oda, és hát az
1: próbáljuk,
0: a mennyiséget
1: meg aztán mindannyian a halljuk, akkor ez érzékletesebb számunkra.
0: Igen. Hát például nézzük az első variációt, ami így hangzik. Ez egyébként egy polonészszerű ritmus, a bal kézben hallatszik.

0: Hát, és akkor ide is lehet rakni trillákat, különböző váltóhangokat,
1: például.
0: Lehet például artikulációval játszani. Először annyit játszol, másodszorra

0: Úgyhogy Bachnál ez úgy gondolom, hogy bizonyos szempontból nehezebb feladat, mint például Mozartnál, mert Bachnak olyan szigorú az egész nyelvezete és felépítése, hogy kevesebbet tűr meg. Mozart zongoraversenyeknél például sokkal nagyobb a lehetőség, és most rögtön eszembe is jut a 488-as A-dur zongora verseny, ami hát nagyon ismert, én is egyébként nem
1: mutass egy picit belőle,
0: játszottam.
1: Hogy mindannyian ráismerjünk.

Ugye milyen érdekes, hogy Mozart egyik legszebb zenéjét, vagy több legszebb zenéjét pontosan a zongoraversenyeknél komponálta meg. Gondolok erre az A-dúrra, gondolok a C-dúr zongoraverseny, úgy van, meg a G-dúr zongoraversenyre, a nagy G-dúra, ahol a lassú tétel biztos kézben van, meg emlékszel rá.

0: Ez a vonósok bevezetése.
1: Erről mondta Kossuth Zoltán, hogy a legszomorúbb C-dur zenék egyike.
0: Igen, és hát itt a bevezető után belép a zongora szintén ezzel a témával, és egyből mollra vált itt G-moll.

és elég sokáig ebben a hangnemben marad. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez tényleg ritka, hogy alapvetőleg dur tételnek ilyen hosszú szakaszai molban íródtak. Van egy D-moll epizód is benne, ami egyébként az egyik kedvenc részem.

0: Ez mindenképp egy különös tétel, és amit el akartam mondani a díszítésekkel kapcsolatban, hogy a 488-as zongora versenyhez, hát azt hiszem 2009-2010 körül fedeztek fel egy kéziratot, ami Barbara Ployernek a kézírása, amit később bebizonyították, és ez a 488-as zongora versenynek a lassú tétele a saját díszített változatában Barbara Ployernek, aki egyébként Mozart egyik kedvenc növendéke volt, és többek között ez a 488-as, és az általad említett 453-as zongora verseny is neki íródott. Hát én meghallgattam ezt, Robert Levin fortepiano művész vette föl ennek a 488-as zongora verseny lassú tételének ezt a díszített változatát, és hát szinte alig ismertem rá. Annyi skála, a harmónia felbontás, trillák, nagyon különös volt meghallgatni, és hát nagyon sok kérdés vett föl, hogy vajon Mozart is így adta elő, hogy ő csak egy vázlatot írta a zongorának, és ő aztán azt elvárta az előadóktól, hogy kidíszítsék. Ez a mai napig nem tudjuk pontosan.
1: Hölgyeim és uraim, el kell árulnom, hogy vendégünkkel, Beresz Mihállyal égvilágon semmit nem beszéltünk meg. Ezt el kell hinniük, mert tényleg így van. És az, hogy egyik pillanatban Bach birodalmában evezünk, utána Mozart, és még ezer más is lesz, az nekem is írtó jó játék, ha szabad így mondani, mert nem tudom, hogy mit fogsz játszani, hogy hova kanyarodsz.
0: Hát én sem tudom, mit fogok játszani, de olyan jó, hogy pont mondtad ezt a 453-as zongora versenyt, mert pont ehhez a Barbara Ployerhez kapcsolódik, és egyébként a Mozart két zongorás szonátát is neki írt, együtt adták elő, és hát nem sokat tudunk erről a hölgyről, de a két zongorás szonátának a kéziratán Mozart lerajzolta saját kezüleg a portréját, szóval valószínűleg tényleg nagyon rajongott érte.
1: Érzelmi kapcsolat. Mutatsz ebből a két zongorásból esetleg? Van kézben?

0: Ez most a Figaro a két világ tulajdonképpen.
1: Hasonló,
0: teljesen.
1: Igen. Hát ez 448-as köhertzszáma van, a Figaro az 492.
0: Igen, szóval nagyon rokon, akár a nyitánnyal fel lehetne cserélni.
1: És hát egy hang nem D-dur.
0: Igen.
1: Figaro nyitánya is D-dur.
0: Megszámoltad, hogy ez hány ütem?
1: Hát ez egy nagyon különös, most együtt számoljuk meg, de az biztos, hogy itt, hogyha már a Bachnál szimmetriáról volt szó.
0: Te is tudod, miről van szó, én is azért kérdeztem.
1: Igen, Bachnál hát a szimmetria, az tényleg a Goldberg variációk 16 plusz 16 ütem, akkor az egész 30 variáció pontosan eloszlanak, 15-15 variáció, minden tökéletes.
0: A te személyes véleményed a Goldberg variációkkal kapcsolatban, hogy elképzelhető, hogy Bach valamilyen struktúrát előre elképzelt és úgymond kitöltötte, megtöltötte, vagy pedig úgy, mint Bartók, ugye magától ebben a struktúrában élt, gondolkodott, komponált.
1: Hát én biztos vagyok benne, hogy ezt eltervezte, hiszen annyira tökéletes, hogy fel van építve. Itt a 30 variáció, eleve a 3-as szám, a Szent Háromság alapján természetesen nagy szerepet játszik. Maga a 30 variáció is 3-as csoportokból van szedve, tehát 10 darab kis 3-as csoportból áll, és ezek ilyen hát karakterben is úgy vannak összecsoportosítva, hogy mindig van egy tánctétel, vagy valami fajta karakterdarab, akár egy triószonáta, például ez egy teljesen olyan, mint egy basszó kontinóra, és két fuolára, akár két fuolára írott triószonáta, ez a második variáció. Halljuk a basszust és a két felső szólamot a jobb kézben.
0: És érdekes, hogy fuvolát mondtál, tehát nem tudom, hogy Bach hangszerekben gondolkodott-e, de mi igen. Tehát tökéletes.
1: Hát fontos számunkra az biztos zongoristáknak, hogy különböző hangszíneket halljunk. Illetve minden második variáció egy úgynevezett kézkeresztezős variáció, ami hát egy kétmanuálos csambalón nem jelent túl nagy akadályt, van hely bőven a kezeknek, de hát...
0: Mert akkor egymás zongorán, fölött ugye két billentyű soron erre
1: van gondolsz? Elég hely, igen. Itt a zongorán bizony elég hát forgalmas, és sokszor összeütköznek a két kezém, amikor... Igen, most például mutatom az ötös variációt, ami szintén a 4-5-6-os csoportból a második. Ezek szinte mind nagyon virtuóz darabok. Nekem Scarlatti világát
0: abszolút
1: idézi föl, vagy akár Rameau-dal. Például van ez a variáció, azt hiszem 22-es. Bocsánat, 23-as. És van Rameau-nak egy teljesen hasonló darabja, valahogy pont így van, hogy... Pont ilyen hasonló... Két kéz egymást követi, és minden harmadik variáció egy kánonnal zárul, ami azért érdekes.
0: Most a Goldbergről beszélek.
1: Goldberg variációról beszélek még, tehát 3-as, 6-os, 9-es, stb. Variációk, mindegyik egy kánon. A basszus az nagyjából az eredeti igen, témának a díszített változata, és mindig a jobb kézben történik a kánon. Az első kánon az egy uniszónó kánon, ami azt jelenti, hogy két szólam ugyanazt játsz. Az első szólam elkezdő, hogy bejön a második. És ehhez képest a következő kánon, ami a hatodik variáció, az egy szekund kánon. A második szólam nem ugyanarról a hangról lép be, hanem egy hanggal följebb. Tehát, és második szólam... A harmadik kánon az egy terccel följebb. Bocsánat, egy terccel lejjebb itt, hiszen mindig valamit muszáj változtatnia, és az igazán nagy változás a következő kánonnál történik, a kvárt kánonnál, ahol nem hogy csak egy kvárt különbség történik, hanem az egész második szólam az tükörfordításban van, hogyha ez egyik szólam följebb lép, a másik az lejjebb.
0: Ezt már nehéz követni, azért
1: nehéz,
0: jó, hogyha
1: és játszani is nagyon nehéz.
0: Igen.

0: vendégünk, Pellert Sebestyén, vagy Sebi, ahogy becéznek téged. Kérek egy pici bemutatkozást.
1: Én is üdvözlök mindenkit, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Igazából a teljes nevem Pellert Sebastian László, mert én Franciaországban születtem, a Versailles kastélyben.
0: Akkor Pelé?
1: Pelé, Dél-Franciaországban.
0: Pelé, igen.
1: Északon kéne Pelének mondani, de mivel én Dél-Franciaországban nőttem fel, ezért Pelének szokás mondani, itt Magyarországon csak Pellert.
0: Hogy Franciaországban születtél?
1: Úgyhogy apukám, ő francia, anyukám pedig magyar, de apukám is csak félig francia, mert az ő édes, vagy igen, az ő anyukája, aki ugye az én nagymamám, Kosmoszki Edina, ő az 56-os forradalomban volt az a személy, aki felolvasta a 14 pontot a rádióba, és ezután kimenekült Franciaországba, és akkor ott alapított családot. Ott született apukám is, és akkor ott születtem én is 2000-ben, majd 2005-ben költöztünk ide-vissza Magyarországra, és akkor azóta itt élek.
0: Franciaországban hol éltetek leghosszabb ideig?
1: Ugye Versailles-ban születtem, ott éltünk 2 évig, és utána még egyet költöztünk egy provenci kisvárosba, Aiguille-be, ott éltünk még 3 évet.
0: És volt alkalmad jól körülutazni Franciaországba?
1: Valamennyire.
0: Hatalmas ország.
1: Hát igen, Párizsban voltam, de nem emlékszem rá, mert még csecsemő voltam.
0: Hát úgy, hogy... persze, majd visszaköszön akkor, hogyha elmész legközelebb arrafele. Bach muzsikával kezdtük, amivel tökéletesen egyetértek, mert ő a kezdet és a vég. Van kedved esetleg ebből a Voltemperides Clavibra fúgát is eljátszani, ugyanennek az ámol kompozíciónak?
1: Persze.
0: Vezest fel valahogy, hogyan konferálnod, aki életében nem hallgatta még ezt a fugát?
1: Hát ugye azt érdemes tudni a fugáról, hogy ez egy ilyen szerkesztési metódus, ami Bachra nagyon jellemző. Tulajdonképpen, hogyha nagyon le kéne egyszerűsíteni, akkor egy kánonról van szó. Tehát bejön egy téma, és akkor arra jön egy válasz, ami tulajdonképpen ugyanez. Ez Bach elvitte a végletekig. A fuga műfaj az nála csúcsosodik ki, valószínűleg olyan fugát, mint Bach már nagyon senki nem fog írni. Be is mutatom a fuga témát, amely így szól. Ezt hívják Dux témának, és erre jön feleletként a Comes téma, ami egy kicsit módosítva van, hiszen már új hangnembe érkezik. És most jön a Comes. Egy közjáték következik, és így folyik egymás után a fuga, jönnek újabb szólamok.
0: Ez egy, 4 szólamú, ha jól
1: ez
0: emlékszem.
1: Ez 3 szólamú. Így van, igen. Ez egy 3 szólamú fuga, tehát be fog érkezni még nem sokára egy 3. szólam is, és akkor ezeket úgy ötvözi, és viszi végig, hogy így áll össze egy darab. Ez egy elég bonyolult komponálási technika amúgy, tehát ezt ma is tanítják a Zeneakadémián.
0: Neked is tanították?
1: Nekem szolfézson, igen, volt rá.
0: Igen? Kik tanítottak egyáltalán a Zeneakadémián?
1: Igen, igen. Én most ugye zongorából járok a Zeneakadémiára, most vagyok 3. éves, és Kemenes András és Németi Attila a tanáraim, szolfézsból pedig Tihanyi Lászlónál tanulok, és akkor vele vettük ezt a komponálást.
0: És mit találtam volna egy műsorban, hogy lesz is bemutatkozó koncerted, vagy diplomakoncerted?
1: Igen, most fogok diplomázni.
0: Milyen műsort fogsz ott előadni?
1: Igen, Liszt Hámolt szonátáját választottam
0: ki. Hoppá! Hát az nagyon nagy falat.

0: pár hónap után újra előveszem, és akkor így készülök vele.
1: Így van. De egyelőre még maradjunk Bachnál. Ugye az Voltemperitesz klavír ámol kompozíciójáról van szó, és akkor szólaljon meg a fuga.

0: érdekes, hogy ilyen kicsit játékosan fogtat fel, tehát ilyen ritmikusan, játékosan. El lehet gondolkodni, hogy ha mondjuk dramatikusan fognád fel, akkor hogy hangzana?
1: Megpróbálhatom úgy is,
0: hogy
1: az elébe belejátszok kicsit.

0: Mert ez a téma, ez nagyon drámai, önmagában valamelyik Bach passióban is megszólal. Lépjünk egy picit tovább, tehát Franciaországban születtél, ott kezdtél el ezek szerint zenélni is?
1: Igen, ott volt óvodás koromban még egy ilyen zongorás foglalkozás, ami igazából nem szólt nagyon sok mindenről, főleg cukorkaevésről, meg filmrészletek megtekintéséről szólt, zongorázásról inkább kevésbé, vagy ilyen kevésbé esett szó, de megismerkedtem a hangszerrel. És így, amikor utána Magyarországra költöztünk, és zeneiskolába
0: elkezdtem járni,
1: a Váci Bartók Béla zeneiskolába, akkor ott választani kellett hangszert, és mivel már ismerős volt a zongora, ezért ezt választottam, és ott Ján Borné és Kripecki Marian néni lett a tanárom, akinek rengeteget köszönhetek, tulajdonképpen ő szeretette meg velem ezt a hangszert, meg a zenét, ugye általában, igen.
0: Most ez nagyon fontos, abszolút, mert ugye rengeteget kell gyakorolni, skálázni, és az nem igazi zenei tevékenység, de meg kell csinálni.
1: Így van. És akkor ezek után 9-es koromtól elkezdtem járni a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba, ahol Monostori Gábor lett a következő tanárom. Ő egyengette.
0: Tehát ott az egész gimi az arról szól, hogy muzsikálunk is.
1: Így van.
0: Is.
1: Nagyon jól éreztem magam. Tényleg ez egy baromi jó intézmény. És nagyon sokat köszönhetek Monostori tanár úrnak is. És akkor ezután, miután leérettségiztem, felvételiztem a Zeneakadémiára, és akkor most járok oda a Kemenes Andráshoz is, Németh Attilához.
0: Na hát ez nagyon remek indulás, és hát izgalmas, ugye most diplomakoncert minden.
1: Igen.
0: És diplomakoncert után mi az elképzelés?
1: Ugye még jön egy 2 éves masterképzés, amit elvégezhetnék itt itthon is.
0: Biztos ott maradsz és csinálod.
1: Így van. Még az kérdéses, hogy lehet, hogy külföldön folytat. Nem. Most kinéztem magamat egy zeneakadémiát Bázelben, mert ott tanít egy nagyon jó több zongoratanár is, akikhez szívesen járnék. Még az eredményt
0: ismered várom. Őket személyesen?
1: Igen, igen. Uh-huh. Az egyikük Fehérvári Zoltán amúgy, na. Aki most fog szeptembertől elkezdeni ott tanítani, ez már hivatalos.
0: Nagyon
1: és
0: jó.
1: Akkor ő az egyik tanár, akit ott megjelöltem, úgyhogy meglátjuk, hogy felvesznek, még nincs semmi hivatalos.
0: Ahova nézünk magyar muzsikusok a nagy zenekarokban is, a konzervatóriumokban is, mindenhol. Hát ez dicséri a Liszt Ferenc Zeneakadémiának a rangját.

0: át tulajdonképpen, hogy ez tényleg olyan épület, talán te is érzed, hogy, hogy belépünk is már, mintha valamilyen más világba. Tehát a falaknak is van üzenete.
1: Igen.
0: Tehát benne van a múlt, Bartók, Kodály, Doknányi, és még korábbról.
1: Igen, tényleg elképesztő érzés amúgy egy olyan helyre járni, ahol tényleg ilyen legendák játszak.
0: Abszolút
1: tanítani,
0: legendák.
1: Szóval.
0: És, hát és a tény, mondom, az épület sugallja valahogy, ezt nem tudom megmagyarázni másképp.
1: Persze. Meg a tény az, hogy ugye Liszt Ferenc alapította Erkel Ferenccel együtt ezt az egészet. Tehát ez azt jelenti, hogy mi közvetlen utódai vagyunk Liszt Ferencnek.
0: Hát abszolút.
1: És ez amúgy valahol egy kicsit ilyen felemelő érzés, meg ilyen büszkeséggel tölt el, hogy valószínűleg egyenesági úton vissza lehetne vezetni, így mondjuk a tanáraim során.
0: Hát hogyne.
1: Egészen Liszt Ferencig. Szóval.
0: Hogyne. De mégse Liszt Ferenccel folytassuk most a zenés beszélgetést, hanem mondjuk Beethovennél, hiszen Beethoven év van, és volt is javaslatod.
1: Így van. Azt javasoltam, hogy esetleg szívesen belejátszanék Beethoven egyik szonátának tételébe, ez nem más, mint a Lézágyő. Magyarul ugye is.
0: Milyen hozzád. Szépen ejtetted, látszik. Én sokkal csúnyában mondanám, de hát aki te agyanyelvként beszéled, gondolom.
1: Igen, otthon így beszélgetünk.
0: Óriási előny egyébként, hát majd fogod tapasztalni. Nem szabad elfelejteni. Így mert van. Lehet, hogy Svájcban, ahol oda kerülsz, ott egy kicsit más franciával fogsz találkozni, igen. Meg más némettel, mindegy, de hát nyilván van jó, nyelvérzéked van. Hogyan vezetnéd fel a Lézágyő szonátát, az első tételt?
1: Igen, ugye ennek német címe Das Lebewohl, és erről fordították Lézágyőre. Elvileg Beethoven ennek nem örült ennek a fordításnak. Számára a Das Lebewohl ez egy sokkal személyesebb tartalmat jelöl. Magyarul úgy lehetne legjobban lefordítani, hogy Isten hozzád. Mert hogy
0: Isten veled.
1: Isten veled, igen. Isten veled.
0: Igen.
1: Mert ez igazából egy búcsúzásról szól ez az egész. Lehet, hogy kicsit elrugaszkodott lenne ezt mondani, de tulajdonképpen ez már így a programzenének az első ilyen magvaj, amit itt láthatunk. Ugye ez Liszt Ferencre amúgy pont nagyon jellemző a programzenő, ennek nagy híve volt. Ez a szonát egy kicsit erre hajaz, mert az első tétel az a Lebewohl tétel, szóval a búcsúzkodós tétel, utána következik a hiány, és végül a hazatérés, és ezt az egészet azt hiszem, hogy Rudolf főhercegnek
0: igen,
1: írta.
0: Igen. Aki szintén zongorázott, egyáltalában Beethoven nem nagyon szerette ezeket a hatalmasságokat, de a Rudolf főherceggel egy bensőséges kapcsolat alakult ki. Többek között neki komponálta a hármas versenynek a zongora szólamát. Biztos láttad már a kottát, az szinte olyan, hogy blattolva le lehet játszani. Sokkal könnyebb, mint az összes másik öt zongora verseny. És nagyon hatásos, ilyen jól csilingel meg minden. Nagyon kedvezett Rudolf főhercegnek. Tehát említett, hogy ilyen tematikára épül a Lézágyő szonáta. Ugyanakkor nem csak az elnevezés, hanem vannak visszatérő motivumok is a szonátában. De egyelőre maradjunk az első tételnél.
1: Nagyon érdekes, hogy a kottában, a legelső felcsendülő motivumnál, a hangok fölött ott szerepel az, hogy Das Lebewohl, megmutatom ezt a témát. Ennyire egyszerű, tehát ez egy ilyen kürt menet, viszont egyből jön a csavar, hogy nem így indítsa a darabot, vagy hát indíthatná így is, hogy... És ehelyett... egy álzárlattal folytatja, ami azért elég meredek így egy darab legelején, de hát ez már önmagában jelzi azt, hogy hát ez egy szomorú dur, ez nem egy ilyen vidám dolog.
0: Hát a búcsú mindig hát egy van. Kicsit szomorú.
1: Így van, és ez a téma, ez visszatér mindig a darab folyamán. Főleg a végén nagyon érdekes, hogy ennek a tételnek nagyon hosszú a kódája. Ugye ez egy szonáta formájú tétel, tehát van egy expozíció, ahol bemutat témákat, majd utána jön egy nagyon rövid kidolgozás, ahol ezeket kidolgozza, majd jön a visszatérés, a rekapituláció, és nagyon sok szonáta végén van egy kóda is. És ennek a kódája nagyon hosszú, és rengetegszer visszaidézi ezt a motívumot.
0: Nem tudja elengedni.
1: Nem tudja elengedni, bizony. De tényleg visszajön, huszadjára is visszajön, és egyszerűen nem bírja abba hagyni, és akkor a végén végül valahogy sikerül mégis lezárni, és akkor ezután jön a második tétel, a hiány.
0: És az első tételnél, amit mutattál, egyrészt a beethoveni ima típushoz tartozik. Ugye ezek a szép, nyugodt, lassan lélegző, gyönyörű dallamú zenék a nagyon sok szonátában mindenhol előfordul. Másrészt pedig átmegy ilyen beszélgetésbe, tehát egy ilyen énekbeszéd, recitatívúban.
1: Így van.
0: Mutatod esetleg a lassú részt egy picit tovább?

0: a csadarabot, ez már itt a gyors
1: itt
0: rész.
1: Már feloldja, itt már, már nem annyira fájdalmas. Igen, ez Beethovennél egy típus, ahogy felépíti. Nem tudom, hogy játszottad-e a patetik szonátát.
0: Még nem.
1: Ott is ugyanilyen párbeszéddel kezdődik, ilyen pici neki rugaszkodás vissza. Egészen előre mutatóan ott van egy olyan rész, ami már a romantikát előlegezi, szétfeszíti a régi harmónia világot, és akkor egyszer csak berobban ott is, ahogy itt is mutattad a gyors tételt. Azt hiszem, hogy mivel azt írtad az egyik e-mailben, hogy nagyon szívesen sok mindent elmondasz a Hámor szonátáról.
0: Így van, így van. Hát hol is kezdjem? Hát ez egy hatalmas darab. Talán azzal érdemes kezdeni, hogy ezt Liszt a Weimar időszakában írta. Ugye az 1840-es években volt ez a hatalmas európai koncertkörútja, ahol híressé vált, így van, a Lisztománia akkor alakult ki, és utána a 40-es évek vége felé megismerkedett Caroline von Wittgenstein grófnéval, aki rábeszélte, hogy kezdjen el alkotni, és így telepedett le végül Weimarban, és tulajdonképpen az 50-es éveit Weimarban töltötte. És itt keletkeztek azok a művek, amiket legtöbbször hallunk, a legnagyobb művei, például a zongora versenyek, a nagy szimfóniák, mint a Dante szimfónia vagy a Faust szimfónia, amik amúgy nagyon szorosan kötődnek a Liszt-Hámor szonátához.
1: Még a zongora versenyek is.
0: Így van, így van.
1: Véleményed szerint melyik kötődik legjobban? Tehát melyik rokonítható?
0: Igen, talán az Ezdur zongora versenyt rokonítanám.
1: Játszottad?
0: Igen. Igen. Még tavaly volt lehetőségem felépni a Zeneakadémia nagytermében. Március 8-án, tehát 5 nappal, mielőtt berobbant a koronavírus. Az? Hatalmas nagy szerencsém volt.
1: Igen.
0: Mert ez volt az első ilyen alkalom, hogy felléphettem ott, ami hatalmas nagy megtiszteltetés volt, meg tényleg egy ilyen
1: melyik kiskori állom.
0: Szent István jubileumi zenekarra léptem
1: hát
0: fel.
1: Az remek. És Záborszki vezényelt, vagy Nénesi, vagy...
0: Nem ő, hanem egy fiatal karmester, Juhász Bence vezényelt. Uh-huh. Egy most lediplomázott fiatal karmester.
1: Milyen tempót vettél az Ezdur koncertnél?
0: Hát, így van, megpróbálok. Most nem gyakoroltam ki az oktávokat, úgyhogy...

0: Kicsit azért gyakorolni is kell a darabot,
1: azért
0: hogy
1: menjen. Is örülök, hogy ezt a részt mutattad, mert majd összehozzuk egy kicsit a Hamorszonát a megfelelő részével.
0: Így van.
1: Ugyanilyen kapcsolódás van az A-dur zongoraverseny és a Hamorszonáta között is. Indítsuk el a A-dur zongoraversenyt?
0: Nem emlékszem sajnos az elejére. De a zongora az...
1: A zongora részét. Ez is egy ilyen fantáziaszerű.
0: Valahogy így indul.
1: És akkor utána dallamosan és kibontakozik. Játszottad a magyar fantáziát is?
0: Igen, azt is, de ez már évekkel ezelőtt. Arra még kevésbé emlékeznék.
1: De érdemes ezeket majd repertoáron tartani, mert magyar zongora művésznek ezek alapkompozíciók. Bartóktól melyik zongora versenyt játszottad?
0: Mégsemmiket sajnos.
1: És melyiket fogod legelőször megtanulni?
0: Hát egyszerre az összeset nem tudnék választani, de talán az elsővel kezdeném, ezt nagyon szeretem.
1: De érdekes, mert amikor én voltam olyan fiatal, mint te most, akkor nekünk az első, a Liebling, az a harmadik zongora verseny.
0: Persze.
1: Tadam.
0: Igen.
1: És később barátkoztam meg én is a másodikkal is az elsővel. Tehát érni kellett hozzá. Persze azért hangsúlyoztam, hogy amikor a te korodban, mert változnak a befogadási igények, lehetőségek, és az is, hogy az ember mikor mit, milyen hangsúlyt lát, vagy mikor mely művekre rezonál.
0: Persze.
1: Hamorszonáta, mutassuk be a szereplőket, tehát a témákat.
0: A témák, ugye a darab legeleje úgy indul, hogy egyből három téma is bemutatásra kerül. Az első...
1: Tehát egy téma, ami három téma.
0: Így van, az első az úgynevezett függöny téma, ami egy ilyen kicsit ilyen borongós, keresgélős téma, belemutatok.

0: szól, ezt függöny témának is szokták nevezni, majd ezután robban be Mephisto, vagy nem Mephisto, hanem először Faust témája.
1: De nem véletlen, hogy Mephistót így van, mondtál, mert utána... Freud előbújt, mert így pontosan.
0: Van. Így van, tehát ezek egymás után következnek, először mutatja be a Faust témát, és ezután következik a Mephisto téma, ezt most egyben megmutatom.

0: Így van. Itt ez az előző volt a Mephisto téma, ami akár egy ilyen ördögi kaca is lehetne ez a...
1: Mint ahogy előfordul ez a bizonyos téma a Mephisto keringőkben is, igen. Sőt a Faust szimfóniában is van. Ott van.
0: Bár nagyon érdekes, hogy a Faust szimfóniában, ugye az a harmadik tétele, hogyha jól emlékszem az egész szimfóniának, ott Mephistónak nincs önálló témája, hanem az első tételből, ami Faustot reprezentálja, annak a témáit használja fel. És ez egy szerintem egy zseniális ilyen fogás, hogy Mephisto önmagában nem létezne, hanem az emberen táplálkozik tulajdonképpen, hát mert persze. Az ördög az ember elén, és nincs önálló identitása. Itt ebben a darabban ez máshogy van, itt önálló identitást kapott az ördög, aki ugye Mephisto. Érdemes talán megemlíteni még azt is, hogy ugye Lisztet nagyon érdekelte ez az egész Faust legenda, ez a témakör, Goethe Faustja, meg Lénau Faustja, a Mephisto keringő például Lénau Faustjára.
1: Hármat vagy négyet komponált?
0: Talán többet is. Én az elsőt is tanultam, meg a negyediket. Az első az is tulajdonképpen programzene. A programzenéről azt érdemes tudni, hogy ez az abszolút zenének egyfajta ilyen ellentéte, mert a programzené az mindig valami tartalomhoz köthető, gyakran például versekhez, vagy valami szöveghez. Ilyen a Mephisto keringő. A Hámol szonátáról nem tudni, hogy van-e programja, mert nem maradt fel semmi. Nagyon sok Liszt minél az elején például ott van a konkrét vers, amire írta a darabot. De ennél nem maradt fel semmi, meg a megnevezés is érdekes, hogy szonáta, mert Liszt egyetlen másik szonátát nem írt. Van még a Dante szonáta, de az ugye kvázi fantázia, tehát ez nem teljesen felel meg a szonáta formai követelményeinek. Itt mégis ezt a megnevezést alkalmazza, és nagyon érdekes a darab formai elrendezése, mert kettős funkciója van, mert két formát is megtalálunk benne. Az egyik maga, ez a szonáta forma, amit az előbb ugye Beethovennél már ismertettem, hogy van egy expozíció, ahol a témák bemutatásra kerülnek, aztán egy kidolgozás, és végül a visszatérés. Itt meg is kapjuk ezt a visszatérést, ezt most meg is mutatom, hogyha esetleg valaki majd meghallgatja a Liszt-Hámol szonátát, hogy felismeri, hogy melyik ez a rész. Ez egy zseniálisan megkomponált rész szerintem, mert itt halljuk, ahogy Faust és Mephisto egymás ellen harcol, de tényleg ez egy ilyen könyörtelen harc, ez Faustnak a témája. És a basszusban, a bal kezemben pedig Mephistót halljuk, ahogy kopog. És ez a kettő így könyörtelenül harcol egymás mellett. Ez az egész így szól, egy pár ütemet még elé fogok játszani.

0: Bach Goldberg variációiból Glenn Gould adott elő részletet.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu, közölte a cég szombaton az MTI-vel. Azt írták, ingyenesen biztosítanak erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A közlemény szerint a Mohu ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A cég 2023 óta megduplázta kihelyezett konténerei számát, ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik. 3. A Baross Gábor vasút fejlesztési tervben is szereplő kiemelt vasúti fejlesztéssel pályáznak. Az Európai Hálózat finanszírozási eszköz most megnyílt forrásaira, közölte a közlekedési és beruházási miniszter szombaton a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, az új Gubacsi vasúti híd építése, a Gyékényesi delta vágány előkészítése és a Budapest-Hegyeshalom nagysebességű vasút tervezése a három projekt. A korábbi vizsgálatok szerint éppen a nyugati Győr felé vezető változatnak van gazdasági realitása, mert egyszerre szolgálhatja ki ezeket a nemzetközi és a nyugat-magyarországi kapcsolatokat. Ez nem csak arról szól, hogy egyszer majd gyorsabban lehessen eljutni Bécsbe vagy Prágába. Az új pálya tehermentesítené a mai Budapest-Győr fővonalat is, így azon több hely maradna az elővárosi és a tehervonatoknak, mondta Vitézi Dávid. A Nemzeti vágta 2026-ban újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye, lovak és lovasok közös ünnepe, jelentette ki a Nemzeti vágta főkapitánya a kétnapos esemény szombati megnyitóján Szilvásváradon. A vasárnapig tartó 19. Nemzeti vágtán a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszár gyerek vágta versenyzői is rajthoz állnak, írta meg az MTI. Lesz továbbá fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is a szilvaváradi lipicai lovasközpontban. Vádat emeltek pénteken Angliában két iráni állampolgár ellen, akik a hatóságok gyanúja szerint terrorcselekményre készültek Manchester zsidó közössége ellen, írta az MTI. A vádirat szerint a két iráni másokkal együttműködve próbált házilagos készítésű pokolgép előállításához szükséges összetevőket beszerezni. A két iráni állampolgár online oldalakon kereste a tervezett támadás lehetséges célpontjait, ehhez fotókat, térképeket is beszereztek, és személyesen is megfigyelték a lehetséges helyszíneket. Végül az időjárásról. Továbbra is legfeljebb vékonyabb, magas szintű felhőzet lehet az égen. Esni sehol sem fog. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunk második felében néhány közösségépítő, őszköszöntő rendezvényről tudósítunk önöknek. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy idén rekordszámú látogatót, 45 ezer embert fogadott a Kán Egyetemi Napok. Ez a nagymúltú rendezvény eredetileg az állattenyésztőkről szólt, mára azonban sokkal többet jelent a honi agráriumnak. Igaz, a fajta bemutatók és bírálatok még ma is hangsúlyos helyen szerepelnek a seregszemlek kínálatában. Sőt, a megnyitón felvonuló fogatok és díjnyertes tenyészállatok látványa Európában is ritkának számít, mondta el a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora dr. Gyurica Csaba.
4: 18. alkalommal kerül megrendezésre a Kán Egyetemi Napok, A 18 év alatt különböző néven ment a rendezvény, kezdődött kaposvári állattenyésztési napokként, mára viszont bővült a portfólió, egyrészt az egész mezőgazdaságot lefedi és bemutatja, másrészt az egyetemi napok részeként az agrárfelsőoktatást és a szakképzést is az ászlónkra tűztük és bemutatjuk. Mára a Dunántúl legnagyobb agrárszakmai rendezvényévé vált a Kán egyetemi napok. De van két dolog, amiben biztos, hogy egyedülálló, Magyarországon bizonyosan, de van, amiben még Európában is. Egyedülálló abban Magyarországon, hogy az egyetlen olyan szakkiállítás vagyunk, amely az agrárfelsőoktatást és a szakképzést is kiemelten kezeli és bemutatja és népszerűsíti. És azt hiszem, hogy talán egész Európában egyedülálló az az élőkép, ami itt a kiállítás megnyitóján látható. Sehol máshol ilyet nem látnak és nem láthatnak. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a mezőgazdaság mindig kihívásokkal teli. Minden évben vannak olyan ágazatok, amelyek elszenvedői a piaci anomáliáknak, elszenvedői a környezeti hatásoknak, változásoknak, klímaváltozásnak, de a 2026-os esztendő rendkívüli. Mert nem volt még olyan év, a mi életünkben legalábbis biztos nem, amikor szinte az ágazat minden területén problémák lennének, nehézségek lennének, és válság sújtaná az ágazatot. De hogyha jól sáfárkodunk ezekkel a nehézségekkel, hogyha lehet nehézségekkel jól sáfárkodni, akkor nem válságnak kezeljük ezt, hanem korszakváltásnak. Mert a korszakváltás arról szól, hogy milyennek képzeljük el a jövő mezőgazdaságát. Megadja a lehetőséget, hogy építkezzünk és a jövőre koncentráljunk. Mert nekünk meggyőződésünk, hogy a jövő mezőgazdaságában nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyit tudunk termelni, hanem az a kérdés, hogyan tudunk kevesebb erőforrásból nagyobb értéket előállítani. Erről kell szólni a jövő mezőgazdaságának, és ehhez kell igazítani az a magyar agráriumot is, a magyar vidéki életet.
3: A Kán egyetemi napok megnyitóján a vidék és településfejlesztési miniszter is részt vett. Lőrinc Viktória köszöntőjében a mezőgazdasági és élelmiszeripari innovációk, valamint az utánpótlás képzés fontosságára hívta fel a figyelmet.
5: Idefelé jövet a legnagyobb magyar, a 235 esztendővel ezelőtt született Széchenyi István, egy gondolata jutott eszembe. Magyarország nem volt, hanem lesz. Kaposvár első díszpolgára hit abban, hogy közös összefogással, a hit erejével és a kiművelt fők sokasságával egy olyan modern, fejlődő és jóléti Magyarországot lehet építeni, amely az egymás iránti kölcsönös bizalomra, tudásra és a mai modern szóval élve az innovációra épít. A Matekán egyetemi napokon kezet fognak a vidék értékei, az agrárium innovációi és az egyetem és a jövő nemzedékének agrárszakemberei. A rendezvény szakmai jelentősége szorosan kapcsolódik ahhoz a térséghez, amely otthont ad neki. Somogyot hagyományosan agrármegyeként tartják számon, ahol a mezőgazdaság és az arra épülő élelmiszeripar ma is meghatározó. Kaposváron pedig az élelmiszeripari vállalatok jelentős foglalkoztatóként vannak jelen. A Kán ezt a sokrétűséget is tükrözi. A termelők és tenyésztők mellett az oktatás és a kutatás képviselői, a piaci szereplők és az innovatív megoldások is helyet kapnak a rendezvényen. Így egyszerre jelenik meg mindaz a tudás, szakmai együttműködés és gazdasági háttér, amelyre a térség agráriuma és az élelmiszeripara épül. Az oktatás, a gazdaság és a helyi közösségek összekapcsolódása ezzel a vidék megtartó erejét is erősíti. A Kán ereje abban is rejlik, hogy képes a jövő nemzedékét, a fiatalokat is megszólítani. Ezt jól mutatja, hogy az idei szakiskolai napra is közel 1000 diák érkezik, akik nem csak továbbtanulási lehetőségekkel ismerkedhetnek meg, hanem közvetlenül találkozhatnak az agrár és élelmiszeripar szereplőivel és az általuk kínált életpályákkal is. A nagymúltú felsőoktatási intézmények gazdászversenyére idén már Erdélyből is érkeztek hallgatók. A talajművelési verseny pedig a középfokú agrárképzésben tanuló fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy a tudásukat és gyakorlati felkészültségüket megmutassák.
3: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári kampuszának főigazgatója, Vörös Péter is.
6: Nekünk egyetemként egy fontos küldetésünk a Kán Egyetemi Napokon, hogy a fiatal generáció számára megmutassuk azt, hogy az agráriumban milyen lehetőségek vannak, hogy az agráriumban is ott vannak azok a modern technikák, technológiák, megjelenik a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a robotika, ami vonzó lehet az agráriumba érdeklődő diákok számára. Én azt gondolom, egyetemként nekünk az oktatáson kívül külön figyelmet kell fordítanunk a szemléletformálásra is, és ezért különösen fontosak számunkra ilyen jellegű rendezvények. Én azt gondolom, hogy a Kán Egyetemi Napok egy találkozási helye a hagyománynak és az innovációnak, a szakmának és a fiataloknak, illetve a jelennek és a jövőnek. Mi azt szeretnénk, hogy minél több diák pozitív élményekkel távozzon, gondolkodjon el az agrár szakma iránti érdeklődéséről, és minél többen válasszák utána ezt a kiváló szakmát. Én azt tudom mondani, hogy a jelen agráriumát még mi formáljuk, de a jövő agráriuma az önök kezében van.
3: A Kán Egyetemi Napok program sorozatát évek óta a Magyar Állattenyésztők Napja is színesíti. Ebből az ünnepi alkalomból az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár Búza László mondott beszédet.
7: Engedjék meg, hogy a magyar állattenyésztőket ezen az ünnepen János evangéliumának szavaival köszöntsem a mai napon is. A jó pásztor életét adja a juhokért. Nagy örömmel és megtiszteltetéssel érkeztem ide, hiszen Kaposvár az állattenyésztés és az élelmiszeripar egyik magyar fővárosa. Kevés olyan hely van Magyarországon, ahol ennyire természetesen kapcsolódik össze az oktatás, a kutatás, az innováció, a tenyésztés, az állategészségügy és az élelmiszer előállítás. Ha végignézünk a magyar állattenyésztés elmúlt fél évszázadán, Kaposvár újra és újra ott állt és áll a legjelentősebb innovációk mögött. Itt született meg a KAHIB sertéstenyésztési program. Itt fejlődtek a HOKO etetőrendszerek. Itt vált világszínvonalúvá az embrió átültetés gyakorlata. Itt állt szolgálatba az ország első olyan CT berendezése, amelyet állattenyésztési szelekciós célokra vásároltak és használtak. És itt dolgozták ki azt a világhírű CT alapú tenyészértékbecslési módszert, amely lehetővé tette, hogy levágás nélkül élő tenyészállatok esetében is pontos képet kapjunk az állatok genetikai képességeiről. Ez valóban forradalmi gondolat volt, mert a modern állattenyésztés lényege mindig ugyanaz. Nem több állatot szeretnénk, hanem jobb állatokat. Egészségesebbet, ellenállóbbat, hatékonyabbat, jobban hasznosuló takarmányozási képességekkel rendelkezőt. Olyan állatokat, amelyekből jobb minőségű és biztonságosabb élelmiszer készülhet. És a Kaposvár tudományos örökségéről beszélünk, kötelességünk megemlíteni azokat a nagy elődöket, akik ezt a szellemi műhelyt megálmodták, felépítették, létrehozták, és most is építik. Professzor Guba Sándor, professzor Horn Péter, professzor Kovács Melinda, professzor Sütő Zoltán, professzor Repka Imre, professzor Nagy István, professzor Sugár László, és még sokakat, akiknek neve talán nem szerepel tankönyvek címlapján, de ott él tanítványai tudásában és szakmai munkájában ma is. Ők mind ugyanazt az üzenetet hagyták ránk. A magyar állattenyésztés jövőjét a tudásra kell építeni.
3: A szakpolitikus szerint az állattenyésztők nem pusztán egy hivatást választottak maguknak, hanem egy értékteremtő és alázatos szolgálatot.
7: Szeretnék most külön szólni azokhoz, akik a legfontosabb szereplői ennek a rendezvénynek. Az állattenyésztőkhöz, a gazdákhoz, a pásztorokhoz, azokhoz az emberekhez, akik akkor is dolgoznak, amikor mások ünnepelnek, akik akkor is kimennek az istállóba, amikor esik az eső, akik akkor is ellátják az állatokat, amikor vasárnap van, akiknek nincs szabadságuk, az ellések és betegségek idején. Az állattartás ugyanis nem munkaidő, az állattartás szolgálat. Talán ezért sem véletlen, hogy már a Biblia kezdőlapjain olyan gyakran találkozunk pásztorokkal. És talán nem véletlen az sem, hogy amikor a Teremtő Fia eljött közénk, nem palotába, nem luxus jachtra érkezett, nem gazdag házat választott, hanem egy istállót. Állatok és azokról gondoskodó emberek közelébe érkezett. És amikor megszületett, az első örömhírt nem királyok kapták, hanem ti, pásztorok. Olyan emberek, akiket a korabeli társadalom sokszor lenézett, akik a nyájukkal éltek, akik nem hagyhatták magukra az állataikat, akiknek szolgálata folyamatos volt, mégis hozzájuk szólt először az örömhír. Ez fontos üzenet ma is, mert az élelmiszer műveltség nem csak azt jelenti, hogy tudjuk, honnan jön a tej, a hús vagy a tojás, hanem azt is, hogy megtanuljuk tisztelni azokat az embereket, akik mindezt előállítják. Megtanuljuk tisztelni a gazdát, az állattartót, a tenyésztőt, a kétkezi munkát, és megtiszteljük azokat, akik minden nap gondoskodnak állatainkról, és rajtuk keresztül az élelmiszereinkről.
3: Az államtitkár arról is beszélt, ma már Magyarországon nem egyszerűen az előírásoknak megfelelő élelmiszerek előállításán van a hangsúly, hanem azokon a termékeken, amelyek egészségfejlesztő hatásúak, és példát mutathatnak egész Európának.
7: Sokan kérdezik, ha az Európai Unió élelmiszerei általánosan biztonságosak, akkor miért van szükség új célokra? Azért, mert a jövő kérdése már nem csupán az élelmiszer biztonság. A jövő kérdése, hogyan tudunk olyan élelmiszert előállítani, amely aktívan hozzájárul a magyar emberek egészségéhez, egészségfejlesztéséhez. Nem egyszerűen ártalmatlan, hanem egészségfejlesztő. Nem egyszerűen ellenőrzött, hanem a lehető legmagasabb minőségű. Nem egyszerűen megfelel az előírásoknak, hanem példát mutat Európának. És ebben Kaposvárnak újra történelmi szerepe lehet, mert itt van együtt a genetika, az állattenyésztés, az állategészségügy, a takarmányozás, az élelmiszeripar és az egyetemi tudás és annak alkalmazása. Az új korszak kulcsszavai pedig világosak. Genetikai robusztusság, reziliencia, antimikrobiális rezilienciával szembeni küzdelem. Olyan állatok tenyésztése, amelyek természetes ellenálló képességgel rendelkeznek. Olyan tartási rendszerek újragondolása, kialakítása, ahol kevesebb gyógyszerre van szükség. Olyan takarmányozási fejlesztés, amely támogatja az állatok egészségét. Olyan élelmiszerek előállítása, amelyek segítenek megőrizni a fogyasztók egészségét. Ez az előttünk álló új feladat.
3: Második alkalommal rendezték meg Paccán a nyárzáró őszköszöntő parasztolimpiát, ahol ezúttal is különleges próbák várták a résztvevőket. Somogy második legkisebb településének polgármestere, Juhászné Fazekas Lívia.
8: Második paccai parasztolimpia és családi napon vagyunk. Onnan jött az ötlet, hogy igazából nem volt semmilyen ilyen nagyobb rendezvény eddig Paccán, és akkor jött az ötlet itt az itt lakóktól, hogy kellene egy ilyen nagyobb rendezvényt szervezni, és nyilván, hogy ilyen csodás környezetben vagyunk, jött a Parasztolimpiának az ötlete, és ezt tavaly kezdtük el. Tavaly egy kisebb, kicsit még ilyen tanástalanul rendeztük meg. Idén ezt már igyekeztünk kicsit továbbfejleszteni. Még lesz nagyon-nagyon sok feladat. Igazából a legvége lesz a legérdekesebb, ahol majd a gazdák trónját felépítik a csapatok, amire az egész csapatnak fel kell állni és megkongatni a harangot, ami jelzi majd a végét a versenyszámnak. 6 csapat van, illetve vannak főzőcsapataink, ők is, ha jól emlékszem, akkor 6-an vannak, úgyhogy megy itt a versengés a délelőtt folyamán, a délután meg a szórakozásé, a gyerekeknek jönnek a programok, úgyhogy íjászat, jön egy óriás panda, lesz ugrálóvár, ringlispír, úgyhogy lehet jönni.
3: A gumicsizmadobást és a szalmabálagurítást követően egy versenyzőt is mikrofon elé kértünk.
9: Jó napot kívánok, Fejl Ákos az én nevem. Simonfáról jöttem. Bár azért vagyok itt, mert Szennába dolgozom, és elég sok ismerősöm van, és hát szerencsére meghívást kaptam. Nem az az első játékom. Tavaly is szerencsére bekerültem, mondjuk véletlenségszerűen. De ez már második játékom itt Paccán. Hát szerintem nagyon jól sikerült. Mindenki küzdött. Nagyon jó ötleteket találtak ki, nagyon jó kihívásokat. Úgyhogy hát szerintem ugyanolyan jó lesz, ha nem jobb, mint a tavalyi.
3: A paccai parasztolimpia ugyanakkor elsősorban nem a versenyről szólt, hanem a közös élményekről és a közös kikapcsolódásról, tette hozzá Kovács Róbert alpolgármester.
10: Igazából ezt már tavaly terveztük, ugye eddig itt a településünkön az elmúlt időszakban nem igen volt ilyen kiemelt nagyobb közösségi rendezvény, és tavaly gondoltuk először, hogy ezt megejtjük, megszervezzük. Tavaly már ugyanígy volt parasztolimpiánk, nem ekkora részvételen, mint idén, és hát gondoltuk, hogy akkor idén ezt ilyen hagyományteremtő szándékkal újra megrendezzük. Most már várták a csapatok több csapattal, nagyobb elánnal, reméljük nagyobb jókedvel is, és hát a nap folyamán még azért sok embert várunk.
3: A Desed a tópartján pedig a nyugállományú honvédek és családtagjaik számára rendeztek halpogó versenyt a közelmúltban. A régi katonatársak örömmel vettek részt a viadalon, amit nem csak a pecázás izgalmai, hanem a közös főzések és a baráti beszélgetések tettek teljessé.
11: Virág Zoltánné vagyok, a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet Somogy megyei alapszervezetének a vezetője. A nyugállományú katonáknál nálunk ez hagyomány, hogy minden évben megrendezzük a nyárbúcsúztató családi napunkat és a horgászversenyünket. Jelen pillanatban most a Desedán itt ezen a horgászversennyel egybekötő családi napon vagyunk. Ez mi nálunk hagyomány, minden évben megrendezzük, a tagság nagyon szereti, ilyenkor kijövünk a szabadba és élvezzük az időjárás kellemes oldalát, nem csak mindig a kellemetlent, és kedvez a horgászoknak is a időjárás. Ez mi nálunk a közösség teremtésnek az egyik módja, hogy ezeket a rendezvényeket megrendezzük. Reggel a tagokat, a tagságot kávéval és zsíros kenyérrel várjuk 10 óraira, aztán az ebéd az pince pörkölt lesz, ami itt fönt készül a halőrháznál, a kondérba. Utána pedig délután beszélgetünk és énekelgetünk egy kicsit, hogy jobban teljen az idő.
3: Volt olyan aktív korú résztvevő is, akinek a viadal felénél már komolyabb mennyiségű hal volt a szákjában.
12: Süteri József vagyok. Nagyon jó kis ez a kis horgászverseny. Én soha nem horgáztam még itt a Desedán, pedig kaposmérői lakos vagyok. Sikerült már egy pár halacskát a szákba terelnem. Egy 8-10 darab dévérkeszeg és egy pontyot tudtam idáig fogni. Nem tudom, hogy hol fogok szerepelni, de nyilván nem én akarom megnyerni a versenyt, mert ez a nyugdíjas szekciónak a versenye. Én csak mint tiszteletbeli horgászként vagyok itt, úgyhogy remélem, hogy ők fognak nyerni.
3: Az idős horgászok sok évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött ültek le a Desed a partjára.
13: Karanc Jánosnak hívnak, én voltam az utolsó parancsnok a Tatárnak. Hát én nem nyugdíjasként kezdtem horgászni, tehát kezdjük azzal, hogy én nagyon régóta horgászom, nem tudom, 40 éve, 50 éve, mióta rendszeres a horgászom, akár a Desedán, vagy éppen Kisgyalán, vagy egyéb horgásztavakon. Az egyik hobbim talán a horgászat, engem ez nagyon pihentett, és nagyon örültem neki, mikor végül is a nyugdíjas szakszervezet keretén belül is horgászversenyek vannak évente, nagyon szívesen jövök rá, és én szerintem jó érzem magam. Sajnos az idén kevesen vagyunk, úgy érzem, de jó érezzük magunkat, és gondolom, hogy ez a lényeg.
0: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: Tóth Zoltán András muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Október 3-a van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Kelen Ágoston köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját ünnepli a ferences család. Az erdőberényi kihelyezett kormányülésen a készülő klímatörvény és a 2027-es költségvetés is napirenden volt. Új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van. Csapás sorozatot mért az orosz hadsereg a kelet-ukrajnai Harkív megyére. Különleges ajándékként a békét kérte Fohászában 14. Leó pápa a világon élő minden gyermeknek, különösen azoknak, akik háborús területen élnek. A vatikáni média beszámolója szerint október 1-én este 6 órakor a vatikáni kertek Lourdi barlangjánál Leó pápa vezette a Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú alapítvány által kezdeményezett békéért végzett rózsafüzért. Az egyházfő beszédében úgy fogalmazott, 50 millió üdvözlégy száll az ég felé, a világ minden tájáról, a föld minden nyelvén, békét kérve, és egyetlen hatalmas rózsafűzérré fonódik össze, mely átöleli és összeköti bolygónk minden földrészét és nemzetét. Újjászületett és új falképekkel gazdagodott a debreceni görögkatolikus főszékesegyház, tudotta a Hajdúdorogi főegyház megye. Újra szentelték a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékesegyházat október 3-án. A több mint 100 éves neobizánci stílusú templom teljes körű rekonstrukción esett át, amelynek során a liturgikus terek is megújultak. A templom belső terében új falképek és ikonok kaptak helyet. Sivadó Miklós parókus szerint a görögkatolikus templom gazdag képi világa nem pusztán díszítés, az ikonok Krisztus megtestesülésének történelmi valóságára mutatnak, és egyfajta ablakok az örökké valóság felé. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulója alkalmából meghirdetett rendkívüli jubileumi év csúcspontja, az Assisi Szent liturgikus emléknapja október 4-e előestéje, Ferenc boldog halálának évfordulója, írta meg a Magyar Kurír. A ferences család egésze ünnepli az alapító dicsőséges halálát. A részletekről a szerkesztő Kelen Ágoston szól.
3: Szent Ferenc halálának 800. évfordulójára készülve megünnepeljük és felevenítjük életének és lelkiségének legfontosabb mozzanatait, tudatja a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány a ferenc800.hu honlapon. A rend az utóbbi években ünnepelte a Regula születésének, Szent Ferenc stigmatizációjának, a naphimnusznak és idén a tranzitusnak 800. évfordulóját. A 800-as jubileum sorozat felhívás arra, hogy megújítsuk magunkban a Krisztus követés lelkületét Assisi szentjének példáját követve, mutatott rá a magyarországi ferences rendtartomány. Szent Ferenc énekelve fogadta nővérét a testi halált, mert megértette, hogy az olyan kapu, amely lehetővé teszi, hogy belépjen az Istennel való teljes egységbe, olvasható Szent Ferenc hagiográfiájában. Assisi Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját azért ünnepeljük, mert ő nem exitált, kilépett, hanem tranzitált, átment, hiszen megtérése óta élete az Atya országa felé vette útját. Ez tükröződik szinte minden megnyilvánulásában, így halálában is. Elemzi a rendalapító halálának jelentőségét Kálmán Peregrin, a pesti ferences templom igazgatója és a helyi közösség előjárója. Október 3-án a magyarországi ferences család Esztergomban a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban tartott ünnepi megemlékezést. A 16 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa dr. Székely János püspök volt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A tranzitus szertartás Berhidai Piusz tartományfőnök vezette. Az eseményen hazánk összes ferences szerzetese részt vett és sok hívő is, így az esztergomi bazilika megtelt az ünneplőkkel. Az eseményhez kapcsolódóan megnyílt az Assisi Szent Ferenc ábrázolásai című kiállítás az Esztergomi Keresztény Múzeumban, adta hírül a rendtartomány közösségi honlapján. Koncsek Ildikó múzeumigazgató köszöntötte a vendégeket, és a kiállítást Tömördi Viktor szerzetes nyitotta meg. Az idéglenes kiállítás november 22-ig tekinthető meg. A ferences plébániákon külön, október 4-én vasárnap emlékeznek meg ország és világszerte a rendalapító égi születésnapjára.
0: A 36 fős osztályok és a heti 60 órás leterheltség mellett nem működik a rutin pedagógia. Fenntartóktól függetlenül gyűltek össze a pedagógusok és szülők október 2-án a Szegedi Piarista iskolában, hogy az autizmussal és ADHD-val élő diákok megbélyegzése helyett megértsék a viselkedésük mögötti okokat, tudatta a Magyar Kurír. A konferenciát megnyitó Zsódi Viktor piarista tartományfőnök a nevelési kihívások kapcsán felidézte 16. Benedek pápa meglátását a tudás átadási válságról. A szegedi szakmai nap világos üzenettel zárult, az atipikus diákok jelenléte nem elszigetelt probléma, hanem a pedagógiai kultúra megújulásának katalizátora, amelyben a felelősség közös. Az erdőberényi kihelyezett kormányülésen a készülő klímatörvény és a 2027-es költségvetés is napirenden volt, tudatta az MTI. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter közölte, a klímatörvény előkészítésébe civil szervezeteket is bevontak, a tervezett társadalmi egyeztetése szeptemberben megtörtént. A jogszabály célja többek között a víz visszatartás erősítése és a tavak kiszáradásának megelőzése, közölte a politikus közösségi oldalán. Kármán András hangsúlyozta, a Tisza kormány szakít azzal a módszerrel, hogy a költségvetési törvényt a tárgy évtől időben messze, hónapokkal az adott év előtt nyújtja be az országgyűlésnek. Ez azért szükséges, mert ősszel már sokkal konkrétabb adatokra és számokra alapozva lehet megalkotni a jogszabályt, nem kell azt folyamatosan módosítani. Új negatív rekordot dönthet a Duna vízhozama a következő napokban. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van, írta a gazdasági és energetikai miniszter pénteken délután a Facebook oldalán. Kapitány István kiemelte, a megépített fenék küszöb eddig 30 milliárd forintnyi villamos energiatermelést mentett meg. A miniszter szerint jelenleg 21 cm-es a mozgástér, miközben a következő napokban mintegy 3 cm-es

0: A magán és egyéb szálláshelyeken viszont jelentős, közel 12%-os visszaesés történt. A Nemzeti Vágta 2026-ban újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye, lovak és lovasok közös ünnepe, jelentette ki a Nemzeti Vágta főkapitánya a kétnapos esemény szombati megnyitóján Szilvásváradon. A vasárnapig tartó 19. Nemzeti Vágtán a felnőtt versenyzők mellett a kishuszár és a huszár gyerek vágta versenyzői is rajthoz állnak, írta meg az MTI. Lesz továbbá fogott vágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban. Bereményi Géza Magyar Copperfield című önéletrajzi regényének színpadi adaptációját mutatja be október 10-én a Budaörsi Latinovics Színház. Az előadás rendezője Máté Gábor az MTI-nek adott interjúban azt mondta, egy ilyen gazdag szöveget lehetetlen a maga teljességében színpadra vinni. Hozzátette, bár felnövés történetről van szó, elválaszthatatlan tőle az a kor is, amelyben játszódik. Máté Gábor szerint a történet egy ország története is, és különösen erős párhuzam fedezhető fel Bereményi Géza név és identitás váltásai, valamint Magyarország 20. századi sorsa között. A román államfő erdélyi civil román javaslatot kapott, miszerint véleménye szerint Kelemen Hunor ideális jelölt lenne a miniszterelnöki tisztségre. Gáspár Sándor tudósít.
1: Miközben mindenki arra vár, hogy mi hamarabb újabb miniszterelnök jelöltet nevesítsen a román államelnök, civil részről erdélyi és román ember Drágos Damian, a kolozsvári terápia gyógyszergyár vezérigazgatója véli, magát politikai kívülállónak jellemezve, hogy egy naív erdélyi szemszögéből nézve az eseményeket, Kelemen Hunort tartja megfelelő jelöltnek, mert politikus, jól megérti magát a volt koalíció mindkét oldalával, ráadásul művelt, felkészült, komoly és munkabíró értelmiségi. A kormányainkban tisztséget betöltő magyar miniszterek pedig sosem vallottak szégyent, vallja Damian. Kelemen Hunor javára könyveli el Magyarország teljesítményét is, amit mintaként állít Románia számára, mivel 2024-ben a két ország közötti kétoldalú kereskedelem során 3 milliárd 460 millió eurós hiányt halmozott föl Románia. Ez Románia teljes kereskedelmi hiányának 10%-a. Kereskedelmi eredményesség szerint vizsgálva a számokat, Magyarország és Románia között 45 milliárd eurós a különbség. Magyarország javára. Emellett magyar vállalatok komoly stratégiai befektetéseket hajtottak végre Romániában, az élelmiszeripar, a gyógyszeripar, az építőipar és a bányászat területén, miközben a román cégek magyarországi jelenléte elhanyagolható, elemzi a cégvezető, aki fontos ellenérv lehetőségnek tekinti, hogy Kelemen Hunor magyar. Lépjünk túl az olyan nevetséges beidegződéseken, mint hogy a magyarok ellopják Erdélyt. Ezek a gondolatok két évszázaddal ezelőttről valók, hangsúlyozza Damian. Hozzáteszi, hogy felvetését a józanész és a jobbító szándék vezérelte, függetlenül az esetleges politikai visszhangoktól. Ugyanazt is megírja, hogy személyesen alig ismeri, csupán egyetlen alkalommal beszéltek telefonon a parajdi katasztrófa után, viszont mi hozzátehetjük, hogy már két évvel ezelőtt is javasolta Kelemen Hunort miniszterelnöknek, amit akkor senki sem vett komolyan, és Kelemen Hunor maga is határozottan elutasította. Erre a javaslatra nem reagált még, de már van, aki attól tart, ez a jelölés még inkább felerősítené a szélsőséges erőket.
0: Csapás sorozatot mért az orosz hadsereg szombat reggel a kelet-ukrajnai Harkiv megyében lévő Izium városára támadó drónokkal. Az eddigi adatok szerint 5 ember sebesült meg, közölte a település katonai közigazgatása a Telegramon. Az északkeleti megye kormányzói hivatala közölte, az elmúlt nap folyamán az orosz erők csak nem 80 alkalommal támadták a régió 26 települését. Az ukrán légi erő jelent szerint az éjjel Oroszország 157

0: drónnal támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 131-et semlegesített. Becsapódásokat rögzítettek 12 helyszínen, 5 helyen pedig roncsok lezuhanását. Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az ukrán erők az éjjel csapást mértek drónok indítási helyére és az orosz megszállók egyik átkelő helyére Donyeck megyében. Megemelt összegű minimál nyugdíj bevezetését tervezi a jövő évtől a 85 évnél idősebbek számára a pozsonyi kormány, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség a hármas szlovák kormány koalíció legkisebb pártjának, a Szlovák Nemzeti Pártnak a közlésére hivatkozva szombaton. Ez az összeg jelentősen magasabb az összes nyugdíjasra vonatkozó, az idei évre érvényes minimál nyugdíj összegénél, amelyet a ledolgozott évek és a létminimum függvényében állapítanak meg. A minimál nyugdíj összege Szlovákiában az idei évben 30 ledolgozott év esetén 412 euró, mintegy 152 ezer forint.
1: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Jubileumi 25. tanévét kezdte a Szapiencia, írta a Krónika. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem elmúlt 25 éve Magyarország és az erdélyi magyarság közös eredménye, sikere, hangsúlyozta Tonk Márton rektor a Magyar Magánegyetem jubileumi tanévének megnyitóján pénteken Marosvásárhelyen. A Magyar Állam által fenntartott felsőoktatási intézmény 2001. október 3-án nyitotta meg kapuit, azóta évente megtartja az egyetemnapját. A pénteki zárt körű rendezvényen a felsőoktatási intézmény oktatói, hallgatói és meghívottjaik vettek részt. A felszólalók méltatták az elért eredményeket. Tonk Márton elmondta, a felsőoktatási intézmény 4 oktatási helyszínén csaknem 2500 egyetemi hallgató és mintegy 230 főállású oktató kezdi el az új tanévet. Kortárs ruhadarabokon él tovább a széki örökség, olvasható ugyancsak a Krónika hasábjain. A lap Szövérfi Zsuzsanna ruhatervezővel beszélgetett. A széki születésű, hagyományőrző ruhatervező és viseletalkotó kollekcióját a hétvégén a Szamosújvári Téka Alapítvány őszi fesztiváljának közönsége is megismerheti. A pedagógusként és civil közösségépítőként is tevékenykedő alkotó számára a hagyományőrzése nem azt jelenti, hogy a régi viseletek a láda mélyén maradnak. A széki öltözködés jellegzetes elemeit kortárs, a mai nők számára is könnyedén viselhető ruhákon gondolja tovább. Nekem az őrzés nem azt jelenti, hogy megőrzöm a ládában, hanem azt, hogy úgy őrizzük, hogy közben viseljük, és fogalmazott a tervező. Ebből a gondolatból születtek meg azok a kortárs ruhadarabok, amelyekre a széki viselet egy-egy jellegzetes elemét emeli át. Hol a virágmotívumok, hol a hagyományos színek, máskor a szabás szolgál kiinduló pontként. Szövérfi Zsuzsanna munkásságát októberben a Szakmai Elit Női Kiválósági díjjal is elismerik. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Hozzánk várható időjárásáról. Változatlanul napos, csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad. Délelőtt 13-17 fok várható, míg délutánra 23 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Szent Ferenc tranzitusának 800. évfordulóját ünnepli a ferences család. Az erdő berényi kihelyezett kormányülésen a készülő klímatörvény és a 2027-es költségvetés is napirenden volt. Új negatív rekordot dönthet a Duna víz hozama a következő napokban. A paksi atomerőmű termelése ennek ellenére biztonságban van. Csapás sorozatot mért az orosz hadsereg a kelet-ukrajnai Harkív megyére. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: 18 óra 49 perc. Múlt idéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
3: 2026. október 3-a van szombat. Isten éltesse Helga nevű hallgatóinkat. A Helga egy északi germán eredetű név, jelentése megszentelt, egészséges, boldog. A katolikus egyházban október 3-án Assisi Szent Ferenc tranzitusára, vagyis halálára emlékeznek. Ferenc 1181 vagy 1182 körül született Assisiben gazdag posztókereskedő fiaként. Fiatal korában még a városi előkelők életét élte, majd egy háború és a fogságban töltött idő után fokozatosan szakított korábbi életformájával. A szegénységet és az evangéliumi életet választotta, követői pedig egyre többen lettek. 1209-ben harmadik Ince pápa elé járult, hogy közössége szabályait jóvá hagyassa. Ferenc 1226. október 3-án halt meg Porciunkulában, 2 évvel később pedig 9. Gergely pápa szentté avatta. A ferences hagyomány szerint utolsó szavai között szerepelt: haláltestvér, Isten hozott. 1705. október 3-án ért véget a Széchenyi országgyűlés, a Rákóczi szabadságharc egyik fontos politikai állomása. A rendek második Rákóczi Ferencet Magyarország vezérlő fejedelmévé választották, és létrehozták a szenátust, valamint a konföderációt, amely a szabadságharc politikai irányításának fontos intézménye lett. A Széchenyi országgyűlés így nem csak a felkelés katonai, hanem politikai megszervezésében is jelentős szerepet játszott. 1866-ban ezen a napon írták alá a bécsi békét Ausztria és Olaszország között. A porosz-osztrák háborúval párhuzamosan zajló olasz hadjáratban az olaszok ugyan vereségeket szenvedtek, de Poroszország Ausztria felett aratott győzelme megváltoztatta a helyzetet. A béke értelmében Ausztria lemondott Velencéről, amely végül Olaszországhoz került. Az új olasz királyság ezzel jelentős lépéssel közelebb került az egyesítéshez. Róma azonban még 4 évig pápai fennhatóság alatt maradt. 1867-ben ezen a napon halt meg Elias Howe, amerikai feltaláló, a modern varrógép egyik úttörője. 1845-ben készítette el használható varrógépét, amelyet 1 évvel később szabadalmaztatott. Találmányának egyik fontos újítása a tűhegyéhez közeli lyuk és a 2 fonalas öltés alkalmazása volt. Szabadalmának védelmében több gyártóval, köztük Isaac Singerrel is jogi harcba keveredett, és a pert meg is nyerte. Howe találmánya fontos szerepet játszott abban, hogy a varrás a háztartásból fokozatosan az ipari tömegtermelésbe is átkerült. 1957. október 3-án halt meg Szabó Lőrinc költő, műfordító. 1900-ban született Miskolcon, és a nyugat első nemzedékének utáni magyar líra egyik jelentős alakjává vált. Verseiben gyakran jelentek meg a személyes kapcsolatok, a szerelem, az idő múlása és az emberek belső vívódásai. Költészete mellett jelentős műfordítási munkássága is. Többek között Shakespeare, Goethe, Baudelaire és Verlaine műveit fordította magyarra. Életművének egyik legismertebb darabja a Tücsökzene, amelyben saját életének emlékeit és tapasztalatait formálta versé. 1975. október 3-án helyezték el a Paksi atomerőmű alapkövét. Az atomerőmű építésének előkészítése már az 1960-as években megkezdődött, a kivitelezés pedig 1974-ben indult el. Az első reaktorblokk 1982-ben kezdte meg az energiatermelést, majd fokozatosan további 3 blokk is üzembe állt. A Paksi atomerőmű azóta a magyar villamosenergiatermelés meghatározó létesítménye. A 4 blokk együttes névleges teljesítménye mintegy 2000 megawatt. Végül 1990. október 3-án helyreállt Németország állami egysége. A II. Világháború után megszállási övezetekre osztott ország 1949-ben 2 államra szakadt. Létrejött az NSK és az NDK. 1961-ben felépült a berlini fal, amely évtizedekre Európa megosztottságának egyik legismertebb jelképe lett. A fal 1989. novemberében megnyílt, ezt követően felgyorsult az egyesítés folyamata. 1990. október 3-án az NDK csatlakozott a Német Szövetségi Köztársasághoz, és hatályba lépett az egyesítési szerződés. Éjfélkor Berlinben felvonták a szövetségi zászlót, a megosztottság pedig véget ért. Október 3-a azóta Németország nemzeti ünnepe, a Német Egység napja.
0: A mai múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevébe, amen! Amen. Hiszek egy Istenbe, mindenható Atyába, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, s eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott e te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzunk a Szűzanya szeplőtelen szívének szándékára.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzunk a rózsafűzér ima megújulásáért a családjainkban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedbe hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen. Imádkozzunk a megtérés kegyelméért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért, és papjaink életszentségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott-e te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. S imádkozzunk a békéért, békéért a szívünkben, békéért a családjainkban, békéért a hazánkban és az egész világon.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teli, és az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó estét kívánok! A hátrányos helyzetű településeken élő nők egészség megőrzését szolgálja az a közös mellrák prevenciós program, amelyet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papírtermékeket gyártó Vajda Papír indított októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában, tudatta a Szeretett Szolgálat honlapján. Az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelőjével juttatják el országszerte a rákszűréssel kapcsolatos információkat és a konzultációs lehetőséget azokhoz a nőkhöz, akik élethelyzetük, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nehezebben jutnak hozzá az egészségügyi ellátáshoz. Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elnöke arra emlékeztetett, hogy a karitatív szervezet 2009 óta szervez egészségügyi szűrő vizsgálatokat a leghátrányosabb helyzetű településeken. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos ügy, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, közölte a cég szombaton az MTI-vel. Azt írták, ingyenesen biztosítanak erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A közlemény szerint a MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A cég 2023 óta megduplázta kihelyezett konténerei számát, ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik. Október 3-án a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban ünnepélyes szentmise keretében tett örök fogadalmat Vasas György Rafael testvér, Tóth Konstantin Periel, a Szent Mór bencés periesség előjárója előtt, tudatták a győri bencések közösségi oldalukon. A szertartásban Rafael testvér a teljes önátadás jeleként a Minden Szentek litániája alatt földre borult, majd felolvasta és aláírta fogadalma szövegét. A Zongora jegyében rendezik meg a második Bartók napokat Sepsiszentgyörgyön, közölték pénteken a szervezők az MTI-vel. A rendezvény sorozatnak október 8-a és 11-e között ismét a Székely Nemzeti Múzeum Bartók terme ad otthont, ahol 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget. A program egy különleges zenei ritkaságot is tartogat, Bartók Béla egyik vonós négyes különleges zongora átiratban ős bemutatóként hangzik el. A szervezők kiemelték, a helyszínként szolgáló 150 éves Székely Nemzeti Múzeum különös jelentőséggel bír Bartók Béla öröksége szempontjából, hiszen a zeneszerző 1927-ben ugyan abban a teremben adott hangversenyt, amely ma a nevét viseli. Végül az időjárásról. Továbbra is legfeljebb vékonyabb, magas szintű felhőzet lehet az égen, esni sehol sem fog. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Jakob Streit. Ferenc. Első rész.

Élt Assisi városkájában egy vidám ifjú, Ferenc. A város fiataljai között jókedvű énekes és nagy tréfa mester hírében állt. Szívesen látott vendég volt az összes környező lovagvárban, mivel apja, Pietro Bernardo, a város leggazdagabb polgára volt. Akkoriban a gazdagság megnyitotta az előkelő házak és kastélyok kapuit. Ha Assisi ifjai esténként együtt poharazgattak és danoláztak, többnyire a gazdag Ferenc fizette az egész számlát. Pietro Bernardónak tetszett, hogy fia olyan népszerű az előkelő házak ivadékai körében. Édesanyja, Pika asszony azonban aggódott, hogy fia rossz társaságba keveredhet, és ostobaságokra vehetik rá. Ne aggódjon, édesanyám, vigasztalta Ferenc, semmitől sem fél jobban a gonosz, mint az éneklő, vidám emberektől. Időről időre, ha apja messzeföldön járt, és sokszor hónapokig távol volt, hogy értékes kelméket szerezzen be, Ferenc segített az üzletben a vásárlók kiszolgálásában. Egy forró napon éppen a tarka kelmekötegek mellett állt, és egy lovagot szolgált ki, aki selyemből és bársonyból szeretett volna ruhát készítetni magának, amikor belépett az üzletbe egy nyomorúságos koltus. Ferenchez nyomakodott, és könyörögve nyújtotta felé jobb kezét. Uram, Jézus Krisztus nevében szánjon meg egy kis adománnyal. Ferencet rendkívül bosszantotta, hogy ez a koszos koldus megzavarta üzletelés közben, és kemény szavakkal utasította ki a boltból.

Jézus keresésére indult. Útközben fiatal fiúk kiáltottak felé. Szervusz, Ferenc! Iszunk valamit? Mindjárt vége a munkaidőnek. Ő azonban izgatottan csak ennyit kérdezett. Nem láttatok errefelé egy koldust? És már sietett is tovább. Barátai csak értetlenül bámultak egymásra, s egyikük ujjával a homlokára bökött. Miután jó néhány utcányit loholt felfelé, végre ráakadt az öreg koldusra a vízárus kancsói mellett. Az árus éppen könyörületből vizet öntött a szomjas öregember kezébe. Ferenc egy pillanatig csak nézte őket, majd azt gondolta, ez a szegény vízárus is ad neki a vizéből. Én azonban semmit sem adtam, és még durván el is kergettem. Miután a koldus ivott, Ferenc odalépett hozzá, benyúlt a zsebébe, fogta az ezüstérméket, amelyet az imént a lovaktól kapott, és a koldus nedves tenyerébe nyomta. Az öreg egészen megrémült, amikor hirtelen megpillantotta a kelmekereskedő fiát, aki az imént elkergette, és az érmék fele lehullott a porba. Ferenc lehajolt, összeszedte, és még mielőtt a koldus magához térhetett volna zavarából, újból a kezébe nyomta a leesett pénzt, és elsietett. Ebből az adományból a szegény ember több hónapig tengethette életét. Ferencet nem tette boldoggá a gondolat, hogy kelmekereskedelemmel gyarapítsa apja vagyonát. Egyre kevesebb örömet lelt abban is, hogy estéről estére barátaival mulatozzék és dorbézoljon. Szívét nyugtalan álmok gyötörték. Hangokat hallott, amelyek nevén szólították, de nem árulták el, mit akarnak tőle. Gondolkodni kezdett önmagáról és a világról, és végül elhatározta, hogy elutazik Rómába. El akart zarándokolni Péter apostol sírjához, ott talán majd kap valamilyen útmutatást, hogyan éljen tovább. Lovát otthon hagyta, és zarándok ruhát öltött. Nem vett magához sok pénzt sem, hogy útközben ne élhessen gazdagságban. Vándorbotot fogott, és elzarándokolt a Szentvárosba. Megérkezvén az apostol templomának lépcsőjén sok-sok koldust pillantott meg. A legtöbb ember figyelemre sem méltatta őket. Ferenc azonban hozzájuk lépett, és olyan gazdagon megajándékozta őket, hogy neki magának alig maradt valamicske pénze. Majd belépett a templomba, ahol meglátta a papok és püspökök drága ruháit, és fülébe csengett a kórusok szép éneke. Ezután visszament a koldusokhoz, és így szólt az egyikhez. Kérlek, cseréld el velem a ruhád. A te öltözékedben szeretnék az apostol sírja elé járulni. A koldus elámult, milyen furcsa manapság a fiatalság, ám tetszett neki Ferenc jó zarándok ruhája, így beleegyezett a cserébe. Kissé távolabb odaadta hát rongyait, s a zarándok így lépett az apostol sírja elé. Ott alázatosan leborult a földre. És akkor egy belső hang szólította meg. Ferenc, keresd az Urat! De hogyan? Tépelődött. Ám a hang nem válaszolt. Odakint a koldusok közé vegyült, és alamizsnáért könyörgött, miként azok többnyire hiába. Az éjszakát egy kőhíd alatt töltötte. A hazafelé vezető utat végig koldulta, még nyomorúságos külsővel lefogyva végre hazaért. Amikor az apja meglátta siralmasan lerongyolódott fiát, égtelen haragra gerjedt. Azt gondolta, rablók támadtak rá. Ferenc ettől kezdve szótlanná vált. Édesanyja aggodalmas szívvel figyelte megváltozott fiát. Elégette rongyait, és az egyik szép ruháját adta rá. Ferenc kerülni kezdte ivó cimboráit.
Ha összetalálkozott velük Assisi utcáin, és azok megszólítottak,

0: Vitották, kitért útjukból. Órákon át kóborolt a környéken, magányosan, céltalanul. Egy napon egy leprással találkozott. Mostanáig mindig írtózott és rettegett ettől a betegségtől. Most azonban végigfutott az agyán. Ezeket a betegeket elüldözték a városból. Jól lehet, ők is emberek. Kényszerítette magát, hogy kezet nyújtson az idegennek. Majd ahogy tartotta a beteg kezét, lehajolt és megcsókolta. Merre tartasz? Tudakolta a leprástól. Megyek a város fal elé, ahová este felé ételmaradékot és néha egy-egy darab kenyeret tesznek ki számunkra. Hol laksz? Kérdezősködött tovább az ifjú. Amott lakunk beteg testvéreimmel együtt egy omladozó házban, mutatott a leprás a szemközti domb felé. Másnap Ferenc előhozta a lovát az istállóból. Megrakta étellel, gyümölccsel, kenyérrel, és elvezette a leprások házához. Kötszert, kendőket és enyhítő balzsamot is vitt magával. Mindent, amit csak be tudott szerezni. Apjának és anyjának mindenről egyetlen szót sem szólt. Egy napon Ferenc a várostól távolabb eső, elhagyatott, félig romos Szent Dámián templom felé járt. Hirtelen úgy érezte, be kell mennie. A félhomályos helyiségben imára ereszkedett a kereszt előtt, és megfeledkezett az időről. Mintha a kereszt szólítaná, bensőjében ismét megszólalt egy hang. Látod, Ferenc, a házam romokban hever. Menj, és állítsd helyre. Az ifjú szíve ellágyult az örömtől, és így válaszolt. Igen, uram, örömmel megteszem. Amikor ismét felállt, eltöprengett. Ugyan miféle házra gondolt a hang, amelyet fel kell építenem? Ekkor tekintete a tetőn és a falakon égtelenkedő lyukakra esett, és elhatározta, hogy itt kezdi az építkezést. Ebben az időben Ferenc apja éppen ismét úton volt. Így hát az ifjú másnap megrakta lovát kelmével, elment Foligno városába, és eladta őket a piacon. A bevétellel a zsebében odaállt Szent Dámián papja elé. Tessék, atyám! Ezt a pénzt nektek ajándékozom, hogy meg tudjátok fizetni az építőmestereket, akik helyreállítják ezt a templomot. A pap azonban megrettent. Attól félt ugyanis, hogy Ferenc apjának ellenére lesz a dolog, mivel biztosan nem tud a kelmék eladásáról. Erre Ferenc beletette a pénzt az egyik persejbe, és így szólt. Atyám, itt maradhatok nálatok, és végezhetem magam a templom felújítását. A pap ebbe már beleegyezett, az ifjú pedig hozzálátott a tető kijavításához. Időközben hazatért Ferenc apja, és a fia hol léte felől kérdezősködött. Ám senki nem tudott választ adni neki. Utoljára akkor láttam, amikor kelme kötegekkel Folignóba utazott, hogy eladja őket, mondta Pigasszony. Ám azóta nem tért haza. A kereskedő borzasztó haragra gerjedt. Egyszer s mindenkorra megtanítom ennek a fiúnak, hogy milyen egy tisztességes kereskedő, dühönködt. És Pietro Bernardo szolgáival együtt az elveszett fiú keresésére indult. Ferenc rejtek helyet alakított ki magának a Szent Dámián templom egy eldugott zugában, és éjjelente ott is aludt. Ha lépteket hallott közeledni, vagy más hangok ütötték meg a fülét, oda húzódott be, hogy ne derüljön fény hollétére, ugyanis már az egész városban az eltűnéséről beszéltek. Néhány pletyka is lábra kapott. Valaki minden bizonnyal megláthatta, hogy a tetőt javítja, mert apja egyszer csak felbukkant a szolgáival a templomnál. A rejtek helyet azonban nem találták meg. Ferenc megrémült, amikor meghallotta odakint apja őrjöngését, miután sikertelenül kereste fiát, s éjszaka bemenekült az erdőbe, és ott is maradt, több napon keresztül. Bátorsága azonban nőttön nőtt, és egy napon elhatározta. Odaállok apám elé, közlöm vele akaratomat, és nyíltan vállalom új életemet. Másnap reggel sápadtan és kiéhezetten tért vissza a városba. Ruháját össze-vissza szaggatták a tövisek az erdőben. Alig lépett be a városkapun, gyerekek szegődtek a nyomába, utána kiabáltak, kigúnyolták, és sárral dobálták meg. Mindezt tiltakozás nélkül viselte, míg végre belépett apja házába. Bernardo lehajtott fejjel, dühös ábrázattal közeledett felé. Atyám, szeretném felújítani a San Demián templomot. Alig mondta ki a szavakat, amikor erős ökölcsapásokat érzett magán. A padlóra zuhant. Apja kezét lábát lánccal megkötözte, egy ablaktalan helyiségbe hurcolta, s ott hagyta. Rázárta az ajtót, a kulcsot zsebre tette, majd ráförmett síró feleségére. Csak holnap jövök haza. Elkényeztetted, és mindig a védelmedbe vetted a fiút. Ráfér már a kemény nevelés. Azzal Pietro Bernardo sarkon fordult, s elment. Ferenc órákon át feküdt a sötétben, megkötözve, megverve. A láncok véresre dörzsölték tagjait. Ő azonban némán tűrte a fájdalmat. Anyja tudta, hogy a ház néhány helyiségéhez, ahol kelméket is tárolnak, kell lennie valahol pótkulcsnak. Szerencséje volt. Már néhány próbálkozás után felpattant a zár. Ott feküdt a fia, akit olyan nagyon szeretett, mozdulatlanul, magára hagyatva fájdalmával. Nagy nehezen meglazította a láncokat, és kiszabadította Ferencet. Majd fejét az ölébe fektette, gyengéden simogatta a haját, és vigasztalni kezdte. Áruld el, fiam, mit mond a szíved? Tudok valamiben segíteni? Anyám, hadd építsem újjá a San Damián templomot. Ott szeretnék élni, hogy a szegények testvére lehessek. Nem tudok tovább atyám házában maradni. Anyja belátta, hogy a fia akarata hajthatatlan. Megígérte, hogy beszél a férjével, ám Ferenc addig is engedelmeskedjen csak az apjának. Talán kis idő elteltével szót lehet majd érteni vele. Ferenc azonban még azon az éjszakán elhagyta a szülői házat. Törődött tagokkal vánszorgott el a San Damián templomig, de zárva találta. Ekkor ledőlt a bejáratnál, az ajtónak támaszkodott, és mire az első madarak énekelni kezdtek, ő már békésen aludt egészen addig, míg a pap rá nem talált. Ezúttal nem akart elrejtőzni a világ elől, hanem nyíltan akarta végezni a munkáját. Másnap hazatért Pietro Bernardo. Dühe már csillapult valamelyest. De mikor Pika asszony bevallotta, hogy szabadon engedte Ferencet, ismét fellobbant benne a harag lángja, és azon gyomban elrohant a San Damián templomhoz. Ott találta fiát, amint éppen énekelve maltert kevert. Először egészen meghökkent, majd odalépett hozzá, és így kiáltott. Felőlem olyan ostoba életet élhetsz, amilyet akarsz. De követelem vissza a pénzt, amelyet a kelmékért Folinóban kaptál. De atyám, az már nem az enyém, válaszolt Ferenc, hiszen az egyháznak ajándékoztam. Erre Pietro a város püspökéhez szaladt, bepanaszolt a fiát, és visszakövetelte a pénzt. A püspök másnapra magához rendelte Ferencet a pénzzel együtt. Ugyanekkor Pietro Bernardót is magához kérette. Ott álltak egymással szemben Assisi püspöki palotájának udvarán apa és fia. Ferenc magával hozta a pénzt. Adj vissza mindent, ami apádé! Szólította fel a püspök Ferencet, aki erre nyugodt mozdulattal Pietro lába elé helyezte a pénzes zacskót. Ám a körülállók legnagyobb csodálkozására a cipőjét, a ruháját és az alsó ingét is lehúzta magáról, és a pénz mellé fektette. Majd a mezítelen ifjú így szólt. Pietro Bernardo, ez mind a tiéd. Én azonban ettől a naptól kezdve csak az égi atyához tartozom. Hogy ne legyen gúny tárgya, a püspök egy kabátot terített az ifjú vállára. Az egyik palotaszolga hosszú fehér inget hozott, amilyent akkoriban a halottakra szoktak húzni. S Ferenc elindult mezítlába városkapu irányába. Ezúttal senki sem gúnyolta ki. A kapu előtt lehajolt, és egy széttört tégladarabot emelt fel. Egy keresztet rajzolt vele melle fölé az ingére, majd tovább ment. Végre szabad vagyok, újjongott magában. Céltalanul bolyongott az olajliget lankáin. Énekelni kezdett. A dalokat, amelyek mellett olyan sokszor mulatozott, most egészen más szavakkal énekelte. Szavakkal, amelyeket ezúttal szíve diktált boldogságában. A boldog vándorlás egy Gubbio nevű falucskába vitte Ferencet. Ahogy a falu kutyánál éppen vizet ivott, egy régi barátja lépett oda hozzá. Mi történt veled, Ferenc? Rablók támadtak rád? Ellopták a ruhádat? Gyere, felöltöztetlek! Barátja elvitte magához, és ellátta egy rend szegényes öltözékkel. Jobbat ugyanis Ferenc nem fogadott el. Vidám szívvel lépkedett vissza Assisi irányába, a kis San Damián templom felé. Boldogságában még a virágokat is megszólította az úton, s beszélt a fákhoz, a madarakhoz. Egy teherhordó szamarat, amely az út szélén állt, átölelt és hosszú fülű testvérének nevezett. Tenyerébe vett egy hernyót, amely a lába előtt az útporában tekergőzött, és így szólt hozzá. Férgecske, láb nélkül nem megyünk ki az útra. Jön egy ember és eltapos. Azzal visszatette a rétre. San Damián papja Pietro igen megörült, amikor Ferenc visszatért, és elmesélte, hogy jól végződött az apjával való találkozás a püspöknél. Most végre félelem nélkül dolgozhatott tovább. Csak hogy ahhoz, hogy itt-ott befoltozza a falakat, nagyobb mennyiségű kőre lett volna szüksége. Így hát fogott egy kosarat, és elindult Assisibe. Bekopogtatott az újabb építésű házakba, amelynek udvarán fel nem használt építőanyag hevert, és tört követ koldult. És mivel Ferenc olyan vidámon és rendíthetetlenül dolgozott, s közben megállás nélkül énekelt, egyre több követ hordtak az emberek a kis templomhoz. Egyik-másik fiatal még segített is neki az építkezésben. Néhány hónap múltán San Damián szilárd falakkal és oltalmat adó tetővel várta látogatóit. Ferenc ismert egy Portiuncola nevű kápolnát, amely körülbelül fél óra járásra esett Assisitől. Egy remete élt itt évekkel korábban. Most azonban üresen és elhagyatottan állt. Nem volt papja, és misét sem tartottak benne. Ferenc elhatározta, hogy beköltözik az elhagyott remetalakba, és felújítja a kis templomot. Itt akart élni csendesen, szegénységben és alázatban. Egy napon, amikor éppen követ faragott, egy barátja Bernardo Quintavalle érkezett Assisiből. Hadd legyek a testvéred, és hadd segítsek az építkezésben, szólt. Miként te, én is Istent és az embereket akarom szolgálni. S Ferenc magához fogadta. Néhány nappal később jött egy másik ifjú is, Pietro di Cattaneo. Szeretnék együtt lenni veled, segíteni az építkezésben, szegénységben élni, az Istent és az embereket szolgálni. Ferenc őt is testvérévé fogadta. Mindketten szereztek maguknak sötétbarna csuhát, amilyet Ferenc viselt, s hozzá övet és szandált húztak. Egy napon Ferenc így szólt a másik kettőhöz. Kedves barátaim! Ha testvérek együtt akarnak élni, választaniuk kell maguknak egy jelmondatot, és szabályokat kell felállítaniuk, amelyekhez igazodnak. Odafent Assisiban, a Miklós templom oltáránál megtalálhatjuk a Szentírást, az Új Testamentumot. Menjünk el oda együtt. Egymás után felütjük a könyvet, és elolvassuk, ami ott áll. Így Isten segítségével találhatunk magunknak egy jelmondatot. Másnap kora reggel a testvérek imádkoztak a kápolnában, majd napfelkeltekor elindultak Assisi felé, a Miklós templomba. Először Bernardo nyitotta ki az evangéliumot. Ha a teljességre törekszel, menj, és add el a vagyonodat, és az árát add a szegényeknek. Ezután Pietro került sorra. Ne vigyetek semmit az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Utoljára Ferenc választott egy oldalt, és tekintete azonnal erre a helyre esett. Aki a tanítványom akar lenni, tagadja meg önmagát, vegye vállára keresztjét, és kövessen engem. Ez legyen a jelmondatunk, kiáltott fel Ferenc. A szegénység lesz a társunk az úton, és mindazoké, akik testvéreink akarnak lenni. Éljünk az evangélium tanítása szerint. Egy évvel azután, hogy Ferenc letelepedett Portiunculában, szerzetes rendje már 12 tagból állt. És hogy mi mindent csináltak ezek a szerzetesek? Először is mindenki épített magának egy kis kunyhót rőzséből és szalmából. Majd útnak eredtek és járták a vidéket, bekopogtattak a parasztokhoz és az egyszerű emberekhez. Beszélgettek velük, osztoztak gondjaikban, segítettek dolgozni a földeken, betegeket ápoltak, és prédikáltak az evangéliumból. Az emberek pedig egyre jobban megkedvelték Ferencet és szerzetes testvéreit, akiket szerte az országban a szegénység testvéreinek neveztek.
1: Jakob Streit, Ferenc. Az első rész hangzott el. Felolvasta Pápai Erika. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Bögös Henrietta. Rendezte és szerkesztette Varga Andrea.
2: A Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 20 óra 4 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! A hátrányos helyzetű településeken élő nők egészség megőrzését szolgálja az a közös mellrák prevenciós program, amelyet a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat és a higiéniai papír termékeket gyártó Vajda Papír indított októberben, a mellrák elleni küzdelem hónapjában, tudatta a Szeretett Szolgálat honlapján. Az ingyenes, egész évben elérhető szűrő és edukációs programban a Szeretett Szolgálat 12 mobil egészségügyi rendelőjével juttatják el országszerte a rákszűréssel kapcsolatos információkat és a konzultációs lehetőséget azokhoz a nőkhöz, akik élethelyzetük, lakóhelyük vagy szociális körülményeik miatt nehezebben jutnak hozzá az egészségügyi ellátáshoz. Szabadhegy Péter, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elnöke arra emlékeztetett, hogy a karitatív szervezet 2009 óta szervez egészségügyi szűrő vizsgálatokat a leghátrányosabb helyzetű településeken. A szűrésen való részvétel személyes döntés, de a környezet támogatása is sokat jelenthet, hiszen az egészség személyes ügy, de nem magányos ügy, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közleményében. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU, közölte a cég szombaton az MTI-vel. Azt írták, ingyenesen biztosítanak erre szolgáló konténereket önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A közlemény szerint a MOHU ingyenesen gondoskodik a konténerek rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is. A cég 2023 óta megduplázta kihelyezett konténerei számát, ma országszerte 3500 textilgyűjtő konténere működik. Október 3-án a győri Loyolai Szent Ignác bencés templomban ünnepélyes szentmise keretében tett örök fogadalmat Vasas György Rafael testvér, Tóth Konstantin Perjel, a Szent Mór bencés perjelség előjárója előtt, tudatták a győri bencések közösségi oldalukon. A szertartásban Rafael testvér a teljes önátadás jeleként a Minden Szentek litániája alatt földre borult, majd felolvasta és aláírta fogadalma szövegét. A Zongora jegyében rendezik meg a második Bartók napokat Sepsiszentgyörgyön, közölték pénteken a szervezők az MTI-vel. A rendezvény sorozatnak október 8-a és 11-e között ismét a Székely Nemzeti Múzeum Bartók terme ad otthont, ahol 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget. A program egy különleges zenei ritkaságot is tartogat, Bartók Béla egyik vonós négyes különleges zongora átiratban ős bemutatóként hangzik el. A szervezők kiemelték, a helyszínként szolgáló 150 éves Székely Nemzeti Múzeum különös jelentőséggel bír Bartók Béla öröksége szempontjából, hiszen a zeneszerző 1927-ben ugyan abban a teremben adott hangversenyt, amely ma a nevét viseli. Végül az időjárásról. Továbbra is legfeljebb vékonyabb, magas szintű felhőzet lehet az égen, esni sehol sem fog. Kora reggelre általában 1 és 7 fok közé süllyed a hőmérséklet. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A héten történt.
4: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 24. évfolyamának 40. számát hallják. A mikrofonnál
5: Nagy György András
4: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: Mit olvassanak a gyerekek?
0: Merre tart Európa a mesterséges intelligencia korában?
1: Bős Nagymaros hatása.
2: Egyáltalán a bős nagymarosi kérdés azért kerül elő, mert ekkor kezdődtek azok a környezeti problémák, azoknak a sorozata, amelyek mai időket is uralják.
0: 14. Leópápa Franciaországban.
1: Az ELTE informatikai kar programjai.

0: Kötelező olvasmányok, mit olvasnak a gyerekek? Erről szólt a Határtalan Tudás rendezvénye. Az egyik előadóval, Pintér Borbálával, az LTBTK Irodalom és Kultúra Tudományi Tanszék adjunktusával beszélgetünk.
1: A rendezvényen szóba került maga a kötelező olvasmány elnevezés is.
2: Maga a kifejezés is némileg problematikus, mert azért az a kifejezés, hogy kötelező, azért az óhatatlanul valami ellenállást vált ki a gyerekekből, meg valami olyasmi feltételez, hogyha ezeket teljesítjük, akkor eljutunk valahová, de közben azért lehet, hogy az sem egészen igaz. Tehát, hogy valahogy az olvasást ösztökélni, motiválni, azt nem biztos, hogy az ilyen fogalmakkal megnevezett szövegekkel lehet. Másrészt meg hát nyilván az a kérdés, hogy a kötelező olvasmányok listája már jócskán generációk óta nem nagyon változik, hogy vajon ez a megoldás, hogy a fiatalokat olvasásra motiváljuk. És sokunkban van kételj a tekintetben, hogy ezek a szövegek azok.
1: Tulajdonképpen évtizedek óta a vita tárgya, hogy mit olvassanak a gyerekek, a diákok számára, mit jelentenek ezek a művek?
2: Hát ugye a mit olvassanak kérdés, majd a kötelező olvasmányok kérdés, azt szerintem két külön téma, mert ugye a kötelező olvasmányok azok az iskolai környezetben előírt műalkotások, amit olvassanak, azért az egy sokkal tágabb fogalom, és ezeket nem csak az irodalom órán lehet bevezetni, hanem ugye az edukációnak különböző fokozataiban. Hát amit olvassanakra szerintem a gyermekkönyvpiac, meg az ifjúsági piac azért rengeteg választ kínál, tehát rengeteg kortárs mesekönyv, meg ifjúsági regény van, ami az olvasást ösztönözheti. Szóval ilyen szempontból nagyon jó a magyar helyzet, hogy van ilyen kisgyermekkortól elérhető, akár ilyen ismeretterjesztő, akár pedig ilyen regényes mesevilágot ábrázoló könyv van, szóval, hogy a könyvpiac erre felkészült, csak az a kérdés, hogy a gyerekek számára ezt a iskolai szituációban hogyan tudjuk közelhozni.
1: A kerettanterv mennyire tudja megkötni, vagy mennyire köti meg a pedagógusok kezét?
2: Hát a kerettanterv rettenetesen megköti a pedagógusok kezét, hát gyakorlatilag az, ami leszűkíti a számunkra egyrészt az időt, másrészt pedig ugye ott a teljesítendő feladatok között szerepelnek ezek a bizonyos szövegek, és ezeket a diákokkal mindenképpen meg kell ismertessük, mert pillanatnyilag olyan az érettségi kimenetele, hogy bizonyos szövegekből akár szövegrészeket fel kell tudni ismerni, vagy a szereplők nevére emlékezniük kell, tehát hogyha tanárként ezekkel a regényekkel nem ismertetjük meg őket, vagy nem ezekkel a regényekkel, ugye itt az is egy nagy probléma, hogy mondjuk Móricztól az Úri Murit kell tanítani, és azért elképzelhet, hogy egy csoportban egy másik Móricz regény sokkal jobban működhetne, viszont ezt a regényt nem kerülhetjük meg, mert vonatkozhat rá a kérdés az érettségiben. Így volt ez, azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt is. Nem csak, hogy az van megkötve, hogy bizonyos alkotóknak az életművével, alkotásaival foglalkozunk, hanem konkrétan ki van jelölve, hogy mely szövegeket kell tanítanunk, és mivel az érettségi pillanatnyilag úgy néz ki az irodalmi feladatlapban, hogy rá lehet kérdezni konkrét tartalmi elemekre vagy szereplőkre, ezért problematikus, hogyha ezekkel nem foglalkozunk, akkor hátrányba kerülnek azok a gyerekek, akik nem ismerkedtek meg a tanórák folyamán ezekkel a regényekkel.
1: Tulajdonképpen lényeg lenne, hogy beinduljon egy társadalmi olvasás népszerűsítés.
2: Azt gondolom, hogy ezek egyrészt független kérdések, és másrészt meg nyilván összetalálkoznak. Tehát az olvasás népszerűsítése, meg az, hogy az olvasás visszakerüljön a mindennapi rutinba, az egy másik gondolat, ami szükségszerű, és nyilván valami olyasmi kéne az irodalomoktatásban, vagy a magyar nyelv és irodalom tantárgyban, hogy a könnyebben olvashatótól juthassunk el az esetleges klasszikus irodalomig. Hogy én nem gondolom, hogy klasszikus irodalmat meg kéne tanítani, csak hogy a belépő mondjuk a 9. évfolyamban valóban a Viliász és az Odüsszeia, azért ott vannak kétségeim. Tehát lehet, hogy könnyebben fogyasztható, kortárs szövegű, kortárs problémákat feltáró regényeken keresztül könnyebb lenne az iskolai tanítás, de az olvasás népszerűsítés az nem csak közvetlenül azért a magyar tanár feladata, mert az is egy olvasás népszerűsítő attitűd, hogyha egy másik tanárt látnak a gyerekek olvasni, vagy ismeretterjesztő irodalmat kapnak a kezükbe, tehát ugye az olvasás az nem csak a szorosan véve szép irodalmi művek olvasását jelenti.
1: Szükség van kötelező olvasmányokra?
2: A kifejezés az nagyon problematikus, de ilyen közös vagy kölcsönös olvasmányokra, hogy azt hiszem, hogy szükség van, mert hogy ez ad valamiféle összetartozást. Tehát egyrészt ad egy kulturális összetartozást, tehát azt gondolom, hogy bizonyos szövegekkel jó beszélgessünk a nagyszüleinkkel, szüleinkkel, tehát jó az, hogy vannak olyan szövegek, amelyeket mindannyian ismerünk, az is nagyon jó, hogyha egy osztályközösségben vannak közös szövegek. És ezt például úgy is meg lehet tenni, hogy diákok ajánlanak szövegeket, és azok válnak az osztály közösség számára közös olvasmánnyá, és akkor abból indulunk ki. Tehát az, hogy milyen narratológiai eljárások vannak, vagy hogyan szerveződik egy szöveg, azt azért alapvetően nagyon sokféle regényen keresztül mondjuk meg lehet tanítani, nem kell ennek rögtön a legnehezebb jókai, vagy a, hát egy viszonylag nehezen fogyasztható jókai regénynek lenni. Tehát, hogy szükség van arra, hogy közös olvasmányélményeink legyenek, mert mindannyian vágyunk a történetekre, és az, hogy vannak közös történeteink, amelyből ismerünk egyfajta cselekményvezetést, vagy egyfajta történetmondási stratégiát, akkor tudunk abból arra építeni. Tehát ezért azt gondolom, hogy igen, hogy ez, a, hogy ez egy mekkora közösség, hogy ez egy osztályközösség, vagy egy iskolai közösség, vagy a nemzetünk közössége, ezek mind átgondolandó kérdések, de hogy kis közösségekben szükségünk van közös történetekre, azt biztosan állítom, és ehhez nagyon-nagyon jó, szép irodalmi munkák vannak a ifjúsági irodalomban is, meg hát a klasszikus irodalomban is.
1: Pintér Borbálát, az ELTE BTK Irodalom és Kultúratudományi Tanszék adjunktusát hallották.

0: Merre tart Európa a mesterséges intelligencia és a felgyorsult digitális átalakulás korában? Ezt a témát járta körbe az All Digital Summit 2026, melyet Belgrádban rendeztek meg. Az egyik résztvevővel, Balacsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: Az All Digital egy olyan ernyőszervezet, amely főképp Európában, de már Európán kívüli tagokat is maga között tudhat. Hazánkat például a Dél-Alföldi Teleházak Egyesület képviseli, és én is ő képviseletükben vehettem részt az idei konferencián, ahol a mesterséges intelligencia, a digitális jólét, technológia mindennapjainkra gyakorolt hatása volt a konferencia középpontjában. A kétnapos konferencia során plenáris előadások, workshopok és rövid úgynevezett lightning talk beszélgetések során a lehető legtöbb oldalról igyekeztek a szakértők, az iparági szereplők körbejárni ezeket a témákat. Úgyhogy, mint egy jó étlapról az ember igazából mindent választhatott, végigkóstolhatott, és bele-bele nézegethetett. Én azért szeretem ezeket a találkozásokat, mert itt nem csak arról van szó, hogy az ember meghallgat egy szakmai előadást, vagy éppen részt vesz egy workshopon, hanem utána is tovább folytatódik a párbeszéd, az előadók megszólíthatóak, le lehet velük ülni egy kávéra, meg lehet osztani a saját tapasztalatainkat. És szerintem az sem egy elhanyagolható szempont, hogy az úgynevezett rövid színpadi előadásokra, mint az All Digital szervezet tagjai, mi magunk is pályázhattunk, és annak nagyon örültem, hogy az én pályázati előadásom, amely a mesterséges intelligencia jogi és etikai kérdéseiről és kihívásairól szólt, ezt beválasztották, úgyhogy a nagy közönséggel a konferencia második napján én is megoszthattam gondolataimat.
2: A konferenciának a mottója a digitális jólét egy versenyképes Európáért volt.
1: Bizony, mert hogy ez is a konferencia sajátja, hogy minden évben van egy jelmondat, van egy központi téma. Ez a mindannyiunkat érdeklő digitális jólét, azaz, hogy hogyan található meg az egészséges egyensúly a képernyők és a való élet között, és az, hogyha ezek a feltételek adottak, akkor ez mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy egyébként Európa egy stabil gazdasági helyzetet teremtsen meg, ahol az ipari szereplők, a felhasználóknak az együttműködése biztonságon, bizalmon alapul, és hogy tényleg úgy alakulnak ezek a szolgáltatások, hogy ez az emberiség javát szolgálja. Szerintem ez egy óriási kihívás és kérdés, amikor az ember azzal találkozik, hogy végtelen görgetések vannak, az ember csak mesterséges intelligencia alapú videókat néz, hogy vajon ezek egyébként hova vezetnek, mennyire befolyásolják a felhasználói tudatosságot, előrelátást és óvatosságot. Úgyhogy a konferencia abban is próbált irányt mutatni, hogy felhívja a figyelmet, hogy igenis a szolgáltatóknak, a piaci szereplőknek oda kell figyelni, hogy milyen tartalmakat és mekkora biztonsággal bocsájtanak a felhasználók rendelkezésére.
2: A konferencia mottója vajon a konferencia fő üzenetét is tartalmazza?
1: Szerintem burkoltan ez is a szervezői szándék, az, hogy mozduljunk el abban, hogy a technológia megmaradjon emberközpontúnak, és ne arról legyen szó, hogy egyébként egy közösségi oldal döntse már el, hogy épp aznap milyen ruhát szeretnék felvenni, melyek a kedvenc ételeim, milyen szokásaim vannak. Ezeknek a döntéseknek mindig is az ember kezében kell, hogy maradjon, és szerintem az is egy fontos üzenet, és több előadó is, a nyilvános és a kisebb workshopokon is megfogalmazta, hogy nem arról van szó, hogy a technika használja az embert, hanem olyan feltételeket kell teremteni, ahol mi tudjuk maximálisan kihasználni a technológiát. Például arra, hogy könnyebbé tegyük az életünket, bizonyos munkafolyamatokat felgyorsítsunk, könnyebben hozzáférjünk az információhoz, segítsünk olyan embereknek, akiknek mondjuk technikai nehézségei vannak, hogy az ő készségeik is fejlődjenek, és hogy ne maradjanak le, és ne maradjanak ki ebből a világból, hogy megismerjék az online tér nyújtotta előnyöket, legyen szó akár mondjuk egy ügyintézésről, egy tanulástámogatás folyamatáról.
2: Melyek voltak a fő témák a konferencián?
1: Természetesen mindenkit nagyon érdekelt, hogy a mesterséges intelligencia milyen helyet és szerepet lát el. Nem titok, és nyilvánvalóan mindenki hallott már arról, hogy augusztus 2-ától a mesterséges intelligenciáról szóló Európai Uniós rendelet értelmében fel kell tüntetni azokat a tartalmakat, legyen szó képes, videós vagy szöveges tartalomról, amelyeket mesterséges intelligenciával állítottak elő. Ha ezt a szolgáltató elmulasztja, akkor akár komoly bírságra is számíthat. Ezt most már a felhasználóknak egy jelentős hányada tudja, de hogy ez mégiscsak hoz egy olyan hatást, és a konferencián erről volt leginkább szó, hogy vajon egyébként egyforma szinten vagyunk-e azzal kapcsolatban, hogy felismerjük-e ezeket a nem valódi mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmakat, úgyhogy több előadásban is kulcsfontosságú volt a kritikus gondolkodás fejlesztése, és a média műveltség mellett egyre többször hangzott el, hogy igenis a mai világban szüksége van az embereknek egy mesterséges intelligencia műveltségre is, ami nem csak a tartalmak felismerésében merül ki, hanem például abban is, hogy ezek az algoritmusok hogyan használják a személyes adatainkat, információinkat, hogy tudjuk-e, hogy abban a pillanatban, amikor felteszünk egy kérdést egy mesterséges intelligenciának, akkor ő ezt használja a tanulási folyamatra, azt, hogy egyébként legyünk óvatosak és körültekintőek, és például olyan érzékeny adatokkal, mint az egészségügyi adataink, ezt ne webdoktorként használjuk a mesterséges intelligenciában. És a másik dolog, ami pedig szintén kulcsfontosságú, ez pedig a digitális jólét témájában az, hogy az Európai Uniónak megjelent az EU Kids Act nevű törvényjavaslata, amely azt szorgalmazza, hogy korlátok és keretek közé kell szorítani a fiatalok közösségi média használatát. Kulcsfontosságú ebből a szempontból az, hogy komoly életkori korlátozásokat vezetnek be, és például 13 éves kor alatt nem lehetne közösségi média felületet használni. A szakértőknek egyöntetűen az volt a véleménye, hogy értik, hogy Európa és a világ számos országa is a tiltás felé mozdul el, de hogy ezek a szabályok önmagukban nem elégségesek, hogyha nem teremtenek meg egy megfelelő oktatási háttért. Szóval, hogy nem elég azt mondani, hogy fiatalnak, hogy ezt te nem használhatod, hanem mérteket is fel kell sorakoztatni, és meg kell tanítani a felelős közösségi média használatra.
2: Mint említette, ön is tartott előadást a mesterséges intelligencia etikai és jogi kérdéseivel kapcsolatosan. Mire helyezte a fő hangsúlyt?
1: Ezek nagyon rövid előadások voltak, mindössze 6 percen volt, úgyhogy képzeljük el úgy, mint egy kezdcsináló fogást ezeket az előadásokat. Úgyhogy igyekeztem röviden és tömören abba az irányba terelni a figyelmet, hogy igenis nagyon fontos szerepet tölt be ma a mesterséges intelligencia világában a biztonság, az adatainkkal való együttműködés, és az, hogy az algoritmusok mennyire ismernek minket, és hogy ezeket a folyamatokat bizonyán nekünk embereknek kell irányítani, és amikor használunk egy mesterséges intelligencia technológiát, akkor világos, átlátható és könnyen kezelhető formában hozzá kell jutnunk azokhoz az információkhoz, hogy az adott mesterséges intelligencia mit csinál az általunk használt tartalmakkal, hogyan táplálja ezt bele magában, hogyan fordítja vissza. És nyilván a tanulási folyamatot is kiemeltem abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy ezek a technológiák egyébként minket is támogathatnak, és hogy mennyire fontos megtanulni ezeknek a felelős használatát. Szóval azt látszik, és én is erre szeretném erre helyezni a hangsúlyt, hogy nem arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia önmagában jónak vagy rossznak kell tekinteni, mindannyiunknak meg kell tanulni használni, és hogy mindannyiunk közös felelőssége, hogy ezt az új technológiát az emberiség javára tudjuk használni.
2: Önt a rendezvényen, a konferencián egy kimagasló díjban is részesítették.
1: A szakmai tanácskozás mellett az All Digital éves konferenciáján különböző a digitális világhoz kapcsolódó díjak átadása is történik. Idén 5 kategóriában díjazták a szakembereket, és a digitális készségfejlesztés kategóriájában elhoztam a fődíjat. Ez azt jelenti, hogy egy olyan nemzetközi csapat, akinek egy szöveges pályázat formájában mutattam be az elmúlt évek munkáit. Úgy ítéltem meg, hogy mindaz, amit én gyerekekkel, fiatalokkal és érdeklődő felnőttekkel csinálok itthon és a nagyvilágban, annak jegyében, hogy fejlesztem a digitális írástudásukat, segítsem őket, hogy egyenlő esélyekkel és megfelelő formában hozzáférjenek a digitális világ felelős és tudatos használatához. Ez olyan eredményt hozott, hogy ezt szeretnék egy díjjal meghálálni és jutalmazni, és ott a nagy közönség előtt volt szerencsém átvenni ezt az elismerést.
2: A konferencia lezárása is egy év elejé kampánynak.
1: Itt van természetesen az, hogy a konferencián két nap együtt gondolkodtunk, ez nem jelenti azt, hogy a történetnek itt lenne a vége, hiszen a digitális készségfejlesztés az, hogy egyébként mindenki inkluzív, azaz egyenlő módon és egyenlő feltételekkel férjen hozzá az internethez és magához a digitális technológiákhoz, ez itt nem ért véget, úgyhogy ez a fajta befogadó, jövőben mutató törekvés, ez tovább folytatódik, és az Oldics Dál tevékenységeiben az év során is workshopok, szakmai egyeztetések, médiaműveltség, hát el fogja segíteni azt, hogy minél több emberhez eljusson az a fontos üzenet, hogy a digitális világ egy befogadó világ, és hogy mindannyiunknak helye és szerepe van ebben a folyamatban.
2: Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk.

0: Az ELTE informatikai kara október 5-e és 9-e között ingyenes programsorozattal várja mindazokat, akik szeretnék megérteni, hol tart ma a mesterséges intelligencia. Gáspár Merse előtt fizikus, az ELTE informatikai kar tudománykommunikációs munkatársa, a rendezvény főszervezője nyilatkozik az eseményről.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az életünk minden területére beteszi a lábát, és az lenne a célunk, hogy megmutassuk, hogy milyen széles körben használják a tudományokon belül is, mennyiféle tudományt érint, hogyan érinti a társadalmat, tehát minél szélesebb perspektívát mutatni. Nem csak a laikusoknak, hanem a szakértőknek is egy kapcsolódási pontot teremteni, meg lehetőséget. Reméljük, hogy ez hagyományá válik, és évente megrendezésre kerül, hiszen annyit szakterületet érint, hogy aki az egyik részéhez ért, nem biztos, hogy találkozik a másik részével, akik más szempontból néznek rá, esetleg használják. Próbáltunk nagyon sok tudományterületet és különféle területet felsoroltatni a programok között is, legyen szó akár a fizikáról, számítástechnikáról, orvoslásról, robotikáról, de lesz előadás, ami etikát érint, egy filozófiát.
2: Az esemény időpontja az nem véletlen kiválasztás alapján történt, ha jól tudom.
1: Most 11. éve történt, hogy az AlphaGo az megverte ugye 5-0 arányban a kínai származású Európa-bajnok profi gójátékost, és ez volt az az áttörés, neurális hálózatok és a mesterséges intelligencia gépi tanulás terület, amihez köthető ennek az egésznek a berobbanása. És ez pont október 5 és 9 között történt annak idején, ez egy ilyen egyhetes időszak volt, amíg ezek a mérkőzések zajlottak, és idén pont ez egy hétfőtől péntekig tartó időszakra esik, úgyhogy ezért választottuk, hogy ez legyen az AI hetének az időpontja.
2: Nagyon érdekes és izgalmas témák kerülnek majd napirendre. Például mitől lesz egy gép intelligens, és kiválthatja-e hamarosan a tudósok munkáját?
1: Majd az előadót érdemes meghallgatni. Tehát ez most nagyon aktuális téma, ugye, mert nagyon sokan azt gondolták, hogy a technológia, a robotizáció először a fizikai munkát fogja kiváltani, és néhány évvel ezelőtt is még szakértők meg tudósok is szeptikusok voltak az iránt, hogy az ő munkájukat érinteni fogja. És most kiderült, hogy igazából a matematikusok vannak a legnagyobb veszélyben. Odáig fejlődtek a nagy nyelvi modellek, érvelő modellek, hogy most már matematikai sejtéseket oldanak meg, és hamarosan sorra kerülnek más elméleti tudományok is. Jön a robotizáció, szóval nagy kérdés az, hogy intellektuális munkánk mi lesz tulajdonképpen. Ezek a kérdések is szóba fognak kerülni az előadás sorozaton.
2: Úgy tudom, hogy ön is foglalkozik olyan tudományterülettel, amely valamilyen szinten kapcsolódik a mesterséges intelligenciához, vagy kapcsolódhat.
1: Én elméleti idegtudománnyal foglalkozom, ami azt vizsgálja, hogy az agy hogyan működik, nem feltétlenül az, hogy biológiailag vagy biokémiailag hogyan működik, hanem hogy milyen matematikai modellek futnak igazából az agyba, hogyan oldunk meg problémákat. Hát ez a terület, ez nagyon nagy ráhatásra volt a mesterséges intelligencia fejlődésére is. Tehát tulajdonképpen Hinton, aki Nobel-díjat kapott, igazából az erről a területről érkezett. Tehát ő egy kísérleti pszichológus volt tulajdonképpen. Babaszemmozgás adatokkal dolgozom, és a babák esetén vizsgáljuk azt, hogy próbáljuk modellezni a belső modelleket, leírni, hogy hogyan tanulnak, hogyan érzékelik a világot. És hát babáknál, hogyha nem akarunk semmilyen invazív módon az agyukba nyúlni, akkor az egyetlen információ igazából, hogy a szemmozgásukat vizsgáljuk. És ezt pszichológusok már régóta csinálják, de általában csak annyit vizsgáltak régen, hogy mennyi ideig néz ide vagy oda, anyukájára, tárgyakra, személyekre, de a mai modern felvevő berendezésekkel millisekundum pontossággal lehet követni pontosan a szemmozgást, és ez sokkal több információt szolgáltat, mint amit általában eddig néztek, és mi azt próbáljuk, hogy ezt a nagyon finom mozgást kitalálni, hogy tulajdonképpen milyen valószínűségi modellek futnak az agyban.
2: A program a technológiai és természettudományos kérdések mellett a mesterséges intelligencia társadalmi hatásaival is foglalkozik.
1: Nagyon fontos kérdés, és az is fontos, hogy a társadalom tisztában legyen igazából a mesterséges intelligenciának a, hát nem csak a hatásaival, lehetőségeivel a jövőre vonatkozóan, és ehhez fontos az valamennyire, hogyha nem is szakmai szinten, de intuitíven megértsék a mesterséges intelligenciát. És tulajdonképpen ez is az előadás sorozatnak és a rendezvénynek a célja, hogy ismeretterjesztő szinten szemléletesen bemutassa a mesterséges intelligenciát, hogyha egy kicsit jobban értjük, akkor akár a mindennapi életben, hogy mit várhatunk el tőle, hogyan tudjuk használni, akár hogy elképzeljük azt, hogy mi lesz a jövő, reális képet tudjunk alkotni erről.
2: A rendezvény arra is rámutat, hogy nagyon fontos a különböző tudományterületek közötti párbeszéd megvalósítása.
1: Nagyon sok tudományterületet érint a mesterséges intelligencia. A mai tudomány az nagyon specializált, tehát mindenki elmélyül a saját tudományába. Publikációkényszer van, és fontos az, hogy együttműködéseket, szemléletmódot cseréljenek azok, akik különféle területeken foglalkoznak. Mert nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy mondjuk aki szakértője mondjuk a neurális hálózatoknak, az feltétlenül jól látja azt, hogy mondjuk milyen hatása lesz ennek a társadalomban, a gazdaságban, vagy mondjuk az etikai vonatkozásokat jól meg tudja ítélni, és mégis általában egy-egy szakértőt kérdeznek meg egy-egy ilyen témába, a laikusok vagy a sajtó, de nagyon fontos az, hogy ezekre egy-egy szakértő nem feltétlenül tud mindig válaszolni, tehát fontos a párbeszéd. Sokkal fontosabb lenne, hogy ilyen kerekasztal beszélgetések legyenek. Próbáljuk összehozni különböző tudományterületeknek a képviselőit ezen a rendezvényen.
2: Tehát összefoglalva, a programsorozaton az érdeklődők betekinthetnek, hogy hol tart ma a mesterséges intelligencia, és mire képes valójában.
1: Igen, és igyekeztünk, hogy a hazai eredmények is megjelenjenek, tehát sok előadó nem csak egy átfogó képet fog adni, vagy bevezetni minket a mesterséges intelligenciának egy-egy területébe, hanem azt is elmondja, hogy akár az ő kutatása, akár a hazai helyzet mi ezen a téren lesz szó. Magyar orvosi startupról lesz szó, magyar nyelvi modellfejlesztésekről, robotikai hazai kutatásokról is.
2: Gáspár Merse előtt fizikus nyilatkozott.

0: Bős Nagymaros hatásai a geofizikus szemével. Szakka László Csaba akadémikus nyilatkozik.
1: Egyáltalán a Bős Nagymarosi kérdés azért kerül elő, mert ekkor kezdődtek azok a környezeti problémák, azoknak a sorozata, amelyek mai időket is uralják. Tehát a nyári aszály idején, a paksi energiakrízis idején a professzorok Batthyány köre energia munkacsoportja nem a műszaki részletekhez kívánt hozzászólni, hanem ahhoz, hogy mi is volt valójában ez a Bős Nagymarosi ügy. Mert ez egy politikai rendszer elleni tiltakozás volt, én magam is részt vettem ezen, és tüntettem akkor a rendszer ellen, a rendszerváltó ellenzék szimpatizásaként. De ez valójában nem egy politikai ügy volt, ez egy műszaki, környezeti ügy volt, az ember és a természet kapcsolatáról szól. És mi úgy gondoltuk, hogy nem a műszaki részleteket, a mostani teendőket tárgyaljuk meg a mi munkacsoport ülésünkön, hanem levetítjük a legteljesebb dokumentumfilmet erről a kérdésről, Paulus Alajos Szent Kristóf példája című kétrészes dokumentumfilmjét, ami lépésről lépésre végigvisz az építkezésnek a történetén, annak a megakadásán, megakasztásán, és azt követő csehszlovák-magyar, illetőleg szlovák-magyar vitáknak a sorozatán.
2: Több évtized távlatából milyen érzés volt ezt a filmet végignézni?
1: Hát sokan voltunk, közel 100-an a PBK-ban, és olyanok is, akik nem látták ezt a filmet. Én nem sokkal ezelőtt láttam. Én kiválasztottam, hogy a sok jó film közül melyik lehet az, ami egy teljes estén keresztül lépésről lépésre mutatja be a történteket, és rávilágít arra, hogy ugyanaz az alapvető környezeti probléma képlet ismétlődik ma is, és nagyon sokféle környezeti ügyben, a vízben, a szélben, az atomban, mint ami már a Bős Nagymaros kérdésében megmutatkozott. Óriási emóciókat váltott ki a film, ennek hatására interjú megkeresések is érkeztek máshonnan is, és számos bejegyzés van a professzorok Batthyány körének a Facebook oldalán. A rendezvényről videót is készítettünk, ami fenn van. Nagyon sok hozzászóló volt, és felkértük hozzászólásra kifejezetten a Magyar Mérnöki Kamara elnökét, Wagner Ernő urat.
2: Hogyan kell viszonyulni a nemzetközi vízmegosztási és társadalmi kérdésekhez?
1: Ugye ezek a kérdések, ezek több generációra hatnak. Tehát akár hetedíziglen, sok-sok generációra, mint ahogy a 19. századi visszabályozás is egy adott éghajlati viszonyok között egy abszolút racionális döntés és váltás volt. Most is nekünk azon kell gondolkodni, hogy hosszú távon az utódaink jövőjét nem veszélyeztető megoldásokat találjunk, ne ezer éves múltat próbáljunk meg visszaállítani, hanem egy olyat, amit a mai kor megkövetel, viszont az hosszú távon tartható és élhet viszonyokat teremt. Ezek hosszú lefolyású kérdések, és nagyon hirtelen döntések azok rosszak. Na most ennek a bősi építkezésnek a tervezése már a 30-as években elkezdődött, a végleges terveket 1942-ben, amikor a Felvidék visszatért Magyarországhoz, Mosonyi Emil professzor akkor készítette. És Mosonyi Emil professzor, ahogy a filmben maga is elmondja, azzal szembesült, hogy ez a terv, ez egy sztalinista, rákosista terv volt, ami persze nem igaz, hiszen 1942-ben, meg a 30-as években, hát ilyenekről Magyarország vonatkozásában szó se lehetett.
2: Napjainkban meg lehetne valósítani vízlépcsőépítést?
1: Szükséges lenne megvalósítani, illetőleg szükséges lenne legalább alaposan, olyan alaposan átgondolni, mint ahogy ezt Mosonyi Emilék idejében megtették, hiszen a Duna fölöttünk be van lépcsőzve, tehát az a hordalék mennyiség, amit a Duna normálisan belépcsőzés nélkül hozna magával, az nem érkezik.

0: van, vagy legalábbis azt szándékoltak építeni, de ahogy olvasom az újságot, és érkezett hozzászólás, ami rendezvényünket követően valójában nem fenékküszöb épült, hanem egy ilyen oldalsó két sarkantyú, ami a víz fölé is emelkedett, ennek következtében a vízkeresztmetszet leszűkült, és középen a medret lehetetlen módon kiépítette. Tehát, hogyha nem csináltak volna semmit, akkor augusztus 10-e körül, akkor valószínűleg, ha szakszerűen kezdenek ehhez a fenékküszöbhöz, sokkal alkalmasabban meg lehetett volna csinálni. De ez csak ideiglenes megoldás, a végleges megoldás az egy fajsz körüli, tehát meg kell vizsgálni, hogy hol, de ez már az 1942-es megoldásban szerepelt, hogy nem csak Bős Nagymaros, hanem a Adony és Fajsz is szükséges lépésnek
1: Fajszra vonatkozó számításokat, ha jól tudom, akkor már 35 éve nem végezte, körülbelül 35 éve nem végezte.
0: Igen, mert mindig ki kellett a lehetőségek, lehetséges megoldások közül húzni ezeket a vízlépcső kérdéseket. Volt, amikor magyar kormány, mindegy, hogy melyik, nem tudom egyébként, hogy melyik volt az, az elmúlt 35 évben rendelt egy ilyesmivel kapcsolatos tanulmányt Hollandiából, holland kormányzati intézményekből, és hát a duzzasztást találták a jó technikának, amit csak a függelékben említhettek meg, hiszen arra kaptak megbízást, hogy a duzzasztással, mint megoldással ne foglalkozhassanak.
1: Szarka László Csaba, geofizikus akadémikussal beszélgettünk.

0: 14. Leó pápa apostoli útja Franciaországban. Ennek kapcsán Fejérdi Gergellyel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, Posgai Nóra beszélget.
1: Gyönyörű volt az a pápa látogatás, azt hiszem, hogy mindenki várakozásán felüli volt. Most tényleg, mintha valami elkezdődött volna.
2: Igen, valahogy a szép arcát mutatta Franciaország. Ez abból szempontból is nagyon érdekes, hogy nem feltétlenül csak a katolikusok vettek ezen részt, ezeken az alkalmakon. Ugye csak emlékeztetem a hallgatókat, ugye Párizsban járt a Szent Atya, illetőleg Lourdesban, és ezt követően nagyon meglepő módon Metz városában is, ami nem szokásos a pápai látogatások kapcsán. Ennek nagy jelentősége van abból a szempontból, ennek a politikai része is nagyon érdekes, hiszen ez Robert Schuman hazája, az európai integrációs folyamatnak a kezdeteiről, úgy szoktuk hívni, az Európa atya, egy nagyon mélyen hívő keresztény ember, akinek egyébként a boldogalattási folyamata is elindult évekkel ezelőtt, és valahol ezért is kérte a pápa, hogy ott is tehessen látogatást, mert szeretné felrázni nem csak Franciaországot, hanem Európát is, és egy nagyon szép beszédet mondott ebben a témakörben. Sajnálatos, hogy annak ellenére, hogy a francia elnök Emmanuel Macron meghívta a többi európai államnak a vezetőjét, ezek közül csak a luxemburgi miniszterelnök látogatott el, illetve a herceg erre a találkozóra, de ennek ellenére nagyon fontos üzeneteket fogalmazott meg a pápa. Ami viszont nagyon fontos ebben a látogatásban, hogy több mint 1 millió ember vett részt például a párizsi Szentmisén, amit a Champs-Élysées-en tartott a pápa, és az üzenetek szempontjából nagyon fontos volt számára, és ezt meg is fogalmazta hazafelé úton a repülőn, hogy igazából ő evangelizálni jött Franciaországot, és nem politikai üzeneteket megfogalmazni, és azt hiszem, hogy ezzel teljesen más dimenziót kap ez a látogatás. Sokszor ugye a sajtóban egyéb helyen azt olvashatjuk, hogy a pápa jön, ezeket a politikai üzeneteket fogalmazza meg, és mondta, hogy ő nem üzeneteket fogalmazott meg, ő az evangéliumot jött hirdetni, és ennek nagyon nagy a jelentősége, mert sok helyen interjúkat készítettek a résztvevőkkel, és nagyon megdöbbentő az látni, hogy nagyon sok olyan francia, fiatal, idős ment el, aki egyáltalán nem, hogy nem katolikus, egyáltalán nem hívő ember, egyszerűen csak a kíváncsiság meghallgatni ezt az egyébként híres embert vonzotta őt, és nagyon sokabban, gondolom én, kérdéseket vett föl ez az evangelizáció, hiszen valójában a pápa tényleg olyan dolgokat mondott el, amik egyébként a katolikus egyháznak a tanítása, és hát ennek következtében bizonyos esetekben teljesen szembe megy a mai politikai fő sodorvonallal, amit ugye Franciaország is követ.
1: Igen, sokan szinte az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy követik és megpróbálnak valamilyen helyszínen részt venni, amikor látták, hogy micsoda hatalmas érdeklődés övezi ezt. Igen. A látogatást.
2: A fiatalokkal külön találkozott 80 ezer fiatallal a francia legnagyobb stadionban.
1: Ami a Szent-Szendőniben, ami jelképes, hiszen az a külvárosi
2: migránsáterű. Az a külvárosi rész, ami a leg

0: legvegyesebb lakosságú és a legtöbb problémával küzdő terület, annak ellenére, hogy a francia gyökereknek az egyik legfontosabb helye a Szent-Denis bazilika, ahol az uralkodók el vannak temetve. Ettől függetlenül ez nagyon érdekes volt, mert a közvetlen a stadion közelében lévő iskolának a hallgatóit kérdezték, akikből 1200 részt vehetett ezen a találkozón, akik a nagy többség egyébként, több mint kétharmad egyáltalán nem semmi vallásos lenne, voltak köztük muzulmánok, ilyen olyan vallásúak, és mind nagy örömmel számoltak be erről az esti eseményről, ahol a pápa gyakorlatilag a fiatalokat lelkesítette, felhívta arra figyelmet, hogy ők a jövő szentjei. Nagyon szépen fölvonultattak, egyébként borzasztó jó koreográfiával is készült ez az este, az összes francia szentet, és arra hívta őket, hogy legyenek szentek. És az egyik, tehát az interjú alanyok, ezek a fiatalok, ilyen 17-18-19 éves fiatalokról van szó, azok teljes lelkesedéssel válaszoltak, független attól, hogy egyáltalán bármilyen vallási kötődésük lett volna. Tehát a pápa tényleg föl tudott rázni valamit Franciaországban, ami az utóbbi években talán egy picit jobban javul ez a helyzet, az emberek egyre inkább kíváncsiak, és egyre több a megtérő is egyébként. De ennek ellenére ez a látogatás, az apostoli látogatás, azt gondolom, hogy nagyon fontos történelmi pillanat Franciaország számára.
1: De az is érdekes, hogy nem olyan rég járt Franciaországban Ferenc pápa. Miért érezte fontosnak most 14. Leó, hogy most ilyen hamar, ilyen kis idővel az előző pápa látogatása után Franciaországba eljöjjön?
0: Ilyenek több oka volt. Első körben az, hogy a francia egyébként katolikus társadalomban is nagyon nagy visszásságot talált a Ferenc pápának a visszautasítása arra vonatkozóan, hogy a Notre-Dame-nak a megnyitására nem akart, nem tudott, vagy nem is szeretett volna eljönni.
1: Eleve Párizsba se jött el.
0: Párizsba egyáltalán nem jött el. Ez egy kicsit olyan visszatetszést okozott, vagy egy kicsit olyan szomorúságot okozott a francia, egyébként vallásos közösségek számára is. Ezt szerette volna például jóvá tenni. Ezen kívül, ami nagyon fontos, hogy vannak francia gyökerei is, a saját családi gyökerei is, tehát ez is nagyon fontos volt a számára. És azt gondolom, hogy ilyen jellegű apostoli látogatásra nagyon régen nem volt már példa 2009 óta, hiszen Ferenc pápa ugye Korzikára látogatott, és egy teljesen különleges dologban beszélt akkor, másfél évvel ezelőtt.
1: Talán egy konferencián
0: Konferencián vett részt. Tehát ugye ez egy teljesen specifikus ügy volt az ő látogatása, míg gyakorlatilag 14. Leó pápa kifejezetten a teljes Franciaországnak üzenve, a teljes Franciaországot evangelizálva érkezett meg. Tehát ő egyrészt sokkal több időt szánt rá, 4 napot volt jelen, gyakorlatilag a spanyol útját leszámítva ilyen hosszú utak már régen nem voltak a pápák általában, most már ilyen hosszú nagy utakra nem indulnak, ha csak nem Európán kívül, de akkor is ritka, hogy ilyen nagyon hosszú,
1: hogy egy
0: államban
1: ennyit,
0: ilyen hosszan tartózkodjanak. Ugye hát tudjuk, hogy tradicionálisan is Franciaország a pápa látogatásoknak egy nagyon fontos helyszín, legtöbbször pápa ugye Franciaországban látogatott eddig is, meg ugye azt is tudjuk, hogy az egyház legidősebb lányaként szoktuk emlegetni Franciaországot is, erre nagyon komolyan hangsúlyt is tett a pápa, hogy ennek van egy felelőssége is, tehát Európa iránymutatása szempontjából is, meg a világ szempontjából is nagyon fontos az iránymutatás, amit a francia társadalom tud felmutatni, és ebből a szempontból is hangsúlyozta azokat a tanításokat és azokat a fontos keresztény elveket, amelyek egyébként alapvetően humánus elvek, tehát nem is feltétlenül kell keresztények lenni, hogy valaki ezt elfogadja, az életnek a védelmét kezdettől a végéig, ugyanígy hangsúlyozta, és nagyon érdekes volt, fontos volt, és amiatt ő neki nagyon nagy a tisztelete Franciaországban, ez pedig a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gondolatok. Ő az egyetlen pápa, akinek a könyve olyan mértékben kelt el, hogy már azt hiszem az 5. kiadásnál tart Franciaországban.
1: Ez a legutóbbi első enciklikája.
0: Igen. Ami igazából elsősorban ez a mesterséges intelligencia körüli témakört is körbejárja, és ennek óriási a keletje Nyugat-Európában, de Franciaországban különösen is, úgyhogy emiatt is sokan kíváncsiak voltak rá, és erről a témáról is külön beszélt néhány gondolatot. Nagyon széles, gazdag programmal, mindenkit megszólítva próbálta felrázni a francia társadalmat, Franciaországot, egy olyan Franciaországot, amely egy választásra készül, és emiatt különösen is nagyok a belső mozgások és feszültségek.
2: Fejérdi Gergellyel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával, Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: TikTok. Ütött a nyomtatott könyv órája TikTok korában? Ezzel a címmel új elemzéssel jelentkezett az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettese. Kis Kozma Georginát hallják.
1: Igyekeztem egy olyan címet találni a témának, amely felhívja a figyelmet arra, hogy ez a két típusú kultúrafogyasztás az nem feltétlenül zárja ki egymást, de mindenféleképpen hatást gyakorolnak egymásra. Tehát látjuk azt, hogy az elmúlt egy-két évtizedben jelentősen átalakult az, ahogy a kultúrát fogyasztjuk, és ez különösképpen a fiatalokra igaz, mégpedig amiatt is, hiszen rájuk fókuszálunk, amikor az iskolai, pedagógiai kérdések kerülnek a felszínre, vagy pedig az, hogy miképpen olvasunk, és ez milyen következményekkel jár.
2: Említette a kultúrafogyasztás szokások változásait. Ez mennyiben változtak, vagy mikorra datálható, mikor kezdődött szemmel láthatóan, érezhetően a változás?
1: Nagyon nehéz megítélni, vagy nagyon nehéz egy konkrét időpontot találni. Én úgy gondolom, hogy érdemesebb inkább egy folyamatként tekinteni erre. Láthatjuk azt, hogy rengeteg új kommunikációs technológiai változás volt az elmúlt két évtizedben, de jelentős azoknak a kutatóknak, elemzőknek az arány, akik úgy gondolják, hogy az okos eszközök, a közösségi média megjelenése az jelentősen kihatott az életünkre, és nem utolsó sorban a kultúrafogyasztási szokásainkra. Azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ma már nem olvasunk, hiszen rengeteg szöveg található a környezetünkben. Én úgy is szoktam fogalmazni, hogy szerintem sokkal többet olvasunk, mint a korábbi nemzedékek tették ezt, ugyanis akárhova nézünk vizuális felületekre, de ha kilépünk az utcára, akkor is rengeteg szöveg töredék jön velünk szembe. A valódi kérdés az, hogy igazából ugyanúgy olvasunk-e, mint korábban, és akkor itt spoilerezek is, hiszen nem, ez lesz a megfejtés, illetve az, hogy ez milyen hatást gyakorol ránk. Amikor a különböző technológiai fejlődésekről beszélünk, akkor általában két álláspont szokott kialakulni, és a mai vitákban ez a két álláspont ugyanúgy megjelenik. Ez pedig az, hogy a technikára vagy technológiára miképpen gondolunk. Az egyik álláspont azt mondja, hogy igazából ezek az eszközök semlegesek, és attól függ, hogy mire használjuk, attól függ, hogy hogyan ítéljük meg őket. Ilyen
2: De ez az egyére van bízva a megítélése?
1: Ezt megint csak egy ilyen társadalmi változásként érdemes figyelembe venni, tehát például a tűz, a kalapács, a mesterséges intelligencia felfogás szerint nem jó vagy nem rossz, hanem attól függ, hogy mire használjuk. Ugye a tűz is életet ad, másrésztről pedig pusztító erejű is tud lenni. Ugyanez igaz a mesterséges intelligenciára is, ebből a nézőpontból tekintve, hogy azt lehet jóra is, meg rosszra is használni. A másik álláspont viszont azt mondja, ez Marshall McLuhan, egy kommunikáció elméleti szakember jó néhány évtizeddel ezelőtt azt mondta, hogy a média az maga az üzenet, tehát a maga a média az nem csak azt határozza meg, hogy miről mit gondolunk, hanem az, hogy egyáltalán miről gondolkodunk. És ebben az értelemben például az okos telefon vagy az okos eszközök megváltoztatják a figyelemnek a szerkezetét, a közösségi média megváltoztatja az én képünket, vagy a társas megítélésnek a logikáját, tehát mi az, amit értékként tartunk számon a másikban, és a mesterséges intelligencia pedig meghatározza azt, hogy mit tartunk valódinak és valóságosnak. És ilyen értelemben tehát nem mindegy az, hogy könyvet olvasunk, vagy ugyanazt a szöveget valamilyen képernyőn olvassuk el. Számos kutatás bizonyítja azt, hogy egyébként az, hogy milyen technológián keresztül jutunk a szövegekhez, az meghatározza azt, hogy például a szövegértésünk az mennyire tud elmélyülni. A könyvnek a fizikai megjelenése, a linearitás az olyan olvasási módokat segít elő, mint a koncentráció, az elmélyült olvasási készségeknek a kialakulása, vagy a mélyebb szövegértés. Hiszen lineáris módon olvassuk a könyveket, általában nem zavar meg semmi más, hiszen ha könyvet olvasunk, mást nem tudunk tenni, míg hogyha a képernyőn keresztül olvasunk, ott az egy teljesen más olvasási módot alakít ki, pásztázó olvasási módnak is hívják, és ez nem tud egy olyan elmélyült olvasási módot kialakítani, és ez hozzásegíthet ahhoz, hogy a szövegértésünk sem tud annyira elmélyülté válni. És ezt tapasztaljuk jelenleg a mai gyerekek
2: felmérések folyamán.
1: Így van, tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a könyvolvasás az nem pusztán kulturális kérdés, nem pusztán azt jelenti, hogy mi az, amit olvasunk, mennyire vagyunk jártasak adott esetben a magas kultúrában, hanem azt is, hogy hogyan észleljük a világot, mennyire tudunk elmélyülni a szövegekben, mennyire alakulhat ki a logikus gondolkodásunk, nagyon sok mindent befolyásolhat.
2: Kis Kozma Georgina, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettese nyilatkozott.

0: Jogsegély. Az októberi adásban a nagykorú, korlátozottan cselekvőképes személyek jognyilatkozatait folytatjuk. Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgetünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255-33-76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: A cselekvőképességében részlegesen korlátozott gondokolt törvényes képviselője hozzájárulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt. Ugyanakkor amíg munkával szerzett keresményével a korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy szabadon rendelkezhet teljes egészében, addig a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy keresményének csak azzal a hányadával rendelkezhet szabadon, amelyet a bíróság megállapít számára. A bíróságnak tehát feladata, hogy ítéletében, amennyiben ezen ügycsoportra tekintettel helyezi az érintett személyt korlátozó gondnokság alá, megállapítsa ezt a hányadot. Amennyiben a jogszabály kivételt nem tesz, akkor a cselekvőképességében részlegesen korlátozott gondnokolt keresménye bíróság által meghatározott hányadában annak erejéig kötelezettséget vállalhat, amelyért teljes felelősséggel tartozik. A korlátozott felelősségvállás lényegében azt jelenti, hogy a kötelezettségvállás a jogszabály által megszabott keretet, azaz a gondnokolt keresményének mértékét nem lépheti túl. A bírói gyakorlatból érdemes azt kiemelni, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy rokkantsági nyugdíja munkával szerzett keresménynek minősül. Tehát ebből kifolyólag ezzel a jövedelemmel is az imént elmondottak szerint rendelkezhet a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy.
2: Mit értünk a kizárólag előnyt jelentő szerződés alatt?
1: Kizárólag előnyt jelentő szerződések olyan kétoldalú megállapodások, amelyek az egyik fél számára csak és kizárólag jogokat, vagyoni növekményt vagy pozitív jogosultságot biztosítanak, miközben semmilyen kötelességet, kötelezettséget, fizetési terhet vagy hátrányt nem rónak rá. A kizárólagos előnyszerzés csak ajándékozásként, vagy olyan juttatásként jelentkezhet, amely kizárólag ingyenes. Itt is fontos megjegyezni, hogy míg korlátozottan cselekvőképes kiskorúaknál a törvényes képviselő jogosult az ígérte vagy adott ajándék visszautasítására, addig a gondnokolt esetében ilyen rendelkezés nincsen. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy részére ígért vagy adott ajándékot a gondnok nem utasíthatja vissza.
2: A cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy ajándékozhat-e?
1: A PTK cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy önállóan is megtehető jognyilatkozatai között szintén külön nevesíti a szokásos mértékű ajándékozás esetét. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha gondnokolt olyan pénzeszközzel, illetve vagyontárgyal, kisebb értékű ingósággal rendelkezik, ami a szabad felhasználás körébe tartozik. A szokásos mértéket mindig az adott kor, a helyi szokások, a felek családi társadalmi helyzete és vagyoni viszonyai alapján esetről esetre mérlegeléssel állapíthatják meg.
2: Melyek a törvényes képviselő, vagyis a gondnok beleegyezésével, utólagos jóváhagyásával érvényes jognyilatkozatok cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy esetében?
1: A gondnok beleegyezésére, vagy utólagos jóváhagyására azokban a konkrét ügycsoportokban, mondhatjuk úgy is, témakörökben tett nyilatkozatokhoz van szükség, amelyekben a gondnokság alatt álló személy cselekvőképességét a bíróság korlátozta. Ilyenkor a személy maga tehet jognyilatkozatot, de annak érvényességéhez a gondnok hozzájárulása kell. Amíg a gondnok a nyilatkozathoz a jóváhagyást meg nem adja, a nyilatkozat jogilag függő helyzetben van. A törvény értelmében a gondnok és a gondnokolt jognyilatkozatának eltérése esetén, értelemszerűen tehát minden olyan esetben, amikor a gondnok az előzetes beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását nem adja meg, a vitás kérdésben a gyámhatóság dönt.
2: A jogsegélyből hallottak egy részletet.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.
3: Elhangzott a héten történt.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
3: 21 óra 2 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A 36 fős osztályok és a heti 60 órás leterheltség mellett nem működik a rutin pedagógia. Fenntartóktól függetlenül gyűltek össze pedagógusok és szülők október 2-án a Szegedi Piarista iskolában, hogy az autizmussal és ADHD-val élő diákok megbélyegzése helyett megértsék a viselkedésük mögötti okokat, tudatta a Magyar Kurír. A szegedi szakmai nap világos üzenettel zárult. Az atipikus diákok jelenléte nem elszigetelt probléma, hanem a pedagógiai kultúra megújulásának katalizátora, amelyben a felelősség közös. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas október 3-án Budapesten, adta hírül a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen a segélyszervezet közössége, az önkéntesek sokszor évtizedeken át végzett rendes és kitartó munkájáért adott hálát. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A szentmisét követő díjátadón Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója köszöntötte az elismerésben részesülő őket és az ünneplő közösséget. Bereményi Géza Magyar Copperfield című önéletrajzi regényének színpadi adaptációját mutatja be október 10-én a Budaörsi Latinovics Színház. Az előadás rendezője Máté Gábor az MTI-nek adott interjúban azt mondta, egy ilyen gazdag szöveget lehetetlen a maga teljességében színpadra vinni. Hozzátette, bár felnövés történetről van szó, elválaszthatatlan tőle az a kor is, amelyben játszódik. Máté Gábor szerint a történet egy ország története is, és különösen erős párhuzam fedezhető fel Bereményi Géza név és identitás váltásai, valamint Magyarország 20. századi sorsa között. A világirodalom egyik leghatásosabb történelmi regényére, a 130 éve megjelent Quo Vadisra figyeltek, és hívták fel a figyelmet szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet Gimnázium óvoda és általános iskola könyvtárában, tudatta a Magyar Kurír. A 6 órás felolvasó maraton méltó tisztelgés volt a 180 éve született lengyel író fejedelem Herik Sienkiewicz előtt. A szervezők nem titkolt célja a jubileumi megemlékezésen túl a közösség építés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. Végül az időjárásról. Napos csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. Délelőtt 13-17 fok várható, míg délutánra 23-26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Lukács könyvéből. A 72 tanítvány, akit Jézus az evangélium hirdetésére küldött, nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták Jézusnak, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskednek nekünk. Ő így válaszolt. Láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek. Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld ura, mivel elrejtetted ezeket a bölcsek és az okosak elől, és feltártad az egyszerűeknek. Így van ez, Atyám, mert így tetszett neked. Az Atya mindent átadott nekem. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri más, csak a Fiú és az, akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jézus aztán tanítványaihoz fordult, és így szólt. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta. Szerette volna hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 17-től a 24. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati műsorunk tartalmából. A Szent Atya októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Egy amerikai katolikus fiatalember Bibliával a kezében 7000 kilométert zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Interjú Székely János szombathelyi püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével. Leó pápa októberi ima szándéka a mentális betegek gondozásáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Élet Istene, Te ismered szívünk mélységeit, a bennük lakozó fényeket és árnyakat, a csendes sebeket, amelyeket olykor senki sem lát. Ma azokért a fivéreinkért és nővéreinkért fohászkodunk, akik mentális egészségük kihívásaival küzdenek, akik szorongásaikban magányosan szenvednek, depressziótól vagy bármilyen más mentális betegségtől. Te gyengéden nevükön szólítod őket, benned méltóságra és reményre lelnek. Bocsáss meg, hogy időnként elfordítottuk tekintetünket róluk, amivel a mentális betegek megbélyegzését és diszkriminációját tápláltuk. Add, hogy egyházad nyitott otthon lehessen, egy mindenki számára biztonságos hely, olyan közösség, amely elkísér és nem rekesz ki, amely ítélkezés nélkül meghallgat és félelem nélkül közelít meg. Azokért is könyörgünk, Urunk, akik gondoskodnak róluk, szakemberekért, családtagokért, önkéntesekért, azokért a férfiakért és nőkért, akik türelemmel és szeretettel építik a megértés és a vigasztalás hídjait. Adj nekik erőt és együttérzést, hogy támogassák őket. Küldd ránk szent lelkedet, hogy megtanuljuk elfogadni és beilleszteni a mentális egészségi ellátást közösségeink és az egész egyház életébe és küldetésébe, és ezáltal irgalmat élő jelévé váljunk, amely mindig velünk marad és megújít minket.
2: And always restores. Amen.
1: Szól Leó pápa októberi ima szándéka. Leó pápa a 150 éves Teuton kollégiumhoz. Őrizzétek meg a Péter utóda iránti hűséget. Október 3-án szombaton délben köszöntötte Leó pápa a konzisztórium teremben a fennállása 150. évfordulóját ünneplő Campo Santo pápai Teuton kollégium előjáróinak és pap diákjainak 87 fős csoportját. A másfél százados kollégium ősét Nagy Károly Frank király és német-római császár kérésére harmadik Leó pápa alapította 800 körül, mint Scola Francorum, a germán eredeti frankok zarándokházaként Péter sírja mellett, az ősi bazilika tőszomszédságában. Leó pápa köszöntő beszéde elején a 150 éves Teuton kollégiumnak a 8. századba visszanyúló eredetére utalt, amely a Szent Római Birodalom területéről Rómába érkező zarándokok kitüntetett referenciapontja volt.
3: Provenienti dal territorio del Sacro Romano Impero.
1: A 19. században ez a hely különös jelentőségűvé vált az érintett országok papjai számára, amikor a papság tevékenységét a Német Birodalomban jelentősen akadályozták, ha ugyan nem tették teljesen lehetetlenné a Kulturkampf egyházpolitikai intézkedései. így a Teuton temető testvérisége vendégszeretetének köszönhetően a háza története során befogadta németajkú papokat, oltalmat és tanulási lehetőséget biztosítva számukra, ami aztán a későbbiekben egyre inkább a keresztény régészet, az egyháztörténet és a keresztény eredet kutatás szakmai központja lett. A papi kollégium ma is arra törekszik, hogy a képzés biztonságos otthona legyen, ahol az itt élő klerikusok elmélyíthetik intellektuális és lelki útjukat, hogy válaszolhassanak a hazájukban élő kérdéseire, korunk nagy kihívásaival szemben, és számot adhassanak a bennük élő reményről. A Teuton kollégium jellegzetes vonása a Szent Péter apostol sírjához való egyedülálló közelsége, szó szerint 100 méter, amely intézményének története során kezdetettől fogva mindig együtt járt a római pápához való hűséggel. Ezt tette nyilvánvaló a pápai kollégium cím is, amelyet 16. Benedek pápa adományozott neki 2010-ben. Ez a megtiszteltetés nagy elkötelezettséggel jár, meg kell őrizni ezt a közelséget és ezt az egységet Péter utódjával.
3: Custodire questa vicinanza e questa unità con il successore di Pietro.
1: És az általa hirdetett apostoli hittel, szögezte le a Szentatya. A hívő Krisztusban vallott közös hite az egység alapelve, amelyet az Úr kért imájában tanítmányai számára, hogy tanúságtételük hiteles legyen. Tegyék magukévá, kérte a pápa, Jézusnak ezt a szívből jövő kérését, és kérjük ezt az ajándékot, hogy kollégiumok közössége olyan hely legyen, ahol ez az egység konkrétan is megnyilvánul és láthatóvá válik. Ehhez kérte végül Leó pápa a Szentlélek segítségét, majd patronájuk,
3: alla vostra patrona Santa Maria della Pietà,
1: az irgalmaság szűzönyő közbenjárásáért fohászkodva szívből megáldotta őket. Bibliával a kezében 7000 kilométer zarándokolt, hogy találkozzon Leó pápával. Szerdán délelőtt a Szent Péter téren tartott általános kiallgatás végén a Leó pápát személyesen is köszöntő zarándokcsoportok hívek között volt Patrick Murphy, egy amerikai katolikus fiatalember, aki arról számolt be a pápának, hogy az elmúlt 14 hónapban több ezer kilométert tett meg Franciaországban kerékpárral és gyalog Olaszországban, hogy elzarándokoljon Rómába. Több mint 60 francia apátságban és kolostorban fogadták őt az ellátási szállás vendégszeretetével, köztük olyan helyeken is, amelyeket a Szentatya is felkeresett a nemrégében véget ért franciaországi látogatásakor, majd Franciaországból gyalog folytatta útját Olaszország felé, hogy éppen Isten szegénykéje, Asszisi Szent Ferenc tranzitus a liturgikus emléklapjának vigíliáján, a ferences jubileum évében érkezzen meg Rómába. Az amerikai fiatalember az elmúlt 14 hónapban több mint 7000 kilométert tett meg, hogy eljusson a Szent Péter térre. A Szentatyának elmondta, hogy egyedüli útítása a Biblia volt, amelynek borítója belső oldalán szerepel minden vendéglátójának bélyegzője. Az egyház társadalmi küldetése prófétai kovászként legyen jelen a világban. Most hallgassák meg a Székely János szombathelyi püspökkel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökével készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Székely János szombathelyi püspökatyát, aki egyúttal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, és most Rómában egy olyan konferencián vett részt, ahol a CCEE, az Európai Püspöki Konferenciák Bizottságának egyik szekciója gyűlt össze, amelyik szekció a társadalmi igazságosság kérdését próbálja értelmezni. Püspökök és szakemberek voltak jelen. Ez a mostani alkalom milyen különleges célkitűzéssel jött egybe?
4: Nagyon nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Az Európai Püspöki Konferenciák titkárságának 4 szekciója van. Az egyik foglalkozik fiatalokkal, egy evangelizáció és kultúra, a harmadik család és élet, és a negyedik ez a társadalmi kérdések, ami tulajdonképpen az egyház társadalmi tanításának az átültetése a gyakorlatba, illetőleg, hogy az európai kontinensen az európai egyházak hangjával is megszólaljon a társadalmi tanítás. Ennek szokott 2 évente egy olyan találkozója lenni, ahová minden püspöki konferencia, minden ország küld képviselőket. A képviselőknek a feladata a saját országukban, hogy az egyház társadalmi tanítását megfogalmazzák a közélet számára is, egyáltalán társadalom számára, és amennyire lehet, segítsék azt, hogy életté is váljon, tehát formálja is, mint kovász, a társadalmat. Ahogyan 14. Leó pápa írja a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, tegyünk azért, hogy ne Bábel tornyát építsen az emberiség. Egy olyan várost, ahol egy hang van, egy nyelv, egy kultúra, egy akarat, főként a gazdagé, a hatalmasé, hanem úgy építsük az emberi társadalmat, ahogy a Nehemiás idejében a lerombolt Jeruzsálemet újraépítették, minden falszakasznak saját felelőse volt, saját család. Az emberiség nagy építkezésében is valahogyan így kellene. Minden nyelvnek, minden kultúrának megvan a maga hangja, senki sincs leselejtezve. Tehát ezzel a szellemiséggel gyűltek össze a különböző országoknak a képviselői.
1: Van egy közös társadalmi tanítás, és igazából akkor minden helyi egyház próbálja ezt a saját körülményeire alkalmazni?
4: Igen, illetőleg ennek a szekciónak mindig vannak kijelölt témái. Most az alaptémánk az egyrészt egy igazságosabb gazdasági rend, másrészt a nemzetek közötti szolidaritás. Tehát hogyan képzelnénk el egy igazságosabb világgazdaságot, és a nemzetek közötti együttműködést. Gondolhatunk itt például akárcsak arra, hogy jelenleg a világ leggazdagabb 8 emberének az Oxfam becslése szerint körülbelül annyi vagyona van, mint a világ lakosságának, a szegényebbik felének összesen, mint 4 milliárd embernek. Ez döbbenetesen igazságtalan, és nagyon káros, mert az emberiség nagy döntéseit az óriási gazdasági erő döbbenetesen befolyásolja. A döntéseket háborúkról, technológiai újítás, egyáltalán, hogy hogyan alakítanak ki egy technológiát, például a mesterséges intelligenciát. De akár, hogy a világgazdaságot, a piacokat szabályozzuk, vagy nem szabályozzuk. Tehát ez az óriási gazdasági erő jelenleg hatalmas módon befolyásolja az egész emberiség életét. Első előadónk egyébként Alessandra Smerilli nővér volt, aki a teljes emberi fejlődés pápai dikasztériumának az új prefektusa. És többek között arról beszélt, hogy az új dolgok, amire 14. Leó pápa utal ebben az enciklikában, kicsit visszautalva a Rerum Novarumra, az új dolgokra, 13. Leó pápának az első nagy társadalmi igazságosságról szóló enciklikájára. A mai új dolog az elsősorban az, hogy nem az államok azok, amelyek elsősorban irányítják, vagy hatással tudnak lenni a népek életére, meg az emberiség életére, hanem ez átment magánkézbe. Sokkal inkább egyéni hatalmi központok, meg gazdasági erőközpontok sajnos azok, amik meghatározzák az emberiség életét.
1: És mit tud tenni ebben a konkrét helyzetben egy helyi egyház?
4: Az egyháznak az egyik küldetése, hogy prófétai hang legyen. Az emberiség számára adjon inspirációt. Nagyon nagy kincse volt a mostani találkozásunknak, hogy itt volt a Centesimus Annus alapítványnak az igazgatója. Második János Pál pápa hozta létre ezt a tulajdonképpen szakértőkből álló alapítványt, főleg gazdasági és nemzetközi joghoz értő világtekintélyek vannak ide meghívva, és az a küldetésük, hogy az egyház társadalmi tanítását kicsit fejlesszék, tovább gondolják szakmai szempontból. És sok minden érdekes dolog elhangzott az igazgatónak, Paolo Garonna professzorúnak a szájából. Például az, hogy egyes országokra vonatkozóan társadalmi tanítás, ami a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez nagyjából világosan, könnyen érthetően megszületett. És sok ország próbálja is megvalósítani, például a jóléti állam, a szociális háló formájában, nem is kis sikerrel. Tehát ez a része a társadalmi tanításnak érthető, világos és reálisan megvalósítható is. A másik része, ami a világgazdaságra vonatkozna, vagy az igazságosságra világszinten, ez sokkal kevésbé konkrét a társadalmi tanításban, tehát itt az egyház társadalmi tanítása, így mondta az igazgató, kicsit el is van maradva, de maga a téma is sokkal nehezebb. Létrehozni egy igazságosabb világrendet nagyon-nagyon nehéz. Azért is, mert a nemzetközi együttműködések, akár gondolhatunk az ENSZ-re, félelmetes módon meggyengült. nagyon sok nagyhatalom egyszerűen kiszáll ezekből a nemzetközi egyezményekből, tehát nehéz, nem is nagyon lehet nemzetközi jogról beszélni, mert sok olyan állam van, amelyik még a saját maga által aláírt egyezményeket sem tartja be. Tehát nehéz és nagy kihívás ez a feladat. Ugyanakkor az alapítvány igazgatója azt mondta, hogy ennek ellenére az emberiségnek egy jelentős része az egyházra úgy tekint, mint egy nagy erkölcsi tekintély. Tudja, hogy ez nemzetek fölötti, tehát nincs úgymond elfogultsága egy-egy rész érdekirányában. Nagyon sokan várják a pápától azt, hogy világos útmutatást adjon, akár béke, akár egy igazságosabb gazdaság irányában.
1: A nemzetközi erővonalatnak a felerősödésével párhuzamosan fut a helyi illetékességnek a megcsapanása akár nemzeti szinten, és az egyházaknak a működése azért egy nemzet testen belül működnek jól, hát egy katolikus egyházunk van. Hogyan tud mégis az egyház a saját környezetében, saját országában, Magyarországon, a magyar katolikus egyház hatékonyan működni?
4: Minden ország a konferencián bemutatta a saját társadalmi tevékenységét. A magyar egyházunknak a szociális szolgálatát Tóth József, az Érme Szövetségnek, ennek a katolikus vállalkozók vagy gazdasági szereplők szövetségének az egyik vezetőségi tagja, ő mutatta be. Sok részét a beszámolónknak ámulattal hallgatták. Talán leginkább a roma pasztorációnkat, az, hogy 95 nyitott házunk vagy tanodánk működik, ahol roma gyerekeknek a nagy sokasága jön délutánonként tanulni, segítünk abban, hogy oktatásból ki ne essenek, és ilyen módon egy piacképes végzettséget, de még inkább az emberi fejlődésükben segítséget kapjanak. Ez egy annyira egyedülálló szervezete a Magyar Katolikus Egyháznak, amire azt hiszem, hogy nagyon büszkék lehetünk. De nagyon tetszett az is, hogy létezik az úgynevezett keteg oktatási anyag, amelyet a Magyar Katolikus Egyház Baritz Sarolta nővérnek a segítségével létrehozott, és több egyetem, többek között a Corvinus, de más egyetemek is fölajánlják a hallgatóknak, hogy keresztény szemmel gondolják át a gazdasági tevékenységnek az igazi célját. Tehát ez a tény, hogy katolikus tanítás bejut világi egyetemekre, ezt is ámulattal látták, mert legtöbb országban erre hasonló példa nincs.
1: És születette valamilyen konkrét elhatározás a jövő tekintetében, előre nézve?
4: Alessandra Smerilli nővér kérte azt, hogy egyrészt küldjünk be jó gyakorlatokat, amik a mi országainkban működnek. Akár olyan szemmel is, hogy mi az, amit Európa, mint a kereszténységtől már régóta áthatott kontinens, föl tud ajánlani más kontinensek számára. Az igazságosabb társadalmi rend megvalósításáért, de akár a mesterséges intelligencia szabályozásában, megtervezésében, ebben is, bár Európa gazdaságilag nincs az élvonalban vagy a megalkotók között, de az a hely, ahol legtöbb reflexió erre az új technológiára van, az még mindig Európa. Tehát tudunk ebben talán segítségére lenni a világegyháznak. Egyébként nagyon érdekes volt, a Centesimus Annus igazgatója sokat beszélt Európáról, és többek között elmondta, hogy Európa elsősorban nem földrajzi fogalom, hanem értékek, és leginkább a keresztény gyökerek alapján kivirágzó kultúrát jelenti. És ennek része kellene, hogy legyen, sőt, objektíven nézve része Oroszország is. És beszélt arról is, hogy milyen nagy tragédia, hogy a hidegháború vége után Európa nem gondolta át, nem tervezte meg a biztonsági stratégiáját, a biztonsági építményét, hogy az első világháború végén is nem sikerült harmonikusan lezárni a konfliktust, robbant ki a második. A második végén sikerült, tehát ott egy óriási nagy vágy volt egy békességes, harmonikus Európára. De a hidegháború végén nem gondolt át senki, hogy amint megszűnik akár Varsói szerződés, stb., hogyan építsük föl a kontinensnek az új biztonsági, meg hát béke stratégiáját. Tehát Európának kellene, hogy legyen hangja, van egy különleges hangja a világegyház számára. Egy másik konklúziója talán a találkozónknak az, hogy amilyen elveket mi a helyi egyházak részéről megfogalmaztunk, ezt szeretnénk eljuttatni pontosan ehhez a Centesimus Annus tudományos szakértők köréhez, hogy finomítsák, konkretizálják, és talán ezzel tudjuk gazdagítani az egyház társadalmi tanításának a kincsestárát.
1: Püspök atya, hálásan köszönöm a tájékoztatót, és szívből kívánok igazán jó lelki készületet az immár közeli november közepi Adlimina látogatásra.
4: Köszönöm szépen!
1: A Székely János szombathelyi püspökkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönni is búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Kövi Szabolcs muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21:30, Rádiós regénytár.

Wittinger László. Tiszta szívűek. A kiteljesedés. 13. rész.

Ezekben az időkben József atya magányos lett a plébániáján. Ugyanis nem sokkal azután, hogy Budai Gergely a plébánia lakója lett, valami nehéz kórság kezdte gyötörni. Étvágytalan lett, s ugyan addig sem volt kövér, de most egyszerre nagyon lefogyott. Légzése is egyre nehézkesebbé vált, s amikor a láza hirtelen az egekbe szökött, Mariska néni azonnal ágyba parancsolta, és futott Spielmann doktorhoz. Az orvos jött, alaposan megvizsgálta a beteget, majd Mariska nénire nézett, s némán ingatta a fejét. Az öreg házvezetőnő mindent megértett. Kikísérte a doktort, majd visszament a beteg szobába, és elővette a még Ignác atyától kapott rózsafüzérét. Nem azért imádkozott, hogy az Úr gyógyítsa meg Gergőt, nem. Mariska megköszönte az együtt töltött néhány hetet, egy-két hónapot. Ennyi jutott nekik, és ezt az ennyit zúgolódás nélkül tudomásul vette. Az öreg budai két nap múlva csöndesen elaludt, többé föl sem ébredt. Itt hagyta e földi világot, itt hagyta fiatalkori szerelmét, Mariskát. Ki tudhatja, mi ment végbe ezután az öreg házvezetőnő lelkében? Megcsöndesült. Még József atyához is ritkán szólt. Hétköznapokon és ünnepnapokon is rendületlenül viselte az özvegyek örök divatját jelentő fekete ruhát. Tennivalóit és a József atyáról való gondoskodást továbbra is becsületesen, rezzenéstelen arccal végezte. De néhány hónappal Budai Gergely temetése után, egy reggel, már ő sem kelt föl. Talán Gergő után vágyakozott, hogy együtt lehessenek a ma másik világban. Abban, ahol a szeretet örökké tart. József atyának fogalma sem volt, miként pótolja szeretett házvezetőnőjét, s tanácstalanságában Jánoshoz fordult segítségért. A fuvaros végig gondolta a helyzetet, végül fölkereste Nátánt, hiszen a boltba rengeteg asszony jár, hát ha ismer közülük olyat, aki alkalmas lenne betölteni Mariska néni helyét. Nem sokkal később Nátán bekopogtatott a plébánia ablakán. József atya sietett kaput nyitni. Isten hozta, kedves Nátán! Jöjjön beljebb, hadd tudjam meg, mi járatban van nálam. A boltos nyögött egyet, ahogy a József atya kínálta karosszékbe huppant, botját maga elé téve rátámaszkodott. Egyszer már járt itt még Ignác atya idejében, s most kíváncsian nézett körül, mennyit változott a szoba az idők során. Alaposan szemügyre vett mindent, s csöndesen, elégedetten hümmögött, lám, ez a fiatalember nem forgatta föl a berendezést. József atyára nézett, és elmosolyodott. Nem sejti, ugye, miért jöttem? Bizony nem, de majd csak elmeséli, nevetett vissza a plébános. Az öreg végig simította fehér szakállát. Bazsó Jánostól hallottam, hogy segítséget keres szegény Mariska helyett. Megértem, hogy egyedül elég nehéz lehet az élete. Nos, eljöttem kommendálni. Kommendálni? Kerekedett el a pap szeme. Ugyan kit? Ne ijedjen meg, plébános úr, rendes asszony az, akit ide javaslok házvezetőnőnek.
a segédem édesanyja, özvegy. A fiáról már nem kell gondoskodnia, megáll az a maga lábán. Nagyon rendes, tiszta asszony és remek szakácsnő. Volt már szerencsém megkóstolni a főztjét. Beszéltem is már vele, és ha az atya úgy gondolja, boldogan jönne ide. Úgy 50 körül jár, de nem tudom biztosan. Nos, ezt akartam elmondani, plébános úr. Remélem, nem haragszik, amiért beleártom magam az életébe. József megvidámodott. Haragudni? Ugyan, inkább köszönöm, hogy segíteni szeretne. Igaza van. A vasárnapi szentmise után beszélni fogok az asszonnyal. Aztán meglátjuk, mire jutunk. Egyébként röstellem, de még a nevét sem kérdeztem. Meg fog lepődni, plébános úr? Úgy hívják, Mariska. Így hát a jogfolytonosság is megmaradna. Egy hét múltán Ármin édesanyja munkába állt, és folytatta mindazt, amit elődje, egyben druszája, hosszú évtizedeken át oly hűségesen végzett.

Bazsó János számára ez az ötesztendő elég nehéznek bizonyult, még akkor is, ha voltak a család életében boldog időszakok. Az elsőszülött kislány után 2 évvel Anka ikreket hozott a világra, és mivel mindkét gyermek fiú lett, a nagyapákról nevezték el őket. Ágoston és Mihály boldogságát semmi nem árnyékolhatta be, hiszen az ő nevüket kapták a kicsik. Zsibongott eleget a ház, Anka és Anna remekül állt helyt ebben a kavalkádban, amit persze némileg megkönnyített, hogy Mihály, aki kissé fáradtnak érezte már magát a nyüzsgésben, gyakrabban tartózkodott lovai közt az istállóban, mint bent a házban. János nem érezte nyomasztónak a helyzetet, hiszen álló nap távol volt, intézte a fuvarozással járó ügyeket. A kőbánya tulajdonosával időközben megkötötte a traktátust, s 2 esztendő múltán a téglagyár megbízott igazgatójával is egyességre jutott. Munka tehát bőven volt, de a fuvaros testület sehogyan sem akart megalakulni. Csupán egyetlen társal tudott egyességre jutni, aki Ágostonék szomszédja volt. Így csak ők ketten fogtak össze. Alkujukat írásba is fektették, miként fognak társultan fuvarozni a faluban, a környéken, és egyáltalán mindenhol, ha fuvart kérnek tőlük. Éveken át tették a dolgukat, nem bántva a többi szekerest, hiszen éljen, dolgozzon mindenki úgy, ahogyan szeretne. Nátán persze a fejét csóválta, mert annak idején nem így gondolta a fuvarozó testületet, de mit tehet az emberi szándékok?

Majd én ide hívom, ti csak maradjatok. Nátán beleegyezően bólintott. Amikor már Bíró Laci is ott ült az asztal mellett, az öreg boltos nem sokat habozott. A lényegre tért. Úgy látom, nem megy könnyen a szállítmányozási testület megindítása, és most már nem is akartok tenni ennek érdekében semmit. Jól gondolom? Jól, hagyta rá János. Fontoljátok csak meg, folytatta a boltos. Ha szóval, meggyőzéssel nem megy, akkor cselekedjetek. Az eredmény majd elgondolkodtatja a többieket. Vagyis ne késlekedjetek, építsétek föl a telepet, adjatok benne helyet kétszer kovácsnak, gyártsa nálatok a lovaskocsikat. Legyen ott istálló, kocsiszín, javító műhely, vagyis minden egy helyen, ami kell. Ketten vagyunk, Nátán, szólt közbe János. Mi a csodát kezdjünk egy hatalmas teleppel. Amúgy meg irdatlan mennyiségű pénz szükséges mindehez. Tudom, fiam, tudom, de ha a népek észreveszik, illetve a többi fuvaros meglátja majd az épülő telepet, rájön, mennyire más fuvarozni rendezett körülmények között, újonnan készült lovaskocsikkal. Mennyire más élvezni mindazt az előnyt, amit csak egy társulás nyújthat. Légy nyugodt, előbb-utóbb, szép sorjában mindannyian csatlakozni szeretnének. János most a barátjára nézett, vajon mit szól a boltos ötletéhez? Laci nem habozott. Igaza van Nátánnak, elég a helyben járásból, megépítjük azt a telepet. Van valamennyi félretett pénzem, gondolom János, neked is. Így talán nem kell olyan sokat kérnünk a takarékpénztártól. Az öreg bazsó a tarkóját vakargatta, ami nála azt jelentette, ő is szeretne valamit mondani. Na, akkor kimondom, kezdte Mihály. Nátán jól beszél, meg Laci is. Cselekednünk kell, és inkább ma, mint holnap. Meg aztán néhány garasom, nekem is van. Miután ebben mindannyian egyetértettek, kocintottak, ezzel erősítve meg, hogy tervüket végre is hajtják.

Egy ember gömörből. Taller Ágoston fölött is alaposan eljárt az idő, bár fiatalosnak érezte magát. Még állása is volt a kőbánya telephelyén. Néhány éve történt, hogy egy alkalommal találkozott Jánossal, amikor az éppen köveket szállított egy építkezéshez. Néhány szót váltottak, miközben a kőfaragó a faragott téglákat nézegette, simogatta. Észrevette, hogy a téglák oldalán párhuzamosan futó, ferdén bemart csíkok húzódnak. Nem szólt Jánosnak, de elhatározta, hogy utána jár ennek a dolognak, mert ő ilyet még nem látott. Másnap elballagott a kőbányához tartozó üzemhez, azonban a kapun túl nem engedték. Mivel mindenképpen be akart jutni, hát elmondta, hogy ő maga szakmabéli, és szeretné látni az itteni munkálatokat. Ezt

alva a telep szélén álló épületbe kísérték, hogy beszéljen a direktorral. Az igazgató meghallgatta hívatlan vendége beszámolóját, miket is vitt végbe a felvidéki kőfaragó mester, majd a következő ajánlattal élt. Mit szólna hozzá, kedves Taller úr, ha alkalmaznám önt? Természetesen nem téglákat kellene faragnia, hanem komolyabb dolgokat. Vagyis folytathatná várgedei munkásságát. Ágoston meglepődött. Faragjak sírköveket, emlékoszlopokat, ilyen-olyan szobrokat, mi egyebeket? Pontosan erre gondoltam, mosolygott az igazgató. Mi lennénk az első kőbánya, amelyik ilyen termékekkel is képes előrukkolni? Higgy el, lenne rá kereslet. Taller Ágoston a fejét ingatta. Nem tudom, mit szólnának a helybéli kőfaragók. Ne gondoljon erre. Minden esetre megbeszélem a tulajdonossal, aztán majd értesítem, válaszolta az igazgató. Ha pedig a telepre kíváncsi, nyugodtan nézzen széjjel. Remek gépeink vannak. Bizonyára tetszeni fognak magának. Majd meglátja a fejlődést, hiszen én már nem kézzel faragják a köveket, hanem fűrészgéppel, bizony. Hazafele menet Ágoston már az esetleges fizetésére gondolt, ami nem jönne rosszul. Ha pedig nem bírná erővel, akkor abba hagyja. Aranka örült is, meg nem is, hogy az öreg kőfaragó munkába áll, de aztán arra gondolt, hogy az ura legalább elfoglalja magát. Ágoston pedig valóban elfoglalta magát, részben a munkával, részben pedig kicsiny baráti körében múlatta az időt a Grössl vendéglőben. Szenvedélyesen ütötték ugyan a blattot, de csak babra. Senki nem akart pénzt nyerni, veszíteni pedig semmiképpen. Törzsasztaluk volt, nem messze a kármentőtől. Igaz, a vendéglős már rég le akarta bontatni ezt a lécekből összefabrikált valamit, hiszen azok az idők nagyon is elmúltak, amikor egy magára valamit is adó kocsmáros hasznát vehette ennek a védműnek, de mivel jól mutatott, hát meghagyta. A kőfaragó a csapszéknek háttal ült. Így nem láthatta, amikor az idegen belépett, és egyenesen a pult mögött álló ifjabb Grössl Antalhoz lépett. Egy pohár bort kérnék, és segítséget is, szólt halkan, de Ágoston mégis meghallotta. Abba hagyta a játékot, és figyelni kezdett. Nagyon ismerős volt számára ez a hang. A kocsmáros nevetve válaszolt. Mihez kér segítséget? A bor megivásához? Amaz legyintett. Dehogy. Nagyon messziről jöttem. Éhes is vagyok, meg fáradt is. Kaphatnék itt szállást? Grössl bólintott. Természetesen, mindent, amire szüksége van. Ha szabad megkérdeznem, melyik vidékről jött az úr? Az idegen előbb körülnézett, majd ismét a vendéglősre. Gömörből. Egészen pontosan Várgedéről, ha ugyan hallott már róla. Még nem. De talán ez nem is olyan nagy baj. Nézze, ott egy szabad asztal, üljön le, rögtön hozom az ételt. És ha bármiben segítséget kérne, csak szóljon. Jó emberek élnek ebben a faluban, nekem elhiheti. A férfi biccentett, majd fogta a poharát, oda ballagott az asztalhoz, és leült.
Tétován nézte a cserép pohárban halványan csillogó rizlinget. Majd lassan ivott egy kortyot. Ekkor Ágoston óvatosan fölállt, és suttogva szólt a barátaihoz. Most el kell mennem. Azzal az istállók felé vezető hátsó kijáraton át elhagyta az ivót úgy, hogy egy pillanatra sem nézett az idegen felé. Az utcára érve megszaporázta a lépteit, de nem hazafelé indult, hanem Mihályék felé vette az irányt.

Wittinger László, Tiszta szívűek. A kiteljesedés. A 13. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Dramaturg, rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Joseph Haydn numero 1-es C-dur vonós négyesének részletét a Tátrai kvártett szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. A 36 fős osztályok és a heti 60 órás leterheltség mellett nem működik a rutin pedagógia. Fenntartóktól függetlenül gyűltek össze pedagógusok és szülők október 2-án a szegedi Piarista iskolában, hogy az autizmussal és ADHD-val élő diákok megbélyegzése helyett megértsék a viselkedésük mögötti okokat, tudatta a Magyar Kurír. A szegedi szakmai nap világos üzenettel zárult. Az atipikus diákok jelenléte nem elszigetelt probléma, hanem a pedagógiai kultúra megújulásának katalizátora, amelyben a felelősség közös. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas október 3-án Budapesten, adta hírül a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek. A budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen a segélyszervezet közössége, az önkéntesek sokszor évtizedeken át végzett, csendes és kitartó munkájáért adott hálát. Az ünnepi szentmisén Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke Jób történetéből és Jézus öröméből kiindulva szólt a Caritas küldetéséről. A szentmisét követő díjátadón Zagy Varihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója köszöntötte az elismerésben részesülő és az ünneplő közösséget. Bereményi Géza Magyar Copperfield című önéletrajzi regényének színpadi adaptációját mutatja be október 10-én a Budaörsi Latinovics Színház. Az előadás rendezője Máté Gábor az MTI-nek adott interjúban azt mondta, egy ilyen gazdag szöveget lehetetlen a maga teljességében színpadra vinni. Hozzátette, bár felnövés történetről van szó, elválaszthatatlan tőle az a kor is, amelyben játszódik. Máté Gábor szerint a történet egy ország története is, és különösen erős párhuzam fedezhető fel Bereményi Géza név és identitás váltásai, valamint Magyarország 20. századi sorsa között. A világirodalom egyik leghatásosabb történelmi regényére, a 130 éve megjelent Quo Vadisra figyeltek és hívták fel a figyelmet szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnázium óvoda és általános iskola könyvtárában, tudatta a Magyar Kurír. A 6 órás felolvasó maraton méltó tisztelgés volt a 180 éve született lengyel író fejedelem Herik Sienkiewicz előtt. A szervezők nem titkolt célja a jubileumi megemlékezés túl a közösség építés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. Végül az időjárásról. Napos csapadékmentes időnk lesz, csak vékonyabb, magas szintű felhők lehetnek felettünk. Délelőtt 13-17 fok várható, míg délutánra 23-26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Házi Muzsika a Déli Báb utcában.
3: Hölgyeim és uraim, Urbán Péter és a magam nevében szeretettel köszöntjük Önöket. Házi Muzsika ismétlést hallanak 2021-ből. Először az április 3-án született műsorból, melynek főszereplője Berecz Mihály volt. Folytatásképpen néhány héttel később vettük fel azt a Házi Muzsikát, melynek a fiatal Pellet Sebastian volt a vendége.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket. Vendégünk Berecz Mihály, aki évekkel ezelőtt volt utoljára nálunk, úgyhogy nagyon érdekel, hogy azóta mi minden történt. Sok mindent olvastam, de mindenre azért így hirtelen nem tudnék emlékeztetni. Örülök, hogy Bach muzsikával indítottuk ezt a műsort.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek előtt. Hát számomra ez egy különös darab. Most először egy hónapja itthon is volt szerencsém eljátszani.
0: Nevesítjük a darabot?
1: Goldberg variációk Johann Sebastian Bachtól. Igaz, hogy ezt a címet ezt nem ő adta, ez így a évszázadok során rárakódott. Eredetileg Ária, mit versídene Ferenda Rungán a címe, az az Ária különböző változatokkal. És hát különböző legendák szerint, amiről nem vagyunk teljesen meggyőződve, hogy igazak is, ezt Kaiserling grófnak írhatta Bach. Ez a rész, ez elég valószínű. Ami pedig a legenda részét illeti, ez pedig ennek a grófnak volt egy nagyon tehetséges klavikordistája, csembalistája, akit Goldbergnek hívtak, és valószínűleg megszólalhatta ezt a művet a grófnak, akinek alvászavarai voltak. És innen jön a legenda, hogy erre a darabra jól el lehet aludni.
0: Hát hogy azért kellett annyi variációt írni, hogy csak-csak elalszik közben.
1: Ennyi idő alatt csak el tud aludni, hiszen ez a darab, ez hát minden ismétlése körülbelül 80 perc. Áriából áll 30 változattal, és a végén az ária visszatér.
0: Egyébként az az ária sem akármilyen ária. Ha még egyszer megmutatnád, akkor utána szétszedjük egy kicsit. Idézőjelben mondom a szétszedést, mert ott érdekes, hogy hol van a dallam, vagy hol nincs a dallam.

0: Ez hol tehát az első dallam? Négy ütem. Na most hát dallam tulajdonképpen egy díszített dallam van, de nem erre íródott a variáció. Az egész variáció az egy basszus menetre íródott.
1: Mutasd meg külön, légy szíves.
0: Ez a nyolc hangot, ezt úgy hívják, hogy az alap basszus rendszer, és erre hát nagyon sokan írtak erre az kezdő nyolc lefelé lépdelő basszusmenetre variációkat a barokkorban is. Corellitől kezdve francia barokk zeneszerzőkön át sok mindenki, és hát Bach is nagyon megkedvelt, de hát ő ezt kibővítette, és így keletkezett ez a 16 plusz 16 ütemes ária. És tulajdonképpen a harmóniák az, ami az egésznek a vázát adja, tehát...
1: Olyan, mint és... egy templomi ének.
0: Igen, úgy indul. Aztán hát elkanyarodik a domináns irányába, D-durba, utána a második részben van egy kis kitérő E-mollban, és aztán visszatérünk G-durban. És ez az egész a variációk során is megjelenik, ez a kis két kitérő. Három variáció pedig mollban, G-mollban íródott. Egyébként az egészben különös a számmisztika, hiszen egyrésztről a szimmetria is nagy szerepet játszik, a 30 variáció 15-15 két felé oszlik, a közepét egy lassú moll variáció, az első moll variációval fejezzük be, 15-ös variáció. A passióknak a világát idézi, János Passió is G-mollban van a nyitó kórus. Nekem teljesen ezt
1: egy
0: a...
1: Egy picit játsz tovább, hogy aki ismeri, az örüljön neki.
0: Itt halljuk az oboákon a különböző diszonanciákat, és aztán később a kórus belép.
1: Időben és... a gold meg variációk azok a passiók előtt,
0: később,
1: vagy
0: később. Ha jól tudom, akkor a passiók 28-29 környékén írodhattak, a Goldberg variációk azok a 39-40.
1: Igen, szóval ez a későbbi mindenképpen.
0: Későbbi Bachnak, a későbbi stílusára egyébként jellemző különböző népi elemeknek a felhasználás is, ami számomra meglepő volt, hiszen nem igazán sokat foglalkoztam előtte Bachnak ezzel a területével, például a paraszkantát, ahol amihet híresen használ népi elemeket, és ennek
1: meg,
0: az utolsó
1: variáció... Bocsánat, hogy közbeszúlok, de Bachnál is érdekes, hogy még a passiókban is előfordulnak olyan fordulatok, amelyeket ő különböző úgymond népi zenékből vett át. Nem beszélve a szvittekből, amelyek ugye tánc sorozatból állnak
0: igen.
1: össze.
0: Hát igen, és hogyha már szvittekről beszélünk, amik hát stilizált táncok, azokra nem tudtak táncolni, de hát az alapritmusok, lüktetésük azok különböző barokk táncokra épül. Sarabande, Courante, Allemande, és a Goldberg variációkban is nagyon sok ilyen megjelenik, például most rögtön a hetedik variációra gondolok, ami egy jig ritmusát idézi.

0: ha nem tudnánk, hogy ez a Goldberg variáció, és nem hallanánk külön a basszus, mert most kiemelve játszottad, akkor ez bárhol előfordulhatna a Bach zongoramű, orgona művei között.
1: Igen, és hogyha már tánctételekről beszélünk, akkor talán maga az ária is egy barokk táncot idéz, a Sarabandot, ami szintén szinte minden tételben megfordul. Most például a G-dur, ha már G-durban vagyunk, a G-dur francia szvítnek a Sarabandja jut eszembe, ami egész hasonló. Hallhatjuk, hogy ez egy háromnegyedes lassú tánc, és az ütés, a hangsúly az valahogy a második hangütésre tam, kerül.
0: Tam!
1: Igen, a Goldberg variáció és a... És itt is a trilla a második negyeden van. Fontos, hogy ne legyen túl lassú, ami hát könnyen beleesünk ebbe a hibába előadók, hiszen olyan szépek ezek a harmóniák, meg a sok díszítés. Igen, minél tovább tart, annál jobban élvezzük, de nem szabad megfeledkezni, hogy ezek mindig mozdulatokat idéznek fel. Ha jól tudom, pont egyébként a Sarabanda az spanyol eredetű tánc.
0: Igen, az ember érzi ezt a lejtést, ezt a hullámzást, és az is, amit említettél, hogy a második ütemrész a hangsúlyos, eszembe juttatja, hogy el lehet játszani a keringőkkel is, ugye, mert teljesen más kor, de ugyanez a játék, ha úgy tetszik. És egyszer Bernstein mesélte, hogy amikor ő a rózsalovagot Bécsben vezényelte, akkor odajött hozzá a zenekarnak a valamelyik muzsikusa, hogy mester, ez úgy igazi bécsi, hogyha az elsőre tesszük a súlyt. Majd utána odajött hozzá egy másik muzsikus, hogy mester, nem úgy van, nálunk minden a második hangsúlyos, és így tovább a végén Bernstein megelégelte, és azt mondta, hogy uraim, úgy játsszák, ahogy mutatom. Tehát az ő akarata kell, hogy érvényesüljön. Hát ugyanez ugye a barokk zenében még inkább előjön, mert nagyon-nagyon sok nyitott kérdés van. Most elsősorban a díszítésekre utalok. Egy kicsit a díszítéseket magyarázni, hogy lehetne így is, lehetne igen, úgy is.
1: Érdekes, hogy a Goldberg variációnak ugyan nem maradt ránk az eredeti kézirata, viszont több kópiája fennmaradt, és mindegyiknél például rögtön az első ária, nagyon gondosan ki van díszítve rögtön. Tehát hallunk sokszor mordentet, amikor a fő hanghoz képest az alsó váltó hanggal játszunk egy trillát, akkor hallunk előkéket, appoggiaturákat. Ezek azért fontosak, mert itt diszonanciát a fő hangokhoz képest a felső hanggal a basszushoz képest diszonanciákat hozunk létre, ami egy nagyon fontos kifejező elem.
0: De ez nagyon jó, hogy ránk maradt ilyen részletesen.
1: Ez igen, és ez egyértelműen kiderült nekem ezekből, amikor néztem ezeket a kézzel írott korabeli másolatokat, hogy igenis fontos volt nekik, hogy milyen díszítéseket írnak, hiszen trillák között is sok különbség van. Például a trilla lehet alulról elkezdeni, lehet fölülről, lehet főhangról, és lehet csak simán felső
0: vált hangról. Meg az is, hogy a trillát milyen hosszan csilingeltetek.
1: Milyen hosszan, akkor a végén játszunk a úgynevezett nagyslágot. Ez Bachnál állítólag nem volt szokás. És hát ez egy külön tudomány, ez hát főleg csembalisták, organisták, akik barokk zenébe elmélyednek, hát szerintem egy életet ezzel el lehet tölteni, és akkor ez még csak a német díszítések, de ez teljesen másik iskola, hogy Kupránél vagy Ramónál, hogy díszítünk, vagy Scarlattinál az olasz.
0: Meg ahogy később díszítették Bach zenéjét, amikor jöttek az átiratok Buzonitól kezdve, nagyon sokan, akik egyszerűen meghangszerelték, más apparátusra írták át a Bach műveket.
1: Igen, hát az teljesen más. És hát a díszítésnek ez az egyik oldala, a másik oldala pedig, még a szerkezetéről annyit kell elmondjak, hogy ez a 16 plusz 16 ütem, ez végigköveti mind a 30 variációt, mindegyik, hát többé-kevésbé 16 plusz 16 ütemből áll, és mind a két rész meg van ismételve. És hát forrásokból most már tudjuk, hogy az ismétlés ez nem annyiból állt, hogy ugyanúgy eljátsszuk, hanem akkor elvárt volt az előadóktól, hogy egy picit a saját fantáziájukat is beletegyék, és díszítsenek.
0: Te úgy fogod majd játszani?
1: Én hát úgy játszottam, igen, ez nehéz eltalán, most mindjárt mutatok példát is, mert hát átírni a darabot az szerintem nem érdemes, és hát tudni kell a korabeli stílust, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi illik oda, mi nem illik oda, és hát az
0: próbáljuk,
1: a mennyiséget
0: meg aztán mindannyian a halljuk, akkor ez érzékletesebb számomra.
1: Igen. Hát például nézzük az első variációt, ami így hangzik. Ez egyébként egy polonészszerű ritmus, a bal kézben hallatszik.

Hát, és akkor ide is lehet rakni trillákat, különböző váltóhangokat például. Lehet például artikulációval játszani. Először annyit játszol, másodszorra

0: hogy Bachnál ez úgy gondolom, hogy bizonyos szempontban nehezebb feladat, mint például Mozartnál, mert Bachnak olyan szigorú az egész nyelvezete és felépítése, hogy kevesebbet tűr meg. Mozart zongoraversenyeknél például sokkal nagyobb a lehetőség, és most rögtön eszembe is jut a 488-as A-dur zongoraverseny, ami hát nagyon ismert, én is egyébként nem
1: mutass egy picit belőle,
0: játszottam.
1: Hogy mindannyian ráismerjünk.

Ugye milyen érdekes, hogy Mozart egyik legszebb zenéjét, vagy több legszebb zenéjét pontosan a zongoraversenyeknél komponálta meg. Gondolok erre az A-dúrra, gondolok a C-dúr zongoraversenyre, úgy van, meg a G-dúr zongoraversenyre, a nagy G-dúra, ahol a lassú tétel biztos kézben van, meg emlékszel rá.

0: Ez a vonósok bevezetése.
1: Erről mondta Kossi Zoltán, hogy a legszomorúbb C-dur zenék egyike.
0: Igen, és hát itt a bevezető után belép a zongora szintén ezzel a témával, és egyből mollra vált itt G-moll.

és elég sokáig ebben a hangnemben marad. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez tényleg ritka, hogy alapvetőleg dur tételnek ilyen hosszú szakaszai molban írottak, van egy D-moll epizód is benne, ami egyébként az egyik kedvenc részem.

0: Ez mindenképp egy különös tétel. És amit el akartam mondani a díszítésekkel kapcsolatban, hogy a 488-as zongora versenyhez, hát azt hiszem 2009-2010 körül fedeztek fel egy kéziratot, ami Barbara Ployernek a kézírása, amit később bebizonyították, és ez a 488-as zongora versenynek a lassú tétele a saját díszített változatában Barbara Ployernek, aki egyébként Mozart egyik kedvenc növendéke volt, és többek között ez a 488-as, és az általad említett 453-as zongora verseny is neki íródott. Hát én meghallgattam ezt, Robert Levin fortepiano művész vette föl ennek a 488-as zongora verseny lassú tételének ezt a díszített változatát, és hát szinte alig ismertem rá. Annyi skála, a harmónia felbontás, trillák, nagyon különös volt meghallgatni, és hát nagyon sok kérdés vett föl, hogy vajon Mozart is így adta elő, hogy ő csak egy vázlatot írta a zongorának, és ő aztán azt elvárta az előadóktól, hogy kidíszítsék. Ez a mai napig nem tudjuk pontosan.
1: Hölgyeim és uraim, el kell árulnom, hogy vendégünkkel, Beresz Mihállyal égvilágon semmit nem beszéltünk meg. Ezt el kell hinniük, mert tényleg így van. És az, hogy egyik pillanatban Bach birodalmában evezünk, utána Mozart, és még ezer más is lesz, az nekem is írtó jó játék, ha szabad így mondani, mert nem tudom, hogy mit fogsz játszani, hogy hova kanyarodsz.
0: Hát én sem tudom, mit fogok játszani, de olyan jó, hogy pont mondtad ezt a 453-as zongora verseny, mert pont ehhez a Barbara Ployerhez kapcsolódik, és egyébként a Mozart két zongorás szonátát is neki írt, együtt adták elő, és hát nem sokat tudunk erről a hölgyről, de a két zongorás szonátának a kéziratán Mozart lerajzolta saját kezüleg a portréját, szóval valószínűleg tényleg nagyon rajongott érte.
1: Érzelmi kapcsolat. Mutatsz ebből a két zongorásból esetleg? Van kézben?

0: Ez most a Figaro a két világ tulajdonképpen.
1: Hasonló,
0: teljesen.
1: Igen. Hát ez 448-as köhertzszáma van, a Figaro az 492.
0: Igen, szóval nagyon-nagyon rokon, akár a nyitánnyal fel lehetne cserélni.
1: És hát egy hang nem D-dur.
0: Igen.
1: Figaro nyitánya is D-dur.
0: Megszámoltad, hogy ez hány ütem?
1: Hát ez egy nagyon különös, most együtt számoljuk meg, de az biztos, hogy itt, hogyha már a Bachnál szimmetriáról volt szó.
0: Te is tudod, hogy miről van szó, én is azért kérdeztem.
1: Igen, igen, Bachnál hát a szimmetria, az tényleg a Goldberg variációk 16 plusz 16 ütem, akkor az egész 30 variáció pontosan eloszlanak, 15-15 variáció, minden tökéletes.
0: A te személyes véleményed a Goldberg variációkkal kapcsolatban, hogy elképzelhető, hogy Bach valamilyen struktúrát előre elképzelt és úgymond kitöltötte, megtöltötte, vagy pedig úgy, mint Bartók, ugye magától ebben a struktúrában élt, gondolkodott, komponált.
1: Hát én biztos vagyok benne, hogy ezt eltervezte, hiszen annyira tökéletes, hogy fel van építve. Itt a 30 variáció, eleve a hármas szám, a Szent Háromság alapján természetesen nagy szerepet játszik. Maga a 30 variáció is hármas csoportokból van szedve, tehát 10 darab kis hármas csoportból áll, és ezek ilyen, hát karakterben is úgy vannak összecsoportosítva, hogy mindig van egy tánctétel, vagy valami fajta karakterdarab, akár egy triószonáta, például ez egy teljesen olyan, mint egy basszó kontinóra, és két fuolára, akár két fuolára írott triószonáta, ez a második variáció. Halljuk a basszust és a két felső szólamot a jobb kézben.
0: És érdekes, hogy fuvolát mondtál, tehát nem tudom, hogy Bach hangszerekben gondolkodott-e, de mi igen. Tehát tökéletes.
1: Hát fontos számunkra az biztos zongoristáknak, hogy különböző hangszíneket halljunk, illetve minden második variáció egy úgynevezett kézkeresztezős variáció, ami hát egy kétmanuálos csembalón nem jelent túl nagy akadályt, van hely bőven a kezeknek, de hát...
0: Mert akkor egymás zongorán, fölött ugye két billentyű soron erre
1: van
0: gondolsz?
1: Elég hely, igen. Itt zongorán bizony elég hát forgalmas, és sokszor összeütköznek a két kezém, amikor... Igen, most például mutatom az ötös variációt, ami szintén a 4-5-6-os csoportból a második. Ezek mind, szinte mind nagyon virtuóz darabok. Nekem Scarlatti világát
0: Abszolút.
1: Idézi föl, vagy akár a módot. Például van ez a variáció, azt hiszem 22-es. Bocsánat, 23-as. És van Ramónak egy teljesen hasonló darabja, valahogy pont így van, hogy... Pont ilyen hasonló... Két kéz egymást követi, és minden harmadik variáció egy kánonnal zárul, ami azért érdekes.
0: Most a Goldbergről beszélek.
1: Goldberg variációról beszélek még, tehát 3-as, 6-os, 9-es, stb. Variációk, mindegyik egy kánon. A basszus az nagyjából az eredeti
0: a dallam.
1: Igen, témának a díszített változata, és mindig a jobb kézben történik a kánon. Az első kánon az egy uniszónó kánon, ami azt jelenti, hogy két szólam ugyanazt játsz. Az első szólam elkezdő, hogy bejön a második. És ehhez képest a következő kánon, ami a hatodik variáció, az egy szekund kánon. A második szólam nem ugyanarról a hangról lép be, hanem egy hanggal följebb. Tehát, és második szólam... A harmadik kánon az egy terccel följebb. Bocsánat, egy terccel lejjebb itt, hiszen mindig valamit muszáj változtatnia, és az igazán nagy változás a következő kánonnál történik, a kvárt kánonnál, ahol nem hogy csak egy kvárt különbség történik, hanem az egész második szólam az tükörfordításban van, hogyha ez egyik szólam följebb lép, a másik az lejjebb.
0: Ezt már nehéz követni, azért
1: nehéz,
0: jó, hogyha
1: és játszani is nagyon nehéz.
0: Igen.

0: vendégünk, Pellert Sebestyén, vagy Sebi, ahogy becéznek téged. Kérek egy pici bemutatkozást.
1: Én is üdvözlök mindenkit, nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást. Igazából a teljes nevem Pellert Sebastian László, mert én Franciaországban születtem, a Versailles kastély
0: mellett. Akkor Pelé?
1: Pelé, Dél-Franciaországban.
0: Pelé, igen.
1: Északon kéne Pelének mondani, de mivel én Dél-Franciaországban nőttem fel, ezért Pelének szokás mondani, itt Magyarországon csak Pellert.
0: Hogy Franciaországban születtél?
1: Úgyhogy apukám, ő francia, anyukám pedig magyar, de apukám is csak félig francia, mert az ő édes, vagy igen, az ő anyukája, aki ugye az én nagymamám.
0: Nagybom.
1: Kosmoszki Edina, ő az 56-os forradalomban volt az a személy, aki felolvasta a 14 pontot a rádióba, és ezután kimenekült Franciaországba, és akkor ott alapított családot. Ott született apukám is, és akkor ott születtem én is 2000-ben, majd 2005-ben költöztünk ide-vissza Magyarországra, és akkor azóta itt élek.
0: Franciaországban hol éltetek leghosszabb ideig?
1: Ugye Versailles-ban születtem, ott éltünk 2 évig, és utána még egyet költöztünk egy provenci kisvárosba, Aiguille-be, ott éltünk még 3 évet.
0: És volt alkalmad jól körülutazni Franciaországban?
1: Valamennyire.
0: Hatalmas ország.
1: Hát igen, Párizsban voltam, de nem emlékszem rá, mert még csecsemő voltam.
0: Hát úgy, hogy... persze, majd visszaköszön akkor, hogyha elmész legközelebb arrafele. Bach muzsikával kezdtük, amivel tökéletesen egyetértek, mert ő a kezdet és a vég. Van kedved esetleg ebből a Voltemperite Sklavibra a fugát is eljátszani, ugyanennek az ámol kompozíciónak?
1: Persze.
0: Vezest fel valahogy, hogyan konferálod, aki életében nem hallgatta még ezt a fugát?
1: Hát ugye azt érdemes tudni a fugáról, hogy ez egy ilyen szerkesztési metódus, ami Bachra nagyon jellemző. Tulajdonképpen, hogyha nagyon le kéne egyszerűsíteni, akkor egy kánonról van szó. Tehát bejön egy téma, és akkor arra jön egy válasz, ami tulajdonképpen ugyanez. Ez Bach elvitte a végletekig. A fuga műfaj az nála csúcsosodik ki, valószínűleg olyan fugát, mint Bach már nagyon senki nem fog írni. Be is mutatom a fuga témát, amely így szól. Ezt hívják Dux témának, és erre jön feleletként a Comes téma, ami egy kicsit módosítva van, hiszen már új hangnembe érkezik. És most jön a Comes. Egy közjáték következik, és így folyik egymás után a fuga, jönnek újabb szólamok.
0: Ez egy, 4 szólamú, ha jól
1: ez
0: emlékszem.
1: Három szólamú, így van, igen. Ez egy 3 szólamú fuga, tehát be fog érkezni még nem sokára egy 3. szólam is, és akkor ezeket úgy ötvözi, és viszi végig, hogy így áll össze egy darab. Ez egy elég bonyolult komponálási technika amúgy, tehát ezt ma is tanítják a Zeneakadémián.
0: Neked is tanították?
1: Nekem szolfézson, igen, volt rá.
0: Igen? Alkalmam. Kik tanítottak egyáltalán a Zeneakadémián?
1: Igen, igen. Én most ugye zongorából járok a Zeneakadémiára, most vagyok 3. éves, és Kemenes András és Németi Attila a tanáraim, szolfésból pedig Tihanyi Lászlónál tanulok, és akkor vele vettük ezt a komponálást.
0: És mit hallottam volna egy műsorban, hogy lesz is bemutatkozó koncerted, vagy diplomakoncert?
1: Igen, most fogok diplomázni. Hisz...
0: Milyen műsort fogsz ott előadni?
1: Igen, Liszt Hámol szonátáját választottam.
0: Hoppá!
1: Ki.
0: Hát az nagyon nagy falat.
1: Hát igen, eléggé, tehát ugye az Liszt Ferencnek az egyik legnagyobb zongorára írt a darabja, és tényleg nagy falat, de nagyon élvezem, meg nagyon inspiráló, és nagyon sokat fejlődök így a darab által. És azért is választottam ezt a darabot, mert most szeptemberben kerül megrendezésre a Nemzetközi Liszt Zongora Verseny, amit 5 évente szoktak itt Budapesten megszervezni, és én is szeretnék oda jelentkezni, vagy ott azon részt venni.
0: És ott kötelező.
1: Ott kötelező, hiszem. Így van, a 3. fordulóban talán. És ezért jó ötletnek tűnt, hogy akkor most megtanulom, diplomán eljátszom, kvázi ilyen főpróbaként, és aztán, hogyha beválogatnak
0: a érik.
1: Elteszem, beérik még egy sokat, és aztán pár hónap után újra előveszem, és akkor így készülök vele.
0: Így van. De egyelőre még maradjunk Bachnál. Ugye a Voltemperite Sklavír ámol kompozíciójáról van szó, és akkor szólaljon meg a fuga.

0: érdekes, hogy ilyen kicsit játékosan fogtad fel, tehát ilyen ritmikusan, játékosan. El lehet gondolkodni, hogy ha mondjuk dramatikusan fognád fel, akkor hogy hangzana?
1: Megpróbálhatom úgy is.
0: Tessék.
1: Az elébe belejátszok kicsit.

0: igen, valami ilyesmi.
1: Mert ez a téma, ez nagyon drámai, önmagában valamelyik Bach passióban is megszólal. Lépjünk egy picit tovább, tehát Franciaországban születtél, ott kezdtél el ezek szerint zenélni is?
0: Igen, ott volt óvodás koromban még egy ilyen zongorás foglalkozás, ami igazából nem szólt nagyon sok mindenről, főleg cukorkaevésről, meg filmrészletek megtekintéséről szólt, zongorázásról inkább kevésbé, vagy igen, kevésbé esett szó, de megismerkedtem a hangszerrel. És így, amikor utána Magyarországra költöztünk, és zeneiskolába
1: elkezdtem.
0: Mi a Váci Bartók Béla zeneiskolába, akkor ott választani kellett hangszert, és mivel már ismerős volt a zongora, ezért ezt választottam, és ott Jánborné és Kripecki Marian néni lett a tanárom, akinek rengeteget köszönhetek, tulajdonképpen ő szeretette meg velem ezt a hangszert, meg a zenét úgy általában. Igen.
1: Most ez nagyon fontos, abszolút, mert ugye rengeteget kell gyakorolni, skálázni, és az nem igazi zenei tevékenység, de meg kell csinálni.
0: Így van. És akkor ezek után 9. koromtól elkezdtem járni a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba, ahol Monostori Gábor lett a következő tanárom. Ő egyengette.
1: Tehát ott az egész gimi az arról szól, hogy muzsikálunk is.
0: Így van.
1: Is.
0: Nagyon jól éreztem magam. Tényleg ez egy baromi jó intézmény. És nagyon sokat köszönhetek Monostori tanár úrnak is. És akkor ezután, miután leérettségiztem, felvételiztem a Zeneakadémiára, és akkor most járok oda a Kemenes Andráshoz is, Németi Attilához.
1: Na hát ez nagyon remek indulás, és hát izgalmas, ugye most diplomakoncert minden.
0: Igen.
1: És diplomakoncert után mi az elképzelés?
0: Ugye még jön egy 2 éves masterképzés, amit elvégezhetnék itt itthon is.
1: Biztos ott maradsz és csinálod.
0: Így van. Még az kérdéses, hogy lehet, hogy külföldön folytatnám. Most kinéztem magamat egy zene.

0: A falaknak is van üzenete.
1: Igen.
0: Tehát
1: igen.
0: benne van a múlt, Bartók, Kodály, Doknányi, és még korábbról.
1: Igen, tényleg elképesztő érzés amúgy egy olyan helyre járni, ahol tényleg ilyen legendák jártak
0: abszolút
1: tanítani.
0: Legendák.
1: Szóval.
0: És, hát és a tény gondolom az épület sugallja valahogy, ezt nem tudom megmagyarázni másképp.
1: Persze. Meg a tény az, hogy ugye Liszt Ferenc alapította Erkel Ferenccel együtt ezt az egészet. Tehát ez azt jelenti, hogy mi közvetlen utódai vagyunk Liszt Ferencnek.
0: Hát abszolút.
1: És ez amúgy valahol egy kicsit ilyen felemelő érzés, meg ilyen büszkeséggel tölt el, hogy valószínűleg egyenesági úton vissza lehetne vezetni, így mondjuk a tanáraim során.
0: Hát hogyne.
1: Egészen Liszt Ferencig. Szóval.
0: Hogyne. De mégse Liszt Ferenccel folytassuk most a zenés beszélgetést, hanem mondjuk Beethovennél, hiszen Beethoven év van, és volt is javaslatod.
1: Így van. Azt javasoltam, hogy esetleg szívesen belejátszanék Beethoven egyik szonátájának tételébe, ez nem más, mint a Les Adieux. Magyarul ugye is.
0: Milyen szépen ejtetted, látszik. Én sokkal csúnyában mondanám, de hát aki, te anyanyelvként beszéled,
1: igen,
0: gondolom.
1: Igen, igen, otthon így beszélgetünk.
0: Óriási előny egyébként, hát igen, majd igen. Fogod tapasztalni. Nem szabad elfelejteni. Így mert van. Lehet, hogy Svájcba, ahol oda kerülsz, ott egy kicsit más franciával fogsz találkozni, igen. Meg más némettel, mindegy, de hát nyilván van jó, nyelvérzéked van. Hogyan vezetnéd fel a Les Adieux szonátát, az első tételt?
1: Igen, ugye ennek német címe Das Lebewohl, és erről fordították Les Adieux-re. Elvileg Beethoven ennek nem örült ennek a fordításnak. Számára a Das Lebewohl az egy sokkal személyesebb tartalmat jelöl. Magyarul úgy lehetne legjobban lefordítani, hogy Isten hozzád. Mert hogy
0: Isten veled.
1: Isten veled, igen. Isten veled.
0: Igen.
1: Mert ez igazából egy búcsúzásról szól ez az egész. Lehet, hogy kicsit elrugaszkodott lenne ezt mondani, de tulajdonképpen ez már így a programzenének az első ilyen magvaj, amit itt láthatunk. Ugye ez Liszt Ferencre amúgy pont nagyon jellemző a programzenő, ennek nagy híve volt. Ez a szonát egy kicsit erre hajaz, mert az első tétel az a Lebewohl tétel, szóval a búcsúzkodós tétel, utána következik a hiány, és végül a hazatérés, és ezt az egészet azt hiszem, hogy Rudolf főhercegnek
0: igen,
1: írta.
0: Igen. Aki szintén zongorázott, uh-huh. Egyáltalán Beethoven nem nagyon szerette ezeket a hatalmasságokat, de a Rudolf főherceggel egy bensőséges kapcsolat igen. alakult ki. Többek között neki komponálta a hármas versenynek a zongora szólamát. Uh-huh. Biztos láttad már a kottát, az szinte olyan, hogy blattolva le lehet játszani. Sokkal könnyebb, mint az összes másik öt zongora verseny. És nagyon hatásos, ilyen jól csilingel meg minden. Nagyon kedvezett Rudolf főhercegnek. Tehát említett, hogy ilyen tematikára épül a Les Adieux szonáta. Ugyanakkor nem csak az elnevezés, hanem vannak visszatérő motivumok is a szonátában. De egyelőre maradjunk az első tételnél.
1: Nagyon érdekes, hogy a kottában a legelső felcsendülő motivumnál a hangok fölött ott szerepel az, hogy Das Lebewohl, megmutatom ezt a témát. Ennyire egyszerű, tehát ez egy ilyen kürt menet, viszont egyből jön a csavar, hogy nem így indítsa a darabot, vagy hát indíthatná így is, hogy... És ehelyett... egy álzárlattal folytatja, ami azért elég meredek így egy darab legelején, de hát ez már önmagában jelzi azt, hogy hát ez egy szomorú dur, ez nem egy ilyen vidám dolog.
0: Hát a búcsú mindig
1: hát
0: egy
1: van.
0: Kicsit szomorú.
1: Így van, és ez a téma, ez visszatér mindig a darab folyamán. Főleg a végén nagyon érdekes, hogy ennek a tételnek nagyon hosszú a kódája. Ugye ez egy szonáta formájú tétel, tehát van egy expozíció, ahol bemutat témákat, majd utána jön egy nagyon rövid kidolgozás, ahol ezeket kidolgozza, majd jön a visszatérés, a rekapituláció, és nagyon sok szonáta végén van egy kóda is. És ennek a kódája nagyon hosszú, és rengetegszer visszaidézi ezt a motívumot.
0: Nem tudja elengedni.
1: Nem tudja elengedni, bizony. És, de tényleg visszajön, 20-adjára is visszajön, és egyszerűen nem bírja abba hagyni, és akkor a végén végül valahogy sikerül mégis lezárni, és akkor ezután jön a második tétel, a hiány.
0: És az első tételnél, amit mutattál, egyrészt a beethoveni ima típushoz tartozik. Ugye ezek a

0: szép, nyugodt, lassan lélegző, gyönyörű dallamú zenék a nagyon sok szonátában mindenhol előfordul, másrészt pedig átmegy ilyen beszélgetésbe, tehát egy ilyen énekbeszéd, recitatívúba.
1: Így van.
0: Mutatod esetleg a lassú részt egy picit tovább?

0: folytatja a darabot, ez már itt a gyors
1: itt rész. Itt már feloldja, itt már, már nem annyira fájdalmas. Igen, ez Beethovennél egy típus, ahogy felépíti. Nem tudom, hogy játszottad-e a patetik szonátát.
0: Még nem.
1: Ott is ugyanilyen párbeszéddel kezdődik, ilyen pici neki rugaszkodás vissza. Egészen elérve mutatóan ott van egy olyan rész, ami már a romantikát előlegezi, szétfeszíti a régi harmónia világot, és akkor egyszer csak berobban ott is, ahogy itt is mutattad a gyors tételt. Azt hiszem, hogy mivel azt írtad az egyik e-mailben, hogy nagyon szívesen sok mindent elmondasz a Hámor szonátáról.
0: Így van. Hát hol is kezdjem? Hát ez egy hatalmas darab. Talán azzal érdemes kezdeni, hogy ezt Liszt a Weimar időszakában írta. Ugye az 1840-es években volt ez a hatalmas európai koncertkörútja, ahol a Lisztománia akkor alakult ki, és utána a 40-es évek vége felé megismerkedett Caroline Weinz Wittgenstein grófnéval, aki rábeszélte, hogy kezdjen el alkotni, és így telepedett le végül Weimarban, és tulajdonképpen az 50-es éveit Weimarban töltötte. És itt keletkeztek azok a művek, amiket legtöbbször hallunk, a legnagyobb művei, például a zongora versenyek, a nagy szimfóniák, mint a Dante szimfónia vagy a Faust szimfónia, amik amúgy nagyon szorosan kötődnek a Liszt-Hámor szonátához.
1: Még a zongora versenyek is.
0: Így van.
1: Véleményed szerint melyik kötődik legjobban? Tehát melyik rokonítható?
0: Igen, talán az Ez-dur zongora versenyt rokonítanám.
1: Játszottad?
0: Igen. Igen. Még tavaly volt lehetőségem felépni a Zeneakadémia nagytermében. Március 8-án, tehát 5 nappal, mielőtt berobbant a koronavírus. Hatalmas nagy szerencsém volt ez.
1: Igen.
0: Mert ez volt az első ilyen alkalom, hogy felléphettem ott, ami hatalmas nagy megtiszteltetés volt, meg tényleg egy ilyen
1: melyik zenekarral?
0: Szent István jubileumi zenekarral léptem
1: hát
0: fel.
1: Az remek. És Záborszki vezényelt, vagy Nyílesi, vagy...
0: Nem ő, hanem egy fiatal karmester, Juhász Bence vezényelt. Uh-huh. Egy most lediplomált fiatal karmester.
1: Milyen tempót vettél az Ez-dur koncertnél?
0: Hát, így van, megpróbálok. Most nem gyakoroltam ki az oktávokat, úgyhogy...

0: Kicsit azért gyakorolni is kell a darabot,
1: azért
0: hogy menjen.
1: Is örülök, hogy ezt a részt mutattad, mert majd összehozzuk egy kicsit a hámorszumát a megfelelő részével.
0: Így van.
1: Ugyanilyen kapcsolódás van az ádur zongorverseny és a hámorszonáta között is. Indítsuk el a ádur zongoraversenyt?
0: Nem emlékszem sajnos az elejére. De a zongora az...
1: A zongora részét. Ez is egy ilyen fantáziaszerű.
0: Valahogy így indul,
1: és akkor utána dallamosan és kibontakozik. Játszottad a magyar fantáziát is?
0: Igen, azt is, de ez már évekkel ezelőtt. Arra még kevésbé emlékeznék.
1: De érdemes ezeket majd repertoáron tartani, mert magyar zongora művésznek ezek alapkompozíciók. Bartóktól melyik zongora versenyt játszottad?
0: Még semmiket sajnos.
1: És melyiket fogod legelőször megtanulni?
0: Hát egyszerre az összeset. Nem tudnék választani, de talán az elsővel kezdeném, ezt nagyon szeretem.
1: De érdekes, mert amikor én voltam olyan fiatal, mint te most, akkor nekünk az első, a Liebling, az a harmadik zongora verseny.
0: Persze.
1: Tatam.
0: Igen.
1: És később barátkoztam meg én is a másodikkal is, az elsővel. Tehát érni kellett hozzá. Persze azért hangsúlyoztam, hogy amikor a te korodban, mert változnak a befogadási igények, lehetőségek, és az is, hogy az ember mikor mit, milyen hangsúlyt lát, vagy mikor mely művekre rezonál.
0: Persze.
1: Hámorszonáta, mutassuk be a szereplőket, tehát a témákat.
0: A témák, ugye a darab legeleje úgy indul, hogy egyből három téma is bemutatásra kerül. Az első...
1: Tehát az egy az... téma, ami három téma.
0: Így van, az első az úgynevezett függöny téma, ami egy ilyen kicsit ilyen borongós, keresgélős téma, belemutatok.

0: szól, ezt függöny témának is szokták nevezni, majd ezután robban be Mephisto, vagy nem Mephisto, hanem először Faust témája.
1: De nem véletlen, hogy Mephistót
0: így van,
1: mondtál,
0: mert azt fog utána...
1: Freud előbújt, mert így pontosan.
0: Így van, tehát ezek egymás után következnek, először mutatja be a Faust témát, és ezután következik a Mephisto témát, ezt most egyben megmutatom.

0: Így van. Itt ez az előző volt a Mephisto téma, ami akár egy ilyen ördögi kaca is lehetne ez a...
1: Mint ahogy előfordul ez a bizonyos téma a Mephisto keringőkben is, sőt a Faust szimfóniában is ott van.
0: Bár nagyon érdekes, hogy a Faust szimfóniában, ugye az a harmadik tétele, hogyha jól emlékszem az egész szimfóniának, ott Mephistónak nincs önálló témája, hanem az első tételből, ami Faustot reprezentálja, annak a témáit használja fel. És ez egy, szerintem egy zseniális ilyen fogás, hogy Mephisto önmagában nem létezne, hanem az emberen táplálkozik tulajdonképpen, hát mert persze. Az ördög az emberen lén, és nincs önálló identitása. Itt ebben a darabban ez máshogy van, itt önálló identitást kapott az ördög, aki ugye Mephisto. Érdemes talán megemlíteni még azt is, hogy ugye Lisztet nagyon érdekelte ez az egész Faust legenda, ez a témakör, Goethe Faustja, meg Lénau Faustja, a Mephisto keringő például Lénau Faustjára.
1: Hármat vagy négyet komponált?
0: Talán többet is. Én az elsőt is tanultam, meg a negyediket. Az első az is tulajdonképpen programzene. A programzenéről azt érdemes tudni, hogy ez az abszolút zenének egyfajta ilyen ellentéte, mert a program zené az mindig valami tartalomhoz köthető, gyakran például versekhez, vagy valami szöveghez. Ilyen a Mephisto keringő. A Hámol szonátáról nem tudni, hogy van-e programja, mert nem maradt fel semmi. Nagyon sok Liszt, minél az elején például ott van a konkrét vers, amire írta a darabot. De ennél nem maradt fel semmi, meg a megnevezés is érdekes, hogy szonáta, mert Liszt egyetlen másik szonátát nem írt. Van még a Dante szonáta, de az ugye kvázi fantázia, tehát ez nem teljesen felel meg a szonáta formai követelményeinek. Itt mégis ezt a megnevezést alkalmazza, és nagyon érdekes a darab formai elrendezése, mert kettős funkciója van, mert két formát is megtalálunk benne. Az egyik maga, ez a szonáta forma, amit az előbb ugye Beethovennél már ismertettem, hogy van egy expozíció, ahol a témák bemutatása kerülnek, aztán egy kidolgozás, és végül a visszatérés. Itt meg is kapjuk ezt a visszatérést, ezt most meg is mutatom, hogyha esetleg valaki majd meghallgatja a Liszt-Hámol szonátát, hogy felismeri, hogy melyik ez a rész. Ez egy zseniálisan megkomponált rész szerintem, mert itt halljuk, ahogy Faust és Mephisto egymás ellen harcol, de tényleg ez egy ilyen könyörtelen harc. Ez Faustnak a témája. És a basszusban, a bal kezemben pedig Mephistót halljuk, ahogy kopog. És ez a kettő így könyörtelenül harcol egymás mellett. Ez az egész így szól, egy pár ütemet még elé fogok játszani.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra van. 18 óra 4 perc. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunk második felében néhány közösségépítő, őszköszöntő rendezvényről tudósítunk önöknek. Adásunkat pedig azzal kezdjük, hogy idén rekordszámú látogatót, 45 ezer embert fogadott a Kán Egyetemi Napok. Ez a nagymúltú rendezvény eredetileg az állattenyésztőkről szólt, mára azonban sokkal többet jelent a honi agráriumnak. Igaz, a fajta bemutatók és bírálatok még ma is hangsúlyos helyen szerepelnek a seregszemle kínálatában. Sőt, a megnyitón felvonuló fogatok és díjnyertes tenyészállatok látványa Európában is ritkának számít, mondta el a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem rektora dr. Gyurica Csaba.
4: 18. alkalommal kerül megrendezésre a Kán Egyetemi Napok. A 18 év alatt különböző néven ment a rendezvény, kezdődött kaposvári állattenyésztési napokként, mára viszont bővült a portfólió, egyrészt az egész mezőgazdaságot lefedi és bemutatja, másrészt az egyetemi napok részeként az agrárfelsőoktatást és a szakképzést is az ászlónkra tűztük és bemutatjuk. Mára a Dunántúl legnagyobb agrárszakmai rendezvényévé vált a Kán Egyetemi Napok. De van két dolog, amiben biztos, hogy egyedülálló, Magyarországon bizonyosan, de van, amiben még Európában is. Egyedülálló abban Magyarországon, hogy az egyetlen olyan szakkiállítás vagyunk, amely az agrárfelsőoktatást és a szakképzést is kiemelten kezeli és bemutatja és népszerűsíti. És azt hiszem, hogy talán egész Európában egyedülálló az az élőkép, ami itt a kiállítás megnyitóján látható. Sehol máshol ilyet nem látnak és nem láthatnak. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a mezőgazdaság mindig kihívásokkal teli. Minden évben vannak olyan ágazatok, amelyek elszenvedői a piaci anomáliáknak, elszenvedői a környezeti hatásoknak, változásoknak, klímaváltozásnak, de a 2026-os esztendő rendkívüli. Mert nem volt még olyan év, a mi életünkben legalábbis biztos nem, amikor szinte az ágazat minden területén problémák lennének, nehézségek lennének, és válság sújtaná az ágazatot. De hogyha jól sáfárkodunk ezekkel a nehézségekkel, hogyha lehet nehézségekkel jól sáfárkodni, akkor nem válságnak kezeljük ezt, hanem korszakváltásnak. Mert a korszakváltás arról szól, hogy milyennek képzeljük el a jövő mezőgazdaságát. Megadja a lehetőséget, hogy építkezzünk és a jövőre koncentráljunk. Mert nekünk meggyőződésünk, hogy a jövő mezőgazdaságában nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mennyit tudunk termelni, hanem az a kérdés, hogyan tudunk kevesebb erőforrásból nagyobb értéket előállítani. Erről kell szólnia a jövő mezőgazdaságának, és ehhez kell igazítani az a magyar agráriumot is, a magyar vidéki életet.
3: A Kán Egyetemi Napok megnyitóján a Vidék és Településfejlesztési Miniszter is részt vett. Lőrinc Viktória köszöntőjében a mezőgazdasági és élelmiszeripari innovációk, valamint az utánpótlás képzés fontosságára hívta fel a figyelmet.
5: Idefelé jövet a legnagyobb magyar, a 235 esztendővel ezelőtt született Széchenyi István, egy gondolata jutott eszembe. Magyarország nem volt, hanem lesz. Kaposvár első díszpolgára hit abban, hogy közös összefogással, a hit erejével és a kiművelt fők sokasságával egy olyan modern, fejlődő és jóléti Magyarországot lehet építeni, amely az egymás iránti kölcsönös bizalomra, tudásra és a mai modern szóval élve az innovációra épít. A Mate Kán Egyetemi Napokon kezet fognak a vidék értékei, az agrárium innovációi és az egyetem és a jövő nemzedékének agrárszakemberei. A rendezvény szakmai jelentősége szorosan kapcsolódik ahhoz a térséghez, amely otthont ad neki. Somogyot hagyományosan agrármegyeként tartják számon, ahol a mezőgazdaság és az arra épülő élelmiszeripar ma is meghatározó. Kaposváron pedig az élelmiszeripari vállalatok jelentős foglalkoztatóként vannak jelen. A Kán ezt a sokrétűséget is tükrözi. A termelők és tenyésztők mellett az oktatás és a kutatás képviselői, a piaci szereplők és az innovatív megoldások is helyet kapnak a rendezvényen. Így egyszerre jelenik meg mindaz a tudás, szakmai együttműködés és gazdasági háttér, amelyre a térség agráriuma és az élelmiszeripara épül. Az oktatás, a gazdaság és a helyi közösségek összekapcsolódása ezzel a vidék megtartó erejét is erősíti. A Kán ereje abban is rejlik, hogy képes a jövő nemzedékét, a fiatalokat is megszólítani. Ezt jól mutatja, hogy az idei szakiskolai napra is közel 1000 diák érkezik, akik nem csak továbbtanulási lehetőségekkel ismerkedhetnek meg, hanem közvetlenül találkozhatnak az agrár és élelmiszeripar szereplőivel, és az általuk kínált életpályákkal is. A nagymúltú felsőoktatási intézmények gazdász versenyére idén már Erdélyből is érkeztek hallgatók. A talajművelési verseny pedig a középfokú agrárképzésben tanuló fiataloknak ad lehetőséget arra, hogy a tudásukat és gyakorlati felkészültségüket megmutassák.
3: Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Kaposvári Kampuszának főigazgatója, Vörös Péter is.
6: Nekünk egyetemként egy fontos küldetésünk a Kán Egyetemi Napokon, hogy a fiatal generáció számára megmutassuk azt, hogy az agráriumban milyen lehetőségek vannak, hogy az agráriumban is ott vannak azok a modern technikák, technológiák, megjelenik a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a robotika, ami vonzó lehet az agráriumba érdeklődő diákok számára. Én azt gondolom, egyetemként nekünk az oktatáson kívül külön figyelmet kell fordítanunk a szemléletformálásra is, és ezért különösen fontosak számunkra ilyen jellegű rendezvények. Én azt gondolom, hogy a Kán Egyetemi Napok egy találkozási helye a hagyománynak és az innovációnak, a szakmának és a fiataloknak, illetve a jelennek és a jövőnek. Mi azt szeretnénk, hogy minél több diák pozitív élményekkel távozzon, gondolkodjon el az agrár szakma iránti érdeklődéséről, és minél többen válasszák utána ezt a kiváló szakmát. Én azt tudom mondani, hogy a jelen agráriumát még mi formáljuk, de a jövő agráriuma az önök kezében van.
3: A Kán Egyetemi Napok programsorozatát évek óta a Magyar Állattenyésztők Napja is színesíti. Ebből az ünnepi alkalomból az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár Búza László mondott beszédet.
7: Engedjék meg, hogy a magyar állattenyésztőket ezen az ünnepen János evangéliumának szavaival köszöntsem a mai napon is. A jó pásztor életét adja a juhokért. Nagy örömmel és megtiszteltetéssel érkeztem ide, hiszen Kaposvár az állattenyésztés és az élelmiszeripar egyik magyar fővárosa. Kevés olyan hely van Magyarországon, ahol ennyire természetesen kapcsolódik össze az oktatás, a kutatás, az innováció, a tenyésztés, az állategészségügy és az élelmiszer előállítás. Ha végignézünk a magyar állattenyésztés elmúlt fél évszázadán, Kaposvár újra és újra ott állt és áll a legjelentősebb innovációk mögött. Itt született meg a KAHIB sertéstenyésztési program. Itt fejlődtek a HOKO etetőrendszerek. Itt vált világszínvonalúvá az embrió átültetés gyakorlata. Itt állt szolgálatba az ország első olyan CT berendezése, amelyet állattenyésztési szelekciós célokra vásároltak és használtak. És itt dolgozták ki azt a világhírű CT alapú tenyészértékbecslési módszert, amely lehetővé tette, hogy levágás nélkül élő tenyészállatok esetében is pontos képet kapjunk az állatok genetikai képességeiről. Ez valóban forradalmi gondolat volt, mert a modern állattenyésztés lényege mindig ugyanaz. Nem több állatot szeretnénk, hanem jobb állatokat. Egészségesebbet, ellenállóbbat, hatékonyabbat, jobban hasznosuló takarmányozási képességekkel rendelkezőt. Olyan állatokat, amelyekből jobb minőségű és biztonságosabb élelmiszer készülhet. És a Kaposvár tudományos örökségéről beszélünk, kötelességünk megemlíteni azokat a nagy elődöket, akik ezt a szellemi műhelyt megálmodták, felépítették, létrehozták, és most is építik. Professzor Guba Sándor, professzor Horn Péter, professzor Kovács Melinda, professzor Sütő Zoltán, professzor Repka Imre, professzor Nagy István, professzor Sugár László, és még sokakat, akiknek neve talán nem szerepel tankönyvek címlapján, de ott él tanítványai tudásában és szakmai munkájában ma is. Ők mind ugyanazt az üzenetet hagyták ránk. A magyar állattenyésztés jövőjét a tudásra kell építeni.
3: A szakpolitikus szerint az állattenyésztők nem pusztán egy hivatást választottak maguknak, hanem egy értékteremtő és alázatos szolgálatot.
7: Szeretnék most külön szólni azokhoz, akik a legfontosabb szereplői ennek a rendezvénynek. Az állattenyésztőkhöz, a gazdákhoz, a pásztorokhoz, azokhoz az emberekhez, akik akkor is dolgoznak, amikor mások ünnepelnek, akik akkor is kimennek az istállóba, amikor esik az eső, akik akkor is ellátják az állatokat, amikor vasárnap van, akiknek nincs szabadságuk az ellések és betegségek idején. Az állattartás ugyanis nem munkaidő, az állattartás szolgálat. Talán ezért sem véletlen, hogy már a Biblia kezdőlapjain olyan gyakran találkozunk pásztorokkal. És talán nem véletlen az sem, hogy amikor a Teremtő fia eljött közénk, nem palotába, nem luxus jachtra érkezett, nem gazdag házat választott, hanem egy istállót, állatok és azokról gondoskodó emberek közelébe érkezett. És amikor megszületett, az első örömhírt nem királyok kapták, hanem ti, pásztorok, olyan emberek, akiket a korabeli társadalom sokszor lenézett, akik a nyájukkal éltek, akik nem hagyhatták magukra az állataikat, akiknek szolgálata folyamatos volt, mégis hozzájuk szólt először az örömhír. Ez fontos üzenet ma is, mert az élelmiszer műveltség nem csak azt jelenti, hogy tudjuk, honnan jön a tej, a hús vagy a tojás, hanem azt is, hogy megtanuljuk tisztelni azokat az embereket, akik mindezt előállítják. Megtanuljuk tisztelni a gazdát, az állattartót, a tenyésztőt, a kétkezi munkát, és megtiszteljük azokat, akik minden nap gondoskodnak állatainkról, és rajtuk keresztül az élelmiszereinkről.
3: Az államtitkár arról is beszélt, ma már Magyarországon nem egyszerűen az előírásoknak megfelelő élelmiszerek előállításán van a hangsúly, hanem azokon a termékeken, amelyek egészségfejlesztő hatásúak, és példát mutathatnak egész Európának.
7: Sokan kérdezik, ha az Európai Unió élelmiszerei általánosan biztonságosak, akkor miért van szükség új célokra? Azért, mert a jövő kérdése már nem csupán az élelmiszer biztonság. A jövő kérdése, hogyan tudunk olyan élelmiszert előállítani, amely aktívan hozzájárul a magyar emberek egészségéhez, egészségfejlesztéséhez. Nem egyszerűen ártalmatlan, hanem egészségfejlesztő. Nem egyszerűen ellenőrzött, hanem a lehető legmagasabb minőségű. Nem egyszerűen megfelel az előírásoknak, hanem példát mutat Európának. És ebben Kaposvárnak újra történelmi szerepe lehet, mert itt van együtt a genetika, az állattenyésztés, az állategészségügy, a takarmányozás, az élelmiszeripar és az egyetemi tudás és annak alkalmazása. Az új korszak kulcsszavai pedig világosak. Genetikai robusztusság, reziliencia, antimikrobiális rezilienciával szembeni küzdelem. Olyan állatok tenyésztése, amelyek természetes ellenálló képességgel rendelkeznek. Olyan tartási rendszerek újragondolása, kialakítása, ahol kevesebb gyógyszerre van szükség. Olyan takarmányozási fejlesztés, amely támogatja az állatok egészségét. Olyan élelmiszerek előállítása, amelyek segítenek megőrizni a fogyasztók egészségét. Ez az előttünk álló új feladat.
3: Második alkalommal rendezték meg Paccán a nyárzáró őszköszöntő parasztolimpiát, ahol ezúttal is különleges próbák várták a résztvevőket. Somogy második legkisebb településének polgármestere, Juhászné Fazekas Lívia.
8: Második paccai parasztolimpia és családi napon vagyunk. Onnan jött az ötlet, hogy igazából nem volt semmilyen ilyen nagyobb rendezvény eddig Paccán, és akkor jött az ötlet itt az itt lakóktól, hogy kellene egy ilyen nagyobb rendezvényt szervezni, és nyilván, hogy ilyen csodás környezetben vagyunk, jött a parasztolimpiának az ötlete, és ezt tavaly kezdtük el. Tavaly egy kisebb, kicsit még ilyen tanástalanul rendeztük meg. Idén ezt már igyekeztünk kicsit továbbfejleszteni. Még lesz nagyon-nagyon sok feladat. Igazából a legvége lesz a legérdekesebb, ahol majd a gazdák trónját felépítik a csapatok, amire az egész csapatnak fel kell állni és megkongatni a harangot, ami jelzi majd a végét a versenyszámnak. 6 csapat van, illetve vannak főzőcsapataink, ők is, ha jól emlékszem, akkor 6-an vannak, úgyhogy megy itt a versengés a délelőtt folyamán, a délután meg a szórakozásé, a gyerekeknek jönnek a programok, úgyhogy íjászat, jön egy óriás panda, lesz ugrálóvár, ringlispír, úgyhogy lehet jönni.
3: A gumicsizmadobást és a szalmabálagurítást követően egy versenyzőt is mikrofon elé kértünk.
9: Jó napot kívánok, Fejr Ákos az én nevem. Csimonfára jöttem, bár azért vagyok itt, mert Szennába dolgozom, és elég sok ismerősöm van, és hát szerencsére meghívást kaptam. Nem az az első játékom, tavaly is szerencsére bekerültem, mondjuk véletlenségszerűen, de ez már második játékom itt Paccán. Hát szerintem nagyon jól sikerült, mindenki küzdött, nagyon jó ötleteket találtak ki, nagyon jó kihívásokat, úgyhogy hát szerintem ugyanolyan jó lesz, ha nem jobb, mint a tavalyi.
3: A paccai parasztolimpia ugyanakkor elsősorban nem a versenyről szólt, hanem a közösségi élményekről és a közös kikapcsolódásról, tette hozzá Kovács Róbert alpolgármester.
10: Igazából ezt már tavaly terveztük, ugye eddig itt a településünkön az elmúlt időszakban nem igen volt ilyen kiemelt nagyobb közösségi rendezvény, és tavaly gondoltuk először, hogy ezt megejtjük, megszervezzük. Tavaly már ugyanígy volt parasztolimpiánk, nem ekkora részvételen, mint idén, és hát gondoltuk, hogy akkor idén ezt ilyen hagyományteremtő szándékkal újra megrendezzük. Most már várták a csapatok több csapattal, nagyobb elánnal, reméljük nagyobb jókedvel is, és hát a nap folyamán még azért sok embert várunk.
3: A Desed a tópartján pedig a nyugállományú honvédek és családtagjaik számára rendeztek halpogó versenyt a közelmúltban. A régi katonatársak örömmel vettek részt a viadalon, amit nem csak a pecázás izgalmai, hanem a közös főzések és a baráti beszélgetések tettek teljessé.
11: Virág Zoltánné vagyok, a Honvéd Érdekképviseleti Szervezet Somogy megyei alapszervezetének a vezetője. A nyugállományú katonáknál nálunk ez hagyomány, hogy minden évben megrendezzük a nyárbúcsúztató családi napunkat és a horgászversenyünket. Jelen pillanatban most a Desedán itt ezen a horgászversennyel egybekötő családi napon vagyunk. Ez mi nálunk hagyomány, minden évben megrendezzük, a tagság nagyon szereti, ilyenkor kijövünk a szabadba és élvezzük az időjárás kellemes oldalát, nem csak mindig a kellemetlent, és kedvez a horgászoknak is a időjárás. Ez mi nálunk a közösség teremtésnek az egyik módja, hogy ezeket a rendezvényeket megrendezzük. Reggel a tagokat, a tagságot kávéval és zsíros kenyérrel várjuk 10 óraira, aztán az ebéd az pince pörkölt lesz, ami itt fönt készül a halőrháznál, a kondérba. Utána pedig délután beszélgetünk és énekelgetünk egy kicsit, hogy jobban teljen az idő.
3: Volt olyan aktív korú résztvevő is, akinek a viadal felénél már komolyabb mennyiségű hal volt a szákjában.
12: Süteri József vagyok. Nagyon jó kis ez a kis horgászverseny. Én soha nem horgáztam még itt a Desedán, pedig kaposmérői lakos vagyok. Sikerült már egy pár halacskát a szákba terelnem. Egy 8-10 darab dévérkeszeg és egy pontyot tudtam idáig fogni. Nem tudom, hogy hol fogok szerepelni, de nyilván nem én akarom megnyerni a versenyt, mert ez a nyugdíjas szekciónak a versenye, én csak mint tiszteletbeli horgászként vagyok itt, úgyhogy remélem, hogy ők fognak nyerni.
3: Az idős horgászok sok évtizedes tapasztalattal a hátuk mögött ültek le a Deseda partjára.
13: Karanc Jánosnak hívnak, én voltam az utolsó parancsnokat a szárnak. Hát én nem nyugdíjasként kezdtem horgászni, tehát kezdjük azzal, hogy én nagyon régóta horgászom, nem tudom, 40 éve, 50 éve, mióta rendszeres a horgászom, akár a Desedán, vagy éppen Kisgyalán, vagy egyéb horgásztavakon. Az egyik hobbim talán a horgászat, engem ez nagyon pihentett, és nagyon örültem neki, mikor végül is a nyugdíjas szakszervezet keretén belül is horgászversenyek vannak évente, nagyon szívesen jövök rá, és én szerintem jó érzem magam. Sajnos az idén kevesen vagyunk, úgy érzem, de jó érezzük magunkat, és gondolom, hogy ez a lényeg.
2: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránt szerkesztette.

0: a Crossovers muzsikát.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, 1999-ben az akkor 59 éves Tom Jones volt a legidősebb popzenei előadó, aki új albumával, a Reload-dal felkerült először a brit, majd később a többi európai és amerikai slágerlista élére is. A Velszi születésű énekes a Grammy-díj mellett a brit birodalom rendjének tiszti fokozatát is megkapta, 2006-ban pedig II. Erzsébet angol királynő lovaggá ütötte művészi munkája elismeréséül. A hangolóban Tom Jones felvételeiből következik válogatás.

A hangolóban a Grammy-díjas Sir Tom Jones felvételeit hallották. A szerkesztő Szabó Ágnes volt. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Ungvári Judit bemondó, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Biksa Levente és Fülöp Csaba. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

Amikor Mária a kánai mennyegzőn észrevette, hogy mi hiányzik a kiszolgálásnál, ezt mondta Jézusnak. Nincs boruk. Mekkora óvatosság van ezekben a szavakban. Mária nem akarja fiát irányítani, nem intéz hozzá kérést, nem ad tanácsot, nem ecseteli a vendégek kellemetlen helyzetét, sem a fiatal házasok zavarát, egyszerűen előadja a tényt, de így gondolkodik. Isteni fiam könyörületes, így nem tudja megállni, hogy ne segítsen a bajon. Édesanyja tiszta tekintete olvas Jézus lelkében, mint egy tiszta könyvben. A szigorú válasz nem hozza zavarba. A látszólagos szigor mögött meglátja a gyöngétséget. Hallja az igent, mikor úgy tűnik, fia nemet mond, és a tőle megszokott tartózkodással előrejelezve a csodát, ezt tanácsolja a szolgáknak. Amit mond, cselekedjétek. Mária alakja szép és nemes, de ő is csak Krisztus tanítványa, és fiában hasonlíthatatlan gyöngétséget találunk. Nézzétek, mekkora bölcsességgel nyilatkoztatja ki istenségét fokról fokra. A megtestesülés egyik célja, hogy Isten érzékelhető legyen. Így talán azt hihetnénk, hogy dicsőségét mindenki előtt föl kellett volna tárnia. Leigázta volna az egész világot csupán azzal, hogy megmutatja egész valóját. Isteni fényétől lenyűgözve mind a lábaihoz borultak volna az emberek. Ez túlságosan egyszerű lett volna. Jézus az emberi méltóság megsértése nélkül akar megtéríteni bennünket, valamint üdvösségünknek, részben a mi munkánknak is kell lennie. Ha isteni tündökléstől megigézve, akaratuk ellenére ragaszkodtak volna hozzá az emberek, akkor vége lett volna minden érdemnek. A választás szabadságával együtt a jutalmazásra való jogot is elvesztették volna. Ezért az ige tompította fényének ragyogását, szerény, alázatos külsőbe burkolózott, épp úgy, amint a nap elrejtőzik a felhők mögött. Ellenállt közvetlen barátai kérésének, hogy nyilatkoztassa ki magát. Csak egyetlen egyszer változott el színében, egy lakatlan hegyen, kevés szemtanú előtt. Nyilvános életében épp úgy, mint Názáretben, mindig rejtőző Isten volt. Tartózkodásának további oka, hogy a zsidók, akik büszkék voltak az egy és tiszta szellemi Istenben való hitükre, idegenkedtek volna a Szent Háromság és a megtestesülés elfogadásától. E titkok kinyilatkoztatásának elhamarkodása nagy botrányt okozott volna, és elszabadult volna a vallási fanatizmus. Az igazság tehát fokozatosan jelent meg, mint a fölkelő nap, nehogy erős fénye bántsa a szemet. Ezért lassúság és tapintat van Jézus cselekvésében. Mielőtt kinyilatkoztatná magát a szamariai asszonynak és a vakon születetnek, beszélgetéssel és csodákkal készíti elő őket. Nem mondja, Isten vagyok, amit bizonyítok is. Először bizonyítékokat ad, és a következtetést rábízza a jóhiszemű lelkekre. Amikor az előhírnak küldöttei mesterük nevében kérdezik tőle, te vagy-e a messiás, ő csak röviden így válaszol. Elmenvén jelentsétek Jánosnak, amiket láttatok. A sánták járnak, a siketek hallanak, a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Más szóval, látjátok művemet, és magatok következtessetek. Egy napon az apostolok hajóra szálltak, anélkül, hogy élelmiszert vittek volna magukkal. Jézus újabb vita előtt állt, melyet örökös ellenségeivel folytatott. Útközben így szólt apostolaihoz. Őrizkedjetek a farizeusok kovászától. Tanításukat és kétszínűségüket értette ez alatt. Ők azonban, mint általában, most is szó szerint vették a szóképet, és egymásra nézve magukban töprengve mondták, kovászról beszél, és esetleg szemrehányással illet majd bennünket, hogy nem hoztunk magunkkal kenyeret. Nehéz felfogásuk és kishitésségük elszomorította Jézust. Nem emlékeztek, kérdezte tőlék, amikor megszegtem az 5 kenyeret 5000 ember számára, hány kosára való morzsalékot szedtetek össze? Ők ezt felelték, 12-t. S amikor megszegtem a 7 kenyeret 4000 ember számára, hány kosára való morzsalékot szedtetek össze? Ők felelték, 7-et.
Jézus folytatta, mégsem értitek? Vajon ez nem azt jelenti, hogy még mindig nem tudjátok, ki vagyok és milyen hatalmam van? Ha a pusztában tápláltalak benneteket a csodás kenyérrel, nem újíthatom meg a csodát itt is? Nyissátok hát ki szemeteket, és lássatok. Így az igazság lassanként utat tört magának. Jézus bölcsessége, gyöngeségeink tekintetbevételével megtalálta a módját, hogyan hirdesse hatalmát. Igazi természetét anélkül nyilatkoztatta ki, hogy szabadságunk gyakorlásában korlátozott volna.

0: Rachmaninov harmadik D-moll zongora versenyének részletét a Filharmónia zenekar és Ormándi Jenő előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Nyelv édesanyánk. A Magyar Katolikus Rádió anyanyelv ápoló műsora következik.
3: A határokon át, a hátrányok ellen. Interjú. Elválik vagy válik el? Jegyzet. Játékunkban most nem szerzőt, hanem valami mást keresünk. Üdvözlöm Önöket, Nagy György András vagyok. Nemzetközi pályázatot nyert az ELTE tanító és óvóképző kara. Az így elismert módszer látszólag egyszerű célokat tűz ki, mint például javítani a tanulmányi eredményeket, vagy csökkenteni a korai iskola elhagyást. Az intézményt vezető Pölcz Ádám nyelvészt azonban először egy immár 27 esztendős hagyományról, a Kossuth szónok versenyről kérdeztem. Kérni jöttem tőletek, midőn lelkes soraitokat szemlélem, szűnik bensőmben a kétség, nem marad védtelen, szegény árva hazánk. Tesz Kossuth rekonstruált ceglédi beszédéből volt egy idézet, és hogyha a magyarok Mózese idő utazó lett volna, és 1526-ban hangoznak el a szavai, akkor lehet, hogy megnyerjük a mohácsi csatát?
4: Egy beszéddel még nem nyertünk háborút, meg csatát sem, bár lelkesíteni lehet vele a harcosokat, ez kétségtelen. Azt gondolom, hogy a beszédeknek, a retorikának az a lényege sokszor, hogy hangulatba, helyzetbe hozzák azokat az embereket, akik cselekedni tudnak. És hát Kossuth ebben nagyon-nagyon jó volt, úgyhogy az kétségtelen, hogy a lelkesítés az elengedhetetlen egy háborúhoz vagy csatához, de hogy elég-e a megnyeréséhez, az már egy másik kérdés.
3: No, de ezt nem véletlenül kérdeztem, hiszen a mostani Kossuth szónokverseny felhívásában óhatatlanul benne van az évforduló, tehát hogy Mohács 500.
4: Nem lehet megkerülni Mohács 500-at, azt gondolom, mert annyit beszélünk róla a történelem órákon, az iskolában, meg úgy általában is benne van a nyelvi tudatunkban is, hiszen vannak olyan állandósult szókapcsolataink, amiket használunk. Ugye több is veszett Mohácsnál, vagy mondjuk Adival szólva, nekünk Mohács kell. Tehát a nyelvünk is őrzi Mohácsnak az emlékét, és szerintem az 500. évforduló arra is nagyon jó lehetőséget ad, hogy átgondoljuk tulajdonképpen, hogyan is gondolkodunk erről az eseményről, hiszen ez egy fordulópont volt a magyar történelemben, nem feltétlenül pozitív értelemben, sőt, kifejezetten negatív értelemben gondolkodunk róla, úgyhogy abban gondolkodtunk az idei Kossuth szónok versenynek a kiírásakor is, hogy ezeket a fordulópontokat járjuk körül, amiket Mohács kapcsán a mai viszonyok között értelmezni tudunk. Ezért adtunk meg olyan témaköröket is, amelyek kicsit kitágítják a fordulópontnak a jelentését, és egyúttal le is szűkíti témakörre.
3: Nagyon érdekes szempontra hívták fel a figyelmemet nemrégiben, arra, hogy nyilván számos elemzés lehet itt a mohácsi csatát követő évekre, de hogy a 150 évnyi széttagoltsága Magyarországnak az abban is megmutatkozott utána, hogy a nyelvjárások jobban elváltak egymástól, mint hogyha egy egységes állam lett volna.
4: Ebben van igazság, és nem csak a nyelvjárások, hanem úgy egyáltalán a társadalmi berendezkedés az ország népességének az eloszlására is ez hatással volt. Nyilván ugye, hogyha elszigetelten élnek egymástól államszervezetek, meg akár országrészek, nyilván a nyelvben is lesznek lenyomatai annak, hogy milyen történelmi múlt van mögöttünk. Ugye itt elég tulajdonképpen a török hódoltság korában átvett szavakra gondolni. A magyar nyelvben kétféle török szócsoport van, az egyik a honfoglalás előtti, a másik a honfoglalás utáni, és hát ugye ez a hódoltság időszakára jellemző, a legtöbb dzsét tartalmazó szó az erre vezethető vissza, a maharadzsa, szindzsa, dzsámi, és még lehetne biztos sorolni a példákat. Úgyhogy valóban, tehát a nyelvünkben is lenyomatot hagyott a mohácsi vész, nem csak az állandósult szókapcsolatok tekintetében, hanem például a szókészlet tekintetében is.
3: Akkor most az Interreg programban a nyertes pályázat az tulajdonképpen egy másik történelmi trauma Trianon visszarendeződésének is tekinthető bizonyos szempontból, vagy azért egy kicsit túlzás?
4: Hát az az igazság, hogy közvetetten tulajdonképpen mondhatjuk ezt is, hogy egy kicsit a magyar-magyar kapcsolatok helyreállításának egy pici szeletét tudjuk ezzel megvalósítani, hiszen ez az Interreg pályázat a mai Szlovákiának a déli megyéit, illetve a mai Magyarországnak az északi megyéit érinti, és elsősorban hátrányos helyzetű településeken élő tanulók szövegértés fejlesztésével kapcsolatos pályázatokat lehetett erre a felhívásra benyújtani. Mi éltünk ezzel a lehetőséggel, az ELTE és a Nyitrai Egyetem összefogott, és úgy gondoltuk, hogy megjátsszuk azt a kicsit szokatlannak tűnő konstrukciót, hogy nem egy magyar-szlovák, hanem egy magyar-magyar együttműködést adunk be erre a magyar-szlovák pályázatra. Nem voltunk benne teljesen biztosak, hogy ezzel tudunk nyerni, de nagyon kellemes meglepetés volt, hogy a bíráló bizottságok azok értékelték azt is, hogy itt igazából magyar-magyar anyanyelvű együttműködést fog megvalósítani a két egyetem, aminek lesz természetesen szlovák nyelvű leágazása is, de elsősorban a pályázat az arról szólt, hogy a két ország hátrányos helyzetű régiói fogjanak össze, és úgy tűnt, hogy a nyelvi vonatkozású részek azok nem lettek annyira fontosak az értékeléskor. Egyébként ki is emelte a programiroda, hogy a szakmai tartalmat nézték elsősorban, nem pedig azt, hogy milyen nyelven fog megvalósulni az adott terv.
3: Én a dokumentumokból egy kicsit ilyen hivatalos meg diplomáciai nyelven fogalmazott célkitűzést látok. Célja annak az európai törekvésnek a támogatása, hogy minden tanuló hátterétől függetlenül lehetőségeket kapjon egy befogadó, magas színvonalú oktatási rendszerben való kibontakoztatásra. Most, hogyha ezt megpróbáljuk azért magyarra fordítani, ez hogy hangzik?
4: Ez azt jelenti, hogy megpróbáljunk olyan módszert kitalálni, ami aztán beépülve a pedagógiai gyakorlatban az adott iskolában, illetve az adott pedagógus képző intézményekben tud pozitív hatást elérni. És ezeknek a pályázatoknak az is a céljuk és értelmük és lényegük, hogy bebizonyítsuk, hogy az adott módszer az fenntartható. Tehát az, hogy nem csak megvalósítunk belőle valamit, és akkor azt mindenféle utánkövetés nélkül szabadjára engedjük, hanem már a pályázat alatt be kell bizonyítanunk azt, hogy a pedagógus képzésnek szerves része lesz, és az iskolai gyakorlatokba akár tovább terjeszthetően, mondjuk akár továbbképzések formájában be fog épülni. Éppen ezért egy olyan szemlélettel kellett ezt az egész pályázatot megírnunk, ami hát egy angol szakszó, ez a whole school, ami a teljes iskola szemlélet, így fordítható magyarra, nem csak a diákokat, nem csak a pedagógusokat, hanem a szülőket is bevonjuk majd ebbe a közös együttműködésbe. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy ilyen széles kiterjedtségű pályázat során, ami két egyetemet, két különböző országban, több iskolát, és egyébként egy Budapesten működő tanodát is érint, ez elegendő lesz ahhoz, hogy akár szélesebb társadalmi fenntarthatóságra is szert tegyen az ötletünk.
3: Hogyha azt hallja manapság az ember, hogy hátrányos helyzetű diák, még sokszor az a képzet van benne, hogy szegény gyerekekről vagy romákról van szó, holott ma már nagyon sok féle, egyrészt tanulási problémával, hiperaktivitással, különleges családi háttérrel rendelkező gyerekek is érintettek valójában. Tehát ez mindenkire kiterjed akkor?
4: Ez mindenkire kiterjed, igen. Igyekeztünk egy olyan módszert kitalálni, egyébként erről Pióhéjban mesélhetek is. Az egyik anyanyelvi módszertant tanító kolléganőm találta ki igazából a bőrönd módszert, amelynek a részleteit most dolgozzuk egyébként ki, de az a lényeg, hogy egy utaztatható és akár a helyszínen rögzíthető, tulajdonképpen bőrönd kiállítást fogunk megvalósítani, amelynek a segítségével a gyerekek interaktívan részesülhetnek a különböző tantárgyaknak a szövegértési feladataiból, praktikus feladatokat oldhatnak meg, önmaguk készíthetnek el majd tárgyakat, bekötözhetik egymás sebeit, hasonló tevékenységeket képzeltünk el, és ez úgy gondoljuk, hogy nem csak a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek jelenthet majd egy addig nem megszokott iskolai tevékenységet, hanem a későbbiekben más hátrányos helyzetűnek tartott, vagy legalábbis sajátos nevelési igényűnek besorolt gyermekek számára is hasznos lett majd.
3: Nagyon aktuális a kérdés, hogy ebben az egész elképzelésben hol helyezkedik el a mobiltelefon, meg a digitális világ, meddig tiltott, mikor kell szülői meg tanítói felügyelettel ott lenni, és mikortól van az, hogy igenis, hiszen az életednek majd ez lesz a része, oldjál meg feladatokat ezen a területen is.
4: Hát a digitális eszközöknek a pedagógiai célú használatát ugye igazából ma is támogatja az oktatás irányítás is, viszont egyre jobban felismerjük azt, hogy a telefon nélküli vagy a digitális eszközök nélküli világot is érdemes visszahozni az iskolákba. Ezt egyébként nemzetközi példák is mutatják, a skandináv országokban már van törekvés arra, hogy minimum csökkentsék és visszaszorítsák a digitális eszköz használatot, mert észrevették azt, hogy hatással van a gyerekek koncentrációjára, szövegértésére, egyáltalán a figyelmére, és ez a módszer is, amit kidolgoztunk, használható majd digitális eszközökkel és anélkül is. Tehát olyan berendezéseket is kap majd az iskola, ahol ezt a programot megvalósítjuk, amelyeket alternatív módon használhat a kitalált bőröngyűjteményhez, és ha úgy gondolják a tanítók, illetve a pedagógusok, akkor viszont analóg módon is használhatók lesznek majd ezek az eszközök.
3: Nagy a félelem sokakban, hogy előbb-utóbb úgymond megszűnik a kézírás és hasonlók, vagy akár a kézzel rajzolás az iskolákban, óvodákban. Nyilván ez a félelem egyrészt jogos, másrészt pedig valamilyen választ is kell erre adni.
4: A skandináv országokban láttam már azt példaként, hogy tulajdonképpen az iskolában, mondjuk úgy a mi fogalmaink szerint a felső tagozattól már szinte csak a kézművesség, a rajzolás, az egyéb ilyen művészeti tevékenységek, esetleg a zene az, amit ugye kézzel végeznek a gyerekek. Az írás nagyon sok esetben már digitális felületen történik, és az sem feltétlenül ugye egyfajta kézírás, hanem a billentyűzeten való bekötyögést jelenti, vagy legfeljebb ilyen ujjal való húzogatást a képernyőn. Úgyhogy valós egyébként ez a félelem, de mivel fölismerték azt, hogy a digitális eszközök használatát korlátozni kell, ezért valószínűleg elindulhat itt is egy visszatérés az analóg módszerekhez. Szerintem mindenki érzi azt, aki digitális eszközöket használ, akár napi több órában, hogy a kézírása már nem annyira kifinomult, a finom motorikája egy kicsit megvetemedett, hamarabb elfárad a keze, hogyha hosszabb szöveget kell leírni, és igazából már mindent csak úgy odafirkantunk a papírra. Ez nyilván azért van, mert gyorsul az életünk, mindent pötyögünk, megváltozott a kezünknek a mozgása írás közben. Nyilván ezzel foglalkozni kell, hiszen az, hogy a kézírás elveszem teljesen, én ezt nem hiszem, hogy ez meg fog történni. Egyrészt azért nem, mert úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy például azonosítani lehessen valakit, ahhoz a kézírás egy nagyon fontos eszköz a mai napig is. Másrészt pedig olyan agyi folyamat,

0: az ELTE tókra egy kicsit nagyobb figyelem, hangsúly, felelősség helyeződik?
1: Bízunk benne, hogy így lesz, mert az ELTE tók a tanítóképzés meg az óvóképzés zászlós hajójaként tartja számon magát. Mindenféle szerénytelenség nélkül mondhatjuk ezt, hiszen a legrégebbi állami tanítóképző vagyunk Magyarországon, 1869 óta működünk, tehát most már lassan-lassan 160 éve. Úgyhogy az itt fölhalmozott tudás, tapasztalat, módszertani felkészültség, innováció, az úgy gondolom, hogy fontos nem csak az alsós módszertan, hanem úgy általában a pedagógus képzés megújításában, és nagyon bízunk benne, hogy a hangunkat erősebben fogjuk tudni hallatni, hogyha erre lehetőséget kapunk. Jók erre a jelek egyébként, sok ELTE-s kolléga került most pozícióba, bízunk benne, hogy olyan szakemberekkel veszik majd körül magukat, akikhez mi is tudunk majd csatlakozni.
0: A Kossuth Szónok versenyre október 18-áig lehet jelentkezni, a beszélgetésben említett iskolai program pedig novemberben indul. Nem kötözködés, hogy nem minden igekötő az, aminek látszik, de ami meg nem az, viselkedhet úgy. A megfejtő Háttot Tibor.
2: Igekötő elválások. Sokszor okoz gondot az igekötők és igekötőszerű elemek leválasztása, elválasztása. Íme két példa. Írásban jelent meg a következő hír. Hangversenyt rendez az iskola. A koncerten az akadémia japán hallgatói közreműködnek. Helyesen, a koncerten az akadémia japán hallgatói működnek közre. Másik példánk egy edzői nyilatkozatból való. Erőnlét kell, hogy ki tudjuk vitelezni a gyakorlatokat. Ez például így javítható, erőnlét kell, hogy kivitelezhessük a gyakorlatokat. A közreműködik, közre előtagja igekötőszerű, ezért elválhat az igétől. A kivitelez egyszerű ki igekötője viszont nem válhat le az igéről. Vajon miért? Mert valójában maga a kivitelez nem igekötős ige. Nincs ugyanis vitelez igénk, az igekötő mélyebben van megkötve a szóépítményben. Már a kivisz alapigében is benne van, onnan valóban le is válhat, például kivitte a szemetet, de nem viszünk ki innen semmit. A kivízből lett a kivitel főnév, egy főnévből pedig nem emelhető ki a benne foglalt igekötő. Csak hogy a kivitel újra igeképzőt kapott, így lett belőle kivitelez. Ez azonban már nem igekötős ige, hiába kezdődik igekötővel. A kivitelezhez hasonló igék tehát csupán látszólag igekötősek. Nem válhat le róluk ugyanis semmi. Hasonló a befolyásol is. Rossz lenne például ez, az időjárás nem folyásolta be a munkát, hiszen a be a befolyik ige része, ebből lett a befolyás főnév, s ez megkötötte már az igekötőt. Ebből lett az újabb ige, a befolyásol. Példánk ezért csak így helyes, az időjárás nem befolyásolta a munkát. E furcsán viselkedő, csak látszólag igekötős igék sokszor idegen mintára készültek, tükörszavak. Ha furcsának érezzük őket, bátran élhetünk magyar szavakkal, például az időjárás nem zavarta a munkát, ahelyett, hogy nem befolyásolta a munkát. Egyes esetekben idegen mintájú összetételekből igét vonunk el. Ilyenkor köztes helyzet áll elő, leválhat ugyanaz igekötő a napi használatban, de érezzük e megoldások sutaságát. Ilyen például a hivatalos nyelv nyilvántart igéje is, melyben a nyilván előtag nem igazi igekötő. A napi beszéd gyakorlatban mégis elszokott válni az igétől. Például nem tartunk nyilván minden adatot. Kirándul igénk is okozhat némi zavart, ezért is ingadozik a használata a hová rándulunk ki és a hová kirándulunk között. A választékosabb megoldás a hová kirándulunk. A gondot nem a kirándul elvont és konkrét jelentésének ütközése okozza, hiszen a kiránt igénél sincs bajunk ezzel, minden jelentésben magától értetődően leválasztjuk az igekötőt, például időben rántotta ki a karját a szorításból, és ne süssük meg a húst, inkább rántsuk ki. Ha idegenszerűnek, zavarónak érezzük egy igekötő vagy egy előtag elválását, választék

0: hangos stílusban, inkább fogalmazzunk másképpen.
1: Hátó Tibor olvasta feljegyzetét. Két héttel ezelőtti játékunkban összegabajodott szólásokat kellett kibogozni. A helyes megfejtés az egyik 19, a másik egy híján 20, illetve az egyik kutya, a másik ebb. Egy korábbi feladványunk esetében a kormány, az idő, az év és a kerék szavakhoz kerestünk közös utótagot. A jó megoldás a közi lett volna. A határidő lejárta után befutott olyan levél, ami a kerék szót ajánlotta, egyébként ötletesen, illetve volt olyan is, ahol az összetétel egyik előtagját tévesztette el valaki, így akkor nem lehetett nyertest hirdetni. Most az új feladványt Gyarmati Dóra ismerteti.
2: Mai irodalmi feladványunkban azt kérdezzük játékos kedvű hallgatóinktól, hogy mely állat szerepel annak a versciklusnak a nevében, amiből a következő mű származik. Az előadó Borbicki Ferenc.
3: Mézpergetés. Mézet pergettünk, lágyan súgott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz. A nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, és mikor vadul meghajtottam a gép szí áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a visszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap igézetét, az üvegeket, telő bödönöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csorgó mézből halott régi pap, kiemelsz egy-egy torkos darazsat.
2: Megfejtésüket a Magyar Katolikus Rádió címére várjuk. 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17. E-mail címünk nyelvédesanyánk@katradio.hu.
1: Már a búcsúzom, két hét múlva ismét találkozunk. Addig is figyeljenek az egyszerre jó, szép és igaz szóra. Nagy György Andrást hallották.
4: Elhangzott a nyelv édesanyánk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: Egy óra van. Következik a Mesterfogás. A szerkesztő Poskai Nóra.
3: Nagyon sokan azonosítják a cigányságot a mély szegénységben élőkkel, de közösséget építeni mindannyiukkal, mint ahogy a nem cigányokkal is, fontosnak tartjuk.
4: Nem jó nekiállni egyedül semminek. Jó, hogyha van egy kis csapat, csoport. Én legelőször elkezdenék imádkozni, hogy kellően felkészültek legyünk, és azt mondjuk, amit kell mondani, és úgy viselkedjünk, ahogy, és úgy cselekedjünk, ahogy kell.
5: Igazságosabb és testvériesebb világot. Ez volt a vezérgondolata az idei katolikus társadalmi napoknak, amelyet szeptember 18-a és 20-a között rendeztek Kaposváron. A mottót a Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996-ban kiadott jelentős szociális körlevelének címéből vették kölcsön, hiszen a témája ma is egyre aktuálisabb, és jól tükrözi a házigazda Varga László megyéspüspök különleges elhivatottságát a szegények, szenvedők, periférián lévők felé, akiket a kattárson nagyszámú szervezet képviselt. A következő szűk fél órában a cigány missziók sátránál készült riport összeállítást hallhatják, amelyben a görög katolikus metropólia cigánypasztorációs missziójáról, valamint a kaposvári egyházmegye mélyben és reményben alapítványának munkájáról beszélgetünk. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.

0: Megálltam egy sátorban, ahol gyerekek kézműveskednek, rózsát készítenek, meg nagyon szép dolgokat papírból. Kik vannak jelen ebben a sátorban? És egy bemutatkozást is kérek szépen.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget. Én Orosz Rita vagyok, és a görögkatolikus metropóliának a cigány misszióját képviselem. Ebben a sátorban hárman bútoroztunk össze. A helyi cigány missziósok kaposvári működést mutatnak be, és a Boldog Szeferino intézetük pedig a püspöki karnak az országos intézménye. Évek óta járunk a kattárs rendezvényre, és egy ideje ezt így csináljuk, hogy mindig együtt van egy sátorban az országos intézmény, a görögkatolikus intézmény és a helyiek.
0: Mi a görögkatolikus metropóliának a cigánypasztorációs profilja? Mivel foglalkoznak ezen a területen?
1: Elsősorban közösségépítéssel a cigányok körében. Itt nyomatékosítanám, hogy nem csak a cegényekkel foglalkozunk. Természetesen nagyon sokan azonosítják a cigányságot a mély szegénységben élőkkel, de közösséget építeni mindannyiukkal, mint ahogy a nem cigányokkal is, fontosnak tartjuk. Azt, hogy mindenki közösséghez tartozzon, mindenki olyan felemelő közösséghez, ami a lelkét és az élet színvonalát és a vágyait egy magasabb lépcsőfokra lépését segíti, és hát a nem titkolt, de sokszor elérhetetlennek tűnő cél az a fajta közösség, aminek kapcsán végül szentségi életre is törekednek. És hát nyilván, miközben közösséget építünk a cigányság körében, azt is szeretnénk, hogy ők maguk is tegyék hozzá a saját maguk akaratát, akarjanak mindig egyet lépni.
0: Tesznek-e valamit azért, hogy ne csak egymással legyen a cigányság közösségben, hanem hogy ne egymás mellett éljünk, hanem a cigány és nem cigány magyar ember, mert hiszen magyarok vagyunk, magyarul beszélünk, keresztények vagyunk, mi egymással is közösségben tudjunk lenni.
1: Így van, van egy kis fotónk, ami egy nyírkátai közösségben találkozott két különböző, hát az egyik tanoda, a másik egy tanoda jellegű nyitott ház, és csináltunk egy közös programot a két kis közösségnek. Ezen a képen egy nagyon sötét bőrű cigány fiúcska, és egy nagyon világos bőrű
0: egy szőke fiúcska.
1: Így van. Szemmel láthatóan nagyon élvezik egymás társaságát. Én jelen voltam ezen az eseményen, és emlékszem, ahogy egymásra néztek, egymásra találtak, és az egész napot együtt töltötték. És amikor a kattárs utcáján megszólítjuk az embereket ezzel a képpel, hogy mi jut eszük be erről, akkor ugye nincs rossz válasz, mindenki mond valamit, és mi azt szoktuk kérni, hogy mivel a cigánypasztorációnak részben ez is feladata, hogy elérjük, hogy amilyen boldogan gyerekkorban együtt tud lenni egy cigány kisfiú egy nem cigány kisfiúval, felnőtt korunkban is ugyanilyen békésen és boldogan tudjunk egymás mellett élni, és ezért a járókelőktől szoktunk egy-egy imádságot is kérni, de természetesen a hétköznapokban is viszonylag sok programot szervezünk, ami mindenkinek szól, törekszünk is rá, hogy cigányok és nem cigányok együtt éljenek át közösen élményeket, amikből egyébként csodás kapcsolatok tudnak születni.
0: A közösségszervezést hogyan kezdeményezik? Mi az önök módszere? Hogyan hívják közösségbe az embereket, mert maguktól nem fognak jönni?
1: Ez így van, bár a vágy megvan mindenkiben erre. Ott van könnyebb dolgunk, ahol van valamilyen saját intézményünk, mondjuk egy tanoda, egy jelenlétpont, vagy bármilyen más olyan intézmény, amin keresztül meg tudjuk szólítani mondjuk a cigány szülőket, ahol nincsen saját intézményünk, ott is próbálunk bekéreckedni hasonló jellegű intézményekbe. Én Borsod megyében most dicsekedhetek ifjúsági közösségekkel is, és fiatalasszonyokból álló közösségekkel is már. Hát kreativitás kell hozzá, hogy mely közösséget hogyan lehet megszólítani, vagy rájuk találni. Az a tapasztalatom, hogyha egyszer sikerül megszólítani őket. Bocsánat, hogy ezt mondom, de van egy olyan település, ahol az első alkalommal testületileg átvezényelték az összes közfoglalkoztatott fiatalasszonyt a jelenlétpontra. Beszélgettünk egy keveset, és a következő alkalmat már csak megtudták a helyi jelenlétpontvezetőtől, és majdnem mindannyian újra eljöttek. És
0: ennek hát olyan nagy élmény volt, hogy maguktól is, csak amíg nem tudták, nem
1: így
0: jöttek.
1: Van, így van, és abból a 16 közfoglalkoztatottból 2,5 éve tart ez a közösségépítés ezen a településen. Most is 8-12-en eljönnek minden alkalomra.
0: Aki nem cigányként szeretne közelebb kerülni, cigánypasztorációval foglalkozni, akkor hogyan lehet megközelíteni ezt a területet? Mert nem csak mi nem fogadjuk el őket, hanem talán ők bennük is sokszor van egy bizalmatlanság érthető módon.
1: Általános módszert nem tudok mondani. Az én személyes módszerem az, hogy keresek egy olyan cigányt, akit a saját településének mondjuk a nagyobb része elfogad. Egy konkrét példa, meg lett hirdetve a Miskolci Székesegyházba egy roma imanap. A Miskolci Egyházmegye 100. születésnapját ünnepeltük, és ennek kapcsán nyilván az atyákon keresztül lett meghirdetve ez az imanap, és ott az egyik településről volt egy cigány anyuka, egy olyan 10 éves forma kisfiúval és élettársával. Ők hárman kiálltak a mikrofon elé, talán egy zsoltárt olvastak föl, nem tudom. De azon a településén addig én még sose jártam. És amikor vége volt ennek az imanapnak, akkor odaléptem ehhez a cigányasszonyhoz, és megkérdeztem, hogy nem sértődne meg, ha én meglátogatnám őket. Másnap elmentem, aztán azzal az asszonnyal egy másik családhoz, egy harmadikhoz, egy negyedikhez, és ezen a településen azóta van gyerekközösség, amit most ketté kell választani kisebbekre meg nagyobbakra, mert annyira sokan jönnek, hogy már nem férünk. Keresztélési felkészítéseket tartok, a fiatal asszonyokat úgy szólítottam meg, ennek az asszonynak a segítségével, hogy Szentkútra elzarándokoltunk, Máriapócsra elzarándokoltunk, egy felvidéki hasonló Mária búcsújáró helyre elzarándokoltunk. Ez 3 mikrobuszos utazás volt, ami azt jelenti, hogy én vezetek 3x8 asszonyka, és belőlük megint csak már kialakulóban egy közösség. Tehát tényleg minden településen szinte másképp kell hozzákezdeni a közösségépítéshez, mindenhol kell egy kicsit ötletelni, hogy mit fogadnak be, vagy mit fogadnak el, és a megszólítás után szinte rögtön elkezdek családot látogatni.
0: Egyes szám első személyben beszél, de gondolom nem egyedül dolgozik cigánypasztorációban a metropóliában. Hányan vannak?
1: Igen, azt mondtam, hogy most a metropóliát képviselem, de én konkrétan a Miskolci Egyházmegye cigánypasztorációs megbizottja vagyok. Természetesen van a Nyíregyházi Egyházmegyének is, és a Főegyházmegyének is ilyenje, illetve sok munkatárs nyilván, akik tanodában, jelenlétponton, egyéb helyeken dolgoznak, és nagyon kiemelném, hogy ami nincs nevesítve, hogy cigánypasztoráció, de rengeteg olyan hitoktatónk és papunk van, akik így a megnevezés nélkül csinálják ezt, mert mondjuk abban a faluban, ahol ők szolgálnak, ott nincs is más, csak cigány gyerekek. Van, ahol adunk neki nevet, és van, ahol nem. Az egyes szám első személy inkább annak szólt, hogy egyrészt csak a saját munkámról tudok úgy igazán beszélni, vagy példákat hozni, másfelől pedig van nekünk egy ilyen, hogy cigánymissziós koordinációs iroda, és mondjuk ez az egyszemélyes iroda.
0: Nem is szemrehányás volt, csak inkább azt szerettem volna érzékeltetni, hogy többen dolgoznak és csapatban dolgoznak nyilván. Önnek mi a személyes indítatása?
1: A férjem tanítványai közül az egyik megkérdezte néhány évvel ezelőtt tőlem, hogy mikor köteleztem el magam ennyire a cigányok mellett. És azt válaszoltam neki, hogy én nem a cigányok mellett köteleztem el magam, hanem a Szentírás mellett köteleztem el magam. És ha a Szentírás alapján most ez a munka, vagy ez a küldetés adódik nekem, akkor ezt csinálom 100%-osan.
2: Jó napot, Váradi Róbert vagyok, egyetemista vagyok Debrecenben, már most kezdem a mesterszakot. Tavaly Máriapócson előadtam egy ilyen kerekasztalban egy történetet az életemről, és ott talált meg Orosz Rita, utána felkeresett. Én egyébként kazincbarcikai lakos, és onnan származom Borsodból. Ott dolgoztam most a Herbolyai Domboszkó tanodában, és azon keresztül találkoztunk még egyszer Ritáékkal, és én így kerültem ide, mert Rita elképzelt ide engem erre a rendezvényre.
0: Azt mondja, hogy mesélt a történetéről. Mi az ön története?
2: Ott lényegében arról beszéltem, hogy én szaléziaknál nőttem fel, Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban, és onnan kerültem ki Kazincbarcikáról Debrecenbe, később az egyetemre, már elvégeztem egy vegyészmérnök BSC szakot, most kezdem, két hetet tart az anyagtudomány MSC, és még tervben van egy kémia fizika szaktanári képzés, már felvettek arra, és csak most időm nem engedi, hogy elkezdjem.
0: Hát akkor gratulálok! Mi indítja arra, hogy ebben a közösségszervező misszióban részt vegyen? Miért fontos, hogy közösségben legyenek akár a roma fiatalok is, de hát gondolom, hogy nem csak maguk számára tartják ezt fontosnak.
2: Na, persze. Hát ez több szálon fut, tehát hogy én ugye említettem, a szalíziakhoz kerültem, ott, amit kaptam, én, mint ember, én azt úgy éreztem, hogy vissza szeretném adni a közösségnek. Én egyébként a Szent Miklós Roma Szakkollégiumba járok már 5. éve, és a kezdetektől fogva ugye ott a roma identitás nagyon előtérbe került, és én azóta érzem azt, hogy részt kell vennem ebben nekem is, és tennem kell azért, hogy a közösség épüljön. Tehát, hogy én ott kaptam meg ezt a hivatást vagy küldetéstudatot, hogy részese legyek, és úgymondva én is hozzátegyek valamit, amit tudok.
0: Van evangelizációs szerepe is, mint hívő fiatalnak?
2: Egyébként van, persze, hát hogy ne lenne. Ugyanúgy vissza tudok menni a szalésziakhoz, mert egyébként én a szalézi animátor vagyok, meg már képzek is fiatalokat, és ugyanúgy a fiataloknak is tanítom, hogy ugye nem elég az, hogy csak eljárunk képzésekre, hanem nagyon fontos az is, hogy építsük a lelkünket, járjunk templomba, a közösségbe, és beszéljünk egymásról a lelki dolgokról és a hitről. Szóval igen, én úgy gondolom, hogy fontos számomra ez.

0: A sátor másik felében a helyi kaposvári cigánypasztorációs szervezet vezetőjével állok szemben. Mohainé Farkas Ibolyát kérdezem. Itt helyben hogyan foglalkoznak a cigánysággal? Laci atya szívének kedves terület ez is.
1: Konkrétan mi a Cserid szegregátumban vagyunk jelen, ez Kaposvárnak a déli részén van. Ez egy zárt kerti terület, nagyon sok szegény család él ott. A gyerekek egészen kiskoruktól kezdve próbálunk foglalkozni, kijárunk a családokhoz, viszünk játékokat, játszunk a pici gyerekekkel, anyukákkal beszélgetünk. Aztán, amikor nagyobbacskák, az óviban van fejlesztő programunk, iskolásokat korrepetáljuk, és hát mindenféle olyan programot próbálunk biztosítani számukra, amikre ők nem tudnának önerőből, illetve a család nem tudná elvinni őket.
0: Arra kérem, hogy mondjon néhány konkrétumot, hogy például milyen programokat, tevékenységeket csinálnak együtt.
1: Nyáron nyári napközink van, tábort szervezünk, elmegyünk a Balatonra, fürdeni elvisszük őket. Ezen kívül a húsvéthoz és a karácsonyhoz kapcsolódóan ünnepségeket tartunk a támogatott családjainknak. Ott van egy komoly része, amikor korcsoportonként az ünnep valódi tartalmához, lényegéhez próbálunk közelebb kerülni. Természetesen a kicsik itt csak kézműveskednek, de a nagyobbacskákkal már beszélgetünk, például Jézus kereszt haláláról, húsvétkor, vagy karácsonykor a születésről, mit jelentett az, hogy Mária 9. hónapban 100 kilométert gyalogolt Názáretől Betlehemig. Tehát, hogy ott már próbálunk egy picit komolyabban is beszélgetni velük, felnőttekkel is az ünnep valódi tartalmáról, lényegéről. Aztán átmegyünk a Székesegyházba, ott van egy imádságos együttlét, és aztán közösen étkezünk, ebédelünk, és a játék, amit nagyon szeretnek, játszunk közösen a felnőttek, gyerekek, zsetonszerző, édességszerző játékokat játszunk. De van egy ösztöndíj programunk, azok a gyerekek, akik a korrepetálásra járnak, azok az évvégi teljesítményük alapján pénzjutalmat kapnak, és el is megyünk velük vásárolni, ez benne az izgalmas, a legizgalmasabb szerintem, mert próbáljuk tanítani őket a pénzbeosztásra, a számolásra, meg olyan egyszerű dolgokra is, hogy hogyan kell viselkedni egy boltba, mit jelent a próbafülke. Tehát, hogy próbáljuk mindenféle szempontból segíteni a családokat, és hát főként a gyerekeket, mert úgy látjuk, hogy a gyerekeké a jövő, és őket még talán könnyebben lehet formálni és alakítani. Egyébként még, amit nagyon fontosnak tartok, hogy itt is vannak például támogatott gyerekeink, akik táncoltak délelőtt, illetve kora délután is volt egy kis műsor, ahol cigánytáncot táncoltak, nagyon ügyesek, tehát ők nem csak kapnak, hanem már ők is adnak, visszaadnak.
0: Hányan vannak, hány munkatárs dolgozik együtt itt a Kaposvári Egyházmegyében ezen az ön területén? Mert tudom, hogy többféle cigánymisszió létezik de az önök missziójában önök hányan vannak?
1: Ez egy alapítvány, és az alapítványban van 5 munkatársam. Van ifjúságsegítőnk, van pedagógusunk, van szociális segítőnk, de az evangelizáció az én szívügyem. Van még egy imaszolgálatunk, 23 keresztény testvér Szent Imre plébániáról, akik vállalták, hogy egy-egy gyerekért folyamatosan imádkoznak. És hát van egy imatáttere az alapítványnak, akik pedig az alapítvány tevékenységért és a családokért imádkoznak.
0: Ön nem roma származású, nem cigány származású. Hogyan fogadják azokat a nem szegény, nem cigány embereket, akik oda mennek az ő jólétükből, a keresztény jó szándékukkal segíteni? Most egy kicsit szándékosan provokatívan kérdezem, de azt hiszem, hogy sokakban felmerül azért ez.
1: Igen. Alapvetően nem attól függ, én azt gondolom, a fogadtatás nem attól függ, hogy valaki gazdag vagy szegény, vagy fehér a bőre, vagy sötétebb, hanem én azt gondolom, a hozzáállás a lényeg. Tehát, hogyha kellő nyitottsággal és figyelemmel vagyunk jelen, és kellő szeretettel, Jézusi szeretettel, akkor azt gondolom, hogy ők is nagyon nyitottan fogadnak. Amit én még fontosnak tartok, hogy nagyon mély tisztelettel és egyenrangúként viszonyuljunk hozzájuk, mert ezt a lehajlok hozzád, és én majd segítek neked, mert én vagyok a nagy, az szép, az okos, a jó. Az nem talál kedvező fogadtatást. Én most itt a cigánymisszióra kiírtam egy folyamatot, 3 kulcsmondatot, amit szerintem a cigánymisszióban a legfontosabb lenne, hogy az első az az, hogy gyere közénk és ismerj meg bennünket. A második az, hogy ha már közénk jöttél és megismertél bennünket, akkor beszélj nekünk Istenről. és ezen kívül imádkoz értünk, és imádkoz velünk. Tehát én úgy gondolom, hogy nem lehet felcserélni a folyamatot. Tehát nem lehet azzal kezdeni, hogy oda megyek, kiállok a cigánytelep közepére, és elkezdek beszélni Istenről, mert Szentléleknek semmi sem lehetetlen. De emberi értelemmel és tapasztalatból én azt mondom, hogy nem biztos, hogy szerencsés, ha ezzel kezdjük.
0: Nehéz egyedül nekiállni egy ilyen cigány missziónak, még hogyha az embernek van is vágya szívében valakinek erre, hogy szeretne segíteni, foglalkozni. Ön mit ajánl, hogy hogyan kellene neki fogni okosan, és úgy, hogy ez aztán tényleg sikeres is legyen, és hogy tartós lehessen?
1: Én úgy gondolom, nem jó nekiállni egyedül semminek. Jó, hogyha van egy kis csoport, én legelőször elkezdenék imádkozni, hogy kellően felkészültek legyünk, és azt mondjuk, amit kell mondani, és úgy viselkedjünk, ahogy, és úgy cselekedjünk, ahogy kell. És jó kapcsolódni egy szervezethez, akinek már esetleg van kialakult ismerettsége a cigánysággal, és egy bizalmi kapcsolata, hogy elfogadjanak bennünket, akik felkeressük őket.
0: Önnek mit ad ez a misszió, hogy oda jár a cigánytelepre, a mély szegénységben élő emberekhez, szükségben lévő emberekhez, és hogy barátkoznak önnel?
1: Ezt nagyon nehéz megfogalmazni. Őszintén én nagyon sokszor nagyon boldog vagyok, amikor eljövök tőlük, vagy amikor ott vagyok velük, és én ezt ahhoz a boldogsághoz tudom hasonlítani, amit néha a templomban is érzek, vagy egy lelki gyakorlaton, tehát a Jézusi jelenlétet érzékelem közöttük. A másik pedig egy hála, hogy megismerhetem őket. És ahogy Szent Lőrinc mondta, hogy ők a szegények az egyház kincsei, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog, ha az ember ezekhez a kincsekhez közel kerülhet.

0: Kedves hallgatóink, a műsorban Orosz Rita és Váradi Róbert beszélt a görög-katolikus metropólia cigánypasztorációs missziójáról. Majd Mohainé Farkas Ibolyát kérdeztük a Kaposvári Mélyben és Reményben alapítvány munkájáról. A felvétel a Kaposvári Katolikus Társadalmi Napokon készült. A műsor zenei szerkesztője Szabó Ágnes volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőriportert, Posgai Nórát hallották.
1: Elhangzott a Mesterfogás.

0: Gyémánt Bálint szerzeményét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 1:30. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Kárpátaljai és belső ukrajnai Karitasz vezetők részvételével szerveztek szakmai tapasztalatcserét és hálózati találkozót a Beregszászi Ortutai Elemér görögkatolikus központban. A rendezvény célja a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye területén működő szervezettségek összekapcsolása, az eddigi szociális és humanitárius tapasztalatok megosztása, valamint a szeretetszolgálat hatékonyságának növelése volt. A háborús időben az egyházi szeretetszolgálat szerepe felértékelődik, és különösen fontossá válik, hangsúlyozza a Munkácsi görögkatolikus egyházmegyei Karitász igazgatója. Skoropadsky Péter kiemelte, a Karitász nem csupán segélyeket oszt, hanem hálózatként köti össze a segíteni akarókat a rászorulókkal.
4: Tapasztalatot cseréljünk, illetve hol tudjuk egymás munkáját segíteni, és talán egy nem titkolt cél az is, hogy felkeltsük a figyelmet, hogy mit is jelent a Caritas az egyház életében, hogy minél több egyházközség bekapcsolódjon ebbe a munkába, és ez a keresztény közösségnek, a Krisztus hivatásnak, a hitünknek egy nagyon fontos alapeleme a szeretetszolgálat, és szeretnénk, hogyha a minél több egyházközségben működne egyházközségi Caritas.
3: A Caritas a közelmúltban nyitott meg egy új szociális központot Beregszászon. Az épületben a helyi nyugdíjasok nem csak közösségi életet élnek, hanem segítik a rászorulókat is. Például csigatésztát készítenek. Fülöp János a Szent Pantelejmon Caritas kárpátaljai görögkatolikus jótékonysági szervezet igazgatója.
5: A Beregszászi Szociális Központ 2026. februárjában kezdte meg működését, főleg a nyugdíjasaink számára szervezünk programokat. Ma például csigatésztát készítettünk, de néha a nyugdíjasaink, amikor összegyűlnek, akkor tudnak készíteni például nagyon szép bögréket, könnyjelzőket, különféle olyan dolgokat, amelyek főleg abban segítik őket, hogy közösségben legyenek. Hisz olyan időket élünk, amikor nagyon sok idős ember elhagyatva érzi magát, és ezek a programok segítenek nekik abban, hogy megérezzék azt, hogy nincsenek egyedül, illetve hogy a közösségnek van megtartó ereje. Szintén a szociális központban egy szeretett konyhát szeretnénk kialakítani, lehetőleg még a tél beállta előtt. Ehhez az eszközeink már rendelkezésre állnak, hisz egyrészt a Magyar Ökumenikus Szeretett Szolgálat biztosított eszközöket, illetve a Milánói Caritas is biztosított azokat az eszközöket, amelyek hiányoztak ahhoz, hogy a szeretett konyha be tudjon indulni.
3: Több kárpátaljai magyar településen működik olyan központ, ahol a háború miatt egyedül maradt idős emberek számára nyújtanak mindennapi támogatást. Köztük van a Munkács melletti Barkaszó is. Szűcs Ferenc, helyi áldozópap.
6: Barkaszón hetente kétszer teljes menüt főzünk meg, amikben van első, második és desszert is az idősek részére. Jelenleg 15 idős gondozottunk van, tehát ezek többnyire egyedülálló idős emberek. Van nekik családjuk, hogy a háború még ez sajnos a konyhának is így jött az ötlete, hogy ezek az idősek itthon maradtak. Házőrzőnek, ahogy én hívom őket, vagy mi hívjuk őket, és egyedül maradtak segítség nélkül. És ennek kapcsán jött az ötlete, hiszen a faluból többen hallottuk, hogy nincs, aki ránézzen, vagy rájuk nézzen, vagy gondoskodjon róluk. A szerették a távolban van, és valamit kellene velük kezdeni, és hogyan tudunk neki segíteni. Felmerült az ötlete, hogy ugye voltak a Caritas programjaim belül élelmiszercsomagok, nagyobb ünnepek előtt ugye, akár karácsony, akár húsvét vagy a nyár folyamán is, de ez nyilván nem egy egyszerű alkalom, ami nagy segítség a maga nemében, de nem egy tartós és nem egy állandó segítség. És éreztük annak a fontosságát, hogy hogyan lehetne ezt rendszeresíteni, vagy hogyan kellene ezt rendszeresíteni.
3: A Munkácsi görögkatolikus egyházmegye Caritas hálózata a jövőben még több egyházközséget szeretne bevonni a szociális és segélyezési munkába.

0: Kárpátalján újabb mérföldkőhöz érkezett a határokon átnyúló katasztrófa megelőzést célzó PRESSAFE Európai Uniós program. Az Ungvidéki Nagydobronyban egy 36 tonnás lánctalpas munkagépet szereztek be, amellyel a kistérséget fenyegető árvízveszélyes gátszakaszok helyreállítását és a csatornatisztítási munkálatokat végzik el. Ennek köszönhetően több ezer magyar és ukrán család biztonsága válik biztossá. Cél emellett a lakosság felkészítése katasztrófa helyzetekre.
1: Elindítottuk az eszközöknek a beszerzését, így a mögöttem álló nagy teljesítményű, közel 36 tonnás exkavátort tudtuk megvásárolni.
0: Tominec Mihály, a PRESSAFE Európai Uniós program menedzsere elmondta, a most megvásárolt 36 tonnás lánctalpas munkagép után még idén be fognak szerezni védőruházatokat, és folytatni fogják a katasztrófa elhárítási képzéseket a lakosság számára.
1: Dobronyban is például itt a Latorca többször is meg szokott áradni, és már a töltéseket feszegeti, így veszélyezteti a közelben élő nagydobronyi közösséget is, és tulajdonképpen a projekt így hozzájárul ahhoz, hogy egy súlyos közösségi természeti problémát, katasztrófa helyzetet tudjon megoldani önmagában a község.
0: A PRESSAFE Európai Uniós program keretében a derceni református önkéntes tűzoltók tartottak összevont műszaki mentési bemutatót a nagydobronyi önkéntes fiatalok számára. Zsukovszki Dénes Elemér, református lelkész, önkéntes tűzoltó.
2: Sok közúti balesetről hallunk, és sok közúti balesethez vonulunk ki mi is. Sajnos vannak olyan esetek, amikor a helyszín, illetve maga a látottak, azok nagyon megviselik a tűzoltóinkat. Ezek a, hadd mondjam így, gyakorlatok, ezek a műszaki mentések azért jó, hogy az ember tudja, hogy egy váratlan helyzetben mit is kell, vagy mit is lehet tenni. Nyilván az élet hoz magával olyan helyzeteket, amire az ember nem tud teljesen felkészülni, ezért mi is mondjuk tűzoltók, hogy minden egyes közúti baleset más és más, tehát két egyforma közúti baleset nincs. Viszont vannak olyan gyakorlati dolgok, amelyet, hogyha az ember tudás szinten hordoz magában, akkor egy ilyen esetben tudja azt, hogy mit kell tennie. Nyilván a mi csapatunk ezen a helyszínen most azt szerette volna bemutatni, hogy mi történik egy ilyen helyszínen, amikor kivonulnak, akkor biztosítják az útvonalat, lezárják az útnak a felét, irányítják a közlekedést, hogy azért ne akadozzon, ne akadjon meg, illetve mutatják azt, hogy hogyan kell szakszerűen egy mentést elvégezni. Hiszen amikor egy baleset történik, és benragad valaki, ez lehet akár egy gyermek, lehet akár egy középkorú, egy idősebb ember. Nyilván az elsődleges dolog az, hogy emberi életet mentsünk, de ahhoz, hogy menteni tudjunk, szakszerűen kell elvégeznünk.
0: Az Unvidéken található nagydobronyi kistérség földrajzi elhelyezkedése miatt fokozottan kitett az árvízveszélynek. A településeket és a környező mezőgazdasági területeket több oldalról vízzel vezető csatornák, a Szernyemocsár és a Latorca ölelik körül. A töltések rossz állapota miatt a tavaszi és őszi áradások rendszeresen fenyegetik a lakosság biztonságát. Nagy Ferenc polgármester.
3: Van akarat, van szándék, vannak emberek, akik valóban úgy gondolkoznak, ahogy kell, és meg akarják védni az értékeinket. Össze tudunk gyűlni, és meg tudjuk azokat a feladatokat el tudjuk végezni, ami megelőzi azt, hogy betörjön a zárvíz a nagydobronyi kistérségbe. Több helyszínen fogunk dolgozni az elkövetkezőkben, ez az első. Néhány helyen töltése maradt, de ebben a pillanatban történik az, hogy megtisztítják az odavezető utakat a gaztól és a növésektől, úgyhogy az elkövetkezőkben ki fogunk oda jutni, és mindenhol meg fogjuk javítani azokat a töltéseket, ami már át van szakadva.

0: Idén is nagy érdeklődés mellett indultak idegen nyelv tanfolyamok a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen, ahol angol, magyar, német és ukrán nyelvet tanulhatnak az érdeklődők. A szervezők hangsúlyozzák, a nyelvtudás elengedhetetlen, a képzést sikeresen teljesítők tanúsítványt vehetnek át. A jelentkezők fele olyan ukrán ember, aki szeretne megtanulni magyarul.
1: Mindig szerettem volna tudni jobban egy kicsit angolul, és na, megtanulni ezt a nyelvet, mert nagyon érdekel és nagyon tetszik nekem. Hát szerintem nagyon sok haszon. Nekem a munkámból is, mivel olyan helyen dolgozok, ahol sok külföldivel találkozok, vagy valami, és akkor többen is megszólalnak angolul, és akkor ez csak a javamra válik, hogy tudok kommunikálni velük, és meg tudom érteni magamat is, meg őket is meg tudom érteni.
2: Turistákkal foglalkozok, sok az idegen nyelvű turista, és ezért fontos azért tudni. Önfejlesztésből is jöttem.
0: Mondja György és Denissa, akik szintén részt vesznek a Génius Alapítvány által a Beregszászi Egyetemen szervezett nyelvi képzéseken. Szabó Vitalina a magyar nyelv tanításában vesz részt ukránok számára.
3: A magyar nyelv, mint idegen nyelvet már több éven keresztül tanítjuk a Rákóczi Egyetemen. Nagyon népszerű a magyar, mint idegen nyelv a tanítók körében. Érdeklődnek sokan minden évben, egyre úgymond népszerűbb ez a nyelv. Sokféle különböző célok szoktak lenni. A nyelv elsajátítása a mindennapokban, hogy tudjanak beszélni. Nagyon sokan sajnos most a helyzet miatt el akarnak utazni Ukrajnából, külföldre utazni, ezért boldogulni szeretnék. Vagy, mint tudjuk, Beregszászban sokan beszélik a magyar nyelvet, aki meg nem beszéli a magyar nyelvet, a családokban van, hogy a szülő beszéli, az egyik szülő beszéli, a másik szülő nem beszéli a magyar nyelvet, így hát szeretnének, hogy a gyerekek is beszéljék ezt a nyelvet, beszéd szinten akár, hogy meg tudják egymást érteni, más családokkal, emberekkel, szomszédokkal akár, hogy boldoguljanak Beregszászban. Az is nagyon fontos, hogy helyesen beszéljék a nyelvet, sokat beszélünk, párbeszédeket mondanak a gyerekek vagy a felnőttek.
0: A magyar, angol, német és ukrán nyelvtanfolyamok iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Több mint 170-en jelentkeztek. Hangsúlyozza Váradi Natália, a képzéseket szervező Génius Jótékonysági Alapítvány igazgatója.
4: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem minden évben meghirdeti a különböző nyelvtanfolyamait, azért, hogy az embereket minél inkább segítse a munkaerőpiacon való boldogulás, illetve a továbbtanulás, utazgatás és a szakirodalomnak a használata terén. Nagyon fontos, hogy mindig nagyon sokan jelentkeznek erre a tanfolyamokra, az idén 178 fő nyújtotta bejelentkezését, közülük 80 magyar, mint idegen nyelvre, külön fognak tanulni a gyerekek, a felnőttek, hétköznap és hétvégi csoportok is vannak. II. Rákóczi Egyetem biztosítja hozzá a teljes infrastruktúrát.
0: A meghirdetett kurzusok közül ez

0: Tűzifa, konzervek, elemlámpák, generátorok. Ezek azok a fogalmak, amelyek meghatározzák a kárpátaljaiak mindennapjait a hideg időbe állta előtt. A bizonytalanság és az áramszünetek miatt a helyieknek sokszor a legalapvetőbb szükségleteikért is meg kell küzdeniük, miközben a háború miatt egyre több család szegényedik el. A magyar településeken generátorokkal, tartós élelmiszerrel és segélyprogramokkal próbálnak felkészülni a hideg hónapokra.
1: Télire vágom a fát, készítem befele, ne kelljen télen vágni, legyen mivel, mert gáz nincs, nincs nálunk bevezetve, és pénz sincs rá, keves a nyugdíj, és orvosságra kell.
0: Mondja az ungvidéki Csapon élő Badó János, aki egyedül élő nyugdíjasként rendkívül kiszolgáltatott helyzetben van.
2: Áramkimaradásokra számítunk, 10-12 órásokra, sőt, még azt is mondták, hogy az is lehet, hogy nagyobb, hosszabb, mert hetekre is.
0: Béres Gizella óvónőként dolgozik Csapon. Elemlámpákat és tartós élelmiszert is beszerez nagyobb mennyiségben a nagyobb hideg előtt.
2: Igyekszünk előkészíteni ilyen száraz kajákat, konzerveket, igyekszünk elemlámpákat, igyekszünk előre főzni, na de viszont társasházban élünk, és itt nincsen megoldva, nem lehet generátorokat beüzemelni.
0: Így zúgnak az áramfejlesztők Ungvár utcáin áramszünetek idején. Energiahiány esetén a közvilágítást, a boltok, a benzinkutak kivilágítását is korlátozzák a hatóságok. Kőszegi Szilvia és családja a Beregvidéki Somban élnek.
3: Egyszer másfél órát, utána pedig két óra hosszára kapcsolták fel a villanyt, ez olyan embertelennek tűnik, és az is, hiszen ilyenkor, amikor mosni kellene, vagy fűteni, ez megoldhatatlan számunkra, ugyanis nekünk nincsen semmi olyan gépezet, amivel tudnánk bármit is generálni, tehát elektromos áramot generálni.
0: A kistérségek polgármestereinek különösen nagy felelőssége van a térre való felkészülésben. Nagydobronyban már egy különleges, nagy teljesítményű generátort is beszereztek. Így az áramszünetek idején sem áll majd meg az élet a településen, és biztosították a mobil szolgáltatás folytonosságát is. Nagy Ferenc, polgármester.
4: Az nagy teljesítmény áramfejlesztő ez biztosítja nem csak az oktatás nevelés, hanem az étkezést is. Szerződést kötöttünk minden mobil szolgáltatóval, hogy teljes blackout esetén vállalkozók fogják beindítani az áramfejlesztőt, úgyhogy mobil és internet szolgáltatás is biztosított, úgy tűnik.
0: A segélyszervezetek hangsúlyozzák, az évek óta elhúzódó háború miatt folyamatosan nő az elszegényedő családok száma, akikre télen kiemelten kell figyelni. A görögkatolikus Szent Panteleimon Karitas által működtetett szeretett konyhák nagy részt az egyedül élő időseknek biztosítanak rendszeresen melegételt. Fülöp János igazgató.
5: A Szent Panteleimon Karitász 5 szeretett konyhát működtet, Sislócon, Barkaszón, Batáron, Salánkon, illetve Csepén van szeretett konyhánk. Az 5 konyhán jelenleg 220 rászoruló számára készítünk hetente több alkalommal meleg ételt. Nem sokára itt a tél, és látjuk azt, hogy ebben az időszakban még inkább szükség van a támogatásra, a meleg ételre. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy a támogatás a háború kitörése óta jelentősen csökkent, de ennek ellenére mindig azt látjuk, hogy pont akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá, akkor éppen valakit a Jóisten

0: hozzánk küld, és sikerül megoldanunk a főzéseket a konyháinkon.
1: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Az elmúlt percekben a 4Play és a Belen Civil Group muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 2 óra van. Kvaterka. Műsorunk mai vendége Szabó Mihály költő. Múzsákról és az 1956-os forradalomról beszélget vele Marton Árpád.

0: Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Kiskunsz galériában, a Takadéktár utcában. Egy 70. évfordulót ünneplünk, vagy emlékezünk meg egy 70 éves évfordulóról néhány nap múlva, amely 70 éves évfordulónak ez az utca Szegeden az egyik legjelentősebb helyszíne volt. És ez a ház pedig azért szinte misztikus dolog, hogy éppen itt beszélgetünk Szabó Mihály költővel, mert 1956. októberében, azon a 70 évvel ezelőtti októberében az ő családja ebben a házban élt, és így lett szemtanúja, vagy fül- és szemtanúja, és mindenféle tanulja gyerekként az 56-os szegedi eseményeknek. Nekem már elmesélte, tudva, hogyan, de jobb, ha a többieknek is te meséled el, és nem én.
1: Ugye én ebben a házban éltem 1950-től 68-ig, és ebben az utcában értem meg az életemnek talán az egyik legmegrázóbb eseményét, vagy eseményeit, mert valóban ennek a háznak a lépcsőjén álltam akkor, az utolsó, ott ügyvédi iroda volt, és próbáltam a Széchenyi tér felé furakodni, hát 12 éves. Ugye egy gyerek az szeretne a központba megélni, és látni mindent. És ott fölálltam a lépcső tetejére, ahol már állt egy iskolatársam, azt már nem tudom pontosan, hogy ki is volt. És ahogy ott állunk, és próbálunk a Széchenyi tér felé nézni, akkor dördült el a sortűz. Rohantam haza, lakásunk ajtaja nyitva. A kilincs véres volt, zsúfolásig teli menekültekkel a lakás, az előszobában széthordott, eltaposott véres nyomok, a fürdőszobában segédkezett édesapám egy magas őszhajú férfinak a homlokán tátongó sebet tisztogatni, a mosdókagyló előtt egy férfi próbálta törjülközővel elszorítani a csuklójából csorgó vért.